Rádió Café. Pasaréten, az FM 98-as frekvencián.

0: ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszky és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: be!
1: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Rádió Café. Aquincumban az FM 98-as frekvencián.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lámpán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű?

0: augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Aggódnak a gyümölcs és zöldség kereskedők az árréstopp miatt. Napos, túlnyomóan száraz időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Mi Hazánk minden támogat, ami a gyermekvédelemmel kapcsolatos védelmi intézkedés. Torockai László kijelentette ugyanakkor, hogy továbbra is ellenzik az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségét. A KDNP-s Rétvári Bence arról beszélt, hogy nem szabad kihasználni a gyermekek kiszolgáltatottságát politikai célokra sem. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a gyermekvédelmi intézkedésekre úgy reagált, hogy a kormány ezzel akarja elfedni az üzemanyagárral és a költségvetéssel kapcsolatos problémákat. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja. Így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árréstoppot tavaly márciusban vezette be az előző kormány. A jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatás-kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és ma már mindenütt napos, száraz idő várható. A szél is mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hidegfront hozhat esőt.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Opera.
5: A klasszikus Hári János története most egészen új formában érkezik a gyerekekhez. A Magyar Állami Operaház szeptember 19-től Hári Jánoska címmel mutatja be Kodály Zoltán daljátékának rövidített, kifejezetten alsó és felső tagozatosoknak készült változatát. A rendező Harangi Mária a mai digitális generáció világából indult ki, az előadásban megjelenik az okostelefon és a mesterséges intelligencia is. A történet szerint egy osztály projektmunkában kezd el kutatni Hári János után, de közben rájönnek, hogy amit a technológia nem tud megadni, azt maga a mű, a képzelet és a fantázia igen. Az előadás egyik érdekes kérdése éppen az, hogy hol húzódik a határ a füllentés, a hazugság és a fantázia között. Hári nagy történetei talán nem minden részletükben igazak, de ettől még lehet bennük valami fontos és emberi. A csaknem egy órás szünet nélküli előadásban az Operaház gyermekkarának mintegy 60 tagja lép színpadra, mellettük Fülep Máté és Ortán Vivien látható.
1: Fesztivál.
3: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban most pénteken. Itt délelőttől már civil programok várják a látogatókat. A fesztiválon a közönség a természet közelségével történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felusz nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Will Cox zárja a sort. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a Civil Falu rendezvényeivel, a térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esélyegyenlőségi divat show-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A Civil Faluban kora este színpadra lép az autentikus Lovári Beás és Olá cigány népzenét egyedi stílusban feldolgozó Romungró zenekar is.
1: Kiállítás.
3: 22. alkalommal rendezi meg a Vasút modell kiállítást és mozdonyparádét szeptember 18-a és 20-a között a Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Háza. A ház nagy termében felépített H0 modulrendszeren mintegy 50 méteren kanyarognak majd a vonatok, a terepasztalok némelyikén pedig nem csak a vasúti forgalom nyújt mozgó látványt, mozog a fordítókorong is a fűtőházban, az éjszakai üzem alatt pedig az utcai közvilágítás biztosítja a fényt a modell városban. Érdekesség lesz egy teljesen legóból épült, 27 méteres egyvágányú vonalszakasz, amely a 40-es számú Budapest-Pécs vasútvonal Szentlőrinc és Pécs közötti szakaszát modellezi a rajta található állomásokkal és az ott közlekedő vonatokkal együtt. Kísérő rendezvényként megtartják a vasútmodellező klubok harmadik nemzetközi találkozóját is, az idei téma pedig a digitális vezérlés lesz.
1: Fesztivál.
3: Kulturális eseményekkel, szakrális sétákkal kezdődik szombaton az Ars Sacra Fesztivál Nagyszebenben. A szeptember 20-áig tartó rendezvénysorozat keretében szombaton a nyitott templomok napját is megtartják. A fesztivál a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva a szakrális művészet és az európai zsidó-keresztény értékek iránti elköteleződés jegyében kínál gazdag kulturális programot szeptember 20-áig. A rendezvénysorozat 6 nagyszebeni egyházközség, a helyi önkormányzat és a magyarországi intézmények együttműködésével jött létre. Az erdélyi város templomai 9 napon át a megszokott istentiszteleti rendtől eltérően tartanak nyitva, és koncerteknek, kiállításoknak adnak helyet, valamennyi esemény ingyenes. A programban kiemelt szerepet kapnak a zenei események, kiállítások, szakrális séták és az egyházi épületek bemutatása, látogatása. A fellépők között van Pál Úr János budapesti orgonaművész, a norvégiai Hvalkjaften férfikar, valamint Brita és Jörg Falklautert, német-norvég származású egyházi zenészek. A fesztivál keretében szombaton tartják a nyitott templomok napját, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a nagy közönség számára az egyházi szertartásokon kívül is meglátogatni a templomokat. felfedezni az egyes vallásokra jellemző építészeti örökséget, a kulturális élet, az adott felekezet közösségeit, személyiségeit, a templomok délelőtt 10 és 13, illetve délután 15 és 19 óra között látogathatók, szombaton és vasárnap vezetett szakrális sétákat tartanak, amelyeken ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel, a 15-20 perces sétákon lelkészek és helytörténészek mutatják be a templomokat.
4: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Balaton kiskör két keréken, avagy hogyan is érdemes nekivágni 80 kilométernek. Füredről kiindulva Tihanyon át, Kompa Szántód felé, majd vissza a déli és keleti part érintésével egy olyan 80 kilométeres kör áll össze, amelyen ha végigmegyünk, az inkább mini nyaralás, mint sport. Balatonfürettől indulva a Tihanyi Komphoz vezető szakasz eleinte csak szép. Ez a szakasz nem a tempóról szól. Ha letérünk kicsit a Bringa útról, a Tihanyi tájházak és a Tihanyi piacplac épp annyi kulturális kitérőt adnak, amennyi nem veszi el nagyon az időt, de hozzátesz az élményhez. Kompon a Balaton közepén, amikor megáll a lendület. A Tihanyrév közforgalmú személyhajó kikötő nem csak átkelési pont, ritmusváltás. A Kompon állva a Balaton mély kék felülete egészen másmilyen, mint két kerékről nézve. Déli part, lángos vadászat és a valóság. A déli part inkább sík terep, gyorsabb, de csalóka. A kilométerek itt könnyebben gyűlnek, és az ember már majdnem elhiszi, hogy ez az út sima ügy. Itt jövünk rá arra is, hogy lángos találni meglepően nehéz küldetés. És a Siófoki közforgalmú személyhajó kikötő környéke jó pihenőpont, ha ivóvízre, árnyékra, vagy csak némi önválveregetésre van szükségünk. Keleti part, Almádi felé, amikor már érezzük a nap erejét. Balaton-Almádi felé a táj újra hullámzó, kicsit karakteresebb. Hogyan érdemes nekivágni? Induljunk korán, számoljunk pihenőkkel, legyen nálunk defektjavító. A komp menetrendjét nézzük meg előre. Megközelítés. Balatonfüred, Siófok és Balaton-Almádi is könnyen elérhető autóval és vonattal. A kompjáratok Tihany és Szántód között rendszeresen közlekednek, kerékpárral is igénybe vehető. A kiskör nagy része jól kiépített kerékpárúton halad.
4: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
7: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
8: Hevér Gáborral.
7: És mai vendégünkkel, Moldován Andrással. Szia, András.
9: Sziasztok.
10: Szia, András, örülünk, hogy itt vagy.
9: Én is örülök.
7: Hát én a cápák közből ismertelek meg téged, de hogy te szereted azt a kifejezést, vagy azt a titulust, hogy sertés mogul?
9: Nem nagyon.
7: Ugye? Gondoltam, pedig mindenhol ez van írva, hogy ez van, pedig te nagyon sok mindent csináltál az életedben, amíg mondjuk azt, hogy sertés mogullá váltál.
9: Igen, de azért legyünk őszintén, egy mogul az biztos komoly dolog. Nem, nem pontosan tudom, hogy az mi, de az valami komoly dolog.
7: Azért távol-keleti tudsz, nem? Vagy
9: ugye? Valami,
7: igen, ilyen uralkodó.
9: Én mindig azt gondoltam, hogy mongol, de nyilván nem mongol. De valami más lehet, de a Rubin Kristóf akasztotta rám, aki az első cápák közöttnek volt a kreatív producere az RTL-ben, és ő talált ezt, hogy te egy sertés mogul vagy.
8: Mondom, ha akarod. Te is... Milyen ilyen üzletember celebnek lenni?
9: Én azt nem tudom, én ezt a celebet nem értem, meg nem is szeretem. Szerintem a celeb az az öncélú magamutogatás. De az üzletember az meg nekem nem az.
7: Hát szerintem a celeb az úgy van, én sem szeretem egyébként, meg nem, remélem, hogy nem vagyok az, de azzal válsz. Tehát igazából nem te csinálod magadba azt a dolgot.
9: De jó, kitelem, nem, én azért erre vigyázok.
8: Igen, nyilván határozzuk meg, mi az, hogy celeb. Ugye valaki azt mondja, hogy a celeb az a teljesítmény nélküli híresség.
9: Hát, ez egyébként igen. Ez nem rossz, de mondjuk celeb az, aki... önmagában a szereplésért hajlandó mutogatni magát.
7: Igen, Magyarországon ezt jelenti.
9: És
7: igen.
9: Az volt nekem a választás, hogy én imádok főzni, és hogy amikor hívtak a konyhafőnökbe, akkor az volt az egyetlen nehéz. A többi műsort az tök könnyű volt azt mondani, hogy oda nem megyek. De a konyhafőnökbe, a a Sárközi Ákostól tanulni főzni, meg a Jenőtől. Hát ez óriási dolog. De hogy akkor, hogy úgy, hogy még, tehát hogy ott vagy, és két hónapig tanulhatsz főzni, hát szerintem ez fantasztikus. De azt mondta a Bárdos, hogy az magamutogatás. Hogy nincs tartalomtranszfer. És onnantól kezdve nekem az lett a vonal, hogy van-e bármilyen tudástranszfer abba, amit én csinálok. És ha van tudástranszfer, akkor az nem celebkedés. Ha nincs tudástranszfer, akkor pedig az az.
7: Jó, de ebben az esetben mondjuk te éppen tanulni mentél volna oda, azt mondtam.
9: Igen, de nincs tudástranszfer benne, tehát ott vagy másik X emberrel, aki meg nem azért jön oda, hogy tanuljon, hanem azért, hogy benne legyen a tévében, meg adnak gázsit, meg nem tudom micsoda. Cápák között nem ad gázsit. Tehát az megint csak, a celeb az ingyen nem mutogatja magát egyébként. Igen. Szerintem tisztességes celeb, nem.
8: Azért igen,
9: de van, amikor, oké, de hogy nekem az fontos volt, hogy olyanba szerepeljek, ami ad tudástranszfer. És akkor tudjátok, bocsánat, hogy az elmúlt 7 évben miben szerepeltem?
8: A Cápák közben.
9: Igen,
8: csak azt mondtad, hogy hívtak ebbe, abban nem.
9: Igen.
8: Az első, hogy abban menjél el szerepelni, az hogy kerültél oda? Van egy csomó üzletember, van csomó
9: úgy
8: ember,
9: kerültem
8: aki...
9: oda, hogy nekem a Bárdos András az rádiós kollégám volt 1988-ban.
7: Mert hogy rólad kevesen tudják, de te rádióztál.
9: Én rádióz, úgy kezdtem, rádiós sportúságról, és akkor ez azóta a barátom nekem, és akkor a Máté Kriszta az ő felesége, a Máté Kriszta a Cápák között producere, én sokat főztem nekik, meg összejártunk, meg beszélgettünk, és akkor mindig mondom, Andris, ez lesz, és gyere, és mondtam, hogy nem, meg minek, meg először én hosszú ideig azt hittem, hogy azt akar, hogy valami vállalkozással ott lépjek föl. És utána derült ki, hogy nem, hát azt akarta Kriszta, hogy én zsűri legyek.
8: Aha.
9: És akkor egyszer elmentem, olyan vicces volt, és azt mondták, hogy jöjjek, és akkor elmentem. Nagyon, nagyon kevés emberrel van nekem így kapcsolatom, és akkor volt egy pillanat az életemben, amikor olyan érdekesnek tűnt, hogy megismerek más embereket. Ez fontos, ti nem érzitek
7: azt, hogy
9: bezárultok egy idő után?
7: Igen, de te nem ismerted a
9: cáptöbbi cím? Dehogyis, senki.
7: Tényleg?
9: Igen.
7: Az nagyon komoly.
8: Igen, én azt hittem egyébként, hogy az üzletemberek
9: hát
8: így ismerik.
9: Hát igen, nem ismertem senkit sem. Nem
7: az érdekes.
9: Őket.
7: És hogy kanyarodtál mondjuk a sportriporteli múltadból arra a dologra, hogy figyelj, ezt most elhagyod, ugye? Az egy nyilván egy szenvedély, meg egy valamilyen dolog, hogy vagy nem tetszett, vagy nem tudom micsoda, mindjárt elmondod, hogy aztán azt mondod, hogy én inkább az üzleti élet felé venném ezt az irányt.
9: Figyeljetek, az nagyon menő volt. Tehát ez nem kicsit volt menő. Hát én
8: a sportriporternek lenni.
9: Hát ez a rádiós sportosztályán Vas István Zoltán, a mellettem lévő, tehát nem, elmondani nem tudom. Novotny Zoli, a Radnóti Laci, a Molnár Dani, Török Laci, tehát hogy ez csoda volt. Benedikti Bélával nívódíjas műsort csináltam a lóversenyről. Hát őrült jó volt, az egy csuda volt. Ugye nekem az apu újságíró volt, nekem maga az újságírás vonzó volt, és akkor onnan átkerültem a képesportba, én a Szegő András mellett ültem másfél évet. Hát ne vicceljetek. Tehát az a maga a csoda volt. Utána Magyar Ifjúság, Bocsák Miki, ketten voltunk a Magyar Ifjúság, állandóan címlapra írtam cikkeket, akkor, és akkor utána Bocsák lett valami államtitkár, akkor persze engem időben kirúgták a Magyar Ifjúság, elég összeférhetetlen voltam, és akkor a Bocsák, amikor a Sportplusznak lett a főszerkesztője, a Gyárfás odavitte, ugye a Gyárfás az ugyanannál a vállalatnál dolgozott, mint az apu, az IPV-nél, az külön vicces volt, World Basketball című lapnak volt a főszerkesztője, és akkor ő lett a Sportplusz főszerkesztője, odavitte a Mikit, és a Miki odavitt engem. És képzeljétek el, hogy egy cikket kellett írni hetente, és több volt a fizetése, mint az apunak, aki akkor az IPV igazgatója volt. Nagyon menő volt. De azért nem lehetett sok pénzt keresni, és akkor nekem akkor már lettek a cipőboltok, mindenféle ilyen
7: üzleti... Miért lettek a cipőboltok? Én is itt csinálom ezt a színházat, hát meg a filmezik, hát nincsenek cipőboltjai.
9: Az anyu vasutas volt, és akkor én nagyon jóban voltam a szegény Szemők Béla bácsival, aki a vasút általános vezérigazgató helyettes volt, és sose váltották le, szerintem a Béla bácsitól ment a vasút, És ilyen 5 éves koromtól, és akkor volt egy ilyen 100 négyzetméteres szobája, telején kolónia butorok, egy iszonyat nagy íraszta, bementem, Andriskám, ezt nézd. Bemegyek, ölébe ve, kihúzza a fiókot, azt mondja, figyelj, Cegléd Bercel. Kihúzta, és egy ilyen toka szalonna. Érted? Másik kihúzza, azt mondja, ezt figyeld, Sopron, disznósajt. És ezeket kirakta, szegény, biztos, hogy ebbe halt meg szegényként. És akkor ezeket kirakta az asztal, én ültem az ölém, és ettünk. És közben felnőttem. És akkor kitaláltam, hogy a déli pályázon túl nagy a csomag megőrző, és abból válaszunk le egy csíkot, és ott nyitunk egy cipőboltot. Mert volt egy haverom, aki...
8: Te is úgy szoktál felkelni, nem, hogy
7: alapvetően igen.
8: És még akkor is, ha ismered
7: a... Én a keleti pályaudvarra gondoltam, de...
9: Várjál, volt egy haverom, akinek volt egy boltot vezetett, ahol volt egy pecsétje, amivel lehetett vásárolni. Tudod, ilyen hát MSZMP-s izé volt, és akkor azzal lehetett vásárolni, de nem volt pénzünk. És akkor a Béla bácsi leválasztott egy csíkot a cipőboltból, mellettem lévő, azt a valamit ki kell találni, és akkor mellettem lévő üzletben volt a Farkas Bertalannak egy ruhaboltja a feleségének. Így akkor már teljesen legitim volt az egész.
8: Persze,
9: űrhajós.
8: Meg egy sportriporter.
9: Marhamenő volt. És akkor a szegény embernek a pecsétjével vásároltuk a cipőt, és miért cipő? Hát mert most nézd végig magad, hát mi van rajta, cipő meg ruha. Hát ez biztos kell mindenkinek. És akkor ilyen exportra menő cipőket vásároltunk valahogy, mert a MSZMP-s pecséttel lehet.
8: De az MSZMP-s pecsét miért? Mi az, hogy azzal lehet? Ezt nem értem.
9: Mert nem volt pénzünk, kíván.
8: De és hát a pecsét helyettesítette?
9: Igen.
8: Lepecsételtük,
9: és 30 nap múlva kellett kifizetni. Mert az MSZMP-s pecsétre adtak MSZMP üdülő Balaton Aliga.
8: Az ott a pecsét.
9: És akkor arra adta a cipő, és akkor ott eladtuk.
7: A Balaton Aliga az egy kis vihágság, nem?
9: Igen, és akkor volt már 8 cipőboltunk, volt, amikor mondta a gyárfás, hogy mi lenne, hogyha egy héten 2 napot bemennék. És mondtam, de Gyugyó, hát az hülyeség, hát miért jönnék, mi van itt? Hát, hogy az értekezlet, meg hogy de mondtam, miért beszéljünk, mert hát a legjobb cikkeket írom, és tényleg a Polgár Juditról, meg a Gödörben a pár csapata ilyen fabetűkkel ki volt éve, 88-ban apám azt mondta, biztos elvisznek. Genszfeny Feri elmondta, hogy mi van a Vasasba. És akkor mondtam, hogy ne, erre én nem érek rá. És akkor kiraktak. Mert akkor házat építettem, meg engem az érdekes.
7: És azért kezdtél cipőt árulni, mert azt gondoltad, hogy az nem elég az a pénz, amit keresel a sportriportességgel?
9: Nem. Én sokkal több pénzt akartam. Hát engem nem. Jobban izgatott az, hogy sok pénz.
8: Én azt olvastam valahol, ez a legrosszabb riporteri dolog, olvastam valahol, hogy gazdag. Hogy te, gazdag. Az volt a kitűzésed, hogy nem nem tudom, professzor vagy nem. Pilóta, hanem nézett gazdag foglalkozásra szeretnél lenni.
9: De jó, de ez egyébként a gyerek gondolatában nem sokat különbözik a pilótától. Hát, én csak azt akartam, hogy én mindig a magam ura legyek, és ami nekem kell, azt én megvehessem. De nekem nem kell olyan nagyon sok minden. Így aztán nem lettem igazán gazdag. Tehát azok, akik nem gazdagok akartak lenni, hanem Facebookot akartak, meg Googlet, meg nem tudom, azok nagyon gazdagok lettek. Mert azokat nem érdekli a pénz, és még mindig egy pólóba járnak, meg van egy pulikutya, és akkor neki jó. De engem meg mindig az érdekelt, hogy én meg tudjam venni a gyógyszert, meg hogy a biztonságban legyek, meg szép lakásom legyen, meg tudjak a hobbimnak lenni, és különösebben meg nem érdekelt, tehát én sose akartam Los Angelesbe lakást. Nem is vennék, sőt, ki a franc tud ott lenni?
8: Persze.
9: Nekem csak 2 lakásom van, mert az is nagy dolog, van Budapesten egy, meg Kapolyon, és akkor ezen a 2 helyen én ott vagyok. És amikor mondja Juditka, hogy utazzunk el, mindig úgy fáj a fejem, de innen. Hát mi a világ legjobb helyén vagyunk. Hát miért utazni? Igen, de hogy mi lenne, ha elmész Japánban, nagyon szeretnék el. Az nagyon érdekel.
7: Igen, ez egy külön kultúra.
9: Nekem
7: igen,
9: az, hát az egy másik Japánba, világ, és egy másik bolygón. Hogy úgy elmennék sok napot, de akkor itt vannak a lovak, azokat itt kéne hagyni, és akkor most megint versenyszezon jön.
7: Mert még mindig olyan vagy, hogy nem engeded el, tehát hogy nem bízod rá másra?
9: A lovat?
7: Hát például a lovat. Nem.
9: Nem nagyon. Van egy nagyon jó kollégám, Tóth Máté, ez nagyon-nagyon-nagyon ügyes fiú, de azért az más, hát főleg versenyszezonban.
8: Tehát de itt egy ilyen kontrollfreak vagy, aki mindent kell,
9: hogy... Nem kontroll, én csinálom, mert ezt tanulod, amíg
8: de élsz. Nem csak a lovat, hanem úgy általában.
9: Nem. Nagyon sok jó kollégám van. Sőt, én inkább túlengedem.
8: Aha.
9: Tehát, hogy az nagyobb baj, hogy tudom, akkor csinál. De aztán azért vissza szoktam jönni.
7: Haladjunk sorra, mert van egy dolog valamit, egyébként meg akarok majd később is meg is fogom kérdezni, de akkor a cipőből hogy lett hús?
9: Hát mit tudom én?
7: Ez
9: hát minden volt. Hát volt. Én ékszerész is voltam rendes, meg pláne. Használt ruhás, meg ingatlanfejlesztő, meg vendéglős, meg hidegkonyha, meg melegkonyha, meg hamburger, meg bicikliárus, meg rollerárus, meg tetováló árus, meg, szóval én nagyon sok minden voltam. Én nem tudom, ezek honnan jönnek. Egyszer csak úgy tetszett. Én szeretem, ha valami új, meg változik. Ma már kevésbé. Ez volt az egyik ok, hogy felmondtam a cápák közöttbe. Uh-huh. Sokat gondolkoztam arra, hogy akarok-e még egy vállalkozást. És már nem akarok azzal a lendületet.
7: Na, akkor mégis eljött a kérdés, amit akarok, vagy szerettem volna kérdezni, hogy ez hogy működik, hogy neked, tudod, hogy hány vállalkozásod
9: igen.
7: van? Mennyi van?
9: 12.
7: Hát ez nem is olyan sok. Azt hittem, hogy több van.
9: Á, nem. Dehogy is. És ezeket én mindenkit is
7: megszemélyes. Ezek azok a helyek, ahova befektettél például? Vagy pedig ezek
9: hát vagy befektettem, vagy mi magunk csináltuk, vagy nem, rám nem maradt. De igen, ez a kettő. Vagy befektettem, vagy mi
7: és csináltuk. Ezeket te mind kontroll alatt tudod tartani?
9: Ez nem igaz. Tehát van olyan befektetésünk, ahol a kutya se kíváncsi rám.
7: De miért nem kíváncsi rád? Mert figyelj, nem úgy értem, a tudásodra nem kíváncsi, vagy arra, hogy
9: semmire. Figyelj,
7: semmire. A pénzedre volt kíváncsi, és kész.
9: Valaki el akart adni egy tulajdonrészt, én azt megvettem, van 1%-om, és a kutyát nem érdekli, hogy ki vagyok. Tehát van ilyen is. Van olyan, ahol egy picit többen van, de külföldön van, és egyáltalán nem kíváncsiak rám. Én jobban szeretem azokat, akik itt vannak Magyarországon, minden hétvégén írnak nekem egy ilyen heti értékelést, mi történt velük, beszélgetünk, megkérdeznek, elmondom, együtt csináljuk. Ez nekem jobban
7: tetszik. Tehát abban te dolgozol.
9: Ez egy nehéz kérdés, mi az dolgozni.
7: Hát,
9: tehát, hogy én is...
7: A know-how az például szerintem
9: igen, dolgozás. Tehát dolgozom. Részt veszek. Én ezt a szót jobban szeretem. Nem nagyon veszek ma már részt a sertés és a szoftvercégen kívül operatív ügyekbe, uh-huh. de azért elmegyek mondjuk egy nagy hálózathoz eladni a terméket, csak hogy lássák, hogy én még ezt mindig tudom. Tehát, hogy ilyet csinálok. De általában ma már én operatív nem vagyok. Inkább a véleményemet kérdezik meg beszélgetek velük, meg segítek nekik, meg átnézem, amit csinálnak, meg ötleteim vannak. Ez igen.
7: És akkor ezekkel nem is úgy vagy, hogy exitre mész, hanem azt mondod, hogy ezeket viszed tovább.
9: Na, ez egy érdekes dolog. Én nekem kettő olyan vállalkozásom van, meg is van a Giggle meg a Molin. A Molin az egy AI chatbot fejlesztő, a Giggle pedig egy alkalmi munkaerő közvetítő. Ez mind a kettő mondjuk egy szoftver megoldás, ahol én azt látom, hogy a srácok arra mennek, hogy egy következő körös tőkebevonás, még nagyobb pénz, még nagyobb érték, és ezt hype-oljuk. A többi vállalkozásom ott az a kiadott feladat, a profitot kell csinálni. Uh-huh. Hát tessék pénzt hozni apának. Hát hogy? Hát különben.
7: Hát értem, persze.
9: Érted? Tehát, hogy én inkább ezekbe hiszek, akik profitot gyártanak, mint akik cégértéket. Én azt próbálok.
8: És van olyan cég, ami különösen a szívedhez nőtt, amire azt mondta, hogy ez ameddig lehet, még akár, hogyha nem is hozza már azt a kívánt értéket, akkor se válok meg szívesen tőle, mert nem tudom, ez volt az első a cipőbolt után, amit...
9: Nincs, de én nem szeretek eladni. Én vevő vagyok. Ez egy típus. Tehát én inkább megtartom.
7: Akkor
9: és
7: azért nincs sok. Csinál.
9: Nincs.
8: Tehát gyűjtő vagy.
9: Gyűjtő. Én hiszek ezekbe. De például ott az nagyon jó példa. Van az a fiú, a Chip Chirip, az a vállalkozás neve.
7: Igen, emlékszem.
9: Emlékszel arra, aki 16 éves.
7: Igen.
9: Két héttel ezelőtt úgy leszúrtam, hogy a gatyájából majdnem kiesett, mondta neki, Balázs, engem nem érdekel, te iskolás vagy. Most vagy vállalkozó vagy, és csináljuk, vagy kiszállok. Hagyjál engem békében, nem jött el két gyűlésre. Figyeljetek, szárnyal azóta. Már a Marci segít neki dobozt gyártani, fulfillment szolgáltató felmérést csináltunk, új izét keresünk, és egyszer csak jött egy gondolat neki, hogy várjál, hát itt van ez az ember, ezt érdekli.
8: Ez komolyan vesz téged.
9: Ez komolyan vesz.
8: Igen.
9: Egy csoda, tehát ez a kisfiú egy csoda, azért csinált tavaly 27 milliót Horgoboxból, szóval, hogy ájulat, és most eltelt egy év, aludt, vagy nem tudom, hogy kell mondani, és most elkezdtünk együtt dolgozni, és nekem ez szerelem. Tehát az, hogy egy 17 éves fiú iskolába jár, meg minden, és közben több 10 milliós árbevétele van abból, hogy egy dobozba beleraknak egy horgolás mintát, meg két kötőtűt, meg zseni. Zseni.
8: Te figyelj, szintén olvastam valahol, de igen. Hát ezeket ugye az ember nem
9: sokat
8: tudja.
9: Sokat olvasva.
8: Nem, csak
9: hát ebbe még én is beleestem, nézd, de ahhoz mennyit kell nem. Olvasni.
8: A valahol az ez egy barokkos túlzás, mert a szerkesztünk összeállít mindig azért igen. Bárkiről, akármennyire ismerem, akár vagy ismerjük, akármi van, mindig kapunk róla egy ilyen kivonatot, és abban az van, hogy 150 millió forintot fektették körülbelül a cápák közbe.
9: Lehet.
8: Hogy... nem akarok ebben. Hát egy, sok kevés, kettő, meg hogy ahhoz a befektetéshez képest hol vagy?
9: Jó. Két módon válaszuk ketté. Az egyik, hogy nem tudom megmondani pontosan, hogy mennyit fektettem be, ez most papírtól kéne, ezt el kell olvasni. Igen. A cápák között egy úgynevezett matchmaker műsor. Ez azt jelenti, hogy ott arra van lehetőség, hogy egy olyan ember, aki kilép az ajtón, és én sose láttam, és azt se tudom, hogy kicsoda, azt se tudom, mivel foglalkozik, ő elmondja nekem, hogy ő mit szeretne, ami nekem vagy tetszik, vagy nem, és én elmondom neki, hogy hogyan adnék pénzt. Ezután van egy tényleges ügylet folyamat. Nem lehet egy óra alatt befektetni 20 vagy 50 millió.
8: Én ezt értem.
9: Ilyen nincs. Várj. Tehát lehet, hogy a 150 millió az én összes, nem hiszem, hogy az biztos nem az én összes ajánlatom. Annál sokkal több ajánlat volt. De voltak olyanok, akikben nagyon szívesen befektettem volna, de azt mondták, köszönik, nem kérik. Ilyen volt a Brilliance, amelyik egy ilyen vegyszergyártó volt. Akkor ilyen volt az a fiú, aki bakelit lemezekből napszemüvegeket csinált az első évadba. Uh-huh. Nem, mondta, hogy csak reklámért jött. Uh-huh. Tehát, hogy van ez a kategória, aki nem. Van az, aki ez a bámészkodó fajta, aki eljön, végül meggyőzi, a legszebb mozi a cápák közöttben nekem a 7 évad alatt az a intim szörtelenítős történet, ami egy gyönyörű mozi, egymásra találunk, egymást választjuk, és utána nem tudunk megegyezni. Mert van mögötte egy olyan háttér, mert neki magának van egy olyan problémája, mert ő se tudja. Mert a cápák közöttnek a nehézsége az, hogy nem a befektetőről szól, hanem a nézőről. A cápák közöttben a válogatás az nem az, hogy nekem jó lesz-e, hanem az, hogy a Marinénnek meg a Józsi bácsinak tetszeni fog-e.
7: Mint műsor.
9: Persze. Kit érdekel, hogy nekem jó-e? A cápák között castingjának nincsen üzletember válogatás szempontja.
8: Na, de én
9: annak
8: kérdezem,
9: csak és kizárólag néző szempontja.
8: De azért kérdezem, a Marinét nem érdekli, engem érdekel, hogy ez egyébként veszteséges, vagy nyereséges, vagy érdektelen a számadra.
9: Ebben a pillanatban ma. Azok, akikbe én befektettem, kettő kivétellel mind megvan, mind működik, nullás vagy pozitív eredménnyel. A csoda az a Sun City Barbecue fűszer Kft. Az csoda, tehát ott egy 240 milliós árbevétel, 3 ország export, 5 nagy hálózat első évbe, tehát ez egy csoda, a Nagy Iván maga is egy csoda. Azt kell mondjam, hogy a többi az normálisan jól működik, talpon van, tehát az Inknes a semmiből 300 millió, a Roller a semmiből 130 millió, tehát ezek léteznek. A Lollipop, ami a Nyalóka volt az első évadban, ők visszavették tőlem, rengeteg pénzt kerestem, rengeteget, tehát a háromszorosáért vették vissza, mint amennyivel én beszálltam. A Muncsot visszavette egy következő körös tőkeemelés, ott annyira sok tulajdonos lett, hogy emlékeztek az ételmentő, négy fantasztikus ember, fantasztikus rácok. Azt visszavette egy következő körös tőkeemelésnél az, aki nagy tőkét emelt, de azt 3 millióval szálltunk be, és 8,5 millióért vették vissza tőlünk, tehát az is egy jó történet. A Lollipop az több 10 milliós történet, tehát az kifejezetten nagy sikertörténet, a többi meg megvan, működik, és jól vannak.
8: Jó, van, akkor erre visszatérünk majd.
7: Visszatérünk, meg kell most tartanunk egy kis egészségügyi szünetet.
8: Igen.
7: Nem egy szünetet, egy reklám szünetet, meg zenélünk. Ez itt a Megmondtuk Előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal.
8: Hevér Gáborral.
7: És mai vendégünkkel Moldován Andrással, és mindjárt jövünk vissza, ne menjetek sehova se.
8: De sehova.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
7: Sziasztok, itt vagyunk újra a Megmondtuk Előre című műsorunkkal a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal.
8: Hevér Gáborral.
7: És vendégünkkel még mindig, hál' Istennek, Moldován Andrással. És ott hagytuk el, hogy ezek a te befektetéseid vagy vállalkozásaid, amiket a cápák közben megtettél, azok pozitív mérleget mutatnak.
9: Igen. Ez mindegyik működik, fejlődik, nő, erősödik, egyre jobb. Én nagyon bízom benne, hogy egy-két év is rendesen osztalékokat fogunk fizetni, és már ma is van olyan, amelyik fizetett osztalékot. Persze, ennek ez a célja.
7: És ilyenkor te beleásod magad, például nyilván nem fogod beleásni magad a horgolás művészetébe, vagy pedig, de igen?
9: Horgolni nem tanultam meg, de maga a horgóbox ötlete, hogy milyen figurák vannak, szóval erről beszélgettünk. A Balázs nagyon tehetséges, az elképesztően tehetséges fiú. Ő neki nem a termékfejlesztésben kell annyira a segítség, mint például inkább a kiszerelésben, vagy a kiszállításban, vagy az árazásban. Ő neki más kell.
7: Mert ez azt jelenti, hogy te megbízol abban a termékfejlesztőben, aki magáim a termék, hogy az egy működőképes jó dolog. Ez egy megérzés, vagy pedig már tudás van mögötte?
9: Szerintem a befektető az, amikor nem BlackRock meg Vanguard és nem kilóra csinálja ezt, akkor embereket keres. Én embereket keresek. Én ezeket az embereket mind nagyon szeretem. Tehát persze, hogy megbízok benne, mert ez egy ügyes fiú. De a Sanyi meg a Márk is nagyon ügyes az Inkneszbe. Tehát mindegyik ügyes. Én azért fektettem be, mert ezek szimpatikus emberek.
8: Tehát te nem lapozgatsz egy Excel táblázatot, hanem nem. Ráni. Bocsánat, megfulladok éppen.
7: Semmi baj, hát az.
8: Szóval még egyszer, te nem lapozgatsz egy Excel táblázatot, hanem ránézel valakire, meg úgy hallod az ő flashét, hogy mit szeretne, és akkor azt mondod, hogy ebbe van ráció.
9: Én idealista vagyok. Képzeljétek el, van egy befektetésünk, a Kálmán Peti Rothwagen, ugye ez nem akkora cég, hogy ne lehetne bemondani. A Peti a legutolsó pénzén eljött hozzám tanácsadásra, befizett ezt a rengeteg pénzt, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen ma tönkre megy. És mit kell most csinálni? És hallgattam, és egy elképesztő fiú, aki hozott egy rossz döntést, beleállt, nem eldobta a céget, hanem addig nyugte, amíg aztán teljesen tönkre ment benne. És akkor azt mondta neki, Peti, beszállunk mi. És akkor megnézte a Marci meg a kolléganőm, a kolléganőm mondta, hogy hát ez vörös lámpa, lehetetlen, soha nem adótartozása
7: Marci a
9: van.
7: Nem?
9: Marci a fiam. Marci meg azt mondta, apu, ez nagyon jó srác. Mondom, és? Hát akkor menjünk. És akkor mindenféléket kifizettünk, meg most már egy éve nyomjuk, de decemberben 9 millió volt az eredmény egy hónap alatt.
7: Igen, azt mondtad a cápák közben is, hogy az benne van a pakliba, hogy megbukunk. Tehát, hogy
9: benne, de hát ettől nem kell félni. Hát ez mindenkivel előfordul. Én csak azt mondom, hogy ezek a srácok, ezek fantasztikus emberek, és hogy az én életemet bizonyosan jobbá teszik.
8: Te buktál meg üzlettel? Mert persze, hogyha azt mondod, hogy nem kell félni tőle, de hát azért akinek egy boltja van, érted?
9: Mínusz 300 millióra mentem tönkre. Tehát nem úgy, hogy csak tönkrementem, hogy nem volt semmi, mert az könnyű. Úgy tönkrementem, hogy nagyon sokkal
8: igen,
9: is tartoztam.
8: Igen, de tudod, van az a mondás a 300 milliónál, hogyha 1 millióval tartozol a banknak, akkor bajban vagy, de a 300 millióval, akkor a bank van bajban.
9: Igen, az a helyzet, hogy ez a Keynes-i közgazdaságtannak kevesen tudják, a két alapmondat, ez az egyik, az, ha kevéssel tartozol a te bajot, a sokkal, akkor másik. A másik pedig az, hogy ingyen ebéd nincs. És képzeljétek el, hogy ez egy egyszerű mondás, hogy ingyen ebéd nincs, és most el kell mesélni egy történetet, fiatal ember voltam, amikor a 20 éves, a Rózsa utcában a 7. kerületben megismerkedtem egy hölgyel, aki mondjuk kétszer annyi idős volt, és csodálatos órákat töltöttünk együtt, amikor is egyszer csak azt mondta nekem, hogy tudod, kisfiam, én, mert hát így vagy hívott van a kisfiam. Tehát ez biztos másról is előfordul.
7: Minden kavasz fiú álma.
9: Tudod, kisfiam, te az a helyzet, látom, te nagyon okos gyerek, hogy én csak egy dolgot tudok neked tanítani. Mondom, hát de nem mond már ugyan, de hogy, de hidd el nekem, ezt az egyet jegyezd meg. Ingyen nincs. Mondom, jó. És akkor ezzel elindultam, és 31-2 évesen a bankárképzőn, a Király Juliánál bejön a minden pénzügyi művelet apja, Szász János, és aki ugye az Opciók című könyvet írta, és hát tehát van a Jóisten, és nyilván mellette ült a Szász János, akitől kérdezett, hogy kell ezt csinálni. És akkor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen csak azt kell megjegyezni, ahogy a Keynes is mondja, hogy hát ingyen ebéd nincs. És akkor arra gondoltam, várjatok, én ezt tudom.
8: És nem őtől lehallottam.
9: Ezt nem őtől lehallottam először. És akkor rájöttem, hogy tényleg ez a két szabály van.
7: A 7. kerületi asszonynak a gondolata is felértékelődött.
9: Ingen pénz nincs. Na gyerekek. És akkor utána ezt el tudtam végezni a bankárképzőt, és végig ez adta az erőt, pedig nagyon-nagyon nehéz volt. Vagy 95-en elkezdtük, és akkor 14-en fejeztük be, onnan mindenki kibukott. Ez tényleg nehéz iskola volt. És olyan jó, hogy azóta is ez a kettő nekem megvan. Én nem szeretek sokkal tartozni. Nem is tartozom sokkal. Tehát a cég méretéhez képest nekünk sosincsenek nagy hiteleink meg. Én nem szeretem azt. Én tartozom, én ezt pontosan tudom, és azt tudom, hogy azt meg kell adni.
7: És ha már ilyen tételmondatoknál tartunk, vagy hát olyan tételmondatoknál, amiket te nagyon megjegyeztél, és viszi az életedet. Most ugye van egy fordított helyzet is, vagy nem fordított helyzet, most te mondasz bizonyos helyzetekben tételmondatokat, hiszen van egy kurzus, amit tartasz.
9: Igen, ez érdekes, én nem akarok tételmondatokat
7: mondani. Senki nem akar tételmondatokat mondani, de az lesz belőle.
9: Igen, és most épp azt nézegettem, hogy beszélni fogok a marketingesünkkel, hogy mások sokkal jobb posztokat tesznek ki az én mondataimból, mint mi. És hogy ez mi a fene van, és mindig feljön nekem a közösségi médiában Moldován András, hogy ott valamilyen nagyon
7: és
9: okos
7: milyen jókat
9: dolgok.
7: Mondtam,
9: milyen jókat
7: tudod.
9: Mond ez a Pali, tudod, és nézem. Nem volt cél ez a tételmondat sosem. Igazából egy megtiszteltetés, több mint 150 ezer követőm van azon a TikTokon, azokat tényleg nem tudom, hogy kicsodák, tehát fogalmam nincs, egyel se találkoztam még, aki követne, de ott ki szokta írni, hogy a ki meg hogy követ. Én azt látom, hogy ebben van tudástranszfer. Hogy ez mekkora értékű tudás, ezt én nem tudom eldönteni, valamekkora, ez az én tudásom. És most már van Moldován András előadás is.
7: Igen, ezt akartam mondani, erre akartam célozni, hogy ez van is, eddig ugye online volt, de most van offline is.
9: Most van offline, színházba, egy hónapban 4-et csinálok, kifejezetten megtisztelő, hogy 3-400 ember eljön, annál több nem, tehát a véletlenül nagyobb termet bérelnek, már nincs tele, de a 300-as tele van, és kis helyeken is, Győr új barát, meg, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedvesek az emberek, és úgy van, hogy van egy körülbelül 35 perces előadás, és utána egy 35-40 perces beszélgetés. És hát elképesztő. Tehát és könyvet lehetne írni
7: a beszélgetés.
9: Elmondok egy témát. Feláll egy fiú, hogy Ő 15 éve az apukájával dolgozik együtt, és réges-régen generációváltás kellene, de az apukája nem hajlandó elengedni, és a vállat tönkre fog menni, és gátolja, és nem tudom, mit kell csinálni. Mondom neki, hagyd ott. Hát nem engedi el, hagyd ott, állj a saját lábadon, ne akar örökölni, ne akar megkapni, állj. Föláll egy lány, ő föláll. Ugyanez volt a helyzet, 15 évig együtt dolgozott az apukájával, nem adta oda az apukája a céget, de meghalt. És minden az övé lett. És ő nem így akarta. Uh-huh. Értitek? És ott vagyok én. Uh-huh. Mondtam, köszönöm szépen, itt a véget. Ez az élet. Tehát, hogy olyan csodálatos történeteket tudnak emberek teljesen spontán 300 idegen között elmondani, mert én egyébként megnyitom őket, és egy olyan hangulat van, amiben elkezdünk beszélgetni, és annyira megtisztelő és fantasztikus 300 emberrel beszélgetni. Hát ilyen nincs az életben, hogy beszélgetsz velük. És érdekli őket, és nem állnak föl, amikor vége, hanem beszélgetnek. Megkérdezem tőlük, van-e olyan a teremben, aki az elmúlt héten még nem hazudott? És kézzétek el, sosincs senki, aki felteszi a kezét. Mindenki hazudik. Hát
8: nehéz, mert ugye első mi a hazugság.
9: Igen, mert hazudunk, mert valamit igen. Hazudunk, mert a végén eszébe jut, hogy azt mondta a gyereknek, hogy megmosta a kezét pisilés után, azt közben el.
8: Vagy azt mondta, hogy ez tetszett, amit ez igen, a rajz, amit
9: igen.
8: A, milyen szépet rajzoltál.
9: Igen.
7: És ilyenkor az emberek, azt le tudtad mérni, hány ilyen személyes színházi dolog volt?
9: Négy, ez most van ez a sorozat, négyen vagyok túl, még 80 hátra tavasszal, és valószínűleg lesz 12.
7: És az emberek nagy többsége
9: következő szezonban is.
7: Nem segítségért megy oda, vagy olyan tanácsért, ami azt gondolná, hogy...
9: Érdekes, hogy mondok, mindig mondjál igazat. És akkor azt mondja nekem, hogy jó, de mit kell mondani akkor, amikor a főnököddel véletlenül találkozol a ligetbe, tolja a gyereket, a gyerek egy kvazimódó, és megkérdezi a főnököd, ugye milyen szép gyerek?
8: Igen.
9: Mi a válasz? És tudod, döbben csend az egész teremben, tényleg mi a válasz? Hát itt a igaz mondó Moldován András, mondom, hát azt kell mondani, apjára ütött. Hát mit? Hát érted? De annyira izgalmas, hogy ott abban a pillanatban ki kell valamit találjál. És a következőn egy másik mást fog mondani. Tehát, hogy ez egy valós interakció, nem egy megrendezett, nincs beépített emberem, semmi nincs. Nagyon izgalmas.
7: És a te 35 perced vagy 40 perced az miről szól?
9: Igazából az őszintességről szól, a keretekről szól, arról, hogy hogyan helyezkedjünk el a világban, hogy mi a különbség a kompromisszum és az együttműködés között, hogy mit jelent az, hogy szabadság, hogy hogyan tudjuk megérteni azt, hogy mi a jó a többi embernek körülöttünk, hogy miért nem kell hazudozni, hogy az miért rövid távú megoldás, hogy erről szól.
8: Te mindig ilyen magabiztos voltál, vagy a pénzt tett magabiztossá?
9: Magabiztosabb vagyok gazdagon. De ezen mindenki így van, Iván, aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, vagy hülye.
8: Persze, csak hogy de, van a karakterek, akiket igen. A pénzt tesz magabiztossá, és van, aki már egyébként hordoz magában.
9: Én magabiztos voltam, igen. Anyám után, de igen. Igen. Én hittem abba, hogyha jól neki megyünk, megcsináljuk.
8: Te egyke vagy?
9: Igen. Igen.
8: Ez tehát akkor körülötted. Azért, mert a körülötte forgott a világ igen. Egy picikét, mert hogy nincs megosztás a figyelemben.
9: Ráadásul és... volt egy gyerekkori szívbetegségem, ami egy szívműtéttel oldódott meg, és ez biztos még különösen én körülöttem forgatta a világot. Igen. Igen. De ettől függetlenül én magabiztos voltam, mindig is az voltam. Egyébként ma is azt mondom mindenkinek, úgy lesz, ahogy a fejedben van. Ha hiszel benne, meg tudod csinálni. De azért ahhoz, tehát én azt mondom, hogy ahhoz, hogy őszinte tudjál lenni, ahhoz szükség van egy önismeretre. Ha én nem tudok magammal szemben őszinte lenni, ha nem tudom felmérni a saját erőmet, a képességeimet, nem tudok őszinte lenni a világgal szembe.
8: De akkor is őszinte akarsz lenni, amikor az őszinteségedről tudod, hogy meg fog bántani valakit. Most nem arról beszélek, amikor tudod, az van, hogy ne haragudj, de ez nem sikerült.
9: Nem, ott visszakérdezek, hogy tényleg tudni akarod-e. Ez a legalap kérdés, biztos tőletek is megkérdezik azt, hogy vagy. Ez egy rettegett kérdés, én ezt sosem merem föltenni, soha nem kérdezem meg senkitől, hogy vagy. És ha tőlem megkérdezik, akkor mindig visszakérdezek, hogy tényleg tudni akarod?
8: Hát igen, de
9: és mert... ha erre még mindig azt mondja, hogy igen, akkor válaszolok.
8: Mert Magyarországon, ahogy vagy ott, komolyan veszik ki.
9: Kint
8: csak veszik. Egy udvariassági
9: kérdés. Hát ez nem érdekel, de itt ez egy komoly dolog.
8: Mindenki komolyan veszi, hát, és elkezdődik egy hatalmas tiráda.
9: Hát borzalom, és megtudsz olyanokat, amiket sose akarnál megtudni. Szóval az őszintesség nehéz, de az őszintesség határa ott van, amikor nekünk rossz lesz, ha őszinték vagy.
8: Igen.
9: Hát onnan szinte mindenkinél a hazugsággal folytatódik.
7: Mi az, hogy rossz lesz? Miért lesz rossz? Hát, hogyha azt gondolod,
8: hogy azt gondolod, hogy az valakit, akkor
9: hát képzeld el, megkérdezik maga, ellopta ezt a Balaton szeletet? Azt ott van a zsebedbe.
7: Na, hát az rossz, de nem azért lesz rossz, mert hazudsz.
9: Mert ellopta. De ott van egy éles határ.
8: Szerintem ott van, amikor megkínálnak egy sütivel, ami borzasztó.
9: Igen. És ott meg kell mondani, hogy rossz.
8: Aki kínálja a sütit. És mit mondasz?
9: Anyámnak, kézzétek el, 60 fölött elment az ízlelése. Nem tudom mi. És soha többet nem volt olyan a csirkepörkölt, mint régen. Egyébként állítok, ezért nincsenek hölgyek időskorban, vezető pozícióban, nagy konyhákon. Uh-huh. De én ezt nem tudom, hogy igaz-e. Csak azt tudom, hogy az nagyon nehéz volt az anyuval arról beszélgetni, hogy ez a csirkepörkölt, ami isteni volt, az most gyakorlatilag ehetetlen.
8: Hát igen.
9: Erről nehéz beszélni. És hogy valóban, amikor, de hogy kell úgy őszintének lenni, hogy ne bánts meg senkit. Az őszinteség az nem egy támadó fegyver. Igen, hát ez egy teljes tévedés, mindenki azt hiszi.
8: Meg én néha azt gondolom, hogy az emberek, akik nagyon őszinték, remélem, hogy te nem ilyen vagy.
9: Igen.
8: Azok viszont egyáltalán nem viselik jól, ha velük őszinték. Tehát hamar megsértődnek. Tehát van ez, tudod, ami nekem a szívemen, az a számom.
9: De az hazudik. Hazudik. Azért sértődik meg.
8: De te nem sértődsz meg, ha veled őszinték.
9: Képzeld el, hogy ennek nálunk a gyerekem a csúcstartója. Tehát ő olyan konokul őszinte, hogy az, de hát én neveltem rá, de az már sokszor nehéz. Az nehéz. És akkor mindig el kell gondolkodjam, hogy igaza van-e. Hogy például én attól rosszul vagyok, amikor mondom a Palinak, hogy figyelj, hát meg volt beszélve, hogy 9-kor kiteszed a tésztát, nem tetted ki, csak 11-kor. És akkor mondjam, hogy képzelem, hát ő kitette. Mondom, jó, mérjük meg, megmérem, 5 fokos, most vetted ki a hűtőből. Akkor ezek szerint én hazudok? Hát mondom, igen. Ezek szerint igen. Hogy beszélhetek én így velő kilép? Most szerintem ezt félre kell tenni, hogy beszélhetsz így velem? Én a múltkor mondtam a kolléganőmnek.
8: A fegyvere.
9: Hát persze, aki hazudik. Aki,
8: persze.
9: Én mondtam a kolléganőmnek, képzeljétek el, hogy ilyet nem szoktam. Így be azt mondtam neki, hogy szabad egy csúnya szót mondani?
8: Persze, próbáljuk meg körülírni. Igen.
9: Tehát, hogy menj be abba a lukba a számláddal. Engem ez nem érdekel.
8: Igen.
9: És másnap kérdezte, hogy én miért mondtam, hogy csinálja azt. És akkor azt mondta neki, hogy ez nagyon nagy baj, hogy ezt mondtam, ezt nem szabadott volna mondani. De megtenni, hogy belegondol, hogy mekkora hülyeség kellett ahhoz, hogy itt dolgozik 2 éve. Mondtam már ilyet? Soha. Mondom, gondolj már bele, hogy mit kellett csináljál ahhoz, hogy engem, aki ebbe a helyzetbe hozzál. Tehát, hogy az emberek arra nem figyelnek, hogy mit tettek azért, hogy a másik kikeljen magából. És utána egyébként tök jó volt, sokat nevettünk, oké, bocs, tényleg hülyeség, mentünk tovább. De hogy szerintem az őszintesség azért iszonyat jó, mert nagyon gyorsá teszi a kiegyezést.
8: Én azért szeretek őszintének lenni, amikor lehet, mert én elfelejtem, hogy mit hazudok.
9: Anyám ezt mondta, kisfiam, és olyan hülye vagy, sose hazudjál, holnapra úgyis elfelejtem.
8: Érted? Nem
9: aki
8: tudom.
9: Igazat mond, az mindig pontosan, ugyanazt mondja.
8: Ha igazat mondok, akkor az volt, amit gondolok. Igen. Abba a pillanatban, hogy hazudoznom kell, 2 nap múlva elfelejtem, utána vissza kell. Szerintem. Azt megfigyelted egyébként, hogy amikor tényleg valakit leszúrsz, vagy rajta kapod valami, vagy igen. Nem tudom, arról a problémáról, ami valójában a probléma, rögtön egy ilyen személyeskedő dologra állítás. Vált mindig igen. A dolog, és akkor az van, hogy te milyen hangon beszélsz vele, hogy lehet ezt használni, hogy engedheted
9: meg magadnak. Én meg szoktam kérdezni, hogy mit keres ebben a problémában az ego? Hát ez egy tankolásról beszélünk.
8: Igen.
9: Hát hogy jött ide az ego? Meg hogy amikor mondja, hogy mert más a hülye. Mondom, de hát ért, véd ki. Hát ez a te vagy ott azért, hogy kivéd, megcsináld, megrendezd, megszervezd, elintézd, hogy jó legyen. igazad van. És béke van, tehát, hogy nincs tartós konfliktusom senkivel. Aki utál, utál azzal. Semmilyen kapcsolatom nincs, akivel meg jobban vagyok, azzal meg jobban vagyok.
8: Jó, hát az egyébként is gyanús mindig, hogyha valakit mindenki szeret.
9: Ugyan. Meg nem is bírod anyagilag.
8: Hát igen. Az embernek sok barátja van, az neki.
9: Azt nem lehet bírni, persze.
8: Figyelj, szoktál olvasni?
9: Igen.
8: Tévét nézni, sorozatokat, filmet?
9: Igen. Tehát, hogy én mindenevő vagyok, és nem a barna hajú lányok tetszenek, meg nem a szőkék, meg nem a vicces könyvek, meg nem a szomorúak.
8: Hanem minden. Meg,
9: igen.
8: Mit láttál legutoljára?
9: Filmet?
8: Hát, igen, filmet, sorozatot, színházat.
9: Istenem.
8: Ez persze mindig
9: színházat, tegnap a Dombóvári Pistát.

0: Nézek mi kis falunkat. Hát, ezt képzeld el, azt nézek.
1: Nagyon jó.
0: Igen. Most azon gondolkozom, hogy, hogy így, hogy mondtad, hogy színházban mit láttam utoljára, de azt most nem tudom.
2: Mindegy, de magyarul nem az, nem az a szakbarbár vagy, aki csak arra felé tendál, vagy pedig ezt is felhasználod. Most is mondtad, hogy azért
0: én
2: mégis egy olyan...
0: Én mindent eszem. Tehát én imádok a foci meccsen az edzőnek drukkolni. Tehát szerintem az iszonyat izgalmas, hogy hogy rakta föl azokat, és hogy ott mi történt. De én tudok biatlon versenyt is nézni.
1: Ha a fociról van szó, nézd meg, most van a... Már nem is tudom, melyik streamingen a Smasherről, tudod, a Manchester Unitednak volt a kapusa, Dán kapus,
0: Smasherről.
1: Egy dokumentumfilm, baromi izgalmas egyébként.
0: Hát a Ronaldót láttam, meg igen. Szóval többet tudtál, Mourinho-t, nem tudom, láttad
1: láttam
0: a Mourinho-t.
1: Láttam Mourinho-t is, igen.
2: Bekem is nagyon jó.
0: Bekem nagyon jó volt, igen. Tehát így sokat, én azt hiszem, kulturálisan is mindenevő vagyok. De hát LGT-s voltam.
2: Hál' Istennek is, mi találtunk egy LGT lemezt. A stúdióban bent találtunk egy LGT lemezt, ami a Ringasd el magad.
0: Igen, lemez, az első lemez.
2: A Bartával és a Lauxal, ennek nagyon-nagyon megörültünk. Mindegy, én is
0: meg a Frenes Karcsival, azt kéne felejtsd.
1: Nem, semmiképpen se.
2: Mikor lesznek a következő előadásaid? És hol?
0: Hát ezen a héten 4 van, hogy ne tudnám. Ma Debrecen, holnap Szombathely, Szerdán, Budapest, Lurdiház, Csütörtökön, Székesfehérvár.
2: Szuperszónik.
0: És van egy könyv. Brutális őszinteség, igen. A 21. század kiadó adta ki, és amikor kiadták, én mondtam, hogy kifizetem a felét az előállítási költségnek, de mondták, hogy ez hülyeség, hát ők a kiadó, de mondtam, ez meg fog bukni. Nem fog megbukni, és egyelőre nem bukik meg, hanem egész sokat, több ezer darabot megvettek emberek, ez óriási megtiszteltetés.
2: Gratulálunk.
0: Nagyon
2: hozzá.
0: Iszki. Nagyon gratulálunk.
2: Iszki. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél
0: én
2: hozzánk.
0: Én köszönöm, hogy itt
2: nagyon
0: lehettem.
2: Jó volt. Mai vendégünk Moldován András volt a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: A Rádió Café 98.0-án. Hallgassatok bennünket máskor is, meg mindig is, mert szerintem elég jó vendégeink vannak, mint például ma András. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést! Elnézést!
5: Nem bírsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék!
4: MZKT.
5: Ja. Angolul egyszi.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul légy.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: Hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrációk.

0: Pagony.hu per programok oldalon.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Aggódnak a gyümölcs és zöldség kereskedők az árréstopp miatt. Napos, túlnyomóan száraz időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Mi Hazánk mindent támogat, ami a gyermekvédelemmel kapcsolatos védelmi intézkedés. Torockai László kijelentette ugyanakkor, hogy továbbra is ellenzik az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségét. A KDNP-s Rétvári Bence arról beszélt, hogy nem szabad kihasználni a gyermekek kiszolgáltatottságát politikai célokra sem. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a gyermekvédelmi intézkedésekre úgy reagált, hogy a kormány ezzel akarja elfedni az üzemanyagárral és a költségvetéssel kapcsolatos problémákat. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja. Így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árréstoppot tavaly márciusban vezette be az előző kormány. A jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatás-kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára.
3: Időjárás a Rádiókafén.
4: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és ma már mindenütt napos, száraz idő várható. A szél is mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hidegfront hozhat esőt.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jó ég, Jamie.
6: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
5: Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: És akkor azzal beszélgetünk az a Szakival, aki hát végighozta az adóvilágot közel 500 adáson, ugye, mert ahogy említettük, egy nagyon fontos pozíciót kapott dr. Feledi Botond, és már...
8: Úgy harangoztuk be, úgy köszöntöttük, az volt a titulusa, 480 valahány alkalommal, hogy külpolitikai szakértő.
7: Igen.
8: Most viszont a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója a hivatalos titulus. De a lényeg az, hogy itt van velünk Botond.
7: Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát eddig se a titulusok miatt hívtuk egymást.
8: Ez így van, de azért fontosnak tartok. Nem hiányzik egy kicsit ez a szignál így hétfő reggelekről, most így őszintén?
9: Hát abszolút, abszolút. Tényleg így a vasárnap este üresek, hogy nem készülök a Trinidad és Tobago külpolitikájából, vagy valamilyen afrikai ország halászatából. Tehát itt tényleg olyan dolgokba bukkantunk, és jártuk be együtt, ami hát azt hiszem, hogy egyedi. Így a külpolitikai szakértők körében is, hogy ekkora kört tettünk a világban.
8: Igen, és néha megkérdeztük, hogy olyan természetességgel számoltál be mindenről, hogy mi tényleg nem tudtuk eldönteni, hogy most tényleg az egész világ ennyire a kisujjadban, vagy hogy melyik országok volt, ahol mondjuk tényleg az URN-ek után kellett nézni, készülni kellett, esetleg ismerősökkel beszélni hozzá, mert valahol meg nyilvánvaló volt, hogy abszolút közel áll, beszéltünk róla rovaton kívül is, egyértelmű, hogy összes összefüggés kisujjadban van, és látod, és elmondod nekünk, de néha távoli, eldugott kicsi országoknál tényleg csak csodálkoztunk, hogy úristen, ezeket honnan tudhatod, mert én is időnként. Mi is készülünk az adásra, meg keresgélünk, de hát soha közelebbre jutottunk annak, amiket utána kaptunk tőle. Szóval hogyan működött ez nálad?
9: Fűha, hát amit mondott az Odi is, az egyébként igaz, tehát, hogy itt a googlizásból, az AI-ozásból azért egy vastag autósztráda vezeti az embert, hogy tényleg mennyivel több mindent föl lehet ásni, mennyivel rövidebb idő alatt egy-egy országról. De azt hiszem, hogy a külpolitikai szakértő egy picit olyan, mint a sebész, tehát, hogy igazából nem testekre vagyunk specializálódva, hogy egy-egy országra, hanem egy módszertanra, és bárki kerül a külpolitikai szakértő szemüvege elé, azzal meg kell tudjon birkózni. Tehát amíg a módszertan adott, addig ezeket a kérdéseket szépen szisztematikusan szerintem föltettük. Nektek is voltak visszatérő kérdéseitek. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, és hát ez viszont hiányozni fog. Tehát ez a része, hogy tényleg bárhol ledobtatok a világ bármely pontján, akkor ott el kellett tudni boldogulni.
7: Igen, és azt hagyján ugye, hogy boldogultál ezekkel, de úgy ágyasztad be a világ ilyen külpolitikai szövetébe az összes mondandót, hogy ezért is merült föl bennünk, amit Gábor is mondott, hogy tényleg olyan érzés volt az ember, hogy az egész golyóbist látod, hogy mihol, ki, mit csinál, mi történik, milyen szándékkal, milyen nem tudom, ellenállásba ütközve, és tényleg teljesen ilyen összefüggésebe.
9: Hát de ezt meg közösen fedeztük föl, tehát ez valahol tényleg egy ilyen szövettani vizsgálat volt, elnézést akkor az egeri orvosi nem voltam orvosnál, de hogy ugye tényleg ugyanazon a globuson élünk, hasonló problémákkal küzdünk, láttuk azt, hogy nyilván, hogy a kicsi sziget, akkor nekik a klímaváltozás fontosabb, aki közelebb van egyik nagy hatalomhoz, ott jobban izgul, tehát hogy érvényesültek ezek a nemzetközi kapcsolati alapszabályok, hogy a földrajz azért az mennyiben meghatározza egy ország helyzetét, és azt hiszem, hogy hát ezt most Magyarországon is értük már újra és mindig, meg mindig ezzel küzdött itt a magyar történelem, tehát ezek szerintem olyan jó gondolkodási alapot nyújtottak nekünk is, és hát abban bízom, hogy a hallgatóknak is időnként már itt a reggeli dugóban hallgattak minket, de hát ha estére is vittek magukra valamit.
8: Volt kedvenc országod, vagy emlékezetes, akinél vagy nagyon meglepődtél, vagy nagyon elgondolkodtál, vagy nagyon nehéz volt használható információkat szerezni róluk?
9: Hát a műsor elején, tehát amikor hány évet csináljuk? Tehát
8: 10 éve.
7: Igen.
9: Igen, tehát azért akkoriban kiásni információkat picike nem angol nyelvű szigetekről azért az nehéz volt. Meg emlékszem még az első alkalommal, amikor a kelet-ázsiai kört csináltuk, tehát azért ott az embernek hirtelen megérteni egy kis mianmári történelmet, kontextust, és utána okoskodni, ezek nem voltak könnyű feladványok, de nagyon tetszettek egyrészt, másrészt meg ugye hirtelen az ember tényleg a saját szakmájával találkozott, hogy oké, de akkor melyik oldalnak kell megnyitni a híreit, mi az, amit elhiszünk, mi az, ahol nem tudod, hogy most éppen hol vagy, mert egy helyi lapról olvasol, vajon akkor ő milyen párti. Ugye ezeket ma már az AI-ja jóval egyszerűbb kezelni, vagy sok segítséget kaphat az ember az ügyesen promptól, de azért ez tényleg egy külön kihívás, tehát tulajdonképpen itt mi emigráltunk vasárnap estétől hétfő reggelig minden egyes héten.
8: Igen. És helyszín egyébként, ahol mindenképp elértünk, mert ha jól emlékszem, nem hagytál ki egy alkalmat se, vagy talán csak egyszer volt valami műszaki problémák, vagy nem tudom, nem rémlik, hogy lett volna. Reptéren biztos, hogy hívtunk, talán beszállás közben is.
9: Igen, ez volt ilyen, hogy ott állok a lépcső alján, és nem akarok beszállni, és már ott a stüvárda szintegettem, hogy azért van, valami kezdődték magammal. Ilyen is volt, meg amikor a mellettem ülő végig hallgatta a bejelentkezést. Tudom, hogy volt villamoson is, mert valahogy beragadt a villamos, és nem tudtam leszállni Budai Budapesten.
7: Igen, ezek rosszak.
9: Úgyhogy azt hiszem, tehát tényleg nyári táborban, zúgó esőben, a leg extrémebb fesztivál helyszíneken is írtam, amire utolértetek, tehát azért tényleg a 4 évszakot végigcsináltuk.
8: Igen, ezt nagyon köszönjük egyébként, nyilván ezt is nagyon köszönjük. Most mi izgat a leginkább, illetve hogyha most választhatnál egy országot, vagy amelyről legszívesebben beszélnél, vagy akár néhányat, akkor mik lennének ezek, mondjuk kik a legizgalmasabbak most szerinted?
9: Hát itt, hogy ugye már mindannyian elmúltunk 30-ak, így azért azt mondom, hogy nagyon-nagyon elkezdett érdekelni, hogy újraolvassuk a környékünket. Tehát tettünk egy óriási kört a világban, tényleg látjuk, hogy mik azok az alapvető erővonalak és törésvonalak, amiket a legtöbb helyen 80-90%-ban megtaláltunk, csak más arányban. És innentől szuper izgalmas az, hogy néz ki ez a környékünkön, hogy néz ki ez a szomszédos országokban, és egy picit jobban, vagy még jobban megérteni az ottani dinamikákat. Tehát ugye mindig azt láttuk, hogy azért itt, ha még egyet kaparnánk, akkor milyen érdekes lenne, és akkor jöttek a akár Marokkótól, Namibiáig a történelmi aspektusok, hirtelen ott a rétegek, a gyarmatosítástól, akár a korábbi időszakokig, túlélő királyságokig. Tehát nagyon-nagyon izgalmas az, hogy lássuk, hogy ezek hogyan befolyásolják azt, hogy az ottani emberek hogyan értelmeznek minket. Nyilván ez nem független most az új feladatomtól sem, hogy a magyar külpolitikai stratégiát kell megírjuk, de az, hogy tényleg Pozsonytól Bukarestig, akár Varsótól Zágrábig, hogyan néznek ki ezek a ottani olvasatok, és annak is milyen árnyalatai vannak, most ez az, ami kifejezetten izgat, és nagyon érdekesnek tartom, amikor ilyen szakértőkkel tudok beszélgetni.
7: Világos. Oké, hát Botond, még egyszer nagyon köszönjük ezt az időszakot, nagyon klassz volt.
9: Én köszönöm nektek.
7: Nagyon feltoltad a lécet, még mindig keressük, hogy kivel lehetne, aki ennyire nagyon komoly rálátással, ennyire az összefüggéseket tudja, és még rá is ér hétről hétre. Hát ez most egy kicsit ilyen challenge számunkra, de egyelőre még nem tudtuk.
9: Hát remélem, hogy azért lesz alkalom máskor még beszélgetni.
7: Mindenképp, azt mindenképp szeretnénk.
9: Legyen így, tényleg én is köszönöm nektek is, Zolinak is, ha még hallgat minket, és hát a hallgatóknak az időként beküldött szuper kommenteket, megjegyzéseket, biztatásokat, mert azért ebből is látszott, hogy szuper kis közösségetek van, akit hétfőnként, illetve a hét minden reggelén hallgat titeket.
7: Így van, abszolút. Botond, még egyszer nagyon köszönjük, ezt is, hogy most még beugrottál ide az 500. jubileumi adásra, és a további sok sikert és viszont hallásra, hogyha lehet ezt mondani neked, mert hogy ahogy említettük, még szeretnénk beszélgetni.
8: Igen, ha nem is ebben a rovatban,
7: így van.
8: De a műsorban azért várunk nagy szeretettel. Még sokszor.
9: Nagyon számítok rá.
7: Köszi, szia. Dr. Feledi Botonddal, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójával beszélgettünk annak apropóján, hogy közel 500 adásban, ugye ez az 500. jubileumi adóvilág, közel 500 adásban állt rendelkezésre külügyi szakértőként, hogy beszélgessünk ebben a rovatban vele. Na, megnézzük, hogy mi áll a mögött, hogy a MOHU átalakított, maradjunk az átalakításnál, a kisebb üzleteknél a visszaváltott üvegek után adott kezelési költséget. Azért mondom ezt, mert valójában úgy néz ki, hogy egyoldalúan lecsökkentette, és Hatházi Ákos ki is akadt, hogy az a célja nyilván a MOHU-nak, hogy kevesebb üveget vigyenek vissza, és akkor neki több haszna marad, mert ugye részben ugye a vissza nem váltott pénzek azért ott csapódnak le a MOHU-nál, de hát ez tulajdonképpen a költségeinek egy részét fedezi, tehát nem feltétlenül nyereséges. De hogy miért történt ez a módosítás, és hogy mennyiben igaz az, amit a MOHU állít, hogy oké, volt egy csökkentés, de összességében mégis valahogy többet fizet ki. Tehát, hogy mi a helyzet ezzel a támogatási dologgal? Ferenci Attilával próbáljuk átnézni, a Recco Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt, sziasztok!
7: Kezdjük azzal, hogy mennyiben éri meg egy üzletnek egyébként a palackűszaváltás, és mennyiben csak a terheit csökkenti a MOHU a bizonyos mértékű hozzájárulásokkal?
10: Hát én a következőt látom. Eleve a palackűszaváltási rendszernek a díjazását, hogyha megnézzük, azt, hogy egyébként a lakosokat hogyan díjazza, és itt megnézzük akár a külföldi, nem kell messzire menni mondjuk Horvátországig, hogy ott fél eurót kapunk egyébként egy visszaváltott palackért. Tehát hogy ez nem egy magas díj.
7: Aha.
10: Tehát az látható egyébként nemzetközi példák mentén is, hogy a visszaváltást, azt a magas visszaváltást és a magas ösztönző díjak és magas kezelési díjak, amik egyébként ösztönzik. Most a maga a visszaváltási rendszernek az önálló ilyen üzletági megtérülése az vélhetően egyébként ilyen plusz nullás lehetett.
7: Ez a MOHU oldaláról?
10: A MOHU-nak az oldaláról, de hát ez spekuláció, mert ugye ezben pontosan látnunk kellene egyébként a költségvetést, hogy maguknak az automatáknak az üzemeltetése egyébként ez milyen költséget viszel, hogy pontosan mi áll egyébként, vagy hogy milyen gazdasági döntések állnak ennek a hátterében. Tehát én azt gondolom, hogy ezt legfeljebb spekulálni lehet jelen pillanatban ennek az okát.
7: Igen, és mi a helyzet egyébként az üzletekkel, az hogy működik? Mert ugye neki ott, hogyha most négyzetméterre vetítjük a bevételét és annak a lehetőségét, neki ott komoly négyzetmétereket kell feláldozni azért, hogy mondjuk gépeket üzemeltessen. Én azt gondolnám, hogyha csak megtérül ennek az üzemelése, az nem feltétlenül egy nagy buli a boltnak, tehát ők tudnak rajta keresni, vagy hogyan ez az elszámolási rendszer, vagy támogatási rendszer, költségtérítési rendszer, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nyűg a boltnak?
10: Hát ez erről ismételten egyébként így azt gondolom, hogy a boltokat kell érdemes jobban megkérdezni, mert hiszen itt az alapfeltevés az az volt, hogy kétfajta rendszer létezik. Ugye maga egyrészt a gépi visszaváltás, illetve van egy kézi visszaváltási rendszer is, ahol egyébként a bolti dolgozók egy telefonos applikáció segítségével, vagy akár egyébként különböző dohányboltokba, kiskereskedésekbe telefonos applikáció segítségével. Ez a rendszer ez ott csúszik el, vagy ott tud egyébként elcsúszni, hogyha nincsen megfelelő tárolási terület. Megint csak amit egyébként látható, hogy kisboltoknál ez egyszerűen a letárolás miatt nehezen kivitelezhető, viszont a nagyboltok esetében az nem feltétlenül szükséges, hogy egy-egyben maga a terület kialakításának és annak a használatának a díja megtérüljön, mert pusztán az, hogy egyébként egy működő visszaváltási rendszert üzemeltet egy bolt, egy kereskedelmi egység, az alapvetően az a forgalmat generál, és erre egyébként a MOHU appellált, hogy azok a boltok, akik egyébként felfedezik ebben a lehetőséget, ők extra forgalmat fognak tudni bonyolítani. És megint csak azt látjuk, hogy egyébként ez sok esetben be is jött egyébként ez a számítás.
7: Hát sok esetben meg nem, ugye, mert a palackozók sokszor mennek nagy zsákokkal, ott feltartják azokat, akik nem tudom, egy pár háztartási mennyiségű üveget vinnének, mindenként kényelmetlenkedés van, meg nem tudom én mit, tehát azért van egy ilyen negatív oldala is. Ugye nehéz azt az egyenleget megvonni, hogy mennyiben van egy ilyen közvetett haszna az üzletnek szerintem, de ez...
8: Ők általában panaszkodnak, igen, tehát igen. Ők nem, mint pupa hátukon legalábbis a nyilatkozataik szerint.
10: Igen, és ezzel együtt egyébként azt látjuk, hogy magára egyébként a rendszerre szükség van, tehát azért itt a régi betétdíjas rendszer az működött. Azért jelen pillanatban egy pár évvel vagyunk a rendszernek az indulása, vagy hát egyfajta újraindulása után. Nyilván történtek gazdasági politikai változások. Azt gondolom, hogy most jelen pillanatban inkább egy kivárás van azzal kapcsolatban, hogy hova tovább. Azt is fontos látni egyébként, hogy azokat az európai országokat tekintve, ahol egyébként elindult ez a DRS-nek keresztelt rendszer, ez a parkolószabályozási rendszer, Magyarországon futott fel a leggyorsabban. Tehát, hogy kihasználtságát tekintve és a visszagyűjtött palackok számát tekintve, tehát azért ez egy eléggé objektív mérőszám, ami nagyon ígéretes. Innentől kezdve az, hogy egyébként mik azok a további kényelmi funkciók, és kényelmi funkció alatt értem egyébként azt is, amit ti mondtatok, hogy lehet-e akár olyan visszaváltó pontot üzemeltetni, ami független kereskedelmi egységektől és nem okoz szagot, bűz, sorban állást, stb. Az a következő lépcsőfok lehet.
7: Uh-huh. Azt egyébként, hogy azt tudsz esetleg olyan külföldi példát, ahol ez működik, hogy ott miért nincs hőbörgés az ellen, hogy a rendszer bevezetésre került, illetve miért, hogy nincsenek olyan negatív hatásai, mint például ez a palackozás, meg kukaborogatás, meg nem tudom, ami most egy ilyen társadalmi feszültséget gerjeszt nálunk, és vannak kerületek, ahol egyenesen ennek a rendszernek a betiltását, zárását, nem is az átalakítását követelik, hogy ez ahol hogy jól működik, ott ez a része, az hogy van? Erről van infód?
10: Az információm erről, hogy alapvetően minden országban, minden tagállamban másfajta szociokulturális helyzettel találkozunk, tehát hogy más a társadalmi összetétel, másra ugrunk, és más a kollektív felelősségnek akár a működtetése. Így akár az, hogy egyébként hogyan viszonyulunk a visszagyűjtéshez, vagy hogy mennyire toleráljuk azt, hogy akár egy sorbanállás, vagy mondom, egy kényelmetlen helyzetben történik egy palack visszaváltás. Az, hogy ez hogyan lehet kifejezetten Magyarországon megcsinálni, úgyhogy egyébként ez a jelenlegi ehhez képest egy elfogadhatóbb legyen, az egyrészt indokol egy, vagy szükséges hozzá egy társadalmi egyeztetés, szükséges hozzá egy mohó egyeztetés, szükséges hozzá egy minisztériumi egyeztetés. Ez, hogy egyébként van ez a palackozás, ez máshol is van, az, hogy kukaborogatás van-e, azt pedig a legtöbb országban úgy fogták meg, amire egyébként például a fővárosban is látunk példát, hogy közterületeken, különböző oszlopokra olyan tárolókat helyeztek ki, jellemzően egyébként ezek maguk az önkormányzatok voltak, vagy akár kerületi önkormányzatok, ahonnan kulturáltan a kukának a kiborogatása nélkül, mondjuk egy éjszaka este elfogyasztott italt letehetek oda kulturáltan, és aztán azt valaki visszagyűjtés, visszaváltja. Úgyhogy ennek vannak egyébként kultúrát megoldásai, ami akár intézményesíthető volna, és vannak olyan országok, ahol ezt olyan értelemben intézményesítették, vagy bevezették. Ez is én azt gondolom, hogy egy olyan lépés, ami abba az irányba viszi, hogy akár bármennyire is furán hangzik, de hogy a közterületi palackozás is kultúrált formában megtörténjen.
7: Hát igen, mert hogy ugye a bevezetéskor erre ment a helye húja, hogy oké, persze, majd mi is ösztökével leszünk, hogy visszavigyük, aki meg lustálkodik, trehánykodik és elhajgálja, arra meg ott lesz az a társadalmi réteg, aki meg begyűjti, tehát mindenképpen nagy arányú visszaváltás.
8: Ez meg ilyen pozitív kommunikációs.
7: Abszolút, igen. És mindenki ezt így végig gondolta, megjöttek a külföldi példák, és ment az örömködés, hogy ez tényleg így lesz, és akkor ezzel egy nagyot lépünk előre ezen a téren. Tehát ez biztos,
10: Én is azt gondolom, hogy a pozitív megerősítés ami igazából számít, és az, hogyha egy kicsit kitekintünk a működő rendszerekre, és megpróbáljuk azok közül átemelni, ami működik, vagy akár egyébként szorgalmazni, és ez megint egy nagyon kifinomult megoldás, az adománycélú gyűjtést, amit igazából bárhol lehet, ezt mi is csináljuk egyébként külön néhány ügyfelünknek a körében, hogy kifejezetten ezt az adománycélú helyben gyűjtést szorgalmazzuk, és gyakorlatilag mentesítjük a felhasználókat attól, hogy nekik vissza kelljen vinni, nekik sorban kelljen állni. Egy palack 50 forint, 10 000 palack az már egy 500 000 forintos tétel. Tehát, hogy itt hogy itt azért elég komoly összegeket össze lehet gyűjteni, akár mondom, adományozási célra.
8: Önmagában a palack felhasználást az csökkentette a rendszer? Tehát azért az egyik kimondott cél az volt, hogy ne is vidd haza, mert hogy eleve macerás, vissza fogod vinni, inkább vigyál akkor csapvizet, ne foglalkozz, tehát minél kevesebb palack forogjon. Ez megvalósult ez első évek alapján? Ez megtörtént? Vagy pedig ugyan mindenki ugyanúgy viselkedik, csak mostantól szépen kifizeti, aztán visszahordja a palackon?
10: Én nem hallottam olyanról, hogy befolyásolta volna. Erre vonatkozóan hiteles információt azt a italcsomagoló cégek szövetségétől lehet kinyerni, de én mondom, hozzám nem jutott el olyan, hogy egyébként érdemben visszavetette volna. Tehát azért a bizalmunk, vagy egyfajta, inkább úgy fogalmazok, hogy bizalmatlanságunk az amúgy teljesen rendben lévő mondjuk csapvízzel, és a vonzódásunk a üdítőkhöz az változatlan.
7: Jó, hát már meglátjuk, hogy biztos hozzá lesz nyúlva, mert már kormányzati szándék is van, sőt be is jelentették, hogy ahogy leülnek majd egyezkedni, hogy hogyan lehet ezt másképpen csinálni, úgyhogy majd követjük az eseményeket. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk. Ferenc Attilával, a Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával beszélgettünk. Ennek ő hallgatónak küldjük, vagy írjuk, hogy, vagy mondjuk, hogy miért kap pénzt a MOHU a nem visszaváltott üvegre amúgy. Ugye, mert a rendszer úgy van kitalálva, hogy amikor te bemész a boltba, megveszed az italt, rászántják az 50 forintot, az 50 forint megy a MOHU-nak rögtön, és a visszaváltásból ő fizeti ki a visszaváltásokat. Tehát 100% visszaváltásnál, amit ő megkapott a boltosoktól, azt ő ki is fizeti, de 100% visszaváltás nincs, tehát amit nem vésznek vissza, az nála marad, mert hogy így lett kitalálva, hogy az viszont beépül a költségeibe fedezetként, pénzügyi fedezetként, tehát így működik valahogy ez az elszámolási rendszer.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
11: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
12: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
11: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
13: Pincér, pincér!
14: Igen, mit parancsol?
13: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
15: 3/4.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
16: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
14: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
17: Tűr?
2: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
17: Pedig a medve mindig azt csinálja.
2: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
18: Nem tudom.
2: Na, ezt képzeld el.
17: Elképzelni? Mi ebben élünk?
2: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
17: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
2: Van hát, és nem félnek használni.
17: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 15-e kedreggel van, 6:30, és itt van Kántor Endre.
19: És Gede Balázs.
7: És itt vannak a persze a kedves hallgatók is. Azt bogarászom, hogy milyen friss, új üzenetek vannak, mert hogy közben azt látom, hogy tegnap ez a... Fú, nem is tudom, honnan jutottunk el a pakuráig, valahogy azt hiszem a hajók üzemanyaga, illetve a dízelár, és akkor, hogy most már a hajók és tankerek is dízellel mennek a legrosszabb esetben is, ugye gázzal csak kevesebben, de már van ilyen átalakítás, és hogy valahogy szóba jött ez a pakura, és azt álltam, hogy mondani, hogy nem pakurával ment az, hanem nehéz olajjal közben. Hát úgy látom én is, hogy ez lehet, hogy ugyanaz a kettő. Én voltam fogalom zavarba, én sokáig azt hittem, a pakura, az oké, az megvolt, hogy a lepárlásnak az utolsó terméke, de azt hittem, hogy az egy még sűrűbb, már nem nagyon használható semmilyen belső égésű motorhoz, még melegítve se, hogy a viszkozitása csökkenjen, hanem az már egyenesen megy az aszfalt üzembe, meg az egyéb helyekre, és annak az alapanyaga. De kutatásaim és a hallgatók üzenetei alapján arra kellett rájönnöm, hogy a pakura az a nehéz olaj. Szóval, így indulunk, kérem tisztelettel, közben keresem a friss infókat is, ugye, mert ez még a tegnapi polémia része volt, ez a pakura versus nehéz olaj. Dékartás már természetesen üzent nekünk.
19: Pirkadatos. És mit üzent?
7: Azt üzeni, hogy jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Mindig ezt üzeni. Sőt, még az elején ott a pirkadatos is. Ma is erős forgalmi viszonyok között indul a reggel, 23 perc, 43 másodperc, Szerencs utcai lámpa egyváltással sikeredett a szokásos relációban. Hát ez egy közepesen jó eredmény. Aztán valaki nagyon örvendezik még ma reggel is, hogy jó volt Feledi Botondot újra hallani, hogy az Adóvilág 500. adására került sor tegnap, és ezen alkalomból a Külügyi Intézet vezérigazgatója, mert most már ez Botond hivatalos titulusa és posztja, csatlakozott hozzánk, és mesélt arról, hogy milyen is volt ez a ez a, hát közel 500 adás, ugye, mert ő már ebben a hónapban nem, nem volt velünk. És ennek örül egy hallgató, hogy jaj, de jó volt veled, de Botondot újra hallani. Volt szerencsém egyszer összefutni vele a négyes Vilin. Egy teljesen közvetlenül viselkedő igazi úriember.
19: Igazi úriember, igen.
7: Ez így van, ezt meg tudjuk.
19: Mi is így ismerjük. Úgyhogy...
7: Aztán megnézem a Vibert, Gézu persze már elküldte hajkuját, mindjárt 5 óra, és én még mindig ébren. Kellett ez nekem? Pia?
19: Nem. Én válaszolok neked, Gézu, nem ez kellett. Nem kellett. Ez pont ugyanaz.
7: Ez nem kellett, ezt csináltad magadnak.
19: Így van. Tőlem ezt elfogadhatod, mert igen. Én minden reggel 4:40-kor ugyanerre gondolok, amikor csörög az óra, és a fehér zaj után, miután kitisztítottam valamennyire a kest a memóriámba, és rájövök, hogy ki vagyok, hol vagyok, és milyen okból kifolyólag tettem ezt, mindig rájövök, hogy ez nem kellett. Aztán beindul a rutin.
7: Nem hiányzott.
19: Nem hiányzott. Beindul a rutin, és természetesen autópilótára kapcsolva hirtelen a munkahelyén találja magát az ember. Igen, ez egy kiváló kép, amit a kedves hallgató elküldött. Sikerült nekem is rálelnem tegnap a közösségi médiába.
7: Igen.
19: És az Antropik vezérigazgatója van rajta.
7: Dideregve,
19: hiszen egy osztrák úriember elvette tőle a kabátját, a farmerét és a csizmáját, és azóta veri a vészharangot, hogy vigyázni kell a mesterséges intelligenciával.
7: Igen.
19: Ja, igen, és a bicikli, és a motorbicikliét,
7: igen.
19: A motorját.
7: És közben, miközben ezt küldte a hallgató, azt kérdezi, hogy foglalkozunk-e majd ezzel a témával, hát elég egészen
19: sokat.
7: Péntekig vissza kéne tekerni, és a millásregeli.hu visszahallgatni, mert ott már Kelti Artúrral beszélgetünk
19: sokat
7: erről.
19: Sokat foglalkozunk vele, hiszen és... gyakorlatilag a közbeszédet most ez uralja, kiugrott Google, kiugrott OpenAI, majd utána nem kiugrott fejlesztők, és stb. A legutóbbi hír az, és egyébként ez látszik a tőzsdéken is, sőt a tőzsde összefoglalóban visszatérünk erre a témára, hogy a Microsoft már elfogadott egy új keretrendszert a fejlesztéseknek a kordában tartására, de hogy a legdurvább sztori most ezzel kapcsolatban az volt, hogy van egy summit most, ahol részt vett például Jensen Huang és az Nvidia vezére, ahol a színpadon kerekasztal beszélgetés közben felvett egy telefont Donald Trump amerikai elnöktől, ami hát nyilván előre megbeszélt forgatókönyv volt, és abban Donald Trump elmondta, hogy ez egy kínai mesterkedés, hogy befeketítsék a mesterséges intelligenciát, és...
7: Ebbe ez a veszélyes.
19: Igen, ebbe...
7: Ebben ez a veszélyes, hogyha jön is valamiféle globális egyezmény, megállapodás, önmérséklet, biztonsági szabályok bevezetése, hogy egy-két idióta ebből úgy gondolja, hogy nem feltétlenül rá vonatkozik, és ezért nem fog.
19: Hát ugye az adatközpontok építése most dollármilliárdos befektetéseket jelent, természetesen ez bizonyos embereknek, akik részt vesznek ebben, nagyon fáj, hogyha megütik a bokájukat az AI cégek, és azt mondja valaki, hogy lassulni kéne, de hogy egy klasszikust idézzek, hogy nem a mesterséges intelligencia itt a gond, hanem az emberi butaság.
7: Igen.
19: Úgyhogy maradjunk ennyiben.
7: Jó. Mondjuk az elérhetőségünket 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is tudunk fogadni. Működik mindenünk.
19: Kérlek szépen, kinyitom a Messengert is, mert hogy az nekem van egyedül.
7: Igen,
19: és...
7: nekem is van.
19: Csak
7: nekem
19: nem nézitek. Ne kérkedj vele.
7: Jól nézd meg, Léci. Én addig tudom, mit nézek meg? Az Inefo kukac mindenes
19: reggelipó. Na...
7: és oda még nem ért senki, úgyhogy ez egy gyors ellenőrzés volt, kérlek szépen, úgyhogy várjuk, hogy a Messengeren felbukkan-e valami üzenet, de szerintem ahhoz korán van még, nem azok a messengeresek.
19: Majd jönnek a messengeresek
7: nekem.
19: Is.
7: Igen.
19: Szóval nagyon boldog névnapot szeretnénk kívánni minden kedves Enikő és Melitta nevű hallgatónknak.
7: Biztos, Enikőnk biztos van.
19: Enikőnk van,
7: tudjuk,
19: így van. Tudjuk,
7: nagy
19: nagyon boldog névnapot, Enikő. Ezen túl pedig ünnepelnek még a Borisszó, Debórák.
7: Orlandók.
19: Igen, tudod, mit jelent a Debóra? Azt jelenti, hogy méhecske.
7: Igen,
19: régi bibliai név a Debóra is, úgyhogy...
7: Igen, és volt egyszer egy amerikának a női főhőse.
19: Lola, Lolita, A Loliták és a Nabokovok is ünnepelnek természetesen ezen az évtapon.
7: Igen.
19: Melisszák, Orlandók, Pamélák.
7: Boris volt.
19: Jó. Töhötöm. Vagyis Tettyén.
7: Igen.
19: Szépen, régiesen. Na nézzük, azt mondja, híres
7: és
19: események.
7: A Lollik.
19: A Lolli. Hát igen. Szerintem az Lolitának valami.
7: Biztos.
19: A Lolita, képzeld el, a Dolorózának a becézett alakja.
7: Mondjuk én Pop Balázs lennék, akkor biztos lenne egy Lolli nevű lányom, és amikor ő bemutatkozik külföldön, akkor azt mondaná, Lolli Pop.
19: Igen, vannak pillanatok, ugye? Amikor a hóhírt akasztják, és az a baj, hogy ilyenkor, hogy letolt gatyával fogadja az ember ezeket.
7: Hát igen,
19: szóval ez van.
7: Igen,
19: köszönöm.
7: Hátulról jönnek.
19: Köszönöm szépen.
7: Nézzük szóval, meg egy-két eseményt.
19: Igen, melyiket választod?
7: Én azt választom, kérlek szépen, hogy hát választom az elsőt, 1809, mert mostanában ilyen Duna folyamszabályozási kérdések megint terítéken vannak, úgyhogy 1890-ben ezen a napon, szeptember 15-én a Greben hegyorom ünnepélyes felrobbantásával elkezdődik az aldunai folyamszabályozás.
19: Így van. Aztán van egy nagyon fontos dátum, amikor is 1928-ban. Ezen a napon Alexander Fleming felfedezi a penicillin antibiotikumi hatásait. Egyébként ez egy zseniális sztori. Az egész Fleming sztori nagyon érdekes. Sir Fleming. Ugye skót bakteriológus és immunológus volt ő, és felfedezte az antibakteriális lizozim enzimet, később pedig az első antibiotikumot, a penicillin.
7: Igen.
19: És ugye ezzel orvostudományi Nobel-díjat is kapott, vagy ezért az eredményért. Nagyon izgalmas, láttam egy dokumentumfilmet a penicillin felfedezéséről, és azt nyilatkozta, hogy a Fleming, hogy amikor 1928-ban szeptemberében felkeltem, egyáltalán nem terveztem, hogy a világ első antibiotikumának vagy baktérium ölőjének felfedezésével forradalmasítom az orvostudományt. Pedig azt hiszem, éppen ezt tettem.
7: Igen, jól sejtette.
19: Igen.
7: Abszolút. Aztán egy szégyenletes esemény, 1935 a Nürnbergi törvények meghozatala a szeptember 15-én. 1962-ben a Poltava nevű szovjet hajó megérkezik Kuba partjaihoz, megkezdődik a kubai rakétaválság.
19: Így van. Disznóöbből majd rakétaválság, minden gyönyörű volt. 97-ben, 1900 bejegyezték a google.com internetes domaint, és ezt tekintik az óriás cég születésnapjának, úgyhogy boldog születésnapot, Google! Aztán mi volt még? Elkaszáltuk 97. A Hágai Nemzetközi Bíróság a Bős Nagymarosi vízlépcső építéséről meghozott ítéletében a magyar közvélemény megdöbbenésére Szlovákia mellett Magyarországot is elmarasztalta. Hú, ez nem öregedett jól, ez az egész történet, ez
7: nem.
19: A Bős Nagymaros, de hát erről szerintem sokat beszélgetünk mostanában. Na jó.
7: 2008.
19: A
7: Lehman Brothers csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, ugye a 2008-as
19: beindult
7: válságnak egyik központi sztoria. 60 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el, és ezzel kiteljesedett a 23-as nagy gazdasági világválság utáni legnagyobb pénzügyi krízis. És ugye egészen 2009 márciusig nem csendesedett el. Ott volt a tőzsdei mélypont, de utána ugye ez gyűrözött tovább a reál gazdaságot, tehát ott 11-12-ig még simán ott volt a lenyomata. Születésnaposok.
19: Híres születésnaposok közül James Fenimore Cooper, amerikai író, bőrharisnya, vadölő, rengeteg fantasztikus indián történet szerzője, született 1789-ben.
7: Az ő volt?
19: És róla fogunk beszélgetni, mesél a múlt rovatunkban, Katona Csaba történésszel majd.
7: Ó, ezt a Maci nagyon...
19: Hát direkt élvezni. Csináltam, igen, hogy hallgathassa és örömködhessen. És az a kínszenvedés, hogy nem ő teheti fel a kérdéseket. Nem mondhatja el, nem ő hát ez
7: és az
19: van.
7: A szemforgatás majd, hogy micsoda hülyeségeket
19: mit
7: kérdeznek. Micsoda
19: hülyeség. Igen.
7: 1881 Ettore Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező építő született ezen a napon.
19: Agatha Christie, angol krimiíró, azt mondja, 1890-ben született ezen a napon. Na róla például volt jó kis mesél a múlt rovat, ezt a millásregeli.hu-n vissza lehet hallgatni, hogyha beírjátok, hogy Agatha Christie, átverekedtek az idézetek dzsungelén, és megtaláljátok a mesél a múltat. Fejes Endre Kossuth és József Attila Díjas magyar író 1923-ban született ezen a napon, 41-ben pedig Albert Flórián, válogatott labdarúgó, a császár. A futballban a Magyarországon a császár, ugye, mert az Albert Florian mellett a császár az még a... De hát most hirtelen nem jutott eszembe, mert megláttam a többi születésnapos, de majd mindjárt. A Beckenbauer természetesen.
7: Igen, na, igen. Itt van. Igen, mert hogy 46-ban ezen a napon született sok neves személy, Kásás Zoltán magyar válogatott vízilabdázó, edző, Oliver Stone, háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, és Tommy Lee Jones, Oscar-díjas amerikai színész is.
19: És persze Oliver Stone és Tommy Lee Jones a saját születésnapukra pacsizva egy filmben, a Született gyilkosokban alkottak szerintem óriásit. Volt egy pont, akkoriban, amikor ment a moziban a Született gyilkosok, és most inkább ilyen korszakot mondok, tehát nem pontos hónapot vagy dátumot, ugye a Ponyva regény is akkor nagy film volt, és vetítették a mozik, és azért én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor ezt nem tudták emberek, hogy ez milyen lesz. Beültek a Ponyva regényre, és én például annak idején a Broadway moziban néztem meg, ami ugye most már nem moziként funkcionál, és az egyik ilyen hat személyes páholyban.
7: Broadway az lett a Belvárosi Színház, nem?
19: Igen, igen.
7: Előtte filmmúzeum.
19: Igen. Mm. És egy ilyen páholyban ültem, ahol megérkezett egy ilyen idősebb csapat, akik, tudod, az a típusú úri emberek és hölgyek, akik már ilyen nyugdíjas korukban ilyen filmklubot tartanak, előveszik a sejemcukorkát a moziban. Hát igen, amikor a Zedéknek a barlangjában volt az a jelenet, akkor ők távoztak a moziból. Ez a Ponyva... Nekik ott volt elég. De hogy ugyanezt történt Oliver Stone és Tommy Lee Jones híres jelenetével, amikor a börtönigazgató a Született gyilkosokban teljesen kiborul, és az egész vászton Tommy Lee Jones fejét lehet látni, hogy egy olyan istentelen káromkodást tol, hogy na ott a mozik egy kicsit azért meg lecsökkent a résztvevőknek, a nézőknek a száma, hát ez mindig emlékezetes marad.
7: Jó, akkor a végére értünk, azt hiszem, ugye a születésnaposoknak, úgyhogy jöhet az első zene.
19: Jöhet, megy az első zene.
7: Hogy a lapokat áttekintsük.
19: Kiváló keddi muzsika, úgyhogy már a hétfői fáradtságok után jöjjön a Dracula from Houston.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a lapokat.
3: Igen, portfolio.hu-n természetesen háborús hírek meg fejlemények mellett egy fontos reakció Surányi Györgytől, Beke Károly cikkére reagál, az inflációs célról ír, jó lenne higgadtan nem elhamarkodva dönteni. Ugye korábban Beke Karcsi írása, tehát azt mondja Surányi György, hogy jól tükrözi azt a feltétlen lelkesedést, amely szinte minden szakértőben és a gazdaságpolitikát irányító intézmények vezetőiben megvan az euró mielőbbi bevezetése iránt, mert hogy a szerző az eurozónához való csatlakozás nélkül is időszerűnek tartotta, már Beke Károly, azt, hogy lehet most már csökkenteni az inflációs célt 3-ról 2-félre, majd a belépéshez közeledve 2-re. Erre reagált Surányi György, hogy szerinte ez azért ezt óvatosan kell kezelni, és akkor ír a bevezetés előnyeiről, meg a veszélyeiről is, és az előnyek között azt is felsorakoztatja, amiről kevesebb érv, vagy kevesebb szó hangzik, hogy gyakorlatilag az Európai Unióból való ki penderülés, sodródás vezetésnek a veszélye gyakorlatilag megszűnne vele. Ugye ez onnantól egy nagyon nem is tudom, kivitelezhető folyamat lenne-e. Ez az egyik előny, a másik pedig az ugye, amit már viszont nagyon sokan hangoztatnak, hogy a 2001 és 25 közötti monetáris politika kedvezőtlen tapasztalatait lehetne levetni, és azt a problémakört ugye, ami a saját deviza és annak hektikus változásai időnként óriási gyengülései aztán meg erősödései okozhatnak. Úgyhogy Surányi Györggyel, illetve nem interjú, bocsánat, ez az ő véleménycikke, a portfolio.hu-n lehet találkozni.
2: Telex.hu-t böngésztem, sok mindent találtam, ami érdekes. Az egyik ugye, hogy Emmy gála volt, és nagyon sok minden történt. Például az egyik kedvenc színészem, Matthew Rice, 2 díjat is elvitt. Már régóta kijárt neki egyébként. Igazából sorozatszínésznek tartják, és hát valójában tényleg lehet rámondani, hogy sorozatszínész, hiszen a legjobb sorozatokban, például az amerikaiak, de hogy a bennem lakozó Fenevadér és a Widow's Bay főszerepeiért a mind a kettő zseniális szerintem elvitte mindkét főszereplőnek járó Emmy díjat Matthew Rice, úgyhogy elég jól megkoronázták ezért. Aztán volt egy érdekes hír azzal kapcsolatban, ami most nagyot megy az amerikai sajtóban, és nem véletlenül, hogy orosz oligarchától kapott esküvői ajándékot Trump fia, és a felesége erősítette meg, hogy egy Putyinhoz közeli oligarha segített nekik megünnepelni az esküvőt. Hát nem tudom, tehát, hogy ez, na mindegy, hát úgy látszik, ez is mehet, vagy ez is így teljesen normális. És visszatérve még a... Ja nem, a következő, bocsánat, az meg már nem ott van, hanem a 444-en áfa csökkentést sürgetnek a független kulturális intézmények vezetői. Egyre ugye az események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfa kulcs radikális csökkentését szorgalmazták. Volt az Inga Kultúrkávézóban egy beszélgetés, és ott többen mondták ezt el. Többek között Bognár Attila, az A38 hajó alapítója, Gőz László, a Budapest Music Center igazgatója, valamint Horváth László, a Fonó Budai Zeneház ügyvezetője is elmondta, és azt mondják, hogy egészen elképesztő, hogy Magyarországon 27%-os a kulturális jegyáfája, ami Európában mindenütt egy számjegyű.
3: 24.hu-n egy érdekes statisztika arról, hogy mennyien nem fizetik be a gyorshajtásos bírságot, ami azért furcsa, mert emlékeim szerint utána jön egy nagyobb.
2: Hát igen, vagy utána jön egy inkasszó, nem?
3: Vagy valami, igen. 379.327 esetben szabott ki közigazgatási bírságot objektív felelősséges gyorshajtási ügyben a rendőrség 2026 első felében, és ebből 276.685-öt fizettek be a megbüntetettek, tehát 100 000-et, közel egy negyedét, vagy több mint az egy negyedét, nem. ami elég érdekes. 6 hónap alatt kiszabott bírságok mennyisége ennyi tehát.
2: És... De vajon benne van azok a külföldiek száma, akiket gyorshajtáson kapnak, és akkor valami miatt
3: hát
2: így megúszza?
3: Szerintem
2: vagy...
3: biztos, de valószínű, hogy azért nem abból adódik össze ez a marha nagy szám, hanem innen belső hazai gyorshajtókból, és akkor azon vakarózik most a hatóság, hogy hát szigorításon gondolkodnak, mert azért ez így még sem járja. Hát szerintem egész nyugodtan én tudok segíteni, hogy elbillentsem ezt a gondolkodást. Igen, tessék szigorítani. Na, szóval a 24.hu-n lehet ezzel találkozni.
2: Én most befejeztem, mert látom az órát, és alig marad időnk a tőzsdére.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok,

0: míg a Richter Gedeon és a Telekom emelkedett, a Richter az 4%-kal 12.560-ra, a Magyar Telekom pedig 2.5%-kal 2.552-re.
1: Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést, majdnem, de viszont sajnálatos módon inkább az volt az irány, hogy elindult ez a AI-jal kapcsolatos para. Most már Sam Altman szerint is kicsúszhat az irányítás az emberiség kezéből. A tech vezérek vészharangot kongatnak, persze vannak ilyen meg olyan oldalon állók. Érdekes módon Jensen Huang az Nvidia-nál kicsit a mérsékeltebbek közé tartozik, és többször is igazat adott Trumpnak, amikor fölhívta őt a színpadon, ezen a bizonyos fórumon, amit említettem. Úgyhogy érdekes a helyzet. Ez alapvetően meghatározta a kereskedést. Egyes elemzők azt mondták, például most olvastam a szektor elemzőjét a Bloombergnek, aki a Philadelphia Semiconductor Indexnek az esésére reagált, és azt mondta, hogy hát egyébként a hype-nak is és a piacnak is jót tenne egy kis nyugi és egy kis korrekció. Tehát, hogy rendeződjön a dolog, hogy egy kicsit a por leüllepedjen, mert hogy túl nagy menetelés volt itt az utóbbi időben. De hát ugye sokan ezt nem így látják, akik viszont szeretnének részt venni még további hype-ban. Ez volt az egyik nagy irány. A másik nagy irány pedig ugye természetesen a iráni hormuzi szorosi további szituáció, illetve
0: van még egy, a 10 éves kötvény 5%-ra ugrott,
1: pont, igen,
0: ami pont ugye pont a tech részvények, vagy a nagyon növek, dinamikusan növek részvények árazására hathat vissza. Bár ez most már maradt ilyen elméleti, nem tudjuk, mikor kezd el visszahatni.
1: Meg a Fednek a döntése előtt jön ez, ami igen. Miatt ugye egyre többen árazzák az emelést, úgyhogy izgalmas sztori ez. Közben a crude és a Brent is ugrott tovább, 1,6%-ot a crude, $103, és 1,4%-ot a Brent, $107. Szóval a VIX Index 8% fölötti magasságokban is járt, aztán körülbelül ott csillapodott le. A Dow Jones, az S&P, a Nasdaq és a Russell mind esett. A Nasdaq 0,6%-kal volt a vezető, legalábbis az esésben a nagy részvényindexek között, de ugyanilyen mértékben estek az európai papírok is, kivéve a FTSE-t, ott 0,4%-os plusz jött össze. És a KOSPI indexre ránézek, mert ott ugye sok ilyen AI-jal kapcsolatos, tehát félvezető például memóriagyártó van, ott 1%-os mínusz van az amerikai tőzsdén. Na nézzük, azt mondja a short, az Nvidia zakózott 3,4%-ot, de a short nem ő vitte, hanem a Nokia 13,3%-kal, és az elég durva, hiszen most már a Nokia kezd belépni az AI bizniszbe, az Edge platformmal, ami hát lényegében hát azt mondhatni, hogy ennek köszönhető volt az, hogy ezt nem honorálta a piac, úgyhogy ezt látszik, hogy ezek a papírok eléggé csúnyán vannak. Még a Bank of America is esett 5% fölött, ott voltak elég komoly félelmek a jövedelmezőséggel kapcsolatban, tehát 5,1%-os mínusz, SpaceX 2%-os mínusz, Oracle 3,6%-os mínusz, csak hogy a legnagyobbakat mondjam. Az Apple egyébként 0,2%-os plusszal egy üdítő kivétel volt a tegnapi kereskedésben.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
1: Itt van, megjött a stúdióban Babszem Andi. Mi történt a szemeddel, Andi? Összenőtt?
3: Tudod, mit akartam mondani? Úgy örülök, hogy nem az András van, mert legalább senki nem fogja megjegyezni, hogy olyan szűk osztára.
1: Azért, mert álmoskás volt, csak ennyi.
3: És szerintem egyébként, hogyha kocsival érkezem, akkor ilyen marad. Igen. Uh-huh. És hogyha
1: miért, nagyon koncentrálsz?
3: Nem, basszus kulcs, nem nagyon koncentrálok. Egyrészt 10 perccel, vagy negyed órával előbb érkezek meg, és nem vagyok kinn a levegőn.
1: Ja, értem.
3: Nem kell, nem.
0: Ha korábban érkezel, akkor maradj kinn egy picit.
1: Lehet, hogy egy emberek fogadták.
3: Kicsit kinnállok. Egyébként nem mondasz hülyeséget, mert megcsinálom a kávémat, elkészítem.
1: És mi van a jeges arcfürdővel?
3: Megmosom az arcom, de nem jeges vízzel. De egyébként jó, de meg az nem a szem.
0: Szólok, hogy 7 óra.
3: Paskolom.
1: Jó, elnézést, olyan jó.

0: beszélgettünk.
1: Igen. Sőt, már múlt.
0: Akkor jön a Spittandi a legfrissebb hírekkel, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
3: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban a 24-es villamos helyett a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától a Haller utcáig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Németh Luca, BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Új közbeszerzést írnak ki a budavári palota újjáépítésére. Enyhe őszi idő várható, és csak elszórtan lesz eső. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmittandi. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Közben a kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, hogy a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddiginél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, erősítette meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaságnak. A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota A szárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfa kulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt egy számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfa tartalma. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump szerint a globális dízel olajárak növekedését főként az orosz-ukrán háború okozza, nem pedig az iráni konfliktus. Átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló állításokat az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy az AI el fogja pusztítani a világot, és az adatközpontok károkat okoznak a körzetükben fekvő lakónegyedekben, ugyanazok az emberek, akik nem sokkal ezelőtt még azt mondták, hogy a klímaváltozás el fogja törölni a világot. Irodát nyit Ottavában az Európai Parlament. Az EU szerint mindez erősíti majd az Európai Parlament jelenlétét és együttműködését Kanadában, emellett növeli a kanadai parlament munkájának ismertségét is. Regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed, így fontos platformot biztosít a parlamenti részvételhez az EU és Kanada számára a stratégiai jelentőségű kérdésekben.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és ma már mindenütt napos száraz idő várható. A szél mérséklődik, napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, még magasabb hőmérsékleti értékekkel. Csapadék nem várható. Pénteken viszont egy újabb enyhe hidegfront érkezik. Szórványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt!
5: Igen,
6: ez a Millás reggeli.
5: Abszolút, 7 óra 11 perc van, szeptember 15-e, kedd reggel, és itt van Kántor Endre.
6: És Gede Balázs.
5: És persze a hallgatók is azt mondja, hogy ja igen, még az előzőre ugye itt a budapesti hírekben citáltuk, hogy mennyi gyorshajtás született, és mennyit nem fizettek be, ugye durván a 20, illetve nem durván a cikkben a szerepelt pontos szám is egyébként 27%, ugye több mint az egynegyedét, és arra írt egy hallgató, hogy jelentős része céges autóra vonatkozik.
6: Lehet. Fú, tudod, mi jutott erről eszembe? Teljesen a témába vág. Tankoltam, van egy kedvenc benzinkutam, nem a márkája miatt elsősorban, hanem az elhelyezkedése miatt, illetve nagyon finom kávét lehet kapni. Hát ugye már az extra szolgáltatások azok, amik viszik ezeket, és mindig ott állok meg egy kávéra, hogyha abba az irányba haladok. Az a lényeg, hogy beszélgettem ott a kedves pultos hölgyel, azért, mert én úgy szoktam tankolni, hogy ügyesen már a tankolás után gyorsan beállok a parkolóba, ami nagyon közel van ennél a benzinkutnál, hogyha esetleg mögém akar jönni valaki, akkor ne kelljen még azt is kivárnia, hogy miután fizettem, visszamegyek és elállok onnan be a parkolóba, igen, mert úgyis kávézni fogok. És nagyon megijedtek, hogy elhajtottam fizetés nélkül. És mondtam neki, hogy de hát ez nem kell megijedni, hát kamerák vannak, mert azt mondta, hogy nehogy azt higgyem, rengetegen mennek el fizetés nélkül, ami teljesen megdöbbentett. Ugyanis sokan bevállalják, azt mondta, azt a rizikót, hogy indít-e eljárást, hívják-e a rendőrséget, és a többi. És azt mondta, hogy te se gondoltál volna 2026-ban arra, hogy ez ilyen, hogy ez így van. És van ilyen, ők nagyon figyelik, és nagyon sok esetben nem vállalják ezt a vele járó macerát.
5: Igen. Hát,
6: úgyhogy lehet, hogy ez is valami ilyesmi.
5: Érdekes, nagyon. És
6: jó
5: szomorú.
6: Sajtások ügyében. Igen.
5: Azt írja egy hallgató.
6: Egy kultúra, igen.
5: Igen, hogy jó reggelt, mondjuk Trump X jogjából híreket idézni, blik kategória. Nehogy azt higgyétek, az X-en nagyon sok politikus és nagyon sok komoly lap is ott van, nem sorolni is. Ne,
6: meg azért fontos, mert ez a...
5: nézegetem most nagyon sokat például. Ugye
6: ez
5: a
6: az elszabadult ember ott tehát, nyomja, igen, ráadásul a legdurvább az ugye, hogy ezt az előfizetést belengedte.
5: Igen.
6: Hogy 100 000 dollárért előbb lehet megkapni a kormányzati döntések, például befektetési döntésekhez kapcsolódó dolgok, ami egész egyszerűen
5: eleve baj. Már aztán az X-en, hanem a saját...
6: A csúcs social...
5: Igen, social, így van.
6: Borzasztó.
5: De tényleg furcsa egy dolog. Aztán kérdezi a hallgatónk, hogy ugye Andi van a trónok harcában, igen, mit mondott? A sárkányok, igen, házában van Andi.
6: Azt mondja, lehet, hogy a trónok harcában is van, a lehet, sárkányok házában főcímezik, az biztos.
5: Igen. Oké. 0636 980 980, ez az uraim, SMS, WhatsApp és Viber
6: az
5: számunk.
6: Az APA 17. Android verzióval használhatatlan, írja a kedves hallgató.
5: De mi?
6: Gondolom a Rádió Café applikáció elképzelhető, de hogy fontos ilyenkor az, hogy nem mi vagyunk a fejlesztők, köszönjük szépen a feedbacket ezen módon.
5: Az a legújabb, vagy egy régebbi?
6: Az Android 17-es, nem tudom most, nem melyik tudjuk a legújabb. Viszont legyen szíves megírni a fejlesztőknek, tehát az applikációban, a ratingeknél, hogy mi a gond, és akkor megkapják ők. Köszönjük az információkat.
5: Igen. Na, nézzünk egy-két budapesti infót.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hú, egy tök klassz fejlesztésről hallottunk, ugyanis digitális menetrendi táblák jelennek meg majd szeptemberben 61 budapesti megállóban, úgyhogy nyilván ez egy ilyen pilotszerű dolog, ugyanis az új kijelzők nem csak az aktuális menetrendet mutatják, hanem a járatok valós idejű indulását és a forgalmi zavarokat is jelzik, ugye a futárral össze lehet kötni, hogyha már digitális, és ilyen e-inkes, tehát mint az e-olvasónak a felülete.
6: Én láttam ilyet, most nem
5: lesz,
6: tudom megmondani, nem Budapesten, ja. De nem emlékszem pontosan, hogy hol. Elképzelhető, de javítsanak ki a kedves hallgatók, hogy Bécsben valamelyik villamos vonalon? Nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy akkor meg is nézegettem, hogy de jó pofa. Aha. Először azt hittem, hogy valami ilyen tabletszerű kijelző, de aztán én is megfigyeltem, hogy ilyen e-inkes jellegű dolog, ami azért is jó, mert sokkal kisebb a fogyasztása, igen, és azt hiszem, hogy ráadásul ezek úgy működtek, hogy ilyen napelemes módon töltöttek napközben, és akkor úgy működtek.
5: Igen, és...
6: Keleti pályaudvarnál ma reggel kipróbáltam, működik, és még nem vandálozták, szétmondja.
5: Többfélek én is, hogy mi lesz ennek a vége, de hát reméljük a legjobbakat. És nagyon izgalmas egyébként, mert látássérült utasok egy távirányítóval felolvastathatják az ott lévő információkat, a következő járatok indulását, forgalmi információkat, stb. Úgyhogy hát igen, a digitalizáció ugye sok mindenre olyan mire is alkalmat ad, és olyan funkciókat is be lehet vezetni, ami a nyomtatott menetrendnél nem feltétlenül működik.
6: Azt mondja, a volánnál már van ilyen, mondja kedves hallgató, lehet?
5: Nagyon jó.
6: Nem figyeltem meg. Én ilyen nagyvárosi tömegközlekedésben találkoztam vele, de nem még a hazai rendszerben nem. A Liszt Ferenc Repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke van, Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Sirály Katalin, a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, és Somogyi Tóth Gábor, a repülőtér fejlesztés és üzemeltetés terén több évtizeddel des tapasztalattal rendelkező szakember, olvasható az R-portálon. Ugye a cég információs adatbázisban a múlt hét végén megjelent adatok szerint lett az igazgatóság új elnöke Nagy Levente. Úgyhogy érdekes váltás tehát a Budapest Airport vezetésében.
5: Aztán mondok egy olyat, ami egyáltalán nem hiszem, hogy breaking news, nem olcsó mulatság a magánbölcsöde.
6: Na, ez
5: szerintem
6: az.
5: Többen kitalálták volna, hogyha erre rákérdezek. Az, hogy mennyire nem, na, az már egy fokósabb kérdés, mert ez engem is meglepett, megmondom őszintén. Egy magánbölcsöde 2026-ban már kisebb vagyonba kerülhet. Budapesten akár havi 200 000 forintnál is többet fizethetnek a szülők. Vidéken ugyan kedvezőbbek az árak, de ott is komoly összeget kell kigazdálkodni, ráadásul az étkezés sok helyen még ezen fölüli külön tétel. Úgyhogy most két gyereket bepakolsz egy ilyen magánbölcsibe, és ugrik 500 000 havonta.
6: Az izgi.
5: Igen. Úgyhogy
6: komoly de az milyen költségekből áll össze?
5: Hát,
6: az összes minden, hát amit így vinni kell, meg...
5: Nem tudom, de hát szerintem nem. Hát az, amit viszel, tehát ez az intézményi díj. A fővárosi intézmények között is egyébként jelentős az árkülönbség. A vizsgálatban szereplő legolcsóbb budapesti magánbölcsödében 105 000 forint körül alakult a havi térítési díj, míg a legdrágább az 220 000, tehát ez a felső plafon. Stimmel. Egy kicsit blikfangos a cikk, de az nem hiszem, hogy a 105 000 is olcsónak lenne mondható, és mondom továbbra is a két gyerekes modellt véve alapul, azért az egy óriási teher lehet a családnak. A szülőknek, ahogy említettem, nem csak alapdíjjal kell számolniuk, az étkezés több intézményben külön fizetendő, van olyan bölcsöde, ahol csak nem 130 000 forintos havi díj mellé napi 3450 forintos étkezési költség társul, tehát az 20 napra, az még 70, tehát ott is szépen kikerekedik 200 000-re a havidíj.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Na hát új havi csúcsra ugrott. Júniusban a motoros rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma, és hát természetesen egymástól független csatornán kettőn is dolgozik a kormányzat a szabályozáson, hiszen ugye már mint beszéltünk róla nyáron, hogy fut a KRESZ újraírása, emellett külön felgyorsított társadalmi egyeztetést indítottak kifejezetten az e-rollerek és néhány más sürgető közlekedés biztonsági téma miatt, és ez az utóbbi, ez akár teljes KRESZ-nél hamarabb is eredményre vezethet. Most elég sokat lehetett erről olvasni, azért is tárcsáztuk a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét, akinek egyébként e-roller flotta kezelő cége is van, Kárpáti Andrást. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, mit lehet ezekből kihámozni? Mennyire látod gondnak ezeket a baleseti számokat?
4: Én azt gondolom, hogy maguk a baleseti számok önmagában nem annyira elriasztóak, mint amennyire ezt a média felkapta. Egy olyan eszközről beszélünk, ami jelenleg szabályozás nélkül kint van az utakon, és valahol 100-200 ezer közötti ilyen eszközről tudunk, amit aktívan használnak. Én látom azt, hogy egyébként még ha lesz is szabályzás, és ezek az eszközök egyre jobban elkezdenek terjedni, akkor az első időszakban valószínűleg a balesetek száma is egy picit nőni fog. Én hiszek abban egyébként, hogy alapvetően az emberek nagy része igyekszik szabálykövetően közlekedni. Nyilván mindig lesz egy kisebb tömegű kivétel, de én hiszem azt, hogy mindenkinek az elsődleges célja az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt szabályosan és épségben eljuthasson a célpontra.
2: Oké. Mit gondolsz arról, hogy nagyon sok embert lehet látni, és nekem is úgy tűnik, mintha felelőtlenül használná ezeket az eszközöket. Ugye itt azért vannak ilyen fizikai törvények, hogy a súlypont elhelyezkedése magasabb az embernek, kicsit így a kormányra így rádőlve halad, akkor egy kisebb
3: kerékméret, a kormányi útszögállás, ugye mi erről beszélgettünk egy fizikussal, hogy az egész konstrukció egy eléggé tehát predesztinálva van arra, hogy egy rossz használat vagy figyelmetlen használat mellett baleset történjen rajta.
4: Ez így van, és engedjetek meg egy nagyon banális példát, azért, mert valahol történik egy késéléses bűncselekmény, nem fogjuk betiltani a kést, mert hogy onnantól kezdve megszűnik mondjuk a konyha művészet. Én azt gondolom, hogy ez az eszköz, ez bizonyos keretek között teljesen biztonságosan használható. Mondom ezt úgy, hogy én több mint 5 éve, lassan 6 éve használok elektromos rollert, és egy elég extrém éves futás teljesítményt, nagyságrendileg 5-6 ezer kilométert megyek vele, és ezt pedig teljesen balesetmentesen tettem meg. Egy biztos, hogyha ennek az eszköznek a különböző veszélyeit valaki nem ismeri, és nincs meg hozzá a megfelelő tudása és tapasztalata, akkor lehet egy veszélyes eszköz. Én nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy a szabályozás mellett egy edukációs vonalat is lehetővé tegyünk azoknak, akik ezt az eszközt használni szeretnék, hiszen egy kicsit azt érzem, hogy így a politik és a foci mellett lassan a roll is olyan, hogy mindenki ért hozzá, pedig azért ez nem így van. És hiába hajtottunk gyerekként lábbalhajtós rollert, ez az eszköz ez teljesen más tud. Viszont nagyon-nagyon sok előnye van, én továbbra is nagyon szeretem ezt az eszközt, és hiszem azt, hogy ez lehet jól működő része a közlekedési társadalomnak.
3: Azt áruld el, arra mi szükség azokra a nagyon nagy erejű rollerekre, amit hát nem tudom, tehát előbb-utóbb még a nagy odafigyelés mellett is lehet vele probléma, hogy ez mennyire okos dolog ilyesmivel ilyesmit használni.
4: Engedjetek meg egy teljesen szubjektív reményt ezzel kapcsolatban. Semmi keresni valója ezeknek az eszközöknek. Mi a kollégáimmal viccesen ezeket az 50-60 kilós és nagyjából 80-100 km/h sebességre képes eszközöket csak rollernek látszó tárgynak szoktuk hívni, mert hogy tényleg úgy néz ki, mint egy roller. Ha oda tesszük amellé a roller mellé, amit mondjuk én használok, ami egy kompakt kategória, háromszor akkora. Én azt gondolom, hogy ha valaki ilyen menettulajdonságokra vágyik, akkor ennél vannak sokkal biztonságosabb eszközök. Van olyan roller egyébként, amit én motorkerékpár kategóriába sorolnék a menet tulajdonságai alapján. Nincs helye ezeknek szerintem az utakon. Egyébként visszatérve egy pillanatra a baleseti statisztikákra, sajnos jól látszik, és a Betes Gyerekkórházzal, illetve a Gyermektraumatológusok Társaságával folyamatos az egyeztetésünk és az együttműködésünk, mert velük kézenfogva abszolút az edukációt szorgalmazzuk. A baleseteknek jelentős része kiskorú gyermekek ilyen nagy teljesítményű rollerrel. Egyszerűen sajnos a fiatal gyerekek között státusz szimbólum lett az erős roller, és sajnos van olyan gyártmány, ami nevetségesen alacsony áron elérhető, és olyan menettulajdonságokat tud, ami hát egy időzített bomba.
2: Igen, sajnos az a baj, hogy most nem visszatérünk még a statisztikára, de amit
3: bocsánat,
2: mondtál azzal kapcsolatban.
3: De felé szabad önre, hogy az arra van számunk esetleg, hogy a bérelt vagy járműmegosztós alkalmi használók borulnak többet a rollerrel, vagy pedig a saját tulajdonban lévők?
4: Egy kombinált statisztikát tudok nektek mondani, és ez sem lesz tűpontos, de a baleseteknek a nagy része az vagy bérrolleren nagyon fiatalok, ne adj Isten alkoholos vagy bás tudatmódosító szerek alatt állók, vagy nagyon fiatal gyerekek nagy teljesítményű rolleren. Ezek viszik el a döntő többségét a baleseteknek.
2: Uh-huh. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy látszik, és ha vissza tudunk nézni ugye jó pár évre, jó pár 2024-2025-26, ilyen összehasonlítás van, 26-ban pedig júniusig tart, de a görbén látszik, ugye, hogy egy nagy emelkedést látunk 2026. Most nyilvánvalóan bázisról indulni azért más, olyan bázisról indulni, ami mondjuk a ilyen rollerek esetében az, hogy alacsonyabb darabszámot értékesítettek, vagy kevés volt elérhető korábban. Ez oké, de azért az tényleg riasztó lehet, hogy az első fél évben 60%-kal több volt ilyen baleset, mint egy évvel korábban.
4: Én azt gondolom, hogy ez a 60% ez egy kicsit művi szám, hiszen minél jobban megyünk előre az időbe, egyre több olyan baleset van, ami bekerül utána a statisztikába. Hogyha visszanézünk 2-3-4-5 évvel ezelőtt, akkor nem minden baleset került be ezekbe az elszámolásokba. De ettől teljesen függetlenül én azt gondolom, hogy van egy trend, és ennek muszáj lesz megállapolancsolni, és itt nem nagyon lesz más, mint a szabályozás és az edukáció. Van olyan barátom, aki fölhívott azzal, hogy milyen rollert vegyen a gyereknek. 15-16 között van a fiú, iskolában járása használja, meg délután edzésre járása, megbeszéltük, hogy milyen roller vegyen, ez egy kompakt roller kategória. Két hét múlva visszahívott, hogy hát van egy pici baj, mert hogy az összes osztálytársának ennél sokkal nagyobb és gyorsabb rollere van, és hát tök ciki, hogy minden harmadik sarkon be kell várják. Nem tudtam neki más mondani, csak azt, hogy lehet, hogy ő lesz az utolsó, de ő viszont haza fog érni. Mert hogy sajnos, ugye azt szokták mondani, hogy azért a bolondok vannak bezárva, ők vannak kevesebben. Én azért egy picit reménykedem abban, hogy a többség még mindig józan paraszt észre gondolkozik, és én ezen a csatornán is, amennyire szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy ne adjunk olyan eszközt a gyerekek kezébe, ami nem odavaló. Ugye régen mondtuk, hogy késvillaolló gyerek kezében nem való, hát én ugyanezt gondolom a nagy teljesítményű rollerekről is.
2: Pont azt akartam neked mondani, hogy szerintem nem mérik fel ennek a sebességnek, illetve a lóerőnek a hatását. Igen, ezeken a nagy teljesítményű rollereken legtöbbször komolyabb bukósisak van már, tehát állvédős a gyerekeken. Na de annyi. És hogyha egy gyors motorra gondolunk, akkor hát a fejsérülés persze az egy dolog, de az összes többi testrészt sokkal jobban szokott roncsolódni.
4: Abszolút, csak most gondolj bele, egy ilyen gyerek miért nem teszi le inkább a segédmotoros kerékpár jogosítványt, és ül egy robogóra. Kényelmesebb, biztonságosabb. Ezer dolgot tudnék elmondani, hogy ez mitől jobb. Én a rollernek az egyik nagyon nagy előnyét abban látom, és elsősorban a kompakt rollerről beszélgetem, ami nagyon jól kombinálható más-más eszközökkel. Be tudom dobni a csomagtartóba, föl tudok szállni vele a villamossal, összecsukott állapotban, picik, akkora, mint egy sportáska. Ezekkel a nagy rollerekkel nem fogok fölcibálni magammal egy 60 kilós rollert semmilyen eszközre, mert hogy nem is tudom megtenni, és kényelmetlen lesz. Elveszti azokat az előnyeit, amiktől azt gondolom, hogy a roller egy nagyon jól működő része lehet a közlekedési szövetnek. Hiszen együtt mozgunk mindannyian, gyalogosoktól a teherautókig, ennek a szövetnek az együtt mozgását kell úgy irányítani, hogy ne feszélyeztessük sem a saját magunkat, sem mások testi épségét. Ugye én nagyon bízom benne, hogy jó irányban vagyunk. Mi a szövetségben, a Közlekedés Tudományi Intézettel kézenfogva egy mikromobilitási munkacsoport keretein belül minden támogatást megadunk minden minisztériumnak, mint más szerveknek ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Most együtt dolgozunk a Magyar Mobilitás és Autóklubban, illetve a rendőrséggel azon, hogy egy olyan egységes roller suli képzés program jöhessen létre, hogyha valaki szeretne megtanulni biztonságosan rollerezni, akkor ezt korlátozott, illetve fenntartható keretek között meg tudja tenni, és meg tudja tanulni, hogy azt hogyan lehet megtenni.
2: Mit szólsz azokhoz a kritikákhoz, hogy nincsen meg a megfelelő infrastruktúra Budapesten, akár nagyvárosokban, vagy az utakon ahhoz, hogy ezeket a... Hát mondjuk ugye a városok között, ugye most ne beszéljünk erről, hogy városi közlekedési módról van alapvetően szó, de hát ugye, hogy nincs kiépített infrastruktúra hát erre.
3: Csak a kiépített, igen, nincs kiépített, és hogyha meg a nem kiépítettem, megy simán az, a közúton, az meg csupa likluk, gátyú, úgyhogy még fokozza a veszélyt.
4: Szerencsére az elmúlt 15-20 évben én azt gondolom, nagyon sokat fejlődött a mikromobilitási infrastruktúra köszönhetően a kerékpározás egyre szélesebb körben való elterjedésének. Én a világon nagyon sok helyen rollereztem, és ahogy említettem, Magyarországon is egy évben 5-6000 kilométert teszek meg. Szerintem ez nem igaz. Én nyilván mindig lehet szebbet, jobbat, és elviselne még ez az ország pár tízezer kilométer jó minőségű kerékpárutat vagy mikromobilitási sávot, de ha valaki szeretne biztonságosan és jó helyen rollerezni, vagy kerékpározni, akkor ezt meg tudja tenni. Azt nem szabad elfelejteni, hogyha egy picivel hosszabb utat is teszek meg, de ott végig kerékpárúton tudok menni, vagy akár védett kerékpárúton, lehet, hogy 3 perccel később fogok odaérni, de hogy itt 3-4 percekről beszélünk, hiszen maga a közlekedési zugó az nincs kihatással a rollerekre, vagy más mikrolótási eszközökre, úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki szeretne biztonságosan rollerezni, akkor erre Budapesten egészen biztosan, és Magyarország legtöbb nagyvárosában erre megvan a lehetősége.
2: Oké, mi, szóval, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ti is a szabályozás mellett és a korlátozás, valamilyen korlátozás mellett vagytok.
4: Szabályozás és edukáció.
2: És edukáció.
4: Én azt mondom, ennek a kettőnek kéz a kézben kell járni. Egy olyan eszközről beszélünk, ami 15 éve jelent meg egyáltalán a közlekedésben, nagy mértékben, azóta nő. Szerintem egy ilyen eszköz, ami viszonylag új, ez edukáció nélkül nem működhet. Beszélhetünk bármi másról is, nem csak közlekedési eszközökről. Ami új, én azt gondolom, hogy ez kell egyfajta oktatási rendszer, hogy ezeket az embereket megtanítsuk jól és hatékonyan használni.
3: Így van, oké, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát.
4: Nagyon köszönöm a lehetőséget, nektek is szép napot.
3: Szervusz. Sziasztok. Kárpáti Andrással, a Jövő Mobilitás Szövetség elnökével beszélgettünk.
1: Millás reggeli.
0: Ahol széles a spaletta.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
6: Piroska és a farkas. Egy 31 éves elvált anyuka elküldi Piroska nevű kislányát az állandó orvosi kezelésre szoruló rokkannyugdíjas nagymamájához egy kannás borral és egy kaláccsal. A nagymamát azonban megette egy farkas, aki felvette az idősödő özvegyasszony ruháit és személyiségét, hogy egy szerepjáték keretein belül közelebb kerülhessen Piroskához, mivel még nem lakott jól. Be is kapja a kislányt. Azonban éppen arra járt a vadászmunkatárs, akinek sikerült még élve kiszabadítani a két sértettet.
5: Javasolt vélemény.
6: A farkas hibázott, amikor nem menekült el azonnal a tett színhelyéről.
5: Indokolt felvetés.
6: A nagymamát nájlon otthonkástúl ette meg a farkas.
5: Tanács.
6: A kevesebb néha több. Együnk többször keveset.
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
8: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
9: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
9: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
10: One, two, three, ho!
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
11: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: Vége a nyárnak, jön az ősz, után jön a tél, ilyenkor érdemes egy picit felkészülni ezekre az évszakokra, mert hogy nyáron megszoktuk, ugye szerintem a vitaminozottságunk eléggé rendben van, mindenféle zöldségeket, gyümölcsöket nagyobb mennyiségben tömünk magunkra, de miért kell készülnünk az őszre, miért kötelező az, hogy lepukkadunk, hogyha nem teszünk ellene valamit. Dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnökkel beszéljük ezt meg, ő a vendégünk, nem először. Szia, jó reggel.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szóval, ha nem tennénk bármit, nem lenne egy ilyen őszi felkészülés, mondjuk, amiről majd mindjárt beszélgetünk, hogy van vagy nincs, és ha van, akkor mit tegyünk, akkor tényleg így szépen leolvadna az energiaszintünk, immunrendszerünk, bánná ezt?
2: Hát attól függ, hogy milyen életet élünk, mert hogy szerintem a modern emberre jellemző, hogy két végén égeti a gyertyát, tehát olyan életkörülmények között tengeti a mindennapjait, ami nagyon eltávolodott az evolúciótól. Tehát gondolok itt a mérhetetlen stresszre, az alvás hiányra, az, hogy reggel az a klasszikus, hogy bekapunk valami péksüteményt, és akkor az egy csomó problémát fog okozni a későbbiekben. Tehát, hogyha valaki megfigyeli mondjuk magán, hogyha reggel valami édessel kezd, az hirtelen felemeli a vércukorszintét, annak következtében megnő az inzulinszint, és ha hirtelen nő meg, akkor hirtelen esik vissza, akkor farkaséhes lesz utána.
1: Uh-huh. Szóval tehát az mind... olaszok azt reggeliznek mindig. Azok
3: na jó, de ők proszekkót is tolnak hozzá, úgyhogy az rögtön lenyugtatja őket, igen, és nem idegeskednek.
2: Tehát az alkohol a másik probléma egyébként, ami gyulladást okoz, és hogy ugye a gyulladás az az immunrendszernek a válaszreakciója. Tehát ha folyamatosan gyulladásban van a szervezetünk különböző környezeti hatások miatt, az meríti az immunrendszernek
1: ezt
2: a kapacitását.
1: Picit fejtsük ki jobban, mi az a gyulladásban van a szervezet. Ugye a gyulladással az embernek az ott az eszébe, hogy valami begyulladt a fogam, inyem, fülem, torkom. Nem tudom.
2: Így van, tehát az immunrendszer ott oda szállít például olyan molekulákat, amelyek kitágítják az ereket is, elkezdi ott mondjuk egy fertőzés esetén felszámolni a problémát, tehát az egy védekező mechanizmus. A probléma csak ott van, hogy egy olyan világban élünk, hogyha mondjuk most ránézek itt a műanyagokra, amik körbevesznek bennünket, hogy az ezekből mondjuk kilépő adalékok folyamatosan idegen anyagként gyulladást váltanak ki a szervezetből, és akkor az immunrendszer folyamatosan dolgozik.
1: De hol? Hol lesz az a gyulladás? A belembe, gyomromba, a májamba? Vagy?
2: Mindenhol. Tehát, hogyha amikor otthon a fekete merőkanállal, fekete műanyag merőkanállal a forró levest valaki kiméri, ugye a forró, tehát a nagy hőmérséklet az különösen kedvez annak, hogy kioldódjanak a műanyag adalékok, akkor szépen megesszük, és akkor szépen az emésztőrendszerünkben elkezdődik a gyulladás, és hogyha mondjuk reggel péksüteményt teszünk, mint az olaszok, akkor ugye a bélnek az az egyik szerepe, hogy mint a szűrő úgy működjön, csak a glutén hatás. Erre, ez a szűrőnek a lyuk átmérője megnő, és akkor a különböző toxinok azok szépen be tudnak jutni, baktériumtoxinok, minden. Ezért van egy autoimmun probléma, mert nem szűr a bél. Körülbelül gluténfogyasztás után 6 órán keresztül nem tudja ellátni a funkcióját. Utána helyreáll, de 6 óra, ami szerintem elég sok.
1: Igen, annak tűnik.
3: Nagyon jó. Ilyenkor akkor... ugye előjön az a kedves hölgy, a közösségi média sztárja, aki óriásit megy azzal, amit most elmondtál, hogy gyakorlatilag ez a nagy mondása, hogy hogyan lehet ezeket a glutén spike-okat kezelni, hogy akkor előtte egy kis ecetes valamit együnk, vagy valami ilyesmi, és akkor ezzel megoldódik ez a probléma.
2: Ez az inzulinra gondolt szerintem.
3: Igen.
2: Ez egy picit más, de bocsánat, hogy semmi probléma, egy francia hölgyről van szó.
3: Így van. Tudjuk, kiről van szó.
2: Így van. Tehát, hogy például, hogyha valaki nagyon jó a tipp, tehát, hogyha valaki mindenképpen valami édessel szeretné kezdeni a napját, akkor, hogyha előtte bekap egy kanál valami finom ecetet, akkor sokkal kevésbé fog kiugrani az inzulin válasz, tehát sokkal jobban jár a szervezete, vagy ezért van kvázi így kitalálva az, hogy a desszertet az étkezés végén, mert akkor azok a rostok, amiket előtte remélhetőleg elfogyasztunk, azok lassítják majd a vércukorszintnek az emelkedését, ezáltal a ráadott inzulin választ is.
1: Világos. Akkor ehhez képest Mit tehetünk ősszel, vagy mit tehetünk ilyenkor még az ősz elején, hogy nagy változás ne következzen be? Ugye az, amiket elmondtál, hogy stressz, meg egyebek, az mondjuk szerintem változatlan a nyárhoz képest. Tehát ugyanolyan
2: körülmények... Nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy nyáron azért mindenki kicsit jobban leenged.
1: Lehet, hogy igazad van, ezt mire kimondtam, akkor esett le, hogy igen, meg több szabadság van, több, jobban alszunk, igen.
2: Uh-huh. Tehát, hogy ugye két végét kell nézni. Az egyik az, hogy mit kap a szervezetünk, ugye az összes vitamin, ásványeg és nyomelem, azokra azért van szükségünk, mert a szervezetünkben enzimek működnek, és az enzimek csak ezekkel működnek az esetek többségében. Tehát ez az egyik vége. A másik vége az, hogy hogy merítjük ki a tartalékainkat. Ugye a szervezet mindig priorizál. És addig nem vagyunk jól, amíg mondjuk toxinérintettség van, mert a szervezet úgy gondolkodik, hogy biológiailag életben kell maradnod, és ez sokkal fontosabb, mint sok minden más. Tehát az emésztésed nem számít, az, hogy sikerül-e teherbe esni egy nőnek, az nem számít olyan időszakban, amikor például a nagy a toxinérintettség. Aha. Úgyhogy a szervezet priorizál. A jó hír az, hogy apró szokások révén, hogyha már itt a fekete merőkanálnál voltunk, mondjuk a konyhában, ha lecseréljük a műanyagokat, és de legalább a vízforralót, a Turmix gépet, hogy ez legyen üvegből, és a teflon az egy borzasztó anyag, mert hogy a természetben a teflon az egy szén-fluor kötés, ami annyira stabil, hogy a természetben semmi se bontja el. Ezért hívják ezeket az anyagokat örökvegyi anyagoknak. És ezek megszennyezik a vízbázis, nem bomlanak le. Ha megesszük őket, évekig nem tud a szervezetünk mit csinálni vele, és folyamatos gyulladást keltenek, ami az immunrendszer kapacitását szívja le folyamatosan.
3: Az a legjobb a teflonnál, amikor valami nem sikerül pont úgy a sütésnél, ahogy az ember gondolta, és még vakargatjuk is egy kicsit, ugye?
2: Az
3: és
2: nagyon
3: az jó, és akkor úgy az nem lehet hirtelen látni, hogy abban a rántottában az éppen bors, vagy teflon.
2: Az nagyon az durva.
1: Lát, vagy nem is látod.
3: De egyébként nagyon durva, én lecseréltem az összes serpenyőt ilyen klasszikus ipari séf serpenyőkre, tiszta acél serpenyők, ugye?
2: Tökéletes.
3: Amivel egy dolgot kell megtanulni, hogy kell vele sütni, mert ha nem jól csinálod, akkor rögtön oda ragad minden, de hogyha megtanulod, hogy föl kell úgy hevíteni, hogy utána beinduljon az a fizikai folyamat, hogy a vizet, ha rácsöppented, akkor gurul rajta.
1: Hevített olajat, ami karcinogén.
3: Nem olajat, nem hevítesz, nem szabad. Na a lényeg, hogy ennek van egy kis tudománya, de elsajátítani nem nehéz.
2: Igen, ezzel egyetértek, viszont a teflonra még egy gondolat erejéig, hogy most már vannak okos kanapék is, amelyek lepergetik a vörösbort, a kávét, a minden, és teflon bevonat van rajta.
3: Jaj, de jó! Nagyon jó.
2: Ruhákat is szokták, tehát van ugye a teflonnak az a sajátossága, hogy egyszerre taszítja a vizet és a zsírt is, és nincs még egy olyan anyag, nem ismerünk olyan anyagot, ami ugyanezt a tulajdonság, ugyanezzel a tulajdonsággal rendelkezne, ezért előszeretettel kezdik használni egy csomó területen, és én óva intenék mindenkit, hogy olyan esőkabátja legyen, aminek teflon bevonata van, az nagyon-nagyon nem jó nekünk. Uh-huh. Szóval ilyen apró szokások révén én azt hiszem, hogy nagyon sokat tehetünk magunkért, tehát hogyha poliuretánból van valakinek a matraca, az folyamatosan olyan vegyi anyagok párolognak ki belőle, amit belélegez, gyulladást okoz, tüdő. Ugye itt az a lényeg, hogy a konyhában megesszük ezeket a dolgokat, a nappaliba belélegezzük, igen. Meg a hálószobába, vagy például, hogyha a műszálas ruhákat hordunk.
1: Beledörgölőzünk.
2: Abszolút. Tehát, hogyha valaki pizsamában alszik.
1: Szerintem halára vagyunk ítélve a születésünk pillanatában.
3: Jó, igen, ez igaz, de ez nagyon jól fogalmazott a Szabolcs, hogy egy ilyen szűk koordináta rendszerben mozgunk, de ebben lehet jól mozogni, hogyha odafigyelünk. Én még egy dologra lennék kíváncsi, hogy milyen marketingnek, vagy minek köszönhető az a trend, hogy, vagy egyszerűen csak kötelező mindig valamiről beszélni, hogy mindig vannak ilyen divatos ételkiegészítők, vagy vitaminok. Tehát én nem tudom, hányszor hallottam azt, hogy folsav, nem nekem mondták, de most a környezetemben is. De most már mindegy, mert a Google figyel minket, és az összes. Tehát én úgy veszem észre, hogy mindig van egy ilyen divatos valami, vagy egy vitamin, vagy valami, amit kell tolni.
2: Ugye az eredetit nem tudom, mert én eléggé kiesek ebből az egész közösségi médiából. Viszont azt tudom, hogy döntően igen, külön valamilyen marketing érdek fogja ezt mozgatni, de hogyha Forsavnál vagyunk, én mindenkit arra bátorítanék, hogy messzire kerüljön el minden olyan terméket, amiben Forsav van, és ebbe az üdítőitalaktól kezdve a lisztekig a mindent, mert hogy például a magyarok között körülbelül a magyar lakosság kétharmadának van egy olyan genetikai mutációja, ebből én is a legrosszabbat húztam, hogy mi nagyon-nagyon érzékenyek vagyunk Forsavra, és ugye ez befolyásolja az idegrendszer működését, és ugye az idegrendszer, meg az immunrendszer kéz a kézben jár, hogy a témánkhoz visszatérjünk, és ugye tehát a folsav az egy B-vitamin fajta, és az a lényeg az egésznek, hogy egy csomó problémát okoz, mindenki tudja, mármint aki a szakmában benne van, hogy ez problémás, egyetlen előnye van, rendkívül olcsó. Tehát mondjuk egy kiló folsav, olyan, én azt mondanám, olyan 60-70 ezer forint per kiló körül van a gyártói önköltsége, míg egy jó minőségű mondjuk úgynevezett metilfolátnak, annak mondjuk 4 millió. És ugyanannyit kell belőle adni. És hogy ezért van az, hogy nagyon sok termékbe beleteszik, és hogyha ez az emberek...
1: De minek? Az mit csinál egyébként a termékbe?
2: Gyakorlatilag van egy folyamatunk, sok mindent egyébként, de van egy különösen fontos folyamat a szervezetben, ezt úgy hívják, hogy metiláció. Ez azt csinálja, hogy olyan, mint egy kapcsoló, a szervezet ezeket a pici kapcsolókat gyártja egy körfolyamatban, amihez kell ez a B9 vitamin, és ez azt csinálja, hogy a kapcsolóval kikapcsol, vagy bekapcsol folyamatokat. Tehát túlságosan energiapazarló lenni sok esetben neki, hogy lebont különböző molekulákat, rányomja ezt a kapcsolót, és akkor deaktiválva van, attól ott van rendelkezésre áll a vérünkben, de nem okoz problémát. Aha. Tehát így a szervezet folyamatosan egyensúlyoz, és a lehető legtökéletesebben, tehát hogy a szervezetünk tényleg tökéletesen működik, csak mi tesszük kicsit tökéletlenné, és ugye nem véletlen, hogy a Magyar Statisztikai Hivatal nem csak egy várható életkort tart számon a férfiaknál és a nőknél, hanem egy olyan életkort is, amikor már krónikus betegségekkel együtt fogjuk leélni a hátralevő életünket. A férfiaknál azt hiszem ez olyan 55-56 körül van, és 40-45 között, vagy 40 e körül már a magyar férfiak 50%-ának krónikus problémája van. Tehát, hogy ez elég riasztó szerintem.
3: Igen, ez a folsav hiány, ugye ez felmerült, és most csak azért mondom, hogy a szervezetben, írja, hogy az lényegében a fölösleg, az folyamatosan kiürül, és a májunk az nem képes rendesen, vagy hosszú ideig tárolni ezt, hogyha hiányos, akkor rossz a táplálkozás, nem?
2: Így van, és akkor zöldleveles növényekből lehet pótolni, tehát például valaki onnan tudja, hogy érintett ebben az egész folsav kéréskörben, hogyha mondjuk salátát eszik, és jobban érzi utána magát, akkor az egy tök jó jel, mert mutatja utána a szervezet, hogy oké, kívánom a salátát. De például az is egy jel, hogyha valaki nagyon kevés alkoholtól becsíp. Szóval az is egy jel, hogy van egy ilyen genetikai mutációja, az a neve ennek egyébként, hogy MTHFR, de most nem bontanám ki, mert ez egy csúnya szó.
1: Köszönjük szépen. Figyelj, csak nagyon megy az idő, tehetünk-e bármit annak érdekében, hogy ez az őszi-téli évszak, és ezzel párhuzamosan az immunrendszer.
2: Abszolút, tehát hogy ugye a klasszikusokat ide lehetne sorolni mindenképpen, tehát a D-vitamin, C-vitamin, magnézium szerintem a modern embernek, én azt helyezném talán első számú helyre, cink, de

0: Utolsó kérdés, hogy mit reggelizzünk. Mert ugye itt van, aki édesüteményen van rajta, van, aki azt hiányolja, hogy oké, hogy zapkásod, azt nem lehet megenni mézzel, vagy édesítő nélkül.
1: Nagyon finom
0: édesítő nélkül.
1: Undi. A zapkás az sósan is jó, meg édesen is jó.
0: Botrányosan rossz, úgyhogy ezt én is várom.
2: Hát valami fehérjében gazdag, szerintem valami fűszeres olyan étel, vagy nyilván a zsírok, én abszolút nem vagyok, de nem vagyok ugye táplálkozási tanácsadó, de hogy a zsírok, fehérjék, zöldségek, és hogy hogyha szénhidrát is, akkor az kevés, és ne olyan legyen, hogy óriási vércukorszint emelkedést okozzon. Tehát ez az igazi kulcs.
1: Tehát arra és jó kis ecetes itókát tessék inni előtte.
0: Az egy jó citromos teja, az kiváltja ezt az ecetes dolgot, hogyha azzal indít
2: a savanyú íz, az kiváltja, igen.
0: Kiváltja. Jó. Hát megint csak kevés volt az időnk, de nagyon köszönjük, Szabolcs, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Szerintem éppen
1: Dr. Bíró Szabolcs könyveit is tessék nézegetni, hogyha érdeklődök az iránt, amit itt elhangzott,
0: és több részletet.
1: Így van, és a több részletet találtok, Szabolcs, köszönjük szépen.
3: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
1: Jön Andi, aki a Schmidt, és ő elmondja a legfrissebb híreket, információkat. Mi elmegyünk kiváló fügével egy kis zapkását tenni,
0: azt
1: és akkor nagyon jó lesz, az nagyon jó lesz pedig. Sziasztok!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
8: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
9: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
10: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben.

0: Ebben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében mert csatornát javítanak. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. A NATO vadászgépei lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe kora őszi idő várható sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták rá a figyelmet, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a forrásokat. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, erősítette meg a közlekedési és beruházási minisztérium a Világgazdaságnak. A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota A szárnyának újjáépítése így leáll, azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Jelentősen mintegy 10%-kal emelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, november 1-től egy doboz cigaretta után legalább 1196 forint adót kell fizetni, a jelenlegi 943 forint helyett. Ez dobozonként legalább 253 forintos emelkedést jelent. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Az ország elnöke szerint a drón nemzetiségét egyelőre nem azonosították. A litván közmédia viszont úgy tudja, Fehér Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. A drón az ország középső részén zuhant le. Közben Lengyelországban is NATO művelet zajlott, miután orosz drónok támadták Ukrajnát. Nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról az uniós tagállamok nagykövetei. A döntést egy héttel kitolták. A politikó szerint Szlovákia két orosz üzletember levételét kéri a szankciós listáról, illetve nem támogatja az intézkedések egy éves meghosszabbítását sem.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és ma már mindenütt napos, száraz idő várható. A szél is mérséklődik, napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, még magasabb hőmérsékleti értékekkel, csapadék nem várható, pénteken viszont egy újabb enyhe hidegfront érkezik, szorványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
6: 27.
5: És te még hiszel a mesékben?
3: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt, igen, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 15-e kedd reggel van, 8 óra 11 perc, Kántor Endrével vagyunk itt.
5: És Gede Balázsral, illetve a kedves hallgatókkal köszönjük a sok hozzászólást vitamin témához, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jól elindítani a reggelt, hogy ne legyen például inzulin roham a szervezetben, és ezeket meg is próbáljuk feldolgozni, de most van egy másik fontos témánk, amivel haladni szeretnénk, úgyhogy ez jön.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
5: Mert hogy a rezsicsökkentés káros hatásait fogjuk vizsgálni. Ugye a hatósági árakkal kapcsolatban általában lehet már látni és lehet tudni, hogy rendkívül káros politika, és minél előbb meg kellene szüntetni. Ezt nagyon sokan mondják a piac befolyásoló intézkedésekre, persze nyilván nem minden ilyen káros, de azért láttuk az elmúlt időszakban, hogy sok kárt szenvedtünk.
4: Meg kell különböztetni, igen, hogy az ilyen típusú támogatást, meg azt, ami külön célzott szociális támogatás, igen, mert ezek az ilyen rezsicsökkentés típusúak, ugye, hát szerintem két dologban biztosan károsak, egyrészt hozzászoktatnak ez a gondoskodó állambácsi, majd ő megold nekem mindent, én helyettem, a másik meg az, hogy aminek nincs ára, idézőjelben nincs, vagy kevesebb, ott a takarékoskodás rovására mehet a dolog.
5: Igen, de... ahogy lehetett látni ugye a benzinárnál, hogy megnőtt az autózásnak, igen, az aránya. Igen. Szóval erről beszélgetünk.
4: Na de nem mi fejtjük meg ezeket, hanem kérünk szakvéleményt. Sebestyén Szabolcs van itt velünk, az ISCTI Instituto Universitario de Lisboa.
5: Hát a Lisszaboni Egyetem pénzügyi tanszékének oktatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
4: Na hát mi már itt belenyúlkáltunk egy ilyen rezsicsökkentés típusú gondoskodásnak a negatív hatásaiba. Nem tudom, mennyiben értesz ezzel egyet, vagy mennyiben...
7: Abszolút, teljesen egyetértek. Hogy nehéz ez... Hát ezt még csak kibontani lehet jobban, de a fővonalak abszolút így vannak.
5: Uh-huh. Hát bontsuk akkor ki.
4: Így van.
7: Tehát ugye a fő probléma... Ez egy igazságtalan és méltánytalan rendszer, hiszen aki, tehát most nagyon egyszerűen, aki kétszer annyi energiát fogyaszt, az kétszer annyi támogatást kap, úgymond. Ami nem feltétlenül méltányos, mert egy csomó háztartás ki tudná fizetni a piaci árat is, és őket is támogatjuk, ráadásul elég rendesen. És ugye az, hogy egységes tarifa van, és nem valami sávos rendszer, ugye ezzel az a baj, hogy nem különbözteti meg a pazarlást, az indokolt magas fogyasztástól, ami két különböző dolog, és ezt meg kéne különböztetni árazásban, és hogy a valós szükségletet se választja el a fogyasztási képességtől. És így összemos mindent, és hát ugye, ahogy elhangzott itt, nem ösztönöz arra, hogy takarékoskodjak, nem ösztönöz arra, hogy leszigeteljem a nyilászárókat, vagy a lakást, hogy felújítsam mondjuk az energiarendszeremet, és optimalizáljam, mert minek csináljam, hogyha olcsón megkapom. És akkor erre még rájön a pazarló volt a rendszernek, tehát hogy ugye a költségektől elszakad az ár, ez átláthatatlan, tehát hogy igazából ez nincs kommunikálva, hogy gyakorlatilag a költséghez képest milyen árat fizetek. Ez ugye további gyengülés az ösztönzéseknek, és egyszerűen így visszafogja az ilyen tiszta energia, vagy zöld energia, vagy energiahatékonysági beruházásokat, mert minek csináljam, hogyha megkapom olcsón.
5: Igen, és ez a... egy ilyen negatív ösztönző, és egy ilyen akcelerátorként hat, hogy, hogy gondolkodás nélkül történjen, mert igen, mert egyszerűbben elérhető, nem kell változtatni a szokásokon, és közben olcsóbb is.
4: Igen, Imre, egyébként a hallgatónk jól írja, és jól lejön ebből, hogy mi a helyzet. Ő azt mondja, hogy nem ennyire fekete-fehér, nem pazarlok, de nem szívesen fizetnék többet, kevesebbért. Hát persze, hát ez a rendszer lényege, ugye senki nem szívesen fizet többért, de ha többet kell fizetni, akkor viszont jön a takarékoskodás.
7: És hát itt, itt van egy fontos, ami a telexai cikkembe írtam, hogy ami nyilván most egy kicsit túlzás lesz, amit mondok, uh-huh. de hogy amikor így ugye azt, sokan azt mondják, hogy hát ha kivezetnék a rendszert, azzal a lakosságra szabadítanánk rá a piaci árat. Valójában a lakosság most is piaci árat fizet, mondom, ez egy kicsit túlzás, uh-huh. csak ezt ugye nem látja, mert el van rejtve előle. Tehát, hogy az, az, hogy a hatósági tarifa által fizetett ár jelenik meg a rezsiszámlán, az, az elrejti a teljes költséget. Tehát, hogy igazából a különbséget, mert mondjuk én 30 forintot fizetek valamiért, aminek a költsége 100 forint, akkor azt a 70 eurót valakinek ki kell fizetni. És ez, ez ugye el van rejtve, erről nem beszél a kormány, erről nincs szó.
4: Illetve megvan valami jelenítve a számlákon, ugye, mert ezzel menőzik, meg próbálja érzékeltetni az ő nagyságát, ugye ez úgy lett bevezetve.
7: Igen, hogy... de azt igen, hogy mennyit spórolok, de igen. Azt nem mondja el, hogy ezt valójában én mondjuk adófizetőként,
4: ja, igen, világos.
7: Munkavállalóként, államadósság finanszírozójaként gyakorlatilag én fizetem.
4: Persze. Csak nem a számlán, hanem az adómat nem...
7: Pontosan.
4: Egészségügyre fordítjuk, hanem erre.
5: Igen, tehát, hogy... Bocsánat, hogy beleszóltam, tehát, hogy tehát nem egy közvetlen, hanem közvetett módon jelenik meg, és azt nem veszi észre, mert nem a pénztárcájából veszi ki ő a saját kezével, akkor onnan.
7: Pontosan, és ugye ez a baj, hogy ez egy populista termék, és hiába vannak egyébként nagyon logikus és szerintem könnyen megérthető közgazdasági érvelések amellett, hogy ez nem jó. Ez annyira beépült a magyar köztudatban, hogy ez tényleg ez mint egy drog, hogy rászoktatták a lakosságot, elvárja, hogy az állam fizesse ki az energia részét, és erről nagyon nehéz lejönni, ami pont a probléma, hogy nagyon nehéz megszüntetni, mert ez egy politikai termék. Tehát gazdaságilag igen. Nem racionális, pazarló, de hogy nagyon nehéz megszüntetni.
4: Hát egyértelműen, ugye már az előző kormány is izzadt ennek a kifizetésén, tehát az látszott, hogy a költségvetést milyen mértékben terheli, de nem tudta elengedni, mert ahogy te is mondod, politikai termék, tehát ott a szavazókra, akik csimpaszkodnak ebbe, arra szükség volt, és nem lehetett megszabadulni tőle. Viszont hogyan lehetne megszabadulni ezektől? Mert tényleg azt szerintem a jelenlegi kormány sem fogja fölvállalni, sőt, deklarálta is, hogy nem, hogy egy csapásra eltüntesse, ugye az egy politikai bukta lenne.
7: Hát én tehát politológus nem vagyok, tehát ebben a részében nem mennék bele, de aha. Amennyit én látok, tehát olyan szintű ma a különbség a támogatottságban, tehát kormány jellegi ellenzék között, hogy szerintem simán be lehetne vállalni, és igazából, amit politikában megtanultunk, hogy sose azt számít igazából, mit mondunk, vagy mit csinálunk, hanem hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Uh-huh. Tehát ezt igazából jól lehetne kommunikálni, mert nem úgy kéne kommunikálni, hogy rezsicsökkentést megszüntetem. Valójában nincs is igazából rezsicsökkentés. Tehát, hogy ez egy maszlag, ez egy mítosz, hanem egyszerűen egy jó alternatívát felmutatni, tehát ez a valódi rezsicsökkentés, hogy valami jó nevet kitalálni, amivel így ilyen kecsit el lehet adni a politikát. És szerintem egyszerűen annyira nincs ellenzék, hogy politikai költséget tekintve szerintem egészen jó ki lehet belőle jönni. És ebbe időbe beleállnak, tehát még itt az elején szerintem ebből nagyon jó ki lehetne jönni. De mondom, nem vagyok politológus, közgazdaságilag abszolút megérné, és szerintem jó kommunikációval, sávos rendszerrel, tehát hogy nem egységesen mindenkinek adnám az olcsó energiát, olcsót idézőjelben, mm-hmm. hanem lenne egy szociális alaptarifa mondjuk, ami mindenkinek jár, kicsit mint egy minimál bér, csak ez egy minimál szolgáltatás, tehát hogy mindenkinek megélhetéshez szükséges energia. És mindenképp szétválasztnám, mert ugye jellegi rendszerben ez rossz, hogy össze van mosva a költség, meg az, hogy kit támogat. Tehát szociálpolitika és egy energia szakmai kérdés össze van mosva, és ezt nagyon szét kéne választani.
4: Erről a könnyű kivezetésről egyébként most pont egy aktuális helyzet jutott eszembe, a dízel ár támogatás, ami egy elég csámpás valamire sikerült most ettől a kormánytól, és de hát bele hajkurázta magát ebbe a politikai, mert ez is egy ilyen, valahol egy ilyen politikai sztori. Itt is lehetett volna csak a fuvarozóknak, vagy a mezőgazdasági gépeket használóknak.
7: Ez a baj sokszor, hogy látni az ilyen kormányzati döntéseknél, hogy nem gondolnak abba bele, hogy milyen hatása van ennek, hogy változtatja meg a lakossági vagy bármilyen ösztönzőket, és ez egyszerűen rossz irányba tett lépés megint. Tehát minden, amikor belenyúlunk az árba, mindig meg kéne vizsgálni, hogy ez hogyan változtatja meg az ösztönzőket a lakosságnál, a cégeknél, mindenki más, és mennyire méltányos ez. És ez valahogy mintha háttérben lenne szorítva.
5: Hát azért, mert ugye ezt nehéz, nehéz jól kommunikálni. A cikkedből, amit a Telexre írtál, hadd idézzek valamit a negatív ösztönzők kapcsán. 2014 és 2021 között Magyarország az áram, a gáz és a távhő együttes fogyasztása 34%-kal, a gázfogyasztás 43%-kal emelkedett. Például Németországban ugyanebben az időszakban a teljes háztartási energiafelhasztás 7,8%, a gázfelhasználás 14%-os növekedést mutatott. Tehát ilyen különbségeket lehet látni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt nem felejtsük el, hogy a rezsicsökkentés az csak lakosságra van. Tehát, ha a cégeket megnézed, akkor nagyon sok Igen. olyan cég van, aki ezt kifizeti rögtön, ugye? Illetve szenvednek is, és van egy csomó olyan nyugati cég, aki azt mondta, hogy Magyarországon nem hajlandó kifizetni azt az áramköltséget, uh-huh. és azért áttette a székhelyét máshova. Tehát egy ilyen szinten is kárt lehet ebből látni.
7: És azért ugye 2022-ben volt ez a rezsicsökkentés, csökkentés, vagy nem is tudom, minek hívjuk ezt a reformot. Gyakorlatilag egy egyszerű 3-4 fős család is könnyen át tud csúszni egyébként abba a sávba, hogy megfizeti a piaci lakossági árat. Tehát, hogy olyan szinten lett meghúzva ez a limit, hogy nem olyan nehéz átcsúszni, tehát, hogy simán rengeteg olyan háztartás van, aki kifizeti a nem rezsicsökkentett, hanem magasabb árat, mert hogy eléri azt a 210 kWh-nál szabták meg, azt hiszem. Tehát ez nem egy olyan nagyon magas szint, ez nagyon könnyű átlépni. Csak hát ugye erről sem megy a kommunikáció, tehát ezt tudják el.
4: Egy másik hallgató írja nekünk, hogy nagyjából egy ilyen 15-18 millióból tudnék új nyílászárókat és szigetelést rakni az ingatlanra. Hát az, nem tudom, jó nagy ingatlan lehet, mert szerintem azért ez megugorható kevesebből, és a téli fűtésszámlám nem haladja meg a 30 ezeret. Hol érné meg nekem azt, hogy szigetelem a lakást? 18 fokban el vagyok télen, ezzel nincs baj, de nem fogok kifizetni olyan dolgot, ami nem térül meg, és éppen ez mutat rá arra szerintem, hogy ide kellene a támogatásokat helyezni, hogy egyrészt ne kelljen az ekkora terhelést viselni, másrészt a megtérülést javítsa az, hogyha ezen az oldalon van támogatás, hiszen az az államnak is érdeke. Láttuk most Paks esetében, ugye az energia előállítással is lehetnek problémák, hogyha túlzott a felhasználás, úgyhogy gondolom, hogy itt ezen az oldalon kéne lőni a támogatási rendszerre.
7: Az edukáció nagyon fontos lenne, hogy beláttatni a lakossággal, hogy nem az a jó, hogyha bármennyi energiát fogyasztatok, hanem azt kéne úgymond példaként beállítani, hogy gyakorlatilag így premizálni a kevesebb, meg takarékosabb fogyasztást. Tehát ebbe az irányba kéne elmenni. Tehát a valódi rezsicsökkentés nem az, hogy befogyasztom az árat, hanem ugyanazt a komfort érzetet, az kevesebb energiával Igen. tudom elérni. És ezt kéne támogatni. És persze a felújítások nagyon drágák tudnak lenni, éppen ezért nem feltétlenül kell rögtön mindent megcsinálni, de mondjuk csak egy nyílászáró csere már szakértők szerint nagyon, tehát hogy jelentősen hozzájárulhat a energiafogyasztás csökkenéséhez. Tehát kicsikkel kell kezdeni, és mondom, erre van egy uniós forrás is. Tehát,
4: Igen,
7: hogy, abszolút. És ezt sem úgy csinálni, hogy mindenkinek, hanem szociális helyzetet is figyelembe véve.
4: Tehát, hogy... Na, erre írja pont egy hallgató, hogy az sem igazságos, hogy ha valakinek 10 ingatlan van, akkor mindre jár a rezsicsökkentés. Ugye ez elég jól megmutatja Pontosan. Ennek a csámpásságát.
7: És hát azért azt is nézzük meg, hogy tehát valakinek alacsony a rezsie. A jelenlegi rendszerben azt nem tudom, hogy miért van. Azért, mert hogy egy olyan család, aki tök jól optimalizálta az energiarendszerét, napeleme van, és ezért le tudja csökkenteni a fogyasztást, vagy van egy nyugdíjas néni egyedül él egy kádárkockába, aki keveset fogyaszt, viszont nagyon pazarló tehát nagyon rossz energiahatékonyságú házban él. Mind a kettőben kicsi a fogyasztás, de a rendszer nem különbözteti meg a kettőt, miközben meg kéne, mert hogy teljesen más az oka, hogy miért fogyaszt keveset. És ezért szerintem ilyen helyi szintre, önkormányzati szintre kéne vinni ezt, mert az önkormányzatok jobban ismerik a helyi szituációt, tehát a lakáshelyzetet, az emberek jövedelmi állapotát. Tehát ezt decentralizálni kéne, én azt gondolom.
5: Haladjunk a megoldások felé. Kifejted a cikkedben azt, hogy hogyan lehetne átállni fokozatosan, és ilyen igények figyelembevételével egy új rendszerre, de a kulcskérdés a finanszírozása ennek, és azt mondott ugye, hogy az új rendszert hogyan lehetne finanszírozni, például felszabadul egy összeg ennek a rezsicsökkentés megszüntetésével, ezt hogy képzeled el?
7: Hát ugye ez egy hatalmas összeg, tehát ugye a cikkben kifejtem, hogy mekkora összegekről van szó, tehát több mint 5000 milliárd forint az, ami elment ugye arra, hogy az MVM-et úgymond, nem csak az MVM-et, de úgy összességére, hogy úgymond pótoljuk a veszteségeket, mert ugye ez az állam szintjén veszteség, hogy a lakosság keveset fizet. Tehát itt van egy hatalmas összeg, meg hát azért itt arról van szó, hogy vannak EU pénzek, amit be lehet vonni, zöld kötvényeket ki lehet bocsátani állami szinten, meg az, hogyha fogyasztási sávokat csinálok, akkor ugye a magasabb fogyasztási sávból nagyobb pénz fog bejönni, mert onnantól kezdve nem a rezsicsökkentett árat fizetik, illetve ilyen karbonintenzív energiára kivethetek extra adókat, és akkor azt is arra fordítanám rá. És ez tényleg, ahogy írom a cikkben, hogy ez tényleg törvényben kéne szabályozni, hogy minden, ami felszabadul összeg ebből a befogyasztott ár kiengedéséből, annak minimum egy jó részét ebbe befektetni. Aha. Tehát garantálni azt, hogy ez a pénz nem folyik el valahova máshova, hanem hogy ezt visszaforgatni energiahatékonysági fejlesztésekre.
5: Oké, hát egy nagyon klassz témát feszegettél, és szerintem jó vitaindító is volt. Érdemes is pontosan erről beszélgetni minél többet. Aki nem olvasta volna, a Telexen keresse meg Sebestyén Szabolcs cikkét, aminek az a címe, hogy a mítosz, amire már ráköltöttünk másfél évnyi magyar oktatás árát, és beírjuk, hogy rezsicsökkentés, akkor meg lesz. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük hogy elmondtad ezeket nekünk.
7: Köszönöm. További jó napot!
4: Szervusz! Sebestyén Szabolcsal, a Lisszaboni Egyetem pénzügyi tanszékének oktatójával beszélgettünk a rezsicsökkentésről.
5: Úgy gyorsan még eszembe jutott, hogy ide bököm azt a kis táblázatot, amit a Pogi kiszámolt annak kapcsán, amikor bejött ez a dízel támogatás, amit mondtál. 2010-ben a havi nettó átlagbérből és a gázolaj átlagos árából kiszámolva a vásárolható dízolaj mennyisége 424 liter volt körülbelül. Uh-huh. Hogyha ugyanezt megnézed 2026-ban a havi nettó átlagbérrel és a gázolaj átlagos árával, akkor az 769 liter. Úgyhogy ez csak egy adalék ahhoz, amit te mondtál ebben a támogatás ügyben.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Hát ez már inkább egy idézet, mint sem egy aranyköpés. 1923-ban ez állapot született Fejes Endre, Kossuth és József Attila díjas magyar író. Arról írt vagy mondott dolgokat, hogy jó lesz ideje korán rendőrkordont vezényelni a jövő köré. Mert gondol csak el, gyalogolsz büszkén, boldogan elől a jövőbe, a többiek meg ne adj Isten másfelé kanyarodnak, igen kínos volna az. Tenned kell valamit védekezésül, ne mászkálhassanak össze-vissza más irányba, mint amit bölcsességed megszab nekik. Ha egyetlen pillanatra nem ügyelsz nagyon, ott maradhatsz a jövőben magad. És se ma, se máskor soha senkit nem érdekel az, amit csinálsz.
6: Hát, igen, nem ez volt a terv. Ugye nem ezt beszéltük meg, hogy melyik jövőbe gyalogolunk közösen, vidáman, fütyűrészve. Erre utalt szerintem Fejes Endre, Kossuth és József Attila díjas magyar író

0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
1: Ha már szóba jött a rezsicsökkentés, illetve hogy hogyan lehet megszabadulni tőle, akkor megnézhetjük a forrás oldalt, hogy hogyan lesz pénz az új klímatörvény megvalósításához. Ugye ez is egy jó kérdés. Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, hát ugye az új klímatörvény nem csak arról dönt, hogy mennyivel csökkentse Magyarország a kibocsátását, hanem arról is, hogy honnan lesz pénz az ehhez szükséges beruházásokra, és mit mond, hogy honnan?
2: Hát igazából ugye az új klímatörvényt még nem láttuk, hogy pontosan mi lesz majd az országgyűlés elé beterjesztve. Ez nagyon fontos, hogy ennek lesz majd
1: egy társadalmi konzultáció. De feladata foglalkozni a forrás oldallal is.
2: Az egészen biztos, és azt gondolom ez a legizgalmasabb kérdés, hogy honnan fogjuk ezt a szükséges pénzmennyiséget megteremteni a következő évek, sőt évtizedekben, hiszen valóban nagyon sok beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy a klímaváltozást lefékezzük, illetve egyébként most már hogy az alkalmazkodás, a Magyarország alkalmazkodása és a klímaváltozás hoz, az is szintén elég komoly forrásigénnyel rendelkezik. Szerintem egyébként nagyon fontos itt megkülönböztetni, hogy egyrészt ugye itt közpénzekről beszélünk, hogy egyáltalán a költségvetésben vagy EU-s forrásokból hogyan tudunk okosan költeni, és a másik nagyon izgalmas kérdés, hogy egyébként például a bankjói forrásokat, befektetési alapkezelők forrásait, egyéb úgymond piaci forrásokat hogyan tudjuk mobilizálni.
1: Ugye itt sokat mutogatunk az EU-ra, hogy EU forrásokat kell igénybe venni, de hát ugye az látható például a mostani költségvetési hiányból is, hogy ennek van egy ilyen előfinanszírozása, sőt egy részleges saját erő is nyilván, amit a költségvetésnek kell állni. Ugyanakkor gyanítom, hogy a cégeknek is ebbe be kell szállni, tehát ilyen mindenki által érintett és mindenhol fellelhető forrást kell bevetni ehhez a fordulathoz.
2: Igen, és így azt gondolom, hogy megint csak nagyon fontosak lesznek a különböző szakmai egyeztetések. Ugye mi egyesületünk is részben pont ezt is próbálja segíteni, hogy nekünk ugye bankok, alapkezelők, biztosítók a tagjaink, és hogy közösen is gondolkodjunk arra, hogyan lehet okosan például az uniós forrásokat is majd felhasználni. Ugye azt is látjuk, vannak erre jó példák, hogy nyilván fontosak a vissza, nem térítendő támogatások, de ugye nem végtelen sem az EU költségvetés, sem a magyar költségvetés, tehát szükség lesz ugye visszatérítendő támogatásokra, és hát például a garanciavállalással, különböző ilyen kombinált privát és állami források kombinálásával valójában sokkal több pénzt lehetne mozgósítani mondjuk a zöld átállás finanszírozására, mint sem, hogyha mondjuk kizárólag mondjuk vissza nem térítendő támogatásokat nyújtanak akár a vállalatoknak, vállalkozásoknak, akár a háztartásoknak, hogy itt azért egy nagy. Szerintem egy nagy mozgástér van, hogy kicsit inkább ilyen katalizátor szerepet játszanak mondjuk a közpénzek. Mondok egy példát, ha például mondjuk közpénzekből mondjuk egy garanciavállalási programot indítunk, és például a vállalkozások vehetnek föl kedvezményes mondjuk zöld hiteleket, akkor egyébként egy egységnyi közpénzzel lehet, hogy mondjuk többszörös forrást tudunk mobilizálni, tehát ilyen típusú okos megoldásokra is szükség lesz ahhoz, hogy a valóban nagy zöld beruházási igény, mint finanszírozni tudjuk a következő, nem csak években, évtizedekben.
1: Ugye civil szervezetek összeállítottak egy alapos és részletes klímatörvény tervezetet. Ez mennyire, tudom, azt nem tudjuk megmondani nyilván, hogy ezt mennyire fogja alapul venni a kormányzat vagy az országgyűlés kiinduló pontként, de mennyire elrugaszkodott, vagy mennyire gyakorlatias, tehát mekkora esélye van arra, hogy ezt mondjuk átvegye a törvényhozás, és tényleg alapja legyen egy dokumentumnak, egy törvénynek.
2: Ugye a minisztérium úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen egy nagyon komoly szakmai alapként tekint a civilek javaslataira, ami szerintem egy jó jel. Ugye nem sokára, tudomásom szerint nem sokára lesz majd ennek a hivatalos társadalmi egyeztetése, amikor ugye elkészül a már a minisztérium által készített törvényjavaslat, és ugye akkor fog igazából pontosan látni, hogy mi került a javaslatba, és akkor lesz egyébként szerintem nagyon fontos is, hogy akkor akár a lakosság, de a vállalatok, civil szervezetek akkor is majd elmondhassák a véleményüket. Én amit láttam, ugye maga a civil koncept, koncepció szerintem nagyon sok jó gondolatot tartalmaz a gazdaságra, a pénzügyi rendszerre is. Ez egy nagyon nagy erőssége szerintem, hogy ez nem csak egy idézőjelben tisztán klímáról szóló törvény, nem csak kimondjuk, hogy le kell csökkenteni, hogy a következő évek, évtizedek során fokozatosan nettó zéróra Magyarországnak a üvegházhatású gázkibocsátása, de például a költségvetési politikára, adópolitikára, a vállalatok irányítására, akár a pénzügyi rendszerre is elég sok előremutató gondolatot is tartalmaz, és szerintem nagyon fontos, hogy majd ezekről tudjunk beszélgetni, és én nagyon bízom benne, hogy lesznek ilyen típusú előremutató gazdaságra fókuszáló elemek is a klímatörvény, hiszen tulajdonképpen nem lehet elválasztani a klímapolitikát a gazdaságpolitikától.
3: Igen, nem lehet elválasztani, viszont az nagy kérdés, legalábbis bennem, látom a pozitív jeleket, és azt is, hogy azok a szakértők, akik a civil szférából kerültek be kormányzati pozícióba, ők bennük nyilvánvalóan az a törekvés, hogy amiért eddig dolgoztak szakemberként, az megjelenjen ilyen szinten kormányzati döntésnél. Viszont itt van egy törés is, ugye, a környezetvédelmi és klímacélok, és mondjuk a pénzügyi oldal között. Tehát ilyen fokozatosság, például különböző hiánycélok elérése, és a többi. Tehát itt azért ezt nem lesz könnyű átverni, vagy egyszerűen csak átrakni egy ilyen klíma jellegű döntést.
2: Ez biztos, viszont én azt gondolom, hogy az érdekek azért tulajdonképpen közép-hosszú távon azok az egy irányba hatnak. Itt szerintem megint csak a sokat emlegetett idei nyár, de igazából az összes elmúlt nyarat, és tulajdonképpen egy évszakat tudják említeni, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás az már egy óriási, nem csak gazdasági kockázat, meg pénzügyi kockázat, hanem ez már most is egy értékromboló jelenség. És ez tulajdonképpen bármilyen ágazatról beszélünk, nem csak az agráriumról, nem csak a turizmusról, de ugyanúgy most már hogy energiatermelés, mindenkit ez érint, lesz-e egyáltalán, hogyan lesz, milyen megfelelő időben és áron, ugye villamosenergián, közlekedés, ugye itt a vízi közlekedés, de ez megint csak az értéklátszakon keresztül sokakhoz eljut. Tehát úgy gondolom, hogy én értelemben a teljes gazdaságnak is ugyanaz az érdeke, mint mondjuk úgymond a természetvédelemnek, és ebbe ugyanúgy beleértem a bankokat, alapkezelőket, hiszen ők egyébként hiteleket nyújtanak a vállalkozásoknak, háztartásoknak, vagy befektetéseket teljesítenek, tehát ők is ugye abban érdekeltek, hogy a klíma kockázatokat és a klímaváltozásból fakadó veszteségeket tudják csökkenteni, menedzselni a vállalatok, háztartások, és hát pont ezt is tudja ugye a klíma törvényén átfogóan elősegíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy persze biztosan sokféle érdek között kell egyensúlyozni, ez egy művészet szerintem, viszont összességében a nagy kép az, hogy most már mindenkinek ez az érdeke, hogy itt közösen előre lépjünk, és persze ehhez azért áldozatokra is lesz szükség.
3: Igen, abszolút, és nem kötekedni szeretnék, inkább az a nehéz azt elfogadni, hogy mi a fokozatosság, és hogy a rövid távú célok, és a közép és a hosszú távú célok között mennyire tudunk lavírozni, mert szerintem abban teljesen egyetért mindenki, ami most elhangzott, hogy középtávon és hosszú távon mi a jó nekünk.
2: Igen, hát valóban ugye... Az, hogy egyébként például milyen gyorsasággal csökkentjük az emissziókat, azt lehet egy kicsit laposabb pályán, vagy egy, hogy is mondjam, egy kicsit ambíciósabb pályán is megalkotni. Én azt gondolom, hogy, és ezt talán mondhatom így, hogy a befektetői, finanszírozási oldalról is azt szerintem az egyik ilyen útja annak, hogy megtaláljuk az arányközéputat, hogy például a zöld gazdaság, a zöld átállás, ugye az például munkahelyeket is tud teremteni, hogy az beruházásokkal jár, vállalati megrendeléseket fog generálni, alapvetően javíthatja a termelékenységet, vagy például a termelékenység romlást tudjuk megfékezni, tehát hogy mik lehetnek például azok a típusú, akár ilyen versenyképességi szempontból is pozitív történetek, ahol kéz a kézben tud járni a zöld átállás. Ugye ez megint csak jól hangzik, de azért nem könnyű, ugye szerintem nyilván a hallgatók is sokat követik, hogy mondjuk az autóiparban, ugye óriási úgymond háború van a elektromos autó piacon is, ugye itt Kína, amerikai márkák is, tehát nem könnyű valójában ma már, ez egy picit azt gondolom, nem mondom, hogy lekéstünk róla, de nagyon időben kell észlelni, és egy napelempiacról rengeteg ilyen zöld ágazatról lehetne beszélni, ahol időben kell egyébként eszmélni, hogy tulajdonképpen a nyertesek között legyünk, és én értelemben akkor megint csak egyszerre tudunk jót tenni a klímának és a gazdasági növekedésnek is akár segíteni.
3: Abszolút, oké. A másfél fok.hu oldalon jelent meg egy írásod ezzel kapcsolatban, ezt javasoljuk mindenkinek, kevés a bátrabb klímapolitika címmel, úgyhogy ezt érdemes egy kicsit olvasgatni, hogyha valakit még jobban érdekel a téma. Köszönjük szépen, hogy az Anzáját így el tudtuk mondani a hallgatóknak közösen.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
3: Az elmúlt percekben Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.

0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: Jön Andika, mindjárt elmondja a legfrissebb híreket, információkat.
3: Előtte én mondok egy friss információt, amit a kedves hallgató küldött. Árpád híd, Budai híd fő lehajtónál áll most kis koccanás a belső sávban, a Florián tér fele vezető szakaszon. Köszönjük szépen az információt. És Szecskamester ír az aranyköpésről, zseniális aranyköpés, szóval sokan a múltban maradtak, és vannak, akik már a jövőben vannak, és mindezt egy idősíkon. És akkor a kövi téma a globális klímaváltozás, megmutatja, hogy az emberiség látja a jövőt. Zárójel, gyerekkoratokban már jelezték, hogy az emberiség működése mit fog okozni, és ez már 50 éve. Látja a jövőt, de a múltban él, és arra támaszkodik, ragaszkodik, még ha rossz is az, miért? Teszi fel kínzó kérdését, Szecskamester. Hát igen.
2: Gréti írja nekünk Messengeren, hogy a folsav, a B9 vitamin elengedhetetlen a terhesség alatt, mivel segít megelőzni a magzati idegcső defektusokat, például a nyitott gerincet, és támogatja a sejtosztódást. Nem mondtuk, hogy nem, hanem azt mondtuk, hogy egyébként jól,
3: hát ez
2: könnyen
3: a Szabolcs keményen fogalmazott, hogy kerüljük el nagy évben.
2: Szerintem úgy értette a Szabolcs.
3: Ez a legnagyobb
2: rövid
3: bajom,
2: az idő, és nehéz mindent kivesézni. Úgy értette,
3: az
2: hogy
3: a legnagyobb baj, hogy számtalan kutató kutatja ezeket a dolgokat, és különböző álláspontra jutnak. És ott vagy te középen, és varjál rá gombot. Arra, hogy hány tojást ehetsz, ehetsz-e egyáltalán, ihatsz-e tejet, ne igyál tejet, mert véged van, és meghalsz, hogy gabonát egyél, ne gabonát, csak húst egyél. Figyelj.
2: Kriminál, a kutatók mellett ott van a gyomrod, ami rögtön mondja,
4: meg
2: hogy
4: az agyad.
2: Az nem a gyomrod, az sokkal mondja, rosszabb, hogyha az agyad van ott.
3: A gyomrod az ott van, és csülkök,
2: meg a vérrendszered, és az, hogyha például neked nem jó a tej, azt ő azzal jelzi rögtön, hogy rohangálni kell. Úgyhogy ezt csak ezt akartam mondani.
3: Igen, ez egy viszonylag könnyű.

0: Nem, ez nem volt így jól kibontva, másra koncentráltunk, köszönjük szépen az üzenetet.
1: No. Hallgató már a kövi téma felől érdeklődik, kérem mesél a múlt rovatunkban, a születésnaposunk.
0: Fenimore.
1: Fogunk Cooper. Foglalkozni. Így van.
0: Itt jön az utolsó mohikán, bőrharisnyában, kérem szépen be a stúdióba, a vadölő katona. Miért nézel így?
2: Nem tudtam, ki lesz az.
0: Ezt a szemet Katona Csaba történésszel beszélgetünk James Fenimore Cooperről.
1: Fenimore? Hát, nem, már nem.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál, sávlezárásra kell készülni. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Petőfi hídon Pestre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Német Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása, ideiglenesen bezár a terrorháza. Enyhe kora őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió ma reggeli műsorában. Sumer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta a lakhatási körülményeket, a béreket, és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. Ma folytatja munkáját az országgyűlés. A képviselők új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről és a kancellári munkakör megszüntetéséről. Megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása, jelentette be Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A múzeumot ideiglenesen bezárják, amíg lezárul a kiállítások tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogokat. A tervek szerint az intézmény még

0: Én újra megnyílik. Több milliárd forinttal tartozik az állami rendezvényeken dolgozó alvállalkozóknak Balási Gyula cége, írja a Telex. A vállalkozás a nagy idei rendezvények szervezésében vett részt, de a számlákat egyelőre nem rendezték. Az állam júniusban felbontotta a keretszerződést a Lange Event Kft-vel. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szerint dolgoznak azon, hogy kifizessék a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették csak ki. Benzinkutat és raktár épületet talált el egy orosz drón Kijevben. Egy ember megsebesült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. 5% fölé emelkedett az amerikai 10 éves államkötvény hozama. Ilyen magas szinten legutóbb 2007-ben járt. A hozam emelkedés hátterében az Egyesült Államok magas államadóssága és költségvetési hiánya, valamint a növekvő kötvénykínálat áll. Az inflációs kockázatokat a magas olajárak is erősítik. A piac jövő év végéig további 4-5 amerikai kamatemeléssel számol.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és ma már mindenütt napos, száraz idő várható. A szél is mérséklődik. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, még magasabb hőmérsékleti értékekkel. Csapadék nem várható. Pénteken viszont egy újabb enyhe hidegfront érkezik. Szórványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
3: Tarzan.
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.

0: She was mad too.
1: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
2: Hát az élet nem habos torta.
1: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 15-én, kedden reggel 9 óra 9 perckor Kántor Endrével.
5: És Gede Balázssal.
4: És persze a kedves hallgatókkal, azt mondja, hogy a B9 vitamin folát formájában hasznos, ezt mondta Szabolcs. Ez nagyságrendekkel drágább a folsavnál. Szabolcs foltokat tesz a készítményeibe.
5: Folátokat.
4: Igen, utána látom.
5: Igen. Hát ugye egyébként szerintem a vele való beszélgetéseknek a nagy következtetése, vagy értelme az, amikor rájövünk arra, hogy ezeknél a készítményeknél nagyon sokan próbálnak úgy árhatékonyak lenni, hogy kicsit olcsósítják a különböző készítményeket, ami valamiféle higítás, vagy megoldás. Tehát ez a nehéz, ezt észrevenni, mert azt gondolod, hogy egyébként baromi drága nyilván minden.
4: Hát igen.
5: Ugye a K-vitaminnál volt ez a K2-nél.
4: Mert máskor meg azért drága, mert a marketing miatt drága. Tehát nem azért, mert olyan marha jó minőségű. Én egyszer nagyon utána jártam ennek. Egy ortopédus fölírt, úgymond nem fölírt, csak javasolt, és mellé írt egy kódszámot, hogy az feltétlenül a rendeléskor írjam be. Tehát gyanítom, ügynöke volt a hálózatnak a doktor úr. És rohadt drága volt egy olyan kondroitum szulfátos anyag, amit én már 20 éve szedek a térdemre, és nem értettem, hogy ugyanaz a hatóanyag, és miért kerül körülbelül 4-szer többe, és semmiért. Tehát azért, mert marketing, meg közvetlen értékesítés, ki kell osztani egy csomó jutalékot. Tehát azzal sem vagy beljebb, hogyha a drágát veszed, azt gondolván, hogy az minőségileg marha jó.
5: Igen, itt azt hiszem a múltkor, amikor itt volt, nem most, akkor a K-vitaminról volt szó, és akkor K2-nél ugye azt mondta, hogy aztán az egyik legdrágábban előállítható, és sokszor ugye ebben a multivitamin készítményekben csak így végigrohansz rajta, jó, és látod, hogy van benne K-vitamin, ami szintén ilyen zöldlevelesekből könnyen bevihető, a K2 meg inkább a fermentált élelmiszerekben található meg, és előállítása az sokkal drágább, és akkor így próbálnak trükközni bizonyos gyártók, hogy nem K2 vitamint használnak, hanem sima K1-et, és azt hiszed, hogy azt viszed be a szervezetbe, ami kell.
4: Igen,
5: de nem.
4: És örülsz, hogy milyen jó áron megkaptad. Igen. Szóval ezért érdemes olvasgatni Bíró Szabolcsot, ugye megjelen már több könyve is, mert hát itt vele ezekben a pár percekben csak bizonyos dolgokról tudunk beszélgetni, és ott sem tudjuk teljes mélységében föltárni a témát, úgyhogy járjatok utána. Mint ahogy mi is ezt tesszük, és most egyik születésnaposunk, akiről megemlékeztünk, James Fenimore Cooper került terítékre.
1: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
4: Hát nem tudom, van egy férfi ember, aki nem olvasott indiános könyveket gyerekkorában, szerintem...
5: Lehet, hogy egy korosztálynál ez megszűnik.
4: Ja, hát az lehetséges, igen, én a magunk fajta fiatal emberekre gondoltam, hogy hát Cooper, Bőrharisnya, Vadölő, Csingácsgók, ezek hát mind ismerősek lehetnek. Úgyhogy a szerzőről fogunk megemlékezni Katona Csaba történés segítségével, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok! Szóval akkor mindjárt reflektálnék is erre. Ugye, Hegedűs Gyulának van egy nagyszerű munkája, az irodalmi arcképcsarnok, itt természetesen James Fenimore Cooperről is megemlékezett, és akkor azt írja róla, hogy irodalmi divatok jönnek-mennek, sikeres írók elavulhatnak. Cooper olykor politikai iránymutató, olykor serdülő fiúk leteltetett olvasmánya, mondhatóan jelző volna azt mondani rá, hogy modern, de a gyakorlat bizonyítja, hogy nem avul. Hát ez persze évtizedekkel ezelőtt írta.
4: Szerintem még helytálló, gondolom én. Még.
6: Igen, akkor abszolút helytálló volt. Ma már talán kikopóban van ez a fajta indián romantika, amit ő képviselt, ma már nehezebben ragadható meg, ugye. De ahhoz csatlakoznék, amit hallottam az előbb, hogy valóban nincs ember, aki Carmine vagy James Seymour Cooper régén ne ragadt volna bele az indián regényekbe. És akkor még ne felejtsük el Lex Barker meg Pierre Brice révén, ugye a klasszikus Old Shatterhand Winnetou filmeket. És hát azért az NDK-s értelmezési kereteket se hagyjuk figyelembe kívül a nemzedékünknél. Akkor is az indiánok elnyomott munkásosztályként jelentek meg, erős áthallással.
5: Na de hát, még igen,
6: erről szeretném megemlíteni.
4: Az osztályharc jól ábrázolható szereplőivé
6: vált. Úgy.
5: De Coopernél viszont a nemes vadember,
4: igen,
5: a romanticizált alak jelent meg, ami hát nyilvánvalóan ez is egy kicsit hát irodalmiasított, de hát ezt bocsássuk meg neki talán azért, mert lehet, hogy Cooperen kívül nem sokan voltak azok, akik ennyire átlendültek a ló másik oldalára.
6: Már csak azért bocsássuk meg neki, mert ne felejtsük el, hogy miközben a 18-19. Századi Amerikára úgy gondolunk, mint ugye a szabadság hazájára, ahol minden ember egyenlő, ahol nincsenek feudális kötöttségek, mint Európában. Ez a minden ember egyenlő, ez addig volt igaz, amíg valaki nem volt mondjuk afrikai származású, vagy nem volt őslakos amerikai, vagy nem volt nő, és így hosszan sorolhatnám, hogy hány korlátja volt ennek. És ugye Amerikában az indiánok, meg a Európából érkezett bevándorlók találkozása az egy elképesztően egy kulturális ütközés volt. De nem akarom ezt most nagyon boncolgatni, de induljunk ki abból, hogy mi volt az alapja annak, hogy 19. században képtelenek voltak egymás mellett élni. Ezt le lehet egyszerűsíteni persze arra, hogy a fehér ember kapzsisága, van ebben igazság, de alapvetően nagyon másként látták a világot. Tehát ugye az európai társadalom, és ezt örökítik át Amerikában, az a magántulajdon mérhetetlenül erős tiszteletére épül. Hát ezzel szemben ugye ezek a különféle síkság indiánok például teljesen máshogy viszonyultak ezzel a dologhoz.
5: Hát figyelj, csak nem akarom beléd folytani, de azért nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pont a Balázsról voltunk adásban múlt héten, amikor szóba került Manhattan, ugye Henry Hudson felfedezte, igen, a folyót, amit magáról nevezett el, de jó nem ő, de a lényeg az, és a szigetet, és a Manhattannel kapcsolatban ugye ez egy fantasztikus félreértés, hogy 24, mai értéken véve 24 dollárnak megfelelő guldenér vásárolták meg ugye magát a földet az indiánoktól, de ez egy félreértés, hiszen az indiánoknál a föld nem jelent meg, mint tulajdon, mint tulajdonol ható valami. Ők ezt másnak gondolták akkor, ezt az adományt, és ebből egy elég komoly félreértés született.
6: Na, és ez a legfontosabb dolog ebben az egészben, hogy egészen más volt ezeknek a természeti népeknek a hozzáállása akár egy földön kóborló állathoz, mint mondjuk a bevándorlóké. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a tehenét levadásszák, mert az arra jár, és ez számukra teljesen természetes, akkor az, akinek a tehenei elvesztek, az elkezd reklamálni, hogy de hát elvették a tehenemet. Egyébként hasonló jelenséggel találkozunk a 13. századi Magyarországon, amikor a nomád vándorló életmódhoz szoktatott kunok letelepednek itt, és ütközik az ő értékrendjük a magántulajdonra épülő, már letelepedett életmódot folytató emberek értékrendjével. Emlékezzünk a tatárjárás előtti konfliktus, ami Kötény Kun király halálával végződik. Ezt az egészet most csak azért írtam körbe, mert hogy eljutunk az indián romantikához, hát nagyon kevesen szimpatizáltak a különféle indián törzsekkel. Tegyük hozzá, hogy az indián az megint csak a bevándorlós lakosságnak a gyűjtőszava, mert mondjuk a Mihálov is pontosan tudná, hogy mondjuk egy varjú és egy fekete láb mennyi szimpátiával viseltetett egymás iránt, ez szervesen ízesül a nullához. Tehát, ugye mi uniformizálva egyformán látták őket vademberek, nemes vörösbőrűek, sokféle módon meg lehetett közelíteni, de ez mégiscsak egy ilyen uniformizáló megközelítés. De nagyon kevesen szimpatizáltak velük. Gondoljunk az 50-es, 60-as évek amerikai westernjeire, hogy ott is nagyon sokszor az indiánok úgy jelennek meg, mint azok a barbárok, akiket az európai civilizáció, a fejlődés és a jövő érdekében egyszerűen el kell pusztítani, mert nem lehet velük mit csinálni. Hm. És ugye ez nem olyan régi történet, de pár évtizeddel ezelőtti. Na, képes Cooper viszont valóban szimpatizált velük. Hát nézzük meg az ő életét, pedig igazából dupla évforduló van, hiszen 1789. szeptember 15-én született, és 1851. szeptember 14-én halt meg.
5: Hát igazából,
6: ugye emlékezhetünk a halálára, emlékezhetünk a születésére, ha úgy tetszik. Kezdjük mindjárt, hogy elég jó háttere volt. úgy hívják a helyet, ahol született Burlington, ez ott van New Jersey-be, ahol meghalt, annak viszont az a neve annak a településnek, hogy Cooperstown. Hm. És itt elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy nincs összefüggés ugye a név, meg a helység név között. Hát, de van. És a helyzet a következő, hogy a családja, nevezetesen az édesapja William és az ő felesége Elizabeth letelepedett a mai New York államban, ami akkoriban pontosan a, úgymond a bevándorlók és az indiánok határvidéke volt, és tudjuk, hogy a határ az mindig egy nagyon necces történet, és ebből növi ki magát ott a település, ami igazából az apjáról kapja a nevét, így lesz Cooperstown. Hm. És ugye édesapjának egyébként meg is jeleníti a figuráját a későbbiekben a regényeiben. Ugye emlékezhetünk arra titkóra, ha jól hiszem, talán a Préri című részből, ahol egy Marmaduke nevű bíró szerepel. Azt az édesapjáról mintázta.
5: Aha.
6: Tehát így meg is jelenlítette ugye ezt a karaktert, ami az édesapa annyira fontos szá volt számára. Na de...
5: Nem a Nathaniel Bampo. Ő volt a, ugye a főszereplő, aki a Csingacsgókkal...
4: Igen.
6: Nathaniel Bampo az abszolút fős, nem a Marmaduke templő bíró. Az édesapja az nem egy ilyen préri vadász volt, ő ott a település tekintélyes embere.
5: Aha.
6: Hanem az igazságra törekvő bírót jeleníti meg, aki ugye számára fontosnak tűnt. 1890 halt meg az apja, akkor mindössze 20 éves volt James Fenimore Cooper. Tehát valószínűleg egy idealizált apa alak maradt meg egy idő után az ő emlékezetébe. De ezt csak feltételezem, egyébként 12 voltak testvérek. Tehát... De ezek közül nagyon kevesen érték meg a felnőtt kort. Na most, ami viszont nagyon érdekes, hogy elég jó családi háttere volt, és 1803-ban 13 évesen a Yale-re járt, a Yale Egyetemre. Hmm. Tehát ugye akkor azért mások voltak a határok, más az egyetemi képzés. Na most innen viszont kicsapták. Tehát ami a következő derül ki, hogy mi történt vele, hogy különféle csintevései voltak. Eltulajdonította a többi diák élelmiszerét. Egyrészt... Egyszer fölrobbantotta az egyik kollégiumi szobatársának az ajtaját, és egyszer pedig a szavalóterembe, ahol éppen mentek irodalom órára, előtte bezárt egy szamarat, ami hát meglepte mind az oktatókat, mind a diáktársait. Az egész az lett, hogy végül harmadéves korába kirúgták.
5: Milyen szépen fogalmaztál, eltulajdonította a többi, olyan, mint hogyha kiolvastad volna a bejegyzést az Index füzetéből. Igen.
6: A helyzet a következő, hogy van egy nagyon aranyos mém, amit egyszer láttam, amikor a fickó áll a fűtőszekrény előtt, és azt mondja, hogy én nem értem a többieket a koleszban, nevet adnak a szendvicseknek. Ma megettem egy Sándort és egy Marit.
5: Na. Így történt.
6: Igen, a dolgot. Szóval mi történik ezek után ezzel a kalandvágyó fiatalemberrel? Hát kérem szépen, 16 éves korában tengerész lesz, és egy kereskedelmi hajó szolgál. Igazából egy pár évig tart ez a dolog. 1811-re már kadét, eddigre már elveszíti az édesapját, és hát viszonylag nagy pénzt örököl addigra apjától. Értékpapírok, földbirtok, ez pereskedésekkel jár, mert van mindenféle rokonság, de elkezd menni James Fenimore Cooper fejjel ágya. 1811-ben nem csak, hogy leszerel a tengerészettől, lássuk be, hogy neki egy ilyen mellékpálya volt, hanem megnősül, feleségül vesz egy hölgyet, akit úgy hívnak, hogy Suzanne Auguste de Lancy. Ez egy meglehetősen tehetős családból származott, maradjunk annyiban. Ez egy jó házasság volt, szerelmi házasság volt, 7 gyermekük született, bocsánat, aztán a későbbiekben, és ezek közül 5-en megérték a felnőttkort, ez nagyon ritka ebben az időben.
4: Aha.
6: És itt megemlítenék még egy ember mindenképp, ez Suzanne Fenimore Cooper, az egyik lánya, aki a női szavazati jog egyik élharcosa volt. Hát, hogy lássuk, hogy milyen öröksége volt neki. Na most a tengerészet az nem ragadta magával különösebben Coopert, és íróként próbált egy idő után boldogulni, nagyon szeretett olvasni, elég komoly könyvtárat örökölt meg, regényeket olvasott fel a feleségének. Tehát az első regénye, az maradjunk annyiban, 1820-ban jelent meg, gondoljuk meg, majdnem 30 éves, az élete felében, 62 évet él. Ez nem lesz különösebben sikeres, viszont egy évvel később megírja a Kím című regényt, ezt talán olvastuk, és ez magyarul is megjelent.
5: Hm.
6: És ez az amerikai függetlenségi háború idén játszódik, ez már nagyon nagy sikert aratt, ez már fölhívja rá a figyelmet, és ezek után jelenik meg már a 20-as években a Bőrhalisnya sorozat első része. Na most itt jelenik meg Nathaniel Bampo, ugye, aki az egésznek a főhőse, és itt jelenik meg az a dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy szimpatizál az indiánokkal. Hát ha végig gondoljuk, hogy ő hogyan ír, akkor nyilván a delavárok, mohikánok mellett teszi le a voksot, ez teljesen egyértelmű, hogy az irokézek, a huronok, a mingók, a rossz indiánok, úgymond. De azért ne felejtsük el, hogy hányszor szerepelnek ilyen tételek, hogy az irokéz főnök elismeri mondjuk a Netanyahu bánpó, a Csingacsgó bátorságát, tehát a tisztelettel adódik neki. Vagy ugye hogyan kapja a nevét, ugye vadölő, úgyhogy megölt ellenfele, azt mondja, hogy te bátor ember, vagyis másik nevet ad neki. Emlékeztek erre? Hogy még a úgymond rossz indiánokat is úgy ábrázolja, hogy nem lehet azzal elintézni, hogy rossz, mert indián. Tehát ez a fajta rasszista megközelítés, ez nála föl se bukkan. Na most tudjuk rögtön hozzá, kicsit kanyarodjunk el az írói munkásságától is, hogy 1826-ban Európába költözik, és egyszerűen kíváncsi arra, hogy milyen az a világ, és Párizsban is ír könyveket, itt írja meg a Prérit, például, ami ugye az egyik bőrharisnya történet. Ami amerikai emigráns közösség van Párizsban, ennek nagyon aktív tagja, megismerkedik Lafayette örökségével, akinek az arisztokrata liberalizmusát azt imádja. Viszont ami rendkívüli módon ingerli, az az európai arisztokrácia. Ez alatt értem a nemesi arisztokráciát, meg a pénzarisztokráciát. Hát mérhetetlen pénzvágya, korrupciója, szóval csupa-csupa olyan dolog, amiről úgy ítéli meg, hogy hát igazából ez számára elfogadhatatlan, és inkább visszavágyik Amerikába, és hamarosan haza is tér. Tehát igazából nem találta meg ott a helyét, bírálta is az európai viszonyokat. Konkrétan úgy fogalmazott, hogy attól tart, hogy az európai kultúra, amit ő rendkívüli módon tisztel, de nem szeret annyira, mint az amerikait, az bajt hoz Amerikára, mert az európai legrosszabb tulajdonságokat fogják átvenni, az úrhatnámságot, a pökhendiséget, a vagyonhajhászást. Ez mutatja azt a fajta hozzáállását a világhoz, aminek alapján elmondható, hogy igazából egy mérsékelten konzervatív ember volt. Nem, hogy is mondjam, olyan értelemben volt konzervatív, hogy nem rettegett ő a haladástól, meg attól, hogy előre lehessen látni, csak például észrevett ilyen dolgokat, hogy ahogy az Egyesült Államok terjeszkedik, hogyan pusztítja a természetet. Gondoljuk bele, hogy a 19. században ezt hányan figyeltek fel egy ilyen szempontra.
5: Ez nagyon érdekes. Én nagyon érdekelne az, hogy te mit gondolsz arról, hogy honnan jött neki ez, hogy egy kicsit így szembe menjen azzal az általános típusú nézettel és vélekedéssel.
6: A gyerekkorához kell visszamenni, a határvidéken élt. Na most, ha valaki a határvidéken él, akkor az magában hordozza annak a lehetőségét, hogy folyamatos ellenségeskedésben van a másik kultúrával, meg annak a lehetőségét is, hogy megpróbál együtt élni velük. És nyilván mindenkinek jobb a együttélés. Ő gyerekkorában például együtt játszott indián gyerekekkel. Uh-huh. Amikor a földeken dolgozott, voltak olyan indiánok, akik bejártak és cserekereskedtek velük. És aztán, amikor elkezdett ilyen 10-20 éves lenni, akkor a feljegyzések szerint nem csak hogy barátkozott velük, hanem együtt ivott meg érekelt velük. Tehát egyszerűen fogalmazva őszintén barátkozott velük. És még egy dolog, hogy nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy nagyon jó nyelvérzéke volt, és tanult indián nyelveket. De egész egyszerűen nyitottan viszonyult ez a kultúrához, na most a sokszor lenézett, megvetett, üldözött indiánok pedig ezt nyilvánvalóan szimpátiával kezelték. És innen jön az ő idealizált megjelenítése, tehát az idealizált indián képe, ami igazából tényleg azt látszik sugallni, hogy az a tökéletes társadalom és velük szemben áll a fehérek korrupság, ugye maga Netanyahu bánpó is ezt képviseli. Hiszen ő egy fehér ember, akit indiánok neveltek föl, de ő magát indiánnak érzi. És ott a két kultúra határán bolyunk folyamatosan, mert a fehérek számára ő egy furcsa ember, aki egész mit keres az indiánok között. Az indiánok azok teljesen elfogadták őt, tehát ugye ez is azt mutatja, hogy mennyivel befogadónak ábrázolja az indián kultúrát, hiszen ne felejtsük el, hogy hogyan tekintenek rá, ugye sólyomszem, nevezzük ki sokféle módon, a bőrharisnya, a vadölő, ő a testvérének tekinti, ugye Csingacsgókot, akivel együtt nőtt föl. Igen. Az utolsó mohikánt.
5: Igen, ez hát is vicces, hogy ki volt az utolsó mohikán, mert Unkas volt egy ideig, szegény, aztán meghalt, és utána meg Csingacsguk lett.
6: Hát átadta az apjának a posztot, ez nem volt cél, de hát ettől még így történt. És van Hegedűsnek, ha már említettem, egy nagyon érdekes meglátása. Előzetesen a következőt írta, hogy ezek a regények, belét az utolsó mohikánt is, meg a többit, ezek igazából egyfajta agitációs célt is szolgáltak James Fenimore Cooper elképzelése szerint, hogy az emberi egyenjogúságról tudjon megnyilvánulni. Az egyik legfontosabb üzenet az ő regényeinek, hogy ha megnézzük, mindig ott húzódik meg, hogy nem rosszabb vagy jobb az indián a fehérnél, sőt, inkább jobb, de hogy nem szabad őket lenézni, megvetni. És akkor Hegedűs Gyula a következőt írja, hogy, és ez nagyon jó idézett tőle szerintem, az indián regények, köztük a leghíresebb, az utolsó Mohikán, világtörténelmi agitációs feladatot töltöttek és tölterek be az emberi egyenrangúságról és egyenjogúságról. Ezek a mindig érdekes kalandos regények az eltelt másfél évszázad alatt javarészt ifjúsági, nem egyszer kimondottan gyermekolvasmányokká lettek, de így talán még hatékonyabbak, kellő időben oltják be az ifjús és legifjabb olvasóba a humanizmus igényeit és igazságait. És hát, ha más nem tanultunk volna meg James Fenimore Coopertől, ezt megtanultuk, mert ha valaki elolvasta ezeket a könyveket, én nem gondolnám, hogy bárki a gyarmatosító franciákkal vagy angolokkal azonosult volna, hanem sokkal inkább ezektől az európai hatalmaktól távolságot tartó, már Amerikában nemzedékek óta élő telepesekkel és az indiánokkal. Tehát ha neki az volt a célja, hogy megpróbálja az emberekkel megértetni, hogy nem szabad lenézni más rosszokat, hát azt gondolom, hogy ezt a célt minimum elérte.
5: Közben egy hallgató írta, hogy hát ő gyerekkorában próbálta ezeket az indiános könyveket elolvasni, és hogy valahogy nem fogták meg, mert hogy ilyen túlságosan ilyen egydimenziós, lebutított karakterek voltak kiszámítható sztorikkal. Az a szomorú hírem van, hogy az egyik ilyen könyvemet én is kivettem megint, és elképedve vettem észre, hogy ez bizony egy lebutított verzió. Tehát annak idején az ifjúságirodalomban voltak ilyen erősen meghúzott gyerekek számára előállított verziói ezeknek a könyveknek, amik tényleg ilyen nagyon kis bugyuták.
4: De az melyik?
5: Az volt a nagy indián könyvben. Nem, a nagy indián könyvnek is volt ilyen meghúzott verziója. És nem az eredet.
6: A Kármájra is, hiszen neki ugye utas vallásos, meg hadd nem mondja, hát kicsit rasszista párbeszédei is vannak, ami igazából élvezhetetlenné tenni mai szemmel. Kérdés az, hogy ezek mennyire vannak, úgymond, már bocsánat, de kiherélve.
5: Hát, amit én megtaláltam nemrég, az nagyon, mert akkora örömmel fogtam meg, és gondoltam, elolvasom megint, elindultam, és mondom, hát ez micsoda, és kiderült, hogy hát ez nem is az.
4: Egy másik hallgató meg azt írja, a mai gyerekeknek Cooper hőseit leváltotta a Marvel univerzum, és talán az is benne van, hogy a szülői inger küszöb is más, Grimm mese is kikopik, mert brutális, az indián regényekben is részletezve skalpolnak.
5: Hát, és a Marvel univerzumban meg nem, hagyjuk már.
4: Igen.
5: Ott meg is. Elég durva dolgok történnek, valljuk be őszintén. Na mindegy.
6: Meglátjuk, hogy Cooper mennyire lesz tartós. Én még egy apróságot ezt hozzátennék. Emlékezünk a Vadölő című regényre. Ugye ebbe szerepel egy Henry March nevű fiatalember.
4: Igen.
6: Nem főhős, de ő is ott mocorog a Hatter lányoknál, ugye a Judy meg Hetty Hatter körül. És Henry Marchot sokféle módon fordították le. Magában az angolban is van egy beceneve, a Hurry Harry.
5: Ja.
6: Ami aztán megjelent Hamari Henriként, de a legelső magyar fordításban kérem szépen az alábbi néven találtam meg, Hajrá Riki.
4: Nagyon jó.
5: Oké. Okay.
6: Idézem, ne legyek többé a Hajrá Riki, ha nem ez a tulajdon hely, hol tavaly nyáron a vadászok egy hétig tanyáztak. Na hát ő, Hajrá Riki, egy becsőbb, azt mondja, hogy magas növésű, jóképű, 26-28 éves fiatal ember, néhány évvel idősebb, mint pajtás, a vadölő. Na kérem szépen, úgyhogy hajrá, Riki.
5: Nagyon jó. És még egyet egy kedves hallgatónktól, aki rögtön ráugrott az NDK Westernekre, Dean Reed, ugye? A vörös Elvis, aki Amerikából érkezett. Ha meg is, figyelj, Dean Reedre rámegyünk, akkor talán ő volt Old Shatterhand, ugye a vértestvérekben, most nem emlékszem pontosan, de minden esetre igen. Úgyhogy...
6: Mindenesetre hogy egy amerikai sztár emigrál az NDK, ez meglehetősen modellezhetetlen.
4: Ez kemény sztori.
5: A vértesvérek 1975-ös volt ez a film, úgyhogy igen, érdekes. Na jó, köszönjük szépen, köszi, Csaba, hogy megemlékeztünk.
6: Nagyon akkor.
5: Köszönjük szépen.
4: Szia. Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel James Fenimore Cooper, a világhírű indián regények írójának alakját.
5: És a fantasztikus Bongo Band következik majd ezután az Apacs című kiváló feldolgozással.
1: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Balaton kiskör két keréken, avagy hogyan is érdemes nekivágni 80 kilométernek. Füredről kiindulva Tihanyon át, Kompal Szántót felé, majd vissza a déli és keleti part érintésével egy olyan 80 kilométeres kör áll össze, amelyen ha végigmegyünk, az inkább mini nyaralás, mint sport. Hogyan érdemes nekivágni? Induljunk korán, számoljunk pihenőkkel, legyen nálunk defektjavító. A komp menetrendjét nézzük meg előre. Megközelítés. Balatonfüred, Siófok és Balatonalmád is könnyen elérhető autóval és vonattal. A kompjáratok Tihany és Szántót között rendszeresen közlekednek, kerékpárral is igénybe vehető. A kiskör nagy része jól kiépített kerékpárúton halad.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: És itt van a vonalunk túlsó végén kedves Hugó üzletkötő. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm hallgatókat!
3: Na, erre tovább! Hogyan alakulnak a börzén az árak?
4: Iránykeresés, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni. Alapvetően a Bux az pozitív irányba korrigál. Most 152.000 pont alatt, mert egy hajszálnyival, kevesebb, mint 70 ponttal, de most át is lépte. Ez alapvetően a Blue Chip-nek köszönhető, hogyha azt nézzük. A MOL-ban van egy hatalmas esés, ugye az osztalék kér belőle 5140-nél van jelen pillanatban. Kicsivel több, mint 4,2%-os esésben, viszont a forgalom az hatalmas. Ettől függetlenül közel 2 milliárdos a forgalom most így jelen pillanatban. Még az OTP a másik nagy nyertes így forgalom alapján, az 16.210 forintnál van, 0,52%-os esésben, és a Richter a másik vesztes, így a mai napon nem szabad így fogalmazni, alapvetően egy ennyi korrekció van, 12.470 forintnál van jelen pillanatban, kicsivel kisebb 80 milliós forgalommal, míg a Magyar Telekom az egyetlen nyertes, 2.556 forinttal, kicsivel kevesebb, mint 2.5%-os emelkedésben. Igen. Viszont, hogyha small cap-eket megnézik, ott azért látható az, hogy az Alteo is azért pozitív irányban van, közel 1%-os pluszban van, szóval az energetikai cégek mind ilyen jók, az Opus is hasonló, az kicsivel kevesebb, mint 2,5%-os pluszban van, viszont a forgalom azért neki elhanyagolható sajnálatos módon. Az energetikai cégek mind jók, most úgy tűnik.
3: Igen. Európában mi az ábra? Ott is ilyen csendes az ügymenet?
4: Sokkal borúsabb, mint nálunk, no. Szóval. Nem az ürünkben mi jól teljesítünk. Azt nézik, azért átlagosan több mint 0,7%-os esésben vannak a vezető indexek is. Ha azt nézik, a franciáknál 0,85%-os mínuszban vannak, jelen pillanatban a németek is 0,7%-os mínuszban vannak. A olaszok 1% feletti esésben vannak jelen pillanatban. Szóval felülteljesítők vagyunk az európai indexek közül, ha azt nézzük.
3: Nagyon jó. Forint piacon mi újság?
4: Forint a tegnapi dinamikus gyengülés azért kicsit visszaadta, hogy kijött egy hír arról, hogy még nincs kész a tervezet, de hogy alapvetően megállapodtak az orosz és az ukránok azzal kapcsolatban, hogy energetikai létesítményeket nem támadnak most, és azért ezt tudod segíteni, hogy 367 felett is kereskedik az euróforint, 365-ig korrigált, most jelen pillanatban 366 forint és 80 fillért kell fizetni 1 euróért, a bankközi devizapiacon még 1 dollárért 317 forint és 90 fillért, de ugye a héten lesz egy amerikai és van kamadönt ülés, szóval mindenki árgus, mindenki
3: figyeli azt.
4: Igen. Hogy 25 pontos emelés, vagy tartás, azért nagyjából mérget lehet venni arra, hogy emelni fognak, az lenne a meglepetés, hogyha tartanának alapvetően. Ugye az infláció az kicsit megszaladt náluk, mint a világ összes országában az energiárak miatt, és hogy kérdés, hogy mit fognak ezzel kapcsolatban lépni, mi lesz a kommunikáció, esetleg a kötvény, amerikai kötvényhozamok emelkedése, felkelti a figyelmüket azért alapvetően, mert a hosszú kötvények hozom, azért lassan 5% felett vannak már.
3: Igen.
4: Ami nem megszokott.
5: Hát igen, várjuk igen. Az emelést mi is, illetve a döntést, és hát persze figyelemmel kísérjük a piacokat, főleg az AI részvényeket, azok most eléggé komolyan ki vannak téve. Úgyhogy jó, oké, köszönjük szépen.
4: Van mit most.
5: Van igen, mozgás, azért. Igen.
3: Oké, lehet kereskedni. Na akkor jó munkát kívánunk hozzá. Szép napot.
4: Köszönjük szépen. Szép nektek is, sziasztok!
3: Kedves Ugó üzletkötő számolt be a tőzsdékről, árfolyamokról, hírekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Arról beszélgetünk, hogy a mozi mindenkié, legalábbis egy ilyen címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet, és ez azt jelenti, hogy szeptember 20-án elég sok gyermekotthonba közel 1000 lakó nézheti meg premier előtt a Saun a bárány és a Mozat vég szörnye című animációs filmet. Úgyhogy Gyenis Ajándok, a Mozinet munkatársa van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt nekem!
2: Kezdjük azzal, amit csinál a Mozinet, amikor nem a Saun a bárány népszerűsíti.
3: Alapvetően európai, illetve magyar művészfilmekkel foglalkozunk, ezeknek a forgalmazását intézzük. Például a Csendes barátot is mi mutattuk be januárban, ami tegnap óta a legújabb magyar Oscar
2: nevezett. Így, igen.
1: Nagyon jó.
2: És kiváló. Na, akkor van ez a program szeptember 20-án, ugye, több mint 25 gyermek otthon, közel 1000 lakója nézheti meg a premier előtt a Saun a bárány és Mozat vég szörnye című animációs filmet.
1: Született? Így van, hogy született az ötlet?
2: Így van.
3: Igazából minden filmünkhöz igyekszünk valami plusz tevékenységet csinálni. Legtöbb filmünk az alapvetően szociális témákkal foglalkozik. A Saun a bárány és a Mozat vég szörnye az egy ekte gyerekfilm, egy commerce halloween-i tematikai gyerekfilm, és itt is gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne valahogy filmekkel segíteni. És igazából azt gondoljuk, hogy ahogy a cím is mutatja, a mozi mindenkié, tehát igazából mindenki számára fontos a mozizás közösségi élménye, és ezeket szeretnénk elvinni olyan nehézsorsú gyerekeknek is, vagy lehetővé tenni, akik amúgy nem feltétlenül jutnak el mozikba.
1: Hogyan sikerült elvinni ezekhez a gyerekotthonokhoz? Mert gondolom valami koordináció kellett ehhez.
3: Igen, ezek a vetítések mozikba lesznek, tehát nem a gyermekotthonokba lesz, hanem mozikba, és ugye ezekre a vetítésekre, premier előtti vetítésekre lehet egyet is menni, tehát hogy lehet együtt is mozizni a gyermekotthonban élő gyerekekkel. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatósággal vettük fel a kapcsolatot, ők lelkesen beleálltak ebben a kezdeményezésbe, illetve felkértük még az esemény fővédnökének, Nagy Ervint, kultúráért felelős államtitkárt, aki pedig örömmel vállalta ezt a fővédnökséget.
1: Tehát akkor szeptember 20-a, és akkor országszerte különböző mozikba kerül el. Hány városról van szó vajon?
3: Hát 16-17 város, Budapesten lesz több vetítés, több-több különböző moziban is vetítés, és országszerte rengeteg helyszínen, Tatabányától kezdve Békés Csabán át, Pécs, Szekszárd, ilyesmi.
2: Ehhez kellett úgy hangolni a logisztikát, hogy azért gyermekotthonok közelében legyen, vagy utaztatni kell a srácokat?
3: Igen, alapvetően úgy választottuk ki a mozikat, hogy a gyermekotthonokhoz legközelebb eső mozikban. Szerencsére a legtöbb városban ez megoldható, van pár város, Oroszlány esetében Tatabányára mennek, Komádi esetében Békés Csabára a gyerekek mozizni, illetve Budapest környékéről is Budapestre jönnek majd.
2: Világos. Ez egy rendhagyó egyszeri esemény, vagy hagyományteremtő, vagy volt már ilyen esetleg részletekről?
3: Ez az első ilyen esemény, amit csinálunk, de szerintem hosszabb távon is ez egy fontos követés, és szerintem lesznek még ilyen vetítéseink, igen.
2: Nagyon klassz.
1: Igen, és ugye maga a Saun a bárány is egy Oscar-díjas stúdióból érkezik, az Aardman stúdióból, és hát nyilván eléggé komoly rajongó tábora van Magyarországon ezeknek a sztoriknak. Nem véletlenül különben, tehát hogy szerintem nagyon klassz kis, nem tudom, milyen animációs filmnek minősül ez.
2: Ez nem ez a ilyen gyurma utánzatú, de ilyen, hogy hívják, ilyen szemtógép animált cucc, nem?
3: Stop motion. motion.
1: Stop motion-os, igen.
3: Igen, kézzel mozgatják a figurákat, elképesztő munkával. Jelent, tehát kockáról-kockára mozgatják az állatokat. Igen.
2: Azt hittem, hogy már ilyen nincs is.
1: De van.
3: van még egy-kettő.
2: Nagyon jó.
1: Igen, csak azért mondtam, hogy is Oscar-díjas, mert úgy említetted a Csendes barátot a magyar országnak az Oscar díjra nevezett alkotását.
2: Oké, hát nagyon köszönjük, sok sikert a lebonyolításhoz, és bízunk benne tényleg, hogy egy
1: reméljük jó lesz a feedback, igen, és ez indulhat tovább, így van. Köszönjük szépen.
2: Gratulálunk, és köszönjük, hogy beszéltünk.
3: Köszi, hello.
2: Szervusz. Gyenis Ajándokkal, a Mozinet munkatársával beszélgettünk egy szeptember 20-i eseményről, amikor is több mint 25 gyermekotthon közel 1000 lakója nézheti meg premiér előtt a Shaun. Tényleg ő Shaun, nem? Valamiért én is Shaun-nak mondom mindig. Vagy Shaun-nak kell mondani?
1: Nem, Shaun.
2: Hát Shaun.
1: Shaun a bárány.
2: Shaun a bárány, így van.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Igen, bocsánat, mert lemaradt a vége, Shaun a bárány és Moszatvég szörnye.
1: Így
2: ez
1: van.
2: Ez a mozifilmek a teljes címe. Na,
1: érkezett ehhez is, igen, egy hozzászólás, igen.
2: A szülőfalomban vetítettek tavaly és előtt a premier előtti filmeket, a gyerekek még popcornt is árultak. Most, amikor megnéztem a szabadon elérhető platformon a támogatásokat, hát 30 milliót fizettünk ezért néhány filmért, írja Szabolcs.
1: Ezt még értelmezni kell.
2: Igen. Nem a nézők volt, hanem egy áprilisi tűz közeli üzletember.
1: Aha.
2: Aha, ja, értem.
1: Lassan értelmezzük, igen, ezeket, igen, a, igen, üzeneteket. Köszönjük. Jó. Azt mondja, hogy én nem olvastam indiános könyveket, rendszámot olvastam. Rendszámot? Kérde, nem, a rendszámot olvastam.
2: Igen. Azt mondja, hogy én a vértestvéreket sosem láttam leírva, és mindig azt hittem, hogy az vértesvérek.
1: Igen, ilyenek. Ez igen, ilyenek igen, igen, igen, ilyen sok, igen, volt, így van.
2: Így van. Jó, hát körülbelül ennyi fért bele. Már itt van Schmidt Andi, és rázza a hideg. 24 fokra van állítva a légkondi, csak szólok.
1: De csak azért, hogy a kicsi méretű stúdióban frissítse a levegőt, ami elfogy. Zoxigén hiányosak vagyunk.
4: De ezt nem értetik, mert értitek meg, te-tettik, hogy ide fújja, rám, oda. Nem az rád, a, meg hát rád, úgy, ide.
1: Gondolj bele, milyen ide. Rossz lenne az a légkondi, ami nem ide fújja, hanem oda.
4: Kerinteti rajtam a...
2: Ja. Hogy képzeld el, ha rám fújna.
4: Hát, már neki is kapcsolnád azonnal.
1: Olyan légkondi kell, ami oda elfújja. Igen. Innen szívja el. Na jó, viccel.
4: Nem kell légkondi. Tök okay. Jó idő van már.
1: Nem kell, de... mint mondtam, arra szolgál, hogy a levegőt fújja ide be.
4: Hideg ez a levegő.
2: Meg itt ugye, miután nincs egyetlen luk vagy nyílás a stúdión, ugye azért ketten előbb-utóbb befűtjük. És
4: az igaz.
2: Igen.
4: Az igaz.
2: 36 fok, az 36 fok, az olyan, mint egy kályha. Na, kérem tisztelettel, ennyi volt.
1: 36,8.
2: Akkor lázas
4: vagy? Megmért egy gyorsan?
1: Nem, miért az már láz?
2: Hát ez a hőemelkedés. Nem.
1: 36,8. Igen.
4: Hát, 35-8.
1: Ne legyél már, ott, fúj, rájöttem, hogy annyira hipohonder vagy, Balázs, hogy ez kegyetlen.
2: Én?
1: Figyelj, nem meri megenni, nem meri megenni az ilyen lekvárokat, amit valaki befőzött. Az teljesen miért bizalmatlan.
2: Nem? Hát nem, ha tudom, hogy ki főzte be, de ha csak úgy jön, és valaki főzött egy valamit.
1: A piacról
2: valami...
1: nem meri.
4: Nem?
2: Hát nem.
4: Ha én hozok neked lekvárt, azt megeszed?
2: Te hozhatsz,
1: ha nem árulod, igen, de hogy ki főzte.
2: De hogyha bekaptál egy valamilyen nénitől egy lekvárt, és azt nem fogom.
1: Igen. A babi néni nem lehet, hogy belelógott a nagylábúja. Hát, az nem jó.
4: Én anyukám lekvárját eszem.
2: Igen.
4: Ami nagyon finom.
2: Na jó, szerintem ezt bezárhatjuk.
4: Pont tegnap sütött olivérem palacsintát.
2: Na tessék, nagyon az kiváló. Jó. Én is hétvégén
1: csúsztatottam. Tessék rászoktatni a gyerekeket erre, lássák el a családot időben.
2: Igen. Van. Na, húzzunk, Schmidt Andi jön a híreken, holnap pedig ismét Millás reggeli, ugyanitt, azt hiszem, ugyanebben a felállásban, ugyanígy, így a fél ugyanígy héttől. Szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött

0: felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson a Fidesz frakció nem vesz részt. Szerintük ugyanis a kialakult helyzet illegitim, nyilatkozta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádióban. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből. Magyarország jelenleg a világ egyik legvonzóbb állampapírpiaci célpontja a befektetők számára, a Bloomberg szerint. A befektetők egyre inkább Kelet-Európa felé fordulnak, a kedvezőbb hozamok és a javuló gazdasági kilátások miatt. A magyar állampapírok iránti külföldi kereslet júliusban rekordot ért el. A régiós befektetések ugyanakkor a devizák ingadozása és az alacsonyabb piaci likviditás miatt kockázatokat is rejtenek. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsor ötleteket is be lehet vonni a szavazásba. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Az ország elnöke szerint a drón nemzetiségét egyelőre nem azonosították, a litván közmédia viszont úgy tudja, Fehér-Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. A drón az ország középső részén zuhant le. Nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról az uniós tagállamok nagykövetei. A döntést egy héttel kitolták. A Politico szerint Szlovákia két orosz üzletember levételét kéri a szankciós listáról, és nem támogatja az intézkedések egy éves meghosszabbítását sem.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és ma már mindenütt napos, száraz idő várható. A szél is mérséklődik. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időnk lesz a következő napokban is, még magasabb hőmérsékleti értékekkel. Csapadék nem várható. Pénteken viszont egy újabb enyhe hideg front érkezik. Szorványosan esővel, záporral, helyenként zivatarral.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brain Story egy funk, soul, jazz, pszichedélia elegyet játszó együttes, de ha a két testvérből és egy jó barátjukból álló kaliforniai trió zenélés helyett újságírásba fogna, Kevin és Tony Martin és Eric Hagstrom feltehetőleg a Kutyák és Lovak elnevezésű brit kiadvány kiváló munkatársai lennének. 2019-es Buck albumukat Vágtázó Paripa díszíti. A Nobody But You kislemezzel beharangozott 2024-es Sounds Good borítóján pedig blökik biliárd. Így a zenekar már teljes joggal léphet Hugh Grant nyomába, aki az 1999-es Sztárom a párom kulcs jelenetében az említett lap riporterének kamuszta be magát. Itthon talán kevesen tudják, de a Mulatságos nevű magazin nem a filmesek agyszüleménye. A Horse and Hound nagyon is létezik. 1884 óta heti rendszerességgel szórakoztatja e két állatfaj szerelmeseit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Tudtok mondani alaszkai zenekart? Mi igen, bár jelenleg Portlandben működnek, de a Portugal The Man zenekar valójában az Egyesült Államok 49. államából származik. A Feel It Still című slágerük mindössze 45 perc alatt született meg, miután 3 évnyi munkát dobtak ki az ablakon. Ez a spontaneitás hozta meg számukra a Grammy-díjat és a világsikert.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy bizonyos fiatal párizsi születésű soul-énekes szereti egyedül járni a világot, ahogy 26-os dalszövege is bizonyítja. Korábbi utcazenéléssel egybekötött vándorlása során Memphisbe vezetett útja, ahol egy helyi, sokat látott blueszenész, a The Young Old becenevet adta neki, mert fiatalos arca koros énekeshez illő, karcos hangot takar. Az ajándékba kapott álnév annyira megtetszett a titokzatos franciának, hogy annak T.Y.O. kezdőbetűiből megalkotta művész nevét. Onnantól kezdve T.Y.O.-ként ismeri őt a világ soul zenét szerető része. Inkognitója olyan szinten tükrözi valós énjét, hogy úgy döntött, igazi nevét nem is árulja el közönségének. Wow!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bristoli trip-hop zenekar, a Portishead neve esszelejtendő. Névadójuk egy Nyugat-Bristoltól 13 kilométerre fekvő tengerparti település, amelynek eredete a római korba nyúlik vissza. A kikötővárost az idők során hívták Portsheadnek, Portshootnak, Portshevnek és Possetnek is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy tűzoltó és egy bolti eladónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1986-ban Nick Waterhouse, akinek tényleg ez a neve. A kaliforniai Huntington Beach-en nőtt fel, gyerekkorában kezdett gitározni, de nem a kortárs rock érdekelte, hanem a kicsit egzotikusabb zenei világot képviselő John Lee Hooker és Van Morrison. Zenei világa a rhythm and bluesban, a jazzben és a soulban gyökerezik. Első kis lemezét még saját maga sokszorosította és terjesztette. 2012-ben első albuma, a Time's All Gone megjelenése után európai és amerikai turnéra indult, és azóta nincs megállás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hagyományos szólólemezeink kívül számos kreatív mellékprojektben vezeti le fölös energiáit a Britpop pápa Jarvis Cocker, amikor főzenekara a Pulp éppen szünetet tart. A The Weird Sisters néven egy fiktív banda frontembereként felvett 3 számot a Harry Potter és a tűz serlege soundtrack albumára, sőt, a filmben is koncertezett a csapat, karácsonyi talpalávalót szolgáltatva Roxford diákjainak. A BBC filharmonikus zenekarával is fellépett a Royal Albert Hallban, saját rádióműsora egyik külön kiadásának apropóján. Egy teljes albumnyi francia sanzont is elénekelt Wes Anderson a Francia kiadás című moziához. Vagy, ha már a franciáknál tartunk, a Disco Dean French House Duo Synchronize című 2010-es dalába is beszállt vendégénekesként.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: R.E.M. Screaming Trees Mad Season Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szobrátum tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása, ideiglenesen bezár a terrorháza. Benzinkutat ért orosz dróntalálat Kijevben. Enyhe kora őszi idő várható ma sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió ma reggeli műsorában. Sumer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Közben a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben.

0: írja a Telex. A vállalkozás a nagy idei rendezvények szervezésében vett részt, de a számlákat egyelőre nem rendezték. Az állam júniusban felbontotta a keretszerződést a Lounge Event Kft.-vel. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szerint dolgoznak azon, hogy kifizessék a szerződés szerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Benzinkutat és raktárépületet talált el egy orosz drón Kijevben. Egy ember megsebesült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna front vonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. 5% fölé emelkedett az amerikai 10 éves államkötvény hozam, ilyen magas szinten legutóbb 2007-ben járt. A hozam emelkedés hátterében az Egyesült Államok magas államadóssága és költségvetési hiánya, valamint a növekvő kötvény kínálat áll. Az inflációs kockázatokat a magas olajárak is erősítik. A piac jövő év végéig további 4-5 amerikai kamatemeléssel számol.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma már mindenütt napos száraz idő várható, a szél is mérséklődik, napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, még magasabb hőmérsékleti értékekkel, esni nem fog. Pénteken viszont egy újabb enyhe hidegfront érkezik, szorványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Horváth János Antal, a Loop Színházi Társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, ugyanennek a társulásnak a produkciós vezetője és színésze, akiket köszöntök. Sziasztok!
4: Szia! Szia.
3: 2026 a negyedik évad a Loop életében, a Marcibányi téren, és most elkezdtem megnézni, hogy 23-ban 2 darabbal indultatok, összesen 4-en. Egy nagyon picit idézzük már föl ezt az indulást, hogy mi volt itt a közös gondolkodás, közös cselekedetre, mi vitt titeket, és hogyan találtatok helyet, mert én azt gondolom, hogy így 26-ra azért mondhatjuk azt, hogy ez már egy jó nagy társulat, jó sok darabbal, de nézzük már, hogy mi 3 évvel ezelőtt honnan indult.
4: Hát onnan indult az egész, hogy megcsináltuk az Árvák című előadást, amivel a Tomi Molnár Áron meg a Lovas Rozi játszott, és én rendeztem, és akkor ezt még egy másik produkciós cégnek az égisze alatt készítettük el, minimális költségvetésből, amit így innen-onnan össze tudtuk kalapozni, koprodukcióban a Szentendrei Teátrummal, és akkor annak az előadásnak a továbbjátszása az bizonytalanná vált. Ez volt az Árvák című előadásunk, és akkor ott volt egy ilyen helyzet, hogy mit csinálunk egy olyan produktummal, amit mi mindannyian értékesnek gondolunk, aminek a munkafolyamatát, hogy mondjam, szeretnénk tovább örökíteni más próbafolyamatokra, vagy más alkotói tevékenységre, és akkor itt elkezdtünk gondolkodni, hogy ennek mi lesz a sorsa, és közben a Tomival, igen, mert a bemutató után, bemutatón tudtátok meg, hogy a Rozi terhes az Izával, és akkor ott amúgy is volt egy ilyen kényszerű megállás, és akkor közben a Tomival megcsináltuk az ő önálló estjét, és valahogy az értékesítésnek és az előadás utasztatásnak a know-how-ját megpróbáltuk felszedni, és ez odáig vitt minket, hogy akkor elkezdtük kiszámolni azt, hogy ez hogy lehet egy előadást fenntartani. Ehhez jött egy ideális átlagnézőszám, egy ideális átlagjegyár, és akkor ennek megfelelően kezdtünk el helyszínt keresni. És akkor itt jött képbe a Marcibányi tér, ahol elkezdtük a működésünket. És a becsapódás az valahogy ennek a következményeként érkezett meg, hogy valahogy azt megpróbáljuk továbbvinni, vagy hogy valóban felállítsunk egy olyan működést, amiben az egyes előadások előfinanszírozzák, vagy az egyes előadásoknak a nyeresége előfinanszírozza a következő előadásoknak a bekerülési költségét.
3: Világos. Így elmondva egyébként nagyon egyszerűnek tűnik. Közben érzem azt, hogy volt benne egy kicsit ilyen kényszerpálya. Én megmondom őszintén, én szerintem a kezdetektől fogva

0: vetem a dolgaitokat, és én mindig bámulom ezt. És mindig azon gondolkodom, hogy biztos, hogy kell ebbe, hogy legyen olyan ember, aki képes az egész csapatot feltüzelni, vinni, hinni, és ezeket az egyébként gazdasági döntéseket, tárgyalásokat menedzseli, aki képes képviselni ezt az egészet. Mert hogy én nem találom ezt könnyűnek. Kívülről azt gondolom, hogy óriási rizikó is van az egészben. Egyébként én az árvákat annak idején láttam, és például nekem az is nagyon új volt, hogy van utána a közönséggel beszélgetés. Tehát én azt látom nálatok, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok újdonságot hoztatok a színházi életbe, a színház és a közösség közti kapcsolatba.
1: Igen. Hát szerintem, szerintem két...
0: Így kell egy ilyen szépen felépített, olyan tárcát adtam neked, azt veszel belőle, amit akarsz.
1: Szóval, akkor én kiveszem belőle ezt, ami szerintem a legfontosabb. Szerintem akkor működik valami, hogyha a művészeti részére vonatkozóan van gondolat, meg az operatív vagy a produkciós részére. És szerintem az a jó nálunk, hogy a Jánosnak van egy erős víziója arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan kéne csinálni, nekem pedig volt egy erős vízium arra vonatkozóan, hogy ez hogyan tud rentábilis lenni, és ez a kettő találkozott, és hogy ezek a határok, ezek igazából nincsenek is átjárva, tehát hogy még most is ugyanígy működik, nem? Jól mondom, ez az egész, tehát hogy, és mind a kettőnknek nagyon az érdeklődési körébe esik, tehát hogy ez nem két olyan feladat, amit mondjuk én nem csinálok szívesen azért, mert egyébként művészettel vagy színházzal foglalkozom, mert engem ez a része, ez nagyon érdekel.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy azért azt gondolom, nem a színművészetén adták ajándékba, nem kell, hogy legyen neked egy ilyen részed, amelyik ezt érti, tudja.
1: A János pedig úgy érzem, hogy pont ez kevésbé foglalkoztatja, mint ahogy engem. Tehát, hogy itt ez a két dolog, ez jól kiegészíti egymást.
2: Ez abszolút így van. Az újdonságokkal kapcsolatban, amit még a kérdésedben vagy tálcádban kívántál nekünk. ott meg hát egy csomó mindent, egyébként nagyon sok mindent hozott bele az Áron, abban, uh-huh. hogy formailag hogyan kommunikálunk, meg másrészt valahogy mi meghatároztuk azt a küldetésünket, hogy a társadalmi témákra, vagy tabusított kérdésekre szeretnénk ráterelni a figyelmet a színház eszközével. Ennek, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ehhez a közösségteremtés volt az egyik első lépés, és azt gondolom, hogy minden olyan jelzés, amit mi próbálunk a színházban adni, tehát a negyedik falnak a tudatos lebontása, az, hogy a színházi előadás valójában, vagy az élmény, az ne érjen véget azzal, hogy megtapsoltuk a művészeket. Ez mind arra szolgál, hogy valahogy ezt az ilyen elválasztást, amit maga a színpad és a nézőtérnek a kapcsolata teremt, azt eltüntessük, és hogy egy valódi közösségi élményt kapjanak a hozzánk ellátogató nézők. Mert ebből fog ez a közös gondolkodás elindulni, ebből fogjuk már ezekkel a formákon keresztül is a párbeszédre összörözni az embereket, és hogy mondják el a véleményüket, legyenek aktívak, cselekvőek, és gondolkodóak azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket a színházban látnak.
1: Meg a másik az, hogy amióta mi csináljuk ezt a színházi formációt, azóta mi nem tudom, rendszerkritikusak voltunk, vagy reagáltunk a környezetünkre, meg a közéletre, tehát, hogy és azáltal, hogy mi nem voltunk semmiféle támogatáshoz kötve, ezért nem is volt rajtunk az a békjó, hogy ne lehessen szabadon beszélni, vagy bármiféle újítást létrehozni. De egyébként ezek a dolgok, ezek így általában organikusan történtek, tehát hogy nem az volt, hogy leültünk és egy brainstorming keretében kitaláltuk, hogy akkor ki fogunk menni az előadás után beszélgetni az emberekkel, meg fényképezkedni, hanem az Áron megjött egy koncertről, és azt mondta, hogy ott a popbanda tagjai ezt csinálják, kimennek, hogy miért ne csinálhatnánk mi is ezt. Meg egy olyan helyen játszunk, ahol nincs is elválasztva már a bejárat, tehát ugyanazon a bejáraton megyünk ki, és be, ahol a nézők, tehát hogy ez is maga egy ilyen természetellenes dolog lett volna, hogyha egyébként ott mi elbújunk, meg nem tudom, mi csinálunk, hogy ne találkozzunk a nézőinkkel.
0: Oké, de ez akkor is új volt.
1: És közben a gyakorlatban meg fel tudtuk mérni azt, hogy ez az illúziót, ez nem bontja le, hanem inkább erősíti pont a párbeszédet.
2: Illetve, hogy ugye mennyire használ a maga az elkészült kép, ott az mennyire használ a ami organikus értékesítésünkbe vagy népszerűsítésünkbe, tehát azáltal, hogy készül 30-40 selfie egy előadás után, nem átlagosan körülbelül ez a szám, és ezután felkerül a közösségi médiára, az igazából egy számunkra ilyen puritánul fogalmazva megspórolt reklámköltség, mert egyszerűen megjelenik annyi felületen, ahol ott van a mi logónk, és hogyha, tehát hogy branding szempontból is egy hosszú távú márkát el tudtunk helyezni rengeteg felületen.
0: Ezt értem, hogy nektek ennyire természetes, de én pont erről beszélek, hogy ez nekem, aki egyébként azt gondolom, hogy gyakorlott színházba járó vagyok, nem feltétlenül volt tök természetes, de nagyon tetszett. És az is tetszett, hogy onnantól kezdve, hogy egyébként ez a beszélgetés meg volt engedve, olyan kérdésekre is volt válasz, szerintem pont te meg Áron voltatok akkor ott, amik ilyen provokatívabbak, ami nehezebb, ami akár kínos is. Tehát amikor a néző szemtől szembe elmondja, az pont az árvák után volt, hogy rettentesen zavarja benne a trágárság. És hogy volt rá értelmezhető, művészileg is értelmezhető válasz. Tehát nekem, mint kívülálló, én folyamatosan ugye abból a szempontból nézlek titeket, hogy azt éreztem, hogy fú, ez nagyon, nagyon át van gondolva. Most egyébként pont azt mondjátok, hogy nem, hanem hogy így jöttek a dolgok, hogy miért ne tegyük meg ezt is, miért ne tegyük meg azt is, de kívülről nekem olyan, mintha egy ilyen tök új műfajt is teremtettetek volna színház és a közönség kapcsolatában.
1: Mert szerintem azt tudjuk, hogy mit nem szeretnénk. Nem?
2: Hát na, igen, meg okay. Szerintem rengeteget vitatkozunk arról. Tehát, hogyha felmerül egy ötlet, akkor azért ez nem úgy működik általában, hogy na, miért ne, és akkor kipróbáljuk, hanem ott azért érvek vannak ütköztetve, tehát van egy vitahelyzet arról, hogyha valami új újdonságot, egy új formát, egy új nem tudom, egy új elemet akarunk belevinni a színházi működésünkbe, akkor azt viták előzik meg, ami után mind a négyen úgy tudunk ott állni, hogy mögötte vagyunk, és nem az van, hogy valakinek mondjuk kényelmetlen, tehát hogy valahogy ezt az egységet azért próbáljuk fenntartani, hogy ne az legyen az érzés, hogy valami nincs átbeszélve, vagy valakinek kényelmetlen ez a történet.
0: Oké, azt mondjátok el, hogy ezt hogy lehet fenntartani?
1: Sokat beszélgetünk, vagy a lehetőleg többet, amennyit ki lehet hozni
0: az időnkből. Mi a kapcsolat alapja? Tehát ennek a fajta együttműködésnek, ennek a fajta kapcsolatnak, a harmóniájának mi az alapja szerintetek?
2: Hát, hogy összeköltöztünk a Tomival, és
1: igen.
2: Átrajtuk a családunkra.
1: Rozi meg összeköltözött a feleségemmel. Így egy helyen vannak a gyerekek.
2: Igen, akikre az Áron vigyáz.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, az Áron mit csinál?
2: Nem, hát szerintem nyilván az, hogy volt egy nagyon erős ilyen alkotóközösségi élményünk az árvák során. Az, hát én ugye Rozival együtt élek, tehát az egy másfajta alap, de hogy ezt mi tudatosan megpróbáljuk szétválasztani azt, hogy otthon ne beszéljünk ezekről a dolgokról, nem beszéljünk, mert
0: ezért szültök gyerekeket, hogy beszéltek róluk.
2: Így van. Okay. Így van, hogy legyen másról is beszélni. És
1: akkor miért hív rendező úrnak egyébként?
2: Ezt már egyszer elmondom, hogyha... De mit akartam, mi volt benne?
1: Ezt tudatosan szétválasztjátok.
2: Mi a közösségnek az alapja, azt hiszem, nagyon szeretjük egymást, és nagyon bízunk a másik alkotói véleményében, színvonalában, tehetségében, szorgalmában, művészeti értékében, abban, hogy ez releváns és fontos az, amit ő közvetít. És szerintem ez egy nagyon erős bázis, meg tényleg az, hogy egyébként szeretünk együtt lenni, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy így sokat szoktunk azon röhögni, hogy még amikor véget ért az évad, és már így rettenetesen untuk egymást, akkor is elmentünk így együtt, és pihenni, szóval, hogy nem az volt, hogy akkor így kikapcsoltuk, és akkor június óta nem találkoztunk, vagy július óta nem találkoztunk, hanem akkor is azóta is töltünk időt együtt, mert egyszerűen szeretünk a másik társaságában lenni, és ez egy jó alap, és hát nyilván azért van egy csomó konfliktus, mert éles helyzetek vannak, főleg azóta éles helyzetek, hogy azért most már nem tudom, egy 300 000-es követőbázisú történet a loop, és hogy mindennek egyre nagyobb jelentősége van, amit csinálunk, főleg azóta, ami nem tudom, közéleti tevékenység által, a színházi működés által egy jó nagy figyelem, nem csak magánemberként, de mint társulat is rá, meg hát a levegőtüntetés után, meg különösen, hogy ott egyszerűen lett egy nagy, nagy figyelem a társulatra, és hogy ezzel élni kell, és ez szerintem a megfelelő formát, azt muszáj egy közös konszenzus alapján kialakítani.
1: De azért én ezt annyiban
2: Tomi szerint nem
1: challenge-elném, vagy így
2: nem szeretjük
1: árnyalnám, hogy minden egy ilyen eszkalálódásnak a következménye, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem előre elterveztük, kitaláltuk, hanem az van, hogy megcsináltuk mondjuk az árvák előadást, és akkor, amikor lehetőséget kaptunk a Marcibányi téren, akkor azt mondtuk, hogy ha X számú árvák előadásból össze tudunk gyűjteni annyi pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy elkezdjünk egy újabb próbafolyamatot, akkor azt nagy valószínűséggel meg fogjuk lépni, és akkor egyszer csak sikerült annyi pénzt félrerakni az első előadásból, hogy akkor belekezdtünk a másikba, és akkor azt mondtuk, hogy ha a első meg a második gyakorlatilag mondjuk fél idő alatt meg fogja termelni azt, hogy belekezdjünk egy harmadikba, de ezt már nagyjából június közepére fogjuk látni, akkor lehet, hogy érdemes lenne már nem egy következő darabot hirdetni, hanem akkor azt mondjuk, hogy egy évadot hirdetünk, mert az Excel tábla azt mutatja, hogy ha ilyen tempóban tudjuk megtölteni a nézőteret, és ennyi pénzt tudunk félrerakni, akkor nagy valószínűséggel a harmadik darabnak a bemutatója költségeihez is odaérünk, amikor már annak a jegyeit kezdjük árusítani. És akkor ez egy... Tehát, hogy az egyik helyzetből fakadt a másik helyzet, és olyan kedvező, nem tudom, viszonyok álltak elő, ahol racionálisan úgy döntöttünk, hogy ezt ki kell használni. De hogyha, tehát, hogy mindent egy kicsiben próbáltunk, vagy mindig a legkisebb keretek között próbáltuk azt meg elindítani, és utána, amikor abban úgy láttuk, hogy van növekedési lehetőség, akkor egy kicsit tovább engedtük.
0: Igen, értem, hogy ebben volt egy ilyen, hát ezt nem is óvatosságnak hívnám, hanem ez tényleg racionális. Tehát nézed, és akkor ez kiderül, hogy működik, vagy nem működik. Ugye én a kapcsolat alapját kérdeztem, hogy hogyan lehet mindemellett, a növekedés mellett megmaradni egymás felé figyelemmel, és azt hiszem, hogy az elismerés, meg a bizalom, ez a két ilyen nagyon fontos szó volt, amit te mondtál, és sokkal ezelőtt egy kérdésre te azt mondtad, hogy nagyon tudtátok, hogy mit nem akartok. Úgyhogy nekem az most már kezd összeállni, hogy tulajdonképpen ez a színházi társulás, ez úgy jött létre, hogy a színház iránti szenvedély, a játék iránti szenvedély az, hogy tudod, hogy mit nem akarsz, és közben pedig olyanokkal játszol, akiket szeretsz, akiben bízol, akikkel tudsz együtt alkotni. Ez ilyen nagyon paradicsominak tűnik, de akkor nézzük már meg, hogy mi is volt az, amire azt mondtátok, hogy ti ilyen színházat akartok. Mi az, amire azt mondtátok, hogy ez ne legyen?
1: Amikor az ember kőszínházi társulatnak a tagja, akkor nem nagyon kérdezik meg, hogy mit szeretne játszani. Mm-hmm. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, nem szeretnék általánosítani és másokra vonatkozóan kínálkoztatásokat tenni, de hogy kevés esetben kérdezik meg, hogy mit szeretne játszani, miben érzi jól magát az ember. Ez nagyon fontos volt, hogy olyan dolgokban vegyünk részt, amiket szeretünk, amit érdekesnek tartunk, amit fontosnak tartunk. Nekünk így alakulnak, így szerveződnek az előadásaink, és gyakorlatilag mindenkit megkérdezünk, hogy van-e kedve hozzá, megfelelőnek tartja-e, tehát eleve azt ki akartuk zárni, hogy mint minden más helyen, itt is fontos a hierarchia, mert egyébként maga a szervezet nem tudna működni, de ugyanakkor viszont nálunk párbeszéd van, és mi igyekszünk nagyon odafigyelni azokra az emberekre, akik nálunk játszanak. Tehát kb. 2-3 havonta vannak beszélgetések a színészekkel, hogy hogy érzik magukat, mi történt az elmúlt X időszakban. Tehát az egy alapvetés volt, hogy mi kulturáltan és normálisan beszélünk egymással, tehát hogy ez egy biztonságos hely. A loop itt nem... lehet olyan dolog, mint aminek a felszínét csak kapargatjuk most így a közbeszédben, de hogy itt nem reagálnak úgy az emberek, mint ami.
0: Hát azért elég keményen kimondtátok a saját sztoritokon keresztül a sérüléseiteket, és azt, hogy ezzel kapcsolatban zéró tolerancia van.
1: Igen, ez a másik, a harmadik pedig talán az, hogy hát mi egy racionalizált, egészséges pénzügyi működést szerettünk volna, amiben a művészeti alkotók nem sorban az utolsók. Nagyon igyekszünk egy normális egzisztenciát biztosítani az itt dolgozó embereknek, és ez volt talán a harmadik pillér, amiről tudtuk, hogy ha mi egyszer színházat csinálunk, akkor azt szeretnénk így csinálni.
2: Okay, és szerintem mindegyik egy dologba csatornázható be, az pedig szerintem a motivációnak a kérdése, mert hogy szerintem az működteti azt, hogy mindenki egyszerűen motivált a sikerében. az előadások sikerében, az egész társulás sikerében az, hogy, hogy amikor meg kell jelenni valahol, akkor együtt vagyunk, és mindenki ott van, mert egyszerűen az, hogy szeretünk együtt lenni, és az, hogy megbecsültnek érzik az itt dolgozók a munkájukat, az egyszerűen fog egy motiváltságot eredményezni, ami meg elengedhetetlen ahhoz, hogy ez egy hosszú távon működhető, sikeres vállalkozás legyen.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Horváth János Antal, a Loop Színházi Társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, produkciós vezető és színész.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
5: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégeim továbbra is Horváth János Antal, a Loop Színházi Társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, produkciós vezető és színész. Elkezdődik az évad, és rá is fogunk térni a darabokra, mert hogy van jó néhány, csak még egy kicsit egy picit itt a működéssel kapcsolatban, meg hogy mi is a ti víziótok, meg mi is volt. Hogyha 2023-at nézzük, ugye akkor indultatok. Ha 2023-as helyzetre most visszanézünk, akkor egyébként, ha nem kezdtek el gondolkodni saját produkcióba, saját kezdeményezésbe, akkor szerintetek maradtatok volna ezen a pályán, tudtatok volna, akartatok volna, lett volna lehetőség?
6: Én szerintem én szakmányban játszottam volna az önálló estjeimet, az lett volna, játszottam volna azt a két előadást, amit játszottam addig a centrálban. Uh-huh. Nagyon nem hiszem, hogy bármiféle, lehet, hogy kaptam volna egy vagy két megkeresést. A játékszínből már nem, mert ott rossz viszonyban váltunk el, de hát még az lehet, hogy a centrálba visszahívtak volna, de hogy nem valószínű, hogy én ennyire aktív lettem volna. A forgatásokat ez nem érinti, úgyhogy azok gondolom ugyanúgy megvalósultak volna. De én 2017 óta valahogy úgy kezdtem kivonódni ebből az egész színházi szcénából, meg szóval 2020-ban, amikor az SFE-nek volt az elfoglalása, és ott mindenki nyilvánosan őrt állt, hát én onnantól kezdve nem jártam castingokra, tehát hogy 2020 és 23 között már nem volt olyan éles változás, mert egyszer csak 2020 után nem hívtak már sehova. Uh-huh. Tehát, és azért is kellett egyszer csak a saját lábamra állni, és nem várni azt, hogy megkeressen valaki, és ezért is döntöttem úgy, hogy végül önálló estekkel a nyakamba veszem saját szervezésben az országot. Tehát azt gondolom, hogy nekem sokkal silányabb lenne a szakmai életem, mint amilyen most.
7: Hát ez bizony, én is a 2020-at tudnám ilyen fordulópontnak egyébként mondani az én saját életemben is, szóval, hogy ott változott meg nyilván az, hogy én az én politikai és társadalmi véleményem vagy gondolataim azok megjelenítettek, és tehát az SZF-nek az elfoglalása után egészen nyilvánvaló volt, hogy én ezt erről a rendszerről mit gondolok, és utána én vidéki színházakban rendeztem előadásokat. Valószínűleg tudtam volna, meg alkalmazott íróként dolgoztam tévésorozatokban, és akkor azt gondolom, hogy azt a közlésvágyat, ami bennem volt a saját történeteim vagy a gondolataim iránt, azt hosszú távon nem tudtam volna elnyomni, tehát hogy valami felé ez csatornázódott volna.
6: Meg ami szerintem nagyon más lett volna, nem lett volna ennyire erős, ez a közéleti reflexió, mert önmagában mindenki reflektált. 2020-ban indult a Magyarország kedvenc műsora YouTube csatorna, amit szintén együtt indítottunk, a Jani, Nóri, Áron, Janklovics Péter meg én, tehát hogy ott is azok az emberek vannak, akik egyébként a Loopban is mozognak, és az nyilván adott volna egy ilyen keretet ennek a kritikának, de attól, hogy még egy működő kulturális vállalkozást is tudtunk üzemeltetni, és ez ennyire megerősítette a viszonyokat egymáshoz, ez szerintem még adott egy löketet annak, hogy még bátrabban kommunikáljunk. Tehát most konkrétan nem az Áronra gondolok, magamra például, de biztos, hogy a közéleti szerepvállalásom az nem lett volna ennyire látványos akkor, hogyha nincsen mögöttünk egy ilyen védőháló, mint ami a Loop volt, legalábbis én ezt érzem. És az is biztos, hogy akkor egy tüntetéssel szegényebb lett volna az előző rendszer, mert az se tudott volna létrejönni.
5: Az, hogy a Loop mögött felsorakozott a közönség, és én szerintem lehet ezt mondani, mert abszolút benne volt a közbeszédben ez, hogy tehát az egy rang valamilyen módon, csak lehet, hogy nem jól fejezem ki magam, hogy a Loopnak a darabjaira eljárni. A Loopnak a bizonyos aktuálisan megnézett darabjaidra arról beszélgetni. Hiszen ugye azért nagyon-nagyon erős volt itt az elmúlt években már az elégedetlenség, az, hogy keresni az értelmes hangot, kapcsolódni valahova, valahonnan levegőt venni. Ugye ez talán lehet ezt mondani, hogy ez hogy levegőt, valahonnan levegőt szerezni. Szóval, hogy ti számítottatok erre, hogy ekkora hatással lesztek, meg egyáltalán ti ezzel így tisztában vagytok?
7: Nem tudom, mennyire vagyunk tisztában vele, azt, hogy ez mennyire van a közbeszédben, vagy mennyire mondjuk az a közeg, amiben te is vagy, az mennyire használja, vagy mennyire beszéd téma ebben a közegben a mi előadásaink, azt kevéssé látjuk, azt tudjuk, hogy telt házakat tudtunk csinálni, tehát hogy van egy nagy nézői érdeklődés. A mi négyesünk egy kicsit arra is szolgál, hogy egy, nem tudom, minőség ellenőrzésként is működik, mert hogy valahogy annyira egy erős szakmai bázisnak gondoljuk a négyünk véleményét, amit nagyon sokszor nagyon különböző, nagyon sokszor nagyon különböző dolgokat láttunk egyébként jónak, de hogy valahogy a cél vagy a végproduktumról meg tudjuk mondani, hogy ez jó vagy nem jó. És azt gondoljuk, hogy az utóbbi bemutatóink, az előadások, amiket a Loop létrehozott, azok minőségi színházi termékek, produkciók, és akkor ezt úgy látjuk, ezt meg tudjuk állapítani. Az, hogy releváns társadalmi kérdéseket vonultatnak fel, ez az alapvetés. Tehát az a kiindulás, hogy úgy ne csináljunk valamit, hogy annak nincs értelme. Vagy hogy nincsen a taps után folytatása. Tehát, hogy csak olyan témákba, csak olyan szövegekbe, csak olyan előadásokba vágunk bele a kezdőponttól, amiről tudjuk, hogy mit szeretnénk vele megfogalmazni? Milyen kérdéseket, milyen témára szeretnénk ráirányítani a figyelmet, és azt hogyan szeretnénk megcsinálni? Tehát, hogyha ehhez van egy társadalmi kapcsolódás, az egy nagyon-nagyon pozitív dolog.
6: Ebbe belefűzném, hogy de tudatosan az nem történt, hogy ez egy piaci rés. Egy idő után nyilván felismertük azt, hogy ide nem, tehát hogy jönnek megnézni a színházi előadásokat az emberek, visszajönnek, mert ez tetszik nekik, és ezen kívül plusz lett egy hozadéka ennek az egész előző politikai klímának, hogy okay. itt azonos gondolkodású emberekkel közösségben érzik magukat, ami még hozzáadódott ehhez az egészhez. És ezt egy idő után nyilván felismertük, de amikor a tervezés történt, vagy amikor ezt az egészet így forgattuk az agyunkban, próbáltuk kitalálni, akkor ez mint egy ilyen marketing szempont, vagy nem tudom, az nem jelent meg. Arra azt gondoltuk jogosan, hogyha minket ismernek a tévéből, vagy ismernek a YouTube-ról, akkor azok az emberek miért ne jönnének el megnézni minket színházban. És ezt olyannyira gondoltuk, hogy pont a videós részlege a content csapata a Loop-nak, az pont ezért alakult, mert azt gondoltuk, hogy ezt a fajta ismertséget szeretnénk az interneten tovább szélesíteni, amiből majd aztán újabb nézőket tudunk szerezni.
5: Egyébként szerintem egy külön világ a ti social media szereplésetek. Én abszolút úgy ítélem meg, és az is kérdés volt bennem, hogy ott már muszáj, hogy legyen benne valami tudatosság, tehát az egyértelmű, hogy ott aki azt csinálja, annak ki kell találnia, ezt tudni kell, hogy mire kattan a néző, közben hát érzek benne feszültségoldást, főként neked meg az Áronnak a kommentek felolvasása, hát az egy tök erős feszültségoldás, és közben meg egy erős tükör is, uh-huh. Szóval...
6: De azt tudtuk, hogy mi nem dokumentálni szeretnénk a közösségi tartalom. Médiában, hanem egy új tartalmat előállítani, igen. És ehhez kerestünk olyan embereket.
7: Ez is egy nyílt pályázat volt, amit kiírtunk, mert azt gondoltuk, hogy így lehet a leginkább megversenyeztetni azt, hogy ki milyen koncepcióval fogja ezt a videós tartalomgyártást behozni a mi életünkbe, és ott azért ott ütközött nagyon erősen az, hogy az megszokott színházi videógyártás, ami főleg a dokumentációra alapul, és az ismeret terjesztésre, vagy az előadásokhoz kapcsolódó különböző események, olvasópróba, nyílt próba, főpróba eseményeknek a dokumentálásáról és annak a megosztásáról szól, és ez állt szembe mondjuk ennek a csapatnak az ajánlatával, ami arról szólt, hogy töménytelen mennyiségű videó a trendeknek megfelelően,
5: igen.
7: És abban, amiben nem csak nem az előadásokat reklámozzuk, hanem a brandet reklámozzuk, és ez hogy mondjam, az én ilyen hosszú távú brandépítési gondolatomba is beleilleszkedett, ami arról szólt, hogy ez a Loop-ot nem csak mint színházi társulat, hanem mint közösség, vagy mint brand, mint tartalomgyártó hub kezdjük el kezelni.
5: Igen, de hogy közben az is van, hogy egy csomó mindent megtud rólatok a néző, vagy megtudok én, mondom magamat, mint nézőt, hogy egy csomó mindent megtud, tehát, hogy van benne vicces, szórakoztató, és mégis olyan tartalom, amit így nem tekerek el. Pedig én mondjuk elég kritikus vagyok, meg nekem elég kevés a türelmem is. Szóval, hogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy ebbe bele kell tenni azt az melót és energiát is, hogy ezt viszont fent kell tartani, tehát csinálni kell. Ugye?
7: Hát igen.
5: Ez egy folyamatosság.
6: Hát igen. Igen. Jellemzően content déjek vannak, nem tudom, két hónapjainkban, ja. Kb. Vagy hát.
7: Mikor egy nap megcsinálunk.
6: Akkor megcsinálunk 1000 tartalmat. Aha. És akkor mindenki oda van. Hívva,
5: ez a program,
6: és ugyanúgy, mint egy filmforgatás, normális timingja van, és akkor legyártjuk az összes tartalmat a következő két hónapban.
5: És ez akkor be van időzítve, és kész.
7: És közben hát rettenetesen sokat nevetünk, tehát azok olyan napok, hát főleg, amikor ott vagyunk együtt mindannyian, hát mint a nem is tudom, hogy szoktak hívni minket, a Katica csoport, amikor így összejön, és mi tényleg folyamatosan nevetünk, folyamatosan.
5: Volt egy ilyen kérdés ebben a közegben, aki azt mondom, hogy Loop-os a kormányváltás után, amivel ugye sokan nagyon örültünk neki, de hogy hoppá, most mi lesz egyébként nem csak a Luppal, hanem minden olyan alkotóközösséggel, amelyik rendszerkritikus volt, és ugye az előző rendszerben volt bőven, nem csak hogy kritizálni, hanem volt, amire már tényleg azért kellett visszájára fordítani, hogy túléld. Vagy ezzel nem azt akarom mondani, hogy most nem lesz ilyen, vagy nincs ilyen, meg nincsenek társadalmi kérdések, de hogy van-e olyan, hogy nektek most gondolkodnotok kell, hogy mi is az az irány, ami ebben a hangulatban, ami most van, amiben van azt hiszem egy jó nagy várakozás még, meg remélhetőleg türelem, hogy mivel lehet a nézőt szórakoztatni, mivel lehet behívni, nem csak szórakoztatni, gondolkodtatni.
7: Hát ez a műsortervezésnél ez egy fontos szempont, hogy azon gondolkodjunk, hogy mi az, ami most az embereket érdekli, és mi az, amivel beszéd témává tud válni, igen. Mi az, amiről fontos most beszélnünk. Szerintem az biztos volt, hogy tehát ez egy kicsit ilyen kitűzött dolog volt, hogy nem fogunk politikáról, vagy erősen aktuál politikával foglalkozó dolgot csinálni ebben az évadban, mert hogy van, tehát hogy a Loop-nak az arcpolitikája az mindig az volt, hogy ezt úgy határoztunk meg, hogy a szabad színház lehet az első lépés egy szabad ország felé, tehát nem az volt a status quo, hogy a szabad színház az első lépés lesz a kormányváltás felé, mert akkor valóban ez lehetne a kérdés. És hogy most hogy a státuszkót feloldottuk, most mi a következő lépés, de hogy valójában nem ez szerint határoztuk meg magunkat, hanem egy szabad ország felé, és azért rengeteg társadalmi változást kell elindítani, és rengeteg olyan társadalmi tabut kell felbontani, amik még mindig beették magukat a társadalomnak a szövetébe. És hogyha erre rá tudunk a művészet erejével erősíteni, akkor ez egy releváns cél lehet a következő időszakra. Tehát, hogy ezt az évadot is próbáltuk úgy összeállítani, hogy olyan témák legyenek benne, amik fontosak és reflektálnak arra, amilyen világban mi élünk most, de nem feltétlenül olyanok, mint mondjuk esetleg a titkos szolák voltak, aminek az alap, tehát hogy egy egyértelmű célja az volt, hogy egy nagyon szatirikus módon világítson rá, vagy dolgozza fel az erősen lojalitás alapú működést. És hogy annak ez volt a fókusza. Mert akkor ezt éreztük nagyon fontos közlendőnek, hogy egyszerűen, hogyha ezt a hierarchikus lépcsőzetes mindig lefele rugást kirakjuk egy ilyen szatirikus előadásba, akkor az hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek elkezdenek arról beszélni, hogy a saját életükben, a saját munkahelyükön hány ilyen határt húznak meg, amire még azt mondják, hogy ezt még elfogadom, ez még nem olyan durva, ez még nem olyan nagy szabadságcsorbítás, és hát szerintem most más kérdéseket kell feltenni. De szerintem még van azért téma, amin tudunk dolgozni bőven.
5: Abszolút téma szerintem mindig lesz, meg ugye mentális állapotot kéne valahogy helyrehozni, de az mondjuk nem csak a kulturális szereplőknek
7: ennek kapcsán,
5: felelőssége.
7: Ennek kapcsán szerintem az például egy tök jó program lehetőség, amit most csináljuk a második szabadnapot, aminek a legutóbb tavasszal volt az első szabadnap, ami a rendszerváltások címe volt, ami az emberek életében, vagy hát ilyen a meghívott vendégeinknek életében a személyes rendszerváltások voltak, és most összetartozások címmel csinálunk egy következő szabadnapot, ami pont azt a célt indítja el, vagy azt a célt tűzi ki, hogy valahogy arról beszéljünk személyes történeteken keresztül, hogy annak ellenére, hogy mennyi minden választ el minket ebbe az országba, milyen közös pontjaink vannak, és abból hogy lehet valami maradandót építeni, vagy valami sokkal előre mutatóbbat, mint ami eddig volt.
6: És akkor, hogyha már erre kitért a János, akkor én hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy be is mondjam, hogy a teljeség igénye nélkül, hogy kik lesznek azok, akik fellépnek ezen az esten, akik beszélni fognak ezekben a különböző panelekben, ott lesz Mundrucó Kornél, ott lesz Bálint Natália, ott lesz Dr. Hunoka Zsolt, ott lesz Andrew Heffler, ott lesz Kéri Csaba, a haver vagy közösségnek a megalkotója, ott lesz Kis Gergő, vízilabdás, hogy ez is egy nagyon ígéretes
7: egésznapos
6: rendezvénynek ígérkezik.
7: Október 17-én 14 órától lesz a szabadnap rendezvény a Marciványi téri művelődési központban.
5: Nagyszerű, akkor viszont amit még szeretnék, hogy ennek az évadnak akár a bemutatóiról gyorsan egy pár mondatot.
7: Az első bemutatónk az egyébként most volt a hétvégén, Nem vagyunk már gyerekek címben, amit Váradi Gergely, Samudovszky Adrián és Trio Beatrix játszanak, a Dohi Balázs rendezte. Ez pont a felnőttkor és a gyerekkor közötti illékony időszakban lévő fiatalokról szól, akik éppen a felelősségvállalással küzdenek, illetve hogy egy ilyen, próbálnak maguknak egy ilyen belső lelkiismeretet kiépíteni, és a szülői védőháló alól egy saját belső védőhálót megteremteni. Ez egy nagyon érdekes produkció volt, mert ez volt az első olyan produkció, ami valahogy nem a művészeti tanástól indult, és áradt szét az egész lúgban, hanem pont ezek a fiatal alkotók hozták nekünk ezt az ötletet, és mi próbáltunk infrastruktúrálisan mögéjük állni, és ezzel elősegíteni ennek a produkciónak a létrejöttét, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan közönségréteget fog megszólítani, amikre eddig mi nem céloztunk. Szóval, hogy most ennek az előadásnak most volt a bemutatója szombaton. Ma lesz az Emberek, helyek és dolgoknak a beköltözése a RAM-ba. Ez a Városmegyei Szabadtéri Színpaddal volt egy koprodukciónk, amit júliusban mutattunk be. Ez egy fiatal színésznőnek az életén keresztül és a függőségein keresztül beszél igazából a függőség általános társadalmi megítéléséről, és arról, hogy azt nem csak szerhasználatban, hanem egyébként a társadalom teljes összetételében kell vizsgálni. Ezután a Dömötör András jön hozzánk rendezni egy Ellen Babich című Marius von Mayenburg darabot, ami az abúzus természetéről, az igazságkeresésről egy ilyen pszichotriller, szerintem elég izgalmas szöveg. Ezután a Molnár Áronnak az önálló estjét fogjuk csinálni, amit a Fehér Boldizsár ír, én rendezem, és az Áron fogja játszani. Ez nagyon fura lenne, hogy az önálló estét nem ő játszaná, de ezt ő fog játszani, ami valahogy az ő közéletiségének a hát megkérdőjelezhetőségéről, sebezhetőségéről, elánnyáról, nyelvéről, a saját megéléseiről egy személyes ilyen tapasztalat történet, és valahogy
5: pont ideje szerintem, hogy összefoglalja ezt magának.
7: Igen. És ez, mi is ezt érezzük, és azt gondolok, hogy ez egy olyan politikus előadás lesz, ami mégis egy nagyon személyes történet lesz, és kicsit szerintem azt a fajta ilyen lánglelkűséget, és azt a fajta érzetet, amit az Áron behozott a közgondolkodásba, azt egy nem tudom, egy átélhetőbb, érzékenyebb megvilágításba fogja helyezni. Ezután a Dobrai Saroltának a Léna című regényét fogom rendezni, Földes Esztenek a címszereplésével, és ami egy a párkapcsolati erőszakról, abúzusnak a hát szinte feloldhatatlan.
5: Igen, erről a Dobrai Saci azért már láttunk tőle darabot, és amúgy ezt ő folyamatosan fejtegeti.
7: Igen. És ezután pedig az Éri Franciska fog érkezni hozzánk, aki a Nina Rain-nek a Törzsek című előadását fogja rendezni, ami egy siket fiúról és az ő családjáról szól, és a kommunikációról, és annak a nehézségeiről, és ebben majd egy siket fiúval is fogunk együtt dolgozni, ami azért fontos, mert valahogy amikor ez a téma is felmerült, akkor az is egy cél volt, hogy az inkluzivitásban színházilag is megpróbáljunk élen járni. És hát ez lesz a következő évünk, szóval hogy van azért mind dolgozni, meg van azért miről beszélni, és azt gondolom, hogy ez az évad, ez lehet egy mintája is annak, hogy igazából a loop micsoda egy az Orbán kormány leváltása után.
5: Közönségnek pedig lesz mit nézni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én ezt az új darabot ma megnézem, és aztán utána majd a Rozival beszélek erről, szerintem. Ja.
7: Szuper, köszönjük szépen a meghívást.
5: Horváth János Antal, a Loop Színházi Társulás művészeti vezetője, író, rendező, és Lengyel Tamás, produkciós vezető színész voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsaműfasz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Döntött a parlament az ügynök aktákról. Veszélyben a dunai hajózás, állami segítséget kér a turisztikai szakma. Feljelentették Szijjártó Pétert magángépes utazásai miatt. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. A Tisza frakció bejelentette jelöltjeit az 5 megüresedett alkotmánybírói helyre, amire az alaptörvény módosítása miatt volt szükség. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Már korábban közölték, hogy nem vesznek részt a választás folyamatában. A testület 5 új tagja Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt. Elfogadta az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról szóló új törvényt. A jogszabály az 1956-os forradalom 70. évfordulóján lép hatályba. Az eddig titkos állambiztonsági iratok fokozatosan válnak hozzáférhetővé egy online felületen. Elsőként a hatos kartonok és a mágnes szalagok tartalma lesz elérhető. A teljes iratanyag, köztük a hálózati személyek dossziéi legkésőbb 2027. februárjáig kerülhet nyilvánosságra. Vészhelyzet alakult ki a dunai szálloda hajózásban a tartósan alacsony vízállás miatt. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint az idei szezonban a hajók több mint fele elmaradt, sok tengeren túli turista pedig Budapest helyett Bécset választotta. A szakma azonnali állami segítséget, kárfelmérést és válságprotokollt sürget. Attól tartanak, hogy tartósan alacsony vízállás esetén a hajótársaságok a következő szezonban már Bécsben vagy Pozsonyban fordulhatnak vissza, és így Budapest kieshet az útvonalakból. Feljelentést tesz Orbán Anita külügyminiszter.

0: a Bloomberg. A befektetők egyre inkább Kelet-Európa felé fordulnak a kedvezőbb hozamok és a javuló gazdasági kilátások miatt. A magyar állampapírok iránti külföldi kereslet júliusban rekordot ért el. A régiós befektetések ugyanakkor a devizák ingadozása és az alacsonyabb piaci likviditás miatt kockázatokat is rejtenek. Nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról az uniós tagállamok nagykövetei. A döntést egy héttel kitolták. A Politico szerint Szlovákia két orosz üzletember levételét kéri a szankciós listáról, és nem támogatja az intézkedések egy éves meghosszabbítását.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél is mérséklődik. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is. Még magasabb hőmérsékleti értékekkel esni nem fog, pénteken viszont egy újabb enyhe idegfront érkezik, szorványosan esővel, záporral, helyenként akár zivatarral.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő ajtaja kitár.
1: Daily Mix filmzene. A mai mixet Korszki készítette.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Sej az aranyi vendéglő, majta jó kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Korszki volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Feljelentést tett Vitézy az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Erősödött a hazai ipar teljesítménye. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Már korábban közölték, hogy nem vesznek részt a választás folyamatában. A testület 5 új tagja Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt. Elfogadta az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról szóló új törvényt. A jogszabály az 1956-os forradalom 70. évfordulóján lép hatályba. Elsőként a hatos kartonok és a mágnes szalagok tartalma lesz elérhető. A teljes iratanyag, köztük a hálózati személyek dossziéi legkésőbb 2027. februárjáig kerülhet nyilvánosságra. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézy Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene júliusban, az egy évvel korábbihoz képest derült ki a KSH adataiból. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozó ipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is emelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladta meg a tavalyi szintet. Több milliárd forinttal tartozik az állami rendezvényeken dolgozó alvállalkozóknak Balási Gyula cége, írja a Telex. A vállalkozás a nagy idei rendezvények szervezésében vett részt, de a számlákat egyelőre nem rendezték. Az állam júniusban felbontotta a keretszerződést a Lounge Event Kft.-vel. A nemzeti rendezvényszervező ügynökség szerint dolgoznak azon, hogy kifizessék a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló állításokat az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy az AI el fogja pusztítani a világot, és az adatközpontok károkat okoznak a körzetükben fekvő lakónegyedekben, ugyanazok az emberek, akik nem sokkal ezelőtt még azt mondták, hogy a klímaváltozás el fogja törölni a világot. Irodát nyit Ottawában az Európai Parlament. Az EU szerint mindez erősíti majd az Európai Parlament jelenlétét és együttműködését Kanadában, emellett növeli a kanadai parlament munkájának ismertségét. Regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed, így fontos platformot biztosít a parlamenti részvételhez az EU és Kanada számára a stratégiai jelentőségű kérdésekben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél is mérséklődik. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is. Még magasabb hőmérsékleti értékek.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 15-én 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Könyv.
1: Már nem az a kérdés, hogy használjuk-e a mesterséges intelligenciát, hanem egyre inkább az, hogy mire használjuk és közben mi történik velünk. Az idei AI Summit Budapest konferencia alkalmából jelent meg az AI is Now című közel 150 oldalas exkluzív bukazin. A kiadvány szakújságírók elemzésein és a mesterséges intelligencia meghatározó szakértőivel készült interjúkon mutatja be közérthető módon, miként alakítja át az AI a jelen gazdaságát, társadalmát és üzleti környezetét. A kiadvány többek között azt vizsgálja, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munkavilágát, az oktatást, az egészségügyet, a pénzügyeket, a kultúrát és még az újságírást is. Különösen érdekes része az AI ügynökök világa, amelyek már nem csupán válaszolnak a kérdéseinkre, hanem bizonyos feladatokat, például vásárlást, utazást, szervezést vagy rendelést is képesek elvégezni helyettünk. A kötet azonban nem egyszerű technológiai körkép. Legalább ennyire foglalkozik az emberrel is, azzal, hogyan alkalmazkodunk az új technológiához, hogyan változnak a munkához szükséges készségek, és mit jelent mindez a Z-generáció és az utánuk következő nemzedékek számára. Szóba kerülnek az emberi kapcsolatok, az intimitás, a kreativitás, és az is, hogy mi az, amit továbbra is nekünk kell hozzátennünk a gépi intelligenciához. Az AI is Now egyik fontos üzenete éppen az, hogy az AI önmagában nem cél, hanem eszköz. A nagy kérdés továbbra is az, hogy mi emberek milyen célokat adunk neki. A bukazin azoknak is érdekes lehet, akik már napi szinten használják az AI-t, és azoknak is, akik még csak próbálják megfejteni, mi ez az egész, ami ilyen sebességgel költözik be a mindennapjainkba.
2: Fesztivál.
3: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban most pénteken. Itt délelőttől már civil programok várják a látogatókat. A fesztiválon a közönség a természet közelségével történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felusz nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Will Cox zárja a sort. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel, a térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esélyegyenlőségi divat show-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A civil faluban kora este színpadra lép az autentikus lovári beás és olá cigány népzenét egyedi stílusban feldolgozott

0: dolgozó romungró zenekar is.
1: Kiállítás.
0: 22. alkalommal rendezi meg a Vasút modell kiállítást és mozdonyparádét szeptember 18-a és 20-a között a Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Háza. A ház nagy termében felépített H0 modulrendszeren mintegy 50 méteren kanyarognak majd a vonatok, a terepasztalok némelyikén pedig nem csak a vasúti forgalom nyújt mozgó látványt, mozog a fordítókorong is a fűtőházban, az éjszakai üzem alatt pedig az utcai közvilágítás biztosítja a fényt a modell városban. Érdekesség lesz egy teljesen legóból épült, 27 méteres egyvágányú vonalszakasz, amely a 40-es számú Budapest-Pécs vasútvonal Szentlőrinc és Pécs közötti szakaszát modellezi, a rajta található állomásokkal és az ott közlekedő vonatokkal együtt. Kísérő rendezvényként megtartják a vasútmodellező klubok harmadik nemzetközi találkozóját is, az idei téma pedig a digitális vezérlés lesz.
1: Fesztivál.
0: Kulturális eseményekkel, szakrális sétákkal kezdődik szombaton az Ars Sacra Fesztivál Nagyszebenben. A szeptember 20-áig tartó rendezvénysorozat keretében szombaton a nyitott templomok napját is megtartják. A fesztivál a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva a szakrális művészet és az európai zsidó-keresztény értékek iránti elköteleződés jegyében kínál gazdag kulturális programot szeptember 20-áig. A rendezvénysorozat 6 nagyszebeni egyházközség, a helyi önkormányzat és a magyarországi intézmények együttműködésével jött létre. Az erdélyi várostemplomai 9 napon át a megszokott istentiszteleti rendtől eltérően tartanak nyitva, és koncerteknek, kiállításoknak adnak helyet, valamennyi esemény ingyenes. A programban kiemelt szerepet kapnak a zenei események, kiállítások, szakrális séták és az egyházi épületek bemutatása, látogatása. A fellépők között van Pál Úr János budapesti orgonaművész, a norvégiai Hvalkjaften férfikar, valamint Brita és Jörg Falklautert, német-norvég származású egyházi zenészek. A fesztivál keretében szombaton tartják a nyitott templomok napját, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a nagy közönség számára az egyházi szertartásokon kívül is meglátogatni a templomokat, felfedezni az egyes vallásokra jellemző építészeti örökséget, a kulturális élet, az adott felekezet közösségeit, személyiségeit, a templomok délelőtt 10 és 13, illetve délután 15 és 19 óra között látogathatók. Szombaton és vasárnap vezetett szakrális sétákat tartanak, amelyeken ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel. A 15-20 perces sétákon lelkészek és helytörténészek mutatják be a templomokat.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Balaton kiskör két keréken, avagy hogyan is érdemes nekivágni 80 kilométernek. Füredről kiindulva Tihanyon át, Kompa Szántód felé, majd vissza a déli és keleti part érintésével egy olyan 80 kilométeres kör áll össze, amelyen ha végigmegyünk, az inkább mini nyaralás, mint sport. Balatonfüredtől indulva a Tihanyi Komphoz vezető szakasz eleinte csak szép. Ez a szakasz nem a tempóról szól. Ha letérünk kicsit a Bringa útról, a Tihanyi tájházak és a Tihanyi piacplac épp annyi kulturális kitérőt adnak, amennyi nem veszi el nagyon az időt, de hozzátesz az élményhez. Kompon a Balaton közepén, amikor megáll a lendület. A Tihanyrév közforgalmú személyhajó kikötő nem csak átkelési pont, ritmusváltás. A Kompon állva a Balaton mély kék felülete egészen másmilyen, mint két kerékről nézve. Déli part, lángos vadászat és a valóság. A déli part inkább sík terep, gyorsabb, de csalóka. A kilométerek itt könnyebben gyűlnek, és az ember már majdnem elhiszi, hogy ez az út sima ügy. Itt jövünk rá arra is, hogy lángos találni meglepően nehéz küldetés, és a siófoki közforgalmú személyhajó kikötő környéke jó pihenőpont, ha ivóvízre, árnyékra, vagy csak némi önválveregetésre van szükségünk. Keleti part, Almádi felé, amikor már érezzük a nap erejét. Balaton-Almádi felé a táj újra hullámzó, kicsit karakteresebb. Hogyan érdemes nekivágni? Induljunk korán, számoljunk pihenőkkel, legyen nálunk defektjavító. A komp menetrendjét nézzük meg előre. Megközelítés. Balatonfüred, Siófok és Balaton-Almádi is könnyen elérhető autóval és vonattal. A kompjáratok Tihany és Szántód között rendszeresen közlekednek, kerékpárral is igénybe vehetők. A kiskör nagy része jól kiépített kerékpárúton halad.
1: kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 60-as, 70-es évek funk-soul eszenciáját tökéletesen megragadó amerikai csapat a Dab Kings, az angol gyökerű New Yorki star DJ producer Mark Ronson kedvelt stúdiózenekara. Saját Version vagy Amy Winehouse Back to Black című albumának dalait például nagyrészt ők játszották fel. A néhai Sharon Jones és a Dab Kings most következő közös dala a This Land Is Our Land, a híres amerikai népdal a This Land Is Your Land sajátos átirata, amelyet 2006-ban az I Love New York című kampányfilmhez készítettek.

0: Energia ingyen. Rádió Café 98.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
4: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
5: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
6: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Barty Strange eredeti nevén Barty Cox Jr. Oklahoma kisvárosában nőtt fel, afroamerikai és brit szülők gyermekeként. Édesanyja operaénekes nő volt, aki klasszikus zenét tanított neki, de Barty's inkább a rock és a hip-hop felé húzott. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban az Obama adminisztrációban dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna életét. Bátran vegyíti az indie rockot, a countryt, az R&B-t és a rapet, egészen új szint adva zenéjének.

breaker.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Dolby Surround 1979-ben jelent meg a mozikban, 1982-ben pedig már az otthonokba is betört. A Surround erősítők a két csatornás sztereó jelet szétbontják jobb, bal és hátsó csatornákra. Ez a rendszer már egész jó térhatást kelt, de a hátsó sugárzók még csak monóban szólnak. Továbbfejlesztése a Dolby Digital 5.1 1992-ben készült el.
2: This one goes out to the entire world.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

Rádió Café. Káposztás Megyeren az FM 98-as frekvencián.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Egészségügyre fordítja a kormány a dohányadó többletbevételét. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe kora őszi idő várható ma sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Már korábban közölték, hogy nem vesznek részt a választás folyamatában. A testület 5 új tagja: Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió ma reggeli műsorában. Sumer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javít. Kell. Közben a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg Magyar Péter a parlamentben. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó többletbevételt. A kabinet szerint évente 20-25 ezeren halnak meg dohányzással összefüggő betegségben Magyarországon. A januári adóemeléssel együtt az intézkedés mintegy 90 milliárd forint plusz bevételt hozhat, amelyet a betegségek kezelésének finanszírozására fordítanának. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, erősítette meg a közlekedési és beruházási minisztérium a Világgazdaságnak. A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota A szárnyának újjáépítése így leáll. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON Sport telepétől a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Az ország elnöke szerint a drón nemzetiségét egyelőre nem azonosították, a litván közmédia viszont úgy tudja, Fehér Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. A drón az ország középső részén zuhant le, közben Lengyelországban is NATO művelet zajlott, miután orosz drónok támadták Ukrajnát.

0: esővel, záporral, helyenként akár zivatarral.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: Jones, gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja, ez már a 37. műsor, melynek vendége Tihanyi Fülöp sörfőzőmester, a Balaton Földvári Helka sörfőzde alapítója. Műsorvezető társammal, Marshall Szilvivel fogjuk együtt faggatni őt.
2: Szervusz András, Mihálovics András az én műsorvezető társam.
1: Fülöpnek meg köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Állandó kérdés ebben a műsorban, van-e balatoni kötődésed, és hogyha van, akkor az milyen régi, meddig nyúlik vissza, a Balaton mely településéhez?
3: Hát a nevemet leszámítva, ugyan.
1: Hiszen tényleg egy ember, aki már a nevében is Balaton.
3: Igen, titkon már várom a levelet a postaládába, hogy kapok alanyi jogon valami tihanyi, akár üres telket is. Nekem még a dédnagyapám révén vettük fel ezt a nevet, és így lettünk tihanyiak. Hát ezt leszámítva nekem a fél gyerekkorom az a mostani főzdétől egy 2-3 vasúti megállóval arrébb Balaton Széplak alsón telt el. Ott volt a, hát az ilyen nagy családunknak egy ilyen kis picike, tipik iker nyaralója. És hát a nyarakat azokat ott töltöttük, és amúgy most, hogy visszaköltöztünk oda, vagy ott telepettünk le a családommal, tök jó érzés így visszamenni azokra a helyekre, amiket így kiskoromban megszoktam, így nagy fejjel is megtapasztalni. Hogy...
1: Tehát visszaköltöztél Balaton Széplakra?
3: Nem. A Balatonföldvár másik oldalára, Balaton szárszó alatt van egy kis falu, Szólád, és végül ott oda költöztünk a családomba.
2: Nagyon helyes kis település.
3: Igen, én is nagyon szeretem. Az elején egy kicsit fura volt, de amúgy pont jó távolságban van a Balatontól.
1: Hogy lesz valaki sörfőzőmester? Mi kell hozzá? Végzettséged is erre predesztinál, vagy ez ilyen oly gyakori módon, autodidakta módon kitanult szakma?
3: Nem, az az érdekes, hogy én előbb főztem sört kvázi üzemi technológiával léptékben, mint akár házi körülmények között. Nekem ez onnan jött, hogy én akkor Corvinus Egyetemen élelmiszermérnöknek tanultam, és ott lehetett szakosodni erre a kifejezett szakirányra, a sörészeszipar. És hát ott a tanulmányaim során egyrészt ott az elmélet az nagyon erős volt, a gyakorlat az nem annyira, viszont volt a tanszéken egy ilyen kis mini pilot sörfőzde, amin annó a nagy sörgyárak próbálták ki a receptjeiket, és én azon tanultam meg kvázi így sört főzni, és utána kezdtem el otthon is kísérletezgetni ezzel.
1: Saját magad?
3: Igen.
1: Több ismerősöm is belevágott ebbe a szép próbálkozásba, több-kevesebb sikere volt, aki egészen elképesztő söröket hozott otthon össze a konyhájába, más meg egész ihatatlanokat. Ez szerinted mind múlik?
3: Hát én azt gondolom, hogy rengeteg ponton el lehet, tehát félre tud menni az otthoni sörfőzés, ezért is szoktuk javasolni. Én akinek így tanácsot adtam eddig, mindig azt mondtam, hogy vannak ezek a kicsit ilyen bugyután hangzik, de ezek a sörkonzervek, amiknél igazából a sör főzési folyamatot le lehet rövidíteni, és rá lehet fókuszálni az erjesztésre. Az a baj, hogy maga a sörfőzés, az főleg otthon először egy iszonyatosan macerás, legalább egy 10-12 órát igénybe vevő dolog, az ember a végére hajlamos elfáradni, és pont annál a pontnál, ahol nagyon oda kéne figyelni, ez már nagyjából az éjszaka közepe, ott nem figyel, valami nincs eltisztítva rendesen, és az erjedésnél szoktak ezek általában ilyen nagyon rossz fordulatot venni.
2: Azt elmondod, hogy miből, hát nyilván azért nagyjából tudja az ember, de hogy miből áll a sör, mik az alapanyagok, és milyen típusú sörök vannak?
3: Ugye alapvetően a sörnek a három vagy négy fontos alapanyaga az árpamaláta, a komló, a víz és a sörélesztő, ami azért így elengedhetetlen ahhoz, hogy sör legyen a késztermékből. És hát, hogy milyen sörtípusok vannak, ez egy nagyon hosszú kérdés, vagy legalábbis a válasz az meglehetősen hosszú. Ugye alapvetően két nagy csoportot különítünk el, vannak ezek az alsó-felső erjesztési sörök. A felső erjesztésűek, ezek inkább a tradicionálisabb, a sörnek az ősibb típusára utalnak. Ugye itt egy szobahőmérséklet, vagy a fölött történő erjedésről van szó. Az alsó erjesztésnél meg, hát ahogy a neve is mondja, itt egy alacsonyabb, ilyen 10-12 Celsius fokon történő erjedésről van szó. Ugye ezek a úgynevezett lágersörök, ahogy mondjuk így az átlagos fogyasztó mondjuk ismeri őket. Itt azért már komolyabb technológiai kihívásokkal kellett szembenézni a sörgyártóknak, uh-huh. amikor lágersört akartak készíteni, viszont ez volt a kulcsa annak, hogy a sör az egy, uh-huh. az egy szezonális, abszolút lokális termékből egy nagy ipari léptékben is készíthető fogyasztási cikk legyen.
1: A technológia az ennyire széles körül, hogy otthon, ha valaki akar és elég elhivatott, akkor a konyhájába is tud sört főzni. Meg vannak világcégek, akik irtózatos mennyiségben és nagyon változatos söröket készítenek.
3: Igen, és hát a kettő között meg valahol vagyunk mi. Uh-huh. Azt azért elmondhatjuk, hogy ezek a hatalmas sörgyárak is, tehát alapvetően a technológiai lépések ugyanazok, a megvalósítás az más, és attól függően, hogy milyen magas szinten űzzük ezt, meg mekkora volumenbe csináljuk, hozzá kell igazítani, tehát ugyanúgy otthon is kiváló söröket lehet főzni, lábosban, műanyagvödörben erjesztve, palackerjesztéssel, sőt, azzal még jobb dolgokat is el lehet érni, mint egy ilyen középúton. És mellette meg ott van, amikor évi sok százmillió literben kell előállítani ugyanazt a terméket, ott azért már mind a higiéniára, csak az, hogy a technológia ugyanúgy tudjon lezajlani, olyan újítások, meg olyan korszerű megoldások kellenek, ami otthon nem elérhető.
1: A nagy sörgyárakban is, sörgyárak metódusait is megkóstoltad? Tehát, hogy dolgoztál nagy sörgyárban, meg kicsibe is?
3: Nem. Én a nagy sörgyár az nekem teljesen kimaradt, picit bánom is. Aztán lehet, hogy egyszer majd, amikor időskoromra unatkozni kezdek kicsit itt a kisüzemi fronton, akkor majd egyszer beiratkozom. Vannak ismerőseim, akik nagy sörgyárakban dolgoznak, ilyen szakmai kapcsolatok. Tehát így, meg az egyetemi tanulmányaim során azért bebetekintettünk, uh-huh. tehát voltunk főzdelátogatásom, meg hát azért, amikor elmegyünk valahova külföldre, főleg akkor előszeretettel keresünk olyan helyeket, ahol mondjuk így beengednek minket nagy sörgyárakba. Az egy teljesen más uh-huh. világ. Nem mondom, hogy rossz, hanem egy teljesen engem az a része is amúgy nagyon
2: izgat. Az egyetem után akkor rögtön jött a Helka?
3: Nem. Az egyetem alatt közben én Budapesten egy másik sörfőzdében dolgoztam, meg párhuzamosan Balatonvilágoson. Utána visszamentem egy kicsit az egyetemre, egy ilyen tanszéki mérnöki pozícióban, ami nagyjából egy olyan 8 hónapig tartott. És akkor utána egy másik pesti sörfőzdébe mentem el, ott is nagyjából egy ilyen évet töltöttem. Ezek mind kisüzemi sörfőzdék voltak, és aztán kötöttem ki Pannonhalmán, az ottani apátsági sörfőzdét indítottam be. De maga a Helka az ennél sokkal régebbi, tehát az ilyen egyetem végéről datálható, maga így az álom, hogy mi így a Balatonon csináljunk egy sörfőzdét. Hát aztán el kellett elni egy jó pár évnek, mire, uh-huh. mire eljutottunk idáig. Én abszolút nem bánom, mert közben olyan helyeken járhattam, olyan helyeken dolgozhattam, ahol rengeteg tapasztalatot meg tudást szedhettem.
1: Mit gondolsz, mi a kulcsa a kisüzemi sörfőzdéknek a reneszánszának? Mert néhány, nem tudom, 10-10 pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen változatosságban és ennyiféle kisüzemi sörfőzde meg tud élni a piacon. Tudom, hogy nem könnyű kenyér, de valahogy mégis szaporodik ez a vállalkozói kör is.
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon centralizált sör kultúra volt jelen az elmúlt, ha az elmúlt 10 évet nem nézzük, akkor volt az a néhány nagy sörgyár. Persze mellette akkor is ott voltak a kisüzemek, akik alapvetően ott az volt az indítatás, meg ahogy elindították ezeket a vállalkozásokat, hogy a nagy üzemekkel versenyezzenek. Tehát ha megnézzük ezeket a tradicionálisabb kisüzemi sörfőzdéket Magyarországon, akkor ott az egész komplet szortimentjük nagyságrendileg az egy ilyen világos sörre egyszerűsíthető le. Nyilván vannak kivételek. Én azt gondolom, hogy amikor akárha így az internetnek így a beszivárogásával jöttek be ezek külföldről, ezek a lehetőségek, trendek, hogy akár otthon elkezdeni sört főzni, tehát hogy...
1: Hát ami a hölgyeknek a Covid idején a kenyérsütés volt, az a baráti körömben tapasztalva az uraknak az otthoni sörfőzés.
2: Nálunk pont fordítva volt.
1: Előbb főztél
2: igen. Sört, hát nem én, de a baráti körömben a hölgyek.
3: Igen, amúgy az érdekes, hogy régen a sörfőzés az egy női munka volt, és nem azért, mert konyhába, és akkor, hanem azért, mert a nő volt annyira tiszta, hogy tehát a koszos férfi, hogyha sört főzött, akkor az megromlott, és ezért ugye nagyon sokáig, akár az ókorba is visszamenve, ugye a nőknek volt ez a privilégiuma, hogy sört főzzenek.
1: Mit tud egy kis üzemi sör, amit egy nagy üzemi sör nem? Mert mondtad, hogy más, de miben más?
3: Hát nyilván a méretünkből adódóan azért a kísérletezgetés az számunkra jobban elérhetőbb, tehát sokkal könnyebben tudunk úgy kísérleti főzeteket készíteni, hogy utána az ne a lefolyón végezze. De nem azért, mert rossz lenne, hanem azért, mert egyszerűen azt mondja a marketing meg a sales osztály, hogy ez nem működik, és akkor nem tudnak vele mit kezdeni, hanem mi ezeket ugyanúgy el tudjuk, tehát értékesíteni tudjuk, és nem igényel egy olyan szintű kvázi beruházást, hogy egy új terméket piacra hozzunk, hogy ez problémát okozna. Valahol meg szerintem a sörnek így ez a manufakturális jellege, ez az, ami kicsit így a kultúrált sörfogyasztáshoz talán kicsit jobban passzol így az emberek meg a fogyasztók fejében. Ez nem azt jelenti, hogy nagy üzemekben ne lehetne jó sört főzni, mert ha csak elmegyünk Németországba vagy Csehországba, és bemegyünk egy kis falusi zárójelben, akkor a falu, mint mondjuk Szólád nálunk 400 fővel, és akkor a sörfőzdéje van, mint nálunk a kis üzemi összes összevéve. Tehát, hogy nagy üzem, de mégis egy teljesen elismert, jó lokális terméket állít elő, és tehát itt alapvetően nem a méret a probléma.
2: És akkor rögtön már kicsit bele is csapnék a lecsóba, hogy kerültetek a Balatonra, miért pont a Balatonnál, miért pont Földvár, és mit tesz hozzá mind a gyártáshoz, mint az értékesítési részben az, hogy ti egy desztináció kellős közepén működtettek egy ilyen üzemen?
3: Hát az érdekesség az első, tehát a Balaton az így nagyjából, amikor ugye két másik kollégámmal kezdtük el ezt az egész projektet, és hát akkor is Balatonon éltünk, és egy balatoni sörfőzdébe dolgoztunk, tehát hogy ez így a barátságunk kezdetén ez így egyértelmű volt, hogy itt szeretnénk ezt csinálni. Az, hogy konkrétan a Balatonnál hol, az első ilyen kvázi projektünk az Balaton szemesre vitt minket, az ottani, ott van a központban van egy régi malomépület, és azt szemeltük ki magunknak, amit aztán több szempontból is elvetettünk. És akkor Balatonföldvár, az pedig hát egy ilyen kicsit ilyen profánabb megközelítéssel került be a képbe. Igazából az az úriember, aki így anyagilag beszállt nagyobb résszel a sörfőzdénkbe, aki kvázi látott fantáziát ebbe az egész projektbe, az ő ötlete volt, hogy ott van Balatonföldváron ez a, hát akkor elég hányatatott sorsú épület, és hogy mi lenne, hogyha új életet lehelnénk bele azzal, hogy ott csináljuk meg a sörfőzdét. Mi az elején rögtön mondtuk, hogy hát ez kicsi, nem fér el, hát ez nem jó, és akkor ő meg erősködött, hogy de nézzük meg, mert lehet, hogy...
2: Ez mi volt korábban ez az épület?
3: Ez volt Balatonföldvárnak amúgy az első vasútállomása. Még annó a Széchenyi család építette, hát ilyen 1891-ben talán. És aztán a 30-as években megépült a mostani, akkor ebből egy ilyen bakterház, per szolgálati lakás alakult ki, és akkor az utóbbi talán 5-10 évben meg mielőtt mi átvettük, teljesen el volt hanyagolva. Mint utólag kiderült amúgy, ha mi nem jövünk, akkor amúgy lehet, hogy el is lett volna bontva az épület, annyira rossz állapotban volt.
1: Balatoni sört akartatok főzni, vagy csak sört akartatok főzni? Ez egy fontos kérdés, hogy mennyire balatoni a Helka sör. Meg tehát ha mondjuk balatoni? Egy kataklizma kiragadná az egész manufaktúrátokat, és letenné Hajdúbiharba, akkor nagyon más sör készülne?
3: Hát én azt gondolom, mivel azért a sörgyártás nem annyira helyhez kötött, legalábbis ebben a formában, mint mondjuk a bor, biztos lenne valami változás benne, de azt gondolom, hogy ott is megállná a helyét, tehát ott is ugyanezt a
1: minőséget. De így ízre, vagy valami, bármiben hát más
3: lenne? Nem gondolom, hogy olyan nagy különbség lenne.
2: De marketing szempontjából a Balaton az...
3: Mi a Balaton, tehát mi balatoni sörfőzde szeretnénk lenni, vagy tehát elsősorban mi a Balatont szeretnénk így, mint saját régiónkat szeretnénk fejleszteni, és azt gazdagítani. Ettől eltekintve nyilván Budapesten, vagy az ország több területén is vannak partnereink, bár leszögezem, egy csomó esetben inkább az volt, hogy itt volt egy jó élményük a Helkával helyben, és aztán mondták, hogy hát én ezt tartani akarom, és akkor van Debrecenben is például partnerünk, aki ő viszi a sört, és tehát, hogy most két hordóért elmenni Debrecenbe, az nem túl
2: gazdaságos.
3: Ő jön és hozzaviszi a hordókat, tehát, hogy annyira ragaszkodott hozzánk. De alapvetően mi azért arra törekszünk, hogy így a Balaton környékén legyünk ismertek, és ott lehessen fellelni a söreinket.
1: Oké, tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, most el kell mennünk egy rövid pihenőre, de jövünk vissza Tihanyi Fülöp sörfőzőmesterrel, a Balatonfölddeli Helka sörfőzde alapítójával, mert hogy nem csak egy sörfőzdéről van szó, hanem egy turisztikai attrakcióról is, hogy ez hogy jött össze, erről fogunk beszélgetni a szünet után, ne menjen senki messzire a készülékektől.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Vendégünk továbbra is Tihanyi Fülöp sörfőzőmester, a Balaton földveli Helka sörfőzde alapítója. Ugye a szakmai pályafutásodat, meg kicsit talán a főzde történetét az elmúlt percekben alaposan körüljártuk, de azért kevés sörfőzde van, ami turisztikai attrakcióvá válik. Ez honnan jött ez az ötlet, hogy akár a főzdét, akár a sörkertet kinyitjátok a látogatók előtt?
2: Hát alapvetően azért nálunk az volt a tapasztalat, amerre mi jártunk így, főleg az országhatáron túl, más országokban, ahol mondjuk kicsit fejlettebb a, vagy mélyebb a sörkultúra, hogy főleg ezeknél a kisebb manufakturális sörfőzdéknél az egy nagyon-nagyon erős fogyasztó, megszólító pont, hogy magát a sörfőzdét az emberek láthatják, bejöhetnek, elfogyaszthatnak ott helyben egy sört. Tehát én ezt magamról, mint sörfogyasztó tudom, hogy azért, amikor Prágába egy sörfőzdének a teraszán, vagy Belgiumban egy sörfőzdének a teraszán fogyasztom el a sört, akkor azzal nem lehet versenyezni. És hát főleg nálunk ugye az, hogy ott van mellettünk a Balaton, ennyire közel, tehát mind a régi sörkertünkből, de a mostani főzde teraszáról is ugye látszik a Balaton, meg akár a balatoni naplemente, tehát azt gondolom, hogy ezt így bűn lenne.
3: Hogy néz ki egy ilyen túra nálatok?
2: Hát alapvetően végigmegyünk a nyersanyagtól kezdve a technológián. Én mindig ilyen interaktívra szoktam fogni ezeket a túrákat. Mindig meg is kapom, hogy jól elhúzódik. Szerencsére nem a fogyasztóktól, hanem a kollégáktól, vagy akár családtagoktól, hogy miért kell ennyit erről beszélni. Nekem nincs egy ilyen fix szövegem, hanem mindig kicsit próbálom az adott társasághoz igazítani. Igyekszem az elején felmérni, hogy mennyire érdeklődőek, mennyire kérdezgetnek, tehát mindig az elején elmondom, hogy kérdezzenek, állítsanak meg nyugodtan, mert én is jobban szeretek úgy olyan kontextusban beszélni a dolgokról, ahogy mondjuk közelebb áll hozzájuk. És akkor nyilván közben meg jól kiéheztetjük, vagy hát kiszárítjuk a torkukat, és akkor közben folyamatosan meg. Hát alapvetően azokból a tételekből, amik éppen a tartályból elérhetőek, meg kóstolható állapotban vannak, azokból szoktunk kóstolni.
1: Ez egy bevált marketing eszköz? Tehát hamarabb lesz visszatérő vendég a főzdetúrán résztvevőkből, mint az, aki leül, megkóstolja, még netán ízlik is neki?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát akár az, hogyha mondjuk Pesten vagy a Balaton másik pontján utána belefut a termékünkbe, azért ott van egy olyan pozitív visszakapcsolás. Hogyha nem volt annyira szörnyű és unalmas a főzdetúra, akkor azért ez egy elég erős pozitív visszacsatolás.
3: Ezek a túrák jellemzően a szezonon kívül vannak, vagy...
2: Nem, ez szezonon belül is, tehát igyekszünk minél több túrát meghirdetni, nincs egy ilyen fix menetrend. Próbálunk egyre több kollégát bevonni ezekbe a túrákba, hogy minél több túrát tudjunk vállalni. Ugye nekem is van otthon két gyerkőc, aztán igyekszem azért velük is elég sok időt tölteni. Ezek a túrák meg azért alapvetően inkább ilyen esti tivornyákba szoktak átcsapni. De hogy igyekszünk minél többen, meg minél. Tehát hogyha összejön egy akkora létszám mondjuk, akkor nyilván főzés közben nem annyira célszerű, mert azért akkor ott elég problematikus, meg nehéz, meg nem olyan nagy a hely. Ezért is nagyon fontos szempont volt, hogy úgy alkossuk meg a sörfőzdét, hogy miután lefőztük a sört, gyorsan mindent elpakolunk, és akkor azért viszonylag egy vállalható mennyiségű ember elférjen bent.
1: Kik az ügyfelek? Mi a benyomásod? Mert hogy a Balatonnál nagyon sokféle ember megfordul, tényleg van, aki átutazóban van, vagy lejön egyet csobbanni, más heteket tölt ott, megint más ingázik a munkahelye és a Balaton között, van, aki állandó lakos. Hogy lehet minden réteget megszólítani, hiszen gondolom az a cél, hogy minél szélesebb körben ismert legyen a Helka sörfőző.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudok rá jó választ adni, de azt tudom, hogy tehát, hogy tényleg majdnem mindenféle, tehát hogy nincs egy ilyen leszűkített fogyasztói réteg, akit mi szeretnénk, meg tudunk célozni. Volt már olyan, aki Pestről felült a vonatra, és lejött sörözni a haverjával. Uh-huh. Tehát, hogy kezdve innen a helyi lakosokig uh-huh. mindenki igazából, aki kicsit magáénak érzi.
1: A termékkört is így állítjátok elő, hogy mindenki találjon valamit, a nehezebb tételeket kedvelőktől a könnyű frissítőre vágyokig bezárólag mindenki?
2: Alapvetően
1: mert
2: igen.
1: Mert hogy például van egy ilyen trend, hogy az alkoholmentes, főleg ezek a különböző ízesített alkoholmentes termékek, ezek egyre szélesebb körben népszerűek.
2: Igen.
1: Miközben az egész alkoholfogyasztás meg egy kisebb fogyasztói válságban van, mert ugye panaszkodni szoktak borászok, hogy a fiatalok nem nagyon fogyasztanak alkoholt.
2: Igen, talán ezt mi így egy az egyben nem érzékeljük, de én azt gondolom, hogy ez egyrészt a méretünkből, meg a...
1: Hát ti is fiatalok vagytok. Lehet, hogy könnyebben megtaláljátok a hangot az új generációval.
2: Igen, amúgy ez, tehát mi találkozunk igen olyan fiatalokkal, akik abszolút nem fogyasztanak alkoholt, meg vannak olyanok, akik mondjuk, mit tudom én, tényleg a gyümölcsös sörökre teljesen rá vannak kattamva, és akkor... nagy morcona, 200 kilós úriember bejön, és akkor ő meccsört szeretne. Tehát, hogy nincsenek ilyen sztereotípiák, hogy akkor a meccsör az csak a hölgy fogyasztóké. Én azt gondolom, hogy, és visszatérve kicsit az alkoholmentes régen, tehát, hogy ezt mi jelenleg inkább ilyen iparági beszélgetésekből, meg így az iparban lévő kapcsolatainkból halljuk, mi most még jelenleg nem érzékeljük ezt a mi fogyasztóinkon, de gőzerővel rajta vagyunk például most egy ilyen alkoholmentes Radler projekten, kicsit itt a balatoni bringázóknak kedveskedve, hogy ami ugye Ausztriában egy ilyen, hát igazából a biciklisektől jött ez a citromos sör koktél, vagy sör mix ötlet, és akkor ezt kicsit így a balatoni kerékpározás szeretnénk ezzel megtámogatni, uh-huh. vagy kicsit mélyíteni így a helyi kulturális kapcsolatát uh-huh. a kerékpározásnak, meg így a balatoni régiónak.
1: Nem sokára, szeptember 18-án és 19-én Oktoberfestet rendeztek, saját Oktoberfestet. Ez honnan jött ez az ötlet?
2: Hát ez onnan jött, hogy nagyon szeretjük az Oktoberfesteket, bár bevallom, én még életemben nem voltam egyen se fizikailag.
1: A nagy klasszikuson sem, Münchenén se?
2: Nem, még nem
1: mit siker. Hagytál ki?
2: Igen.
1: Meg azt is beszívja, aki nem olyan nagy barátja a sörnek.
2: Hát az biztos, csak nem mentem a város közelébe. Ha már ott lettem volna, nem lett volna gond.
3: De én úgy voltam, hogy a tiétek is nagyon nagy szabású, alig lehet bejutni.
2: Igen. Igazából volt a fejünkben egy kép, hogy nagyjából meg hát ismerjük ezt a rendezvényt, és igazából az volt az ötlet, hogy nagyjából... aki nem annyira otthonosan mozog mondjuk így a sörnek a világában, azért az Oktoberfest az egy ilyen, azt azért mindenki ismeri. És egyrészt, másrészt meg ugye ez pont egy olyan időszakra esett, amivel mi egy kicsit pont ezt a balatoni nyári szezont kicsit még meg tudtuk nyomni, meg kicsit ki tudtuk szélesíteni így saját hatáskörön belül. És visszakanyarodva az előző témához, hogy alapvetően mi azért ezeket a kicsit tradicionálisabb söröket kedveljük így a kollégákkal, meg szerencsére egy olyan fogyasztó réteget tudtunk bevonzani, aki ezt igényli, emellett persze készítünk egyedibb, meg kicsit ilyen kísérletezőbb tételeket is, de hogy az Oktoberfest az egy ilyen nagyon tradicionális dolog. Maga mind a rendezvény, meg a sör is az egy ilyen nagyon mély múlttal rendelkező sör, és akkor igazából ez így adott volt, hogy ezt így életre hívjuk, mind a mellett, hogy egy hatalmas
1: buli.
2: Hatalmas buli, és tavaly előtt például a legnagyobb forgalmú hétvégénk volt az egész szezonban. Uh-huh. Tehát, hogy
1: az egész nyári ismeri szezon. Az Oktoberfestet, azt tudja, hogy az nem csak a sörről szól, hogy leülünk, sörözünk, ott zene van, gasztronómiai élmények vannak, társasági élet zajlik. Ez nálatok is így van? Tehát a zene meg a gasztronómia az fontos. Abszolút. Kiegészítője?
2: Igen, igen. Hát igazából van egy elég jól bevált forgatókönyvünk már nagyjából, hogy mik azok azok a kulcselemek, amikkel együtt tudunk dolgozni. Ilyen ez a tipik sváb vagy bajor zene, ami abszolút látszik, hogy ez annyira a elemi része ennek az egész rendezvénynek, hogy enélkül nem is lehet igazából Oktoberfestről beszélni. És hát mellette igen, ott van az étel párosítás, ami szintén egy elég jól bevált, meg tradicionális irány.
1: Mondj néhány fogást, kérlek, csak így kezdjük.
2: Hát ami mindenképp nagyon szokott menni, ugye ez a csülök, párolt káposzta, tört krumpli, kolbász, fehér kolbász, ezek mindig hatalmas siker. Ugye ott nekünk van Balatonföldváron egy ilyen malacsütő legendánk, Laci bácsi, aki amúgy országos szinten is nagyon híres, és amúgy, tehát én már több főzdében találkoztam vele úgy, hogy akkor még nem tudtam, hogy ő Balatonföldvár, és ez utólag derült ki, hogy amúgy abszolút egy ilyen helyi erő, és akkor ő levonul oda a sörkertbe egy hatalmas ilyen kemencével, és akkor ott helyben készül a kvázi látvány elemként a disznó meg a sertés.
3: És a fesztiválnak egy saját sőre is, ugye? Ez az Oktoberfest.
2: Igen, ugye ezt tradicionálisan minden évben lefőzzük így nyár közepe elején. Ugye ez egy márcen típusú sör, alapvetően ugye ennek az volt a története, hogy ezt márciusban főzték le, ugye eddig tartott a sörfőzésnek régen a szezonja, utána annyira meleg volt már, hogy a sör nagyon könnyen megromlott, és ezért márciussal bezárólag lehetett sört készíteni, amit utána októberbe vertek csapra, ugye ez a friss sör volt maga ez a márcen. Ez egy kicsit magasabb alkoholtartalmú, félbarna lágersör.
1: Az Oktoberfest, mármint a klasszikus müncheni, az ilyen sörünnep, tehát többféle sört lehet kóstolni, ugye a főzdék összejönnek, mindenkinek saját sátra van, nálatok csak saját sörök vannak, de abból többféle?
2: Alapvetően igen, ilyenkor igyekszünk minél nagyobb szortimentet így a fogyasztók elé tálalni, de azért az látszik, hogy ilyenkor ezek a tradicionálisabb sörök nek van így kicsit nagyobb hangsúlya, mind a mellett, hogy a gyümölcsös sört is keresik, de azért elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben ilyenkor azért az Oktoberfest fogy, lévén, hogy ez egy abszolút szezonális termék, és hát nekünk is az a célunk, hogy, hogy ez az emberek fejében úgy legyen meg, hogy ez az időszak, és majd jövőre.
3: Sokan utaznak le pont ezért, ezen a hétvégén csak azért, hogy megkóstolják nálatok a söröket, és kicsit ünnepeljék a sört?
2: Igen, én azt gondolom, hogy...
3: Kik azok, akik részt vesznek ezen a két napon?
2: Hát elsősorban azért a törzs fogyasztóink, részben azok, akik helyiek, meg részben akik nyaralók, vagy ilyen kétlaki életet élők, és hétvégente előszeretettel töltik a hétvégéiket lent a Balatonparton. Azt látjuk, hogy ha mi szolgáltatók, vendéglátósok, sörfőzdék, ugye adunk valamit, akkor a fogyasztók ezt olyan szinten meghálálják, hogy tehát hogyha van miért, akkor szezonon kívül is lehet eső, fújhat a szél, akkor is meg tud telni a Balatonpart emberekkel.
1: Hát nagyon sok sikert akkor az előttünk álló program lebonyolításához, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még nem egy messzire, mert programajánlót fogunk tartani. Egyet már ugyan adtunk, ugye szeptember 18-án és 19-én lesz az Oktoberfestetek, de mi van még a tarsolyban, Szilvi?
3: Szeptember 19-én szombaton 6. alkalommal rendezik meg a Spin Day maratont Hévízen, a tófürdő különleges helyszínén. A résztvevő női és vegyes csapatok 8 órán keresztül tekernek közös célért. A program nem csak a versenyzésről szól, szurkolói programok, nyereményjátékok és regenerációs lehetőségek is várják a résztvevőket, aki pedig maradna még Hévízen, a verseny után pihenhet a tóban, vagy felfedezheti a környéket.
1: Sörre bor mindenkor, ugye tartja a mondás, szeptember 19-én akár az Oktoberfestről is át lehet menni balatoni vörösborokat kóstolni a Balaton Deep Red programon. Egyetlen nap alatt 15 pincészet, közel 30 borát lehet megkóstolni, ráadásul a borászok mutatják be a tételeket. A program Balatonfüredről indul egy borbusszal, Mindszentkálán és Balatonfüreden folytatódik. A borokat helyi falatok, vacsora és különleges balatoni helyszínek is ki fogják egészíteni.
3: És akkor, hogy én is romfoljak még, ugyancsak szeptember 19-én első alkalommal rendezik meg a Balatoni Szörp Fesztivált a Badacsonyőrsi Fóli Arborétumban. Ugye erről beszélgettünk egy korábbi adásban, hogy lesz egy ilyen első Balatoni Szörp Fesztivál. A program a Balatonfelvidék különleges szörp készítői természetes ízeket és családi élményeket hozza egy helyre. A különlegessége, hogy nem egyszerűen egy gasztrofesztiválról van szó. A Fóli mediterrán hangulatú arborétuma önmagában is élmény ad, így a kóstolás mellett a természet és a helyszín felfedezése is része a programnak. Aki pedig még több programra vágyik, az legyen kedves ellátogatni a visitbalaton365.hu oldalra.
1: No, hát ennyi fért be ma a Pártkafé műsorában. Tihanyi Fülöpnek, sörfőzőmesternek, a Helka sörfőzde alapítójának köszönjük szépen, hogy itt járt, és további sok sikert kívánunk a sörfőzéshez.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi pedig már a búcsúzunk, a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Találkozunk a jövő héten, és mindenkinek legyen szép napja, viszontlátásra!
3: Viszontlátásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Döntött a parlament az ügynök aktákról. Veszélyben a dunai hajózás, állami segítséget kér a turisztikai szakma. Feljelentették Szijjártó Pétert magángépes utazásai miatt. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. A Tisza frakció bejelentette jelöltjeit az 5 megüresedett alkotmánybírói helyre, amire az alaptörvény módosítása miatt volt szükség. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Már korábban közölték, hogy nem vesznek részt a választás folyamatában. A testület 5 új tagja Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt. Elfogadta az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról szóló új törvényt. A jogszabály az 1956-os forradalom 70. évfordulóján lép hatályba. Az eddig titkos állambiztonsági iratok fokozatosan válnak hozzáférhetővé egy online felületen. Elsőként a hatos kartonok és a mágnes szalagok tartalma lesz elérhető. A teljes iratanyag, köztük a hálózati személyek dossziéi legkésőbb 2027. februárjáig kerülhet nyilvánosságra. Vészhelyzet alakult ki a dunai szálloda hajózásban a tartósan alacsony vízállás miatt. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint az idei szezonban a hajók több mint fele elmaradt, sok tengeren túli turista pedig Budapest helyett Bécset választotta. A szakma azonnali állami segítséget, kárfelmérést és válságprotokollt sürget. Attól tartanak, hogy tartósan alacsony vízállás esetén a hajótársaságok a következő szezonban már Bécsben vagy Pozsonyban fordulhatnak vissza, és így Budapest kieshet az útvonalakból. Feljelentést tesz Orbán Anita külügyminiszter Szijjártó Péter korábbi magángépes utazásai miatt. Az átvilágítás szerint 2022 és 26 között a korábbi külügyminiszter és delegációja több mint 50-szer utazott bérelt magánrepülőgéppel, ami a becslések szerint mintegy 4 milliárd forinttal került többe a menetrend szerinti bizniszosztályú járatoknál. Orbán Anita szerint felmerülhet a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja. Magyarország jelenleg a világ egyik legvonzóbb állampapírpiaci célpontja a befektetők számára, írja Bloomberg. A befektetők egyre inkább Kelet-Európa felé fordulnak a kedvezőbb hozamok és a javuló gazdasági kilátások miatt. A magyar állampapírok iránti külföldi kereslet júliusban rekordot ért el. A régiós befektetések ugyanakkor a devizák ingadozása és az alacsonyabb piaci likviditás miatt kockázatokat is rejtenek. Nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról az uniós tagállamok nagykövetei. A döntést egy héttel kitolták. A politikó szerint Szlovákia két orosz üzletember levételét kéri a szankciós listáról, és nem támogatja az intézkedések egy éves meghosszabbítását.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél is mérséklődik. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is. Még magasabb hőmérsékleti értékekkel esni nem fog, pénteken viszont egy újabb enyhe idegfront érkezik, szorványosan esővel, záporral, helyenként akár zivatarral.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: ho! Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert vál a logopédus.

0: volt a szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
1: Volt egyszer egy úr a nagy Oroszországban, amikor ott a főnök egy nagy Katalin nevű cárnő volt, mert ott a királyt cárnak, a cárnőnek hívták. Grigori Alekszandrovics Patyomkinnak hívták ezt a bizonyos urat. Az ő foglalkozása az volt, hogy kegyenc. Kegyenc nem csak Oroszországban volt, kegyencek a mai napig mindenhol vannak és lesznek is. Ez azt jelenti, hogy van egy nagy hatalmú ember, és neki, ha van egy kedvenc embere, szolgája vagy barátja, és attól lesz a kegyence, mert a főnök éppen nagyon kedveli. A kegyencre jellemző, hogy sokat hízeleg, és nagyon dicséri a főnököt, aki lehet egy király, vagy lehet akár egy miniszterelnök, de lehetett például a nagy Katalin cárnő is. De előfordul, hogy a kegyenc hibázik, valamit rosszul mond, vagy nem tudom, megharagszik rá mondjuk a főnök, és akkor elveszti a kegyeit, és akkor valaki más lesz utána a kegyenc. Éppen ezért kegyencnek lenni nem egy nyugdíjas állás. Na de ez a bizonyos Patyomkin nagyon sikeres volt. Persze előtte kitúrta a helyéről a Nagy Katalin előző kegyencét, de ez most nem fontos. Ez a Nagy Katalin cárnő nagyon szerette, bízott benne, és különféle hadvezéri feladatokat is rábízott. Olyan nagy felelősséggel járó dolga is volt, hogy például a nagy Oroszországot fejlessze, csináljon belőle sokkal modernebb országot, mint amilyen addig volt. A cárnő rábízott nagyon sok pénzt, amit Patyomkin el is költött, és azt mondta, hogy ő felvirágoztatta Oroszországot, jöjjön csak Katalin cárnő megnézni. El is ment vele Nagy Katalin. Elvitte őt egészen Kijeven át, a Dnyeper mentén Bakcsi szeráig és Poltaváig, az egész birodalomban szerte szétmászkáltak. Ezek nagyon fontos orosz helységnevek, most nem kell őket megtanulni, nem kérdezem ki. És Nagy Katalin cárnő le volt nyűgözve. Olyan kellemes útja volt, hogy csak na, szépek voltak a falvak, gyönyörűek a városok, vidámak az emberek, mindenhol, amerre csak jártak, mindenki boldogan integetett, mindenki jól volt öltözve. És a cárnő nagyon megdicsérte Patyomkint, és változatlanul a kegyence maradt.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Vakok közt a félszemű a király. A sok gyenge képességű ember közül az is kitűnik, aki csak egy kicsivel ügyesebb vagy okosabb a többinél. Egy másik magyarázat szerint az is tekintélyt szerezhet magának, aki csak egy kicsit ért jobban a dolgokhoz, mint a többiek. Magyarán szólva, aki csak okoskodik, vagy csak feltűnősködik, vagy például csak hangos, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető mindenképp kiemelkedő valamiben. Lehet, hogy csak az adott közegben vagy körülmények közt tűnik okosnak, ügyesnek, valamire valónak. Más esetben az is előfordulhat, hogy igazából csak figyelemre vágyik az, aki kitűnni próbál, bár ehhez nem igazán vannak meg az eszközei. Azonban az is az igazsághoz tartozik, hogy van, amikor ennyi is elég, hogy az ember előbbre jusson. De az ilyet inkább szerencsésnek hívjuk. Ezért mondjuk ilyenkor inkább azt, hogy vaktyúk is talál szemet. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk, mit jelent.
0: Zsebrádió!
2: És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
1: Ez egy igazi sikertörténet, nem? Hát a Patyomkin milyen tehetséges, ügyes ember volt. De aztán később kiderült a turpisság. Állítólag ez a Patyomkin nevű kegyenc fogta magát és felépített egy falut olyan házakból, amiket aztán nagyon könnyen szét lehetett szedni, fölrakni szekerekre, és gyorsan odavinni egy másik helyre és ott ismét felállítani. Ezeket díszletnek hívják. Ez egy díszlet falu volt. A színházban már láthattatok ilyet, a díszlet messziről úgy néz ki, mintha egy palota lenne mondjuk, de közelről látszik, hogy csak egy deszka szépen megfestve. Ezen kívül felbérelt sok-sok szegény embert, akit felöltöztetett csinos, szép ruhába, és ők is utaztak ezzel a díszlettel a szekereken, és mentik egyik faluról a másikra, ahová ment Nagy Katalin szárnő is. Ott felállították ezt a műfalut, a falu előtt pedig a műparasztok boldogan integettek és üdvözölték végig az útja során a cárnőt. Miközben Oroszország valójában szegény és elmaradott volt, és a parasztoknak egyáltalán nem volt semmi okuk ünnepelni.
0: Az eszem megáll!
1: Minden esetre Patyomkin kegyenc maradt és gazdag. De azóta, hogyha valaki például egy háborúban felállít egy műfalut, vagy műgyárat, vagy akár egy műhadsereget, az Potemkin, vagyis Patyomkinnak hívják. Ráadásul még egy híres csatahajót is elneveztek később róla. Szóval Patyomkin egy igazi hedonista kegyenc volt, és még a neve is fennmaradt. Mit meg nem tesz az ember a boldogulásáért, mi?

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: A szünet remek eltöltése, az úgynevezett nyaralás kizárólag a felnőtteknek okoz nehézséget, hiszen a gyerekek a nyaralás szakemberei.

0: Tapasztalt hallgatók tudják, hogy most jön a fordulat, hiszen azt mondtam, a gyerekek szakemberei a nyaralásnak. Nincs olyan pillanat, amit ne tudnának kitölteni valami veszélyes, koszos, sáros, idegesítő, de legalábbis olyan rémisztő tevékenységgel, amitől a szüleik ideg állapotba kerülnek. Ugyanis a gyerekeknek a nyaralás a szakterülete, szemben a felnőttekkel, akiknek meg a gyerekekre való rászólás a szakterülete. Lássuk be, a felnőttek rászólás tekintetében egyáltalán nem konzekvensek, hiszen van, amikor valamit szabad, valamikor meg nem.
1: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Konzekvens. Ezt a jelzőt olyan emberre használjuk, aki tetteiben és gondolkodásában is következetes, aki folyamatosan kitart egy cél elérésében. Másképpen mondhatjuk úgy is, hogy elhatatos.
0: Ez egyáltalán nem csoda, hiszen a felnőttek teljesen össze vannak zavarodva ezzel a szünet dologgal kapcsolatban. Egyrészt szünetnek hívják, másrészt a szünet vége szeptemberben van, és a szeptember azt jelenti, nagy figyelj, 7. hónap.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: megújult hamburger.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: megújult hamburger.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A képen mindig sokkal színesebb és magasabb, mint az életben.
1: 2.
2: Most van benne valami olyan, amit a hamburger feltalálásakor nem raktak bele. Ha jó lenne benne, belerakták volna.
1: 3.
2: Még a reklámjában sem gondolják komolyan, hogy ez az új hamburger kapható lesz egy fél év múlva is.
1: 4.
2: Evés közben csak azért tudod, hogy ez extra, mert rá volt írva.
1: 5.
2: Nincs 5.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Miről beszélsz?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
3: Nem biztos, hogy láttátok már a svéd 20 koronást, ezért elmondom, hogy mi van rajta. Öreg hölgy, fura kalapban, egy bunda galléros kabátban. Nem egy skandináv krimi, lássuk be. Pénzre csak úgy kerül fel az ember, ha tesz valami fontosat. Ugyanúgy, mint a lovaggáütésnél. Hölgyet úgy hívják, hogy Selma Lagerlöf, és nem tett egyebet, mint írt egy könyvet. Egy igen nagyszerű könyvet. A magyar címe kiadásonként változott, de kb. Mindegyikben szerepeltek a következő szavak. Utazás, csodálatos, vadludak. Kedves próbálkozás volt mindegyik, de az eredeti címe ez. Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át. Ami svédül úgy hangzik, hogy Nils Holgersson Na jó van, Péter, légy szíves, mondd ki ezt helyettem.
4: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.
3: Kösz, nyáron jövök egyel. Na most, tanárunk, kérem, itt álljunk meg egy szóra. Azért ez a címe, mert eredetileg ezt a könyvet Lagerlöf kisasszony nem mesének szánta, hanem földrajztankönyvnek. Egy skandináv ember szereti a pragmatikus dolgokat.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Pragmatikus. Ezt a jelzőt használjuk azokra az emberekre, akik a rendelkezésükre álló feltételek mellett mindig a legcélszerűbb megoldást választják. Aki pragmatikus, az gyakorlatias és célra törő. Így egy pragmatikus ember számára jó megoldás, ha egy billegű asztal lába alá mondjuk egy arany zsebórát tesz, ha annak a mérete pont megfelelő, és ezzel megszüntetheti az asztal billegését. A pragmatikus ember olyan ember, aki szeret akár átvitt értelemben is légvonalban közlekedni, feleslegesen, kitérők nélkül. Nagy Sándor pragmatikus ember lévén nem vacakolt a gordiuszi csomóval, egyszerűen kardjával átvágta, ezzel a problémát megoldottnak tekintette.
3: Lagerlöf kisasszony 1906-ban írta ezt a mesét, és 3 évvel később irodalmi Nobel-díjat kapott. Ami azért sem semmi, mert ő volt a világon az első nő, aki megkapta ezt a díjat. Ez nem azt jelenti, hogy Selma Lagerlöf előtt egyetlen nő sem érdemelte volna meg ezt az irodalmi Nobel-díjat. Ez azt jelenti, hogy a sikeres férfiak nehezen viselik, ha van egy sikeres nő is a közelükben. Ez is azt bizonyítja, hogy azért, mert egy ember okos, attól még nincs mindig igaza, sőt, még marhaságokat is beszél. Szoktak is. Nekünk, zsebiseknek pedig az a dolgunk, hogy ilyenkor szóljunk neki, hogy legyen szíves okosnak lenni, ha már egyszer okos. Mikor a Szovjetunió megtámadta Finnországot, Selma Lagerlöf elküldte a finn kormánynak a Nobel-díjjal járó aranyérmét, hogy segítse Finnországot a szovjetek elleni harcban. Mondanom se kell, hogy a finnek tök jó fejek voltak, és visszaküldték Selma néninek az aranyérmet. Mert bár az arany mindig jól jön, erről majd Galamb bátyjától fog bővebben mesélni nektek a Revolut egyszer-egy című műsorában, de azért annyira mégse kellhet, hogy egy Nobel érmet lőszerre váltson az ember. És ez így van rendjén. Jár a táncolónyúl a finneknek, és Selma néninek is, a szovjeteknek meg három botosróka úgy általában bármi.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: Azt mindenki tudja, hogy a magyarok, mi magyarok kiválóan tudtunk nagyon régen, kb. 1000 éve hátrafelé nyilazni. Mindenki le volt nyűgözve tőle. Ezzel győztük le az összes ellenségünket, mégpedig úgy, hogy először odamentünk, csúfoltuk őket, ficsiszt mutattunk nekik, meg hülye arcokat vágtunk, ettől bepipultak, mi magyarok, meg úgy csináltunk, mintha összetojtuk volna magunkat, és elkezdtünk fejvesztetten menekülni. Na, ettől a bepipult ellenség úgy gondolta, hogy ezeket a csúfolódó gyíkokat, majd akik ilyen gyáván elmenekültek, majd jól megkergetnek, és elagyabugyálnak. Maradjunk annyiban, hogy vannak olyan szavak, amiknek nem biztos, hogy meg tudjuk alapítani az eredetét, vagy az értelmét, és nem is biztos, hogy kell. Agyabugya. Azt, ugye, mindenki tudja, hogy az agyabugya az jól elver, helyben, hogy ilyesmi, nem kell mindent azonnal kapirgálni, oké? Ezt majd adjuk későbbi zsebikre.
2: Régen minden jobb volt.
1: Lényeg a lényeg, hogy a magyarok menekültek, az ellenségek pedig elkezdték üldözni őket abban a hídben, hogy ezek már félig meg is vannak verve. Ekkor, itt jön a nagy figyi, ekkor a magyarok hirtelen a lovaglás közben hátrafelé fordultak, és hátrafelé lenyilaszták az üldözőket, mondhatnám úgy is, hogy a derültékből egyszer csak megjelent egy nyílzápor. Ez volt a magyarok legnagyobb különleges tudása, de mint már mondtam, az okosak az okosabbaktól tanulnak, sajnos ez az előnyünk nem tartott örökké, ugyanis mi magyarok rendszeresen voltunk régen, a hátrafelé nyilazáskor, más királyok, zsoldos katonái, és pénzért jól arcon nyilasztuk az ő ellenségeiket. Nyilván ezek a megbízók egy idő után ellesték, és megtanulták ezt a trükkünket, már tőlünk, és amikor meg történetesen velük kellett csatázni, akkor, mint ezt már elmondtuk, direkt olyan napra időzítették a csatát, amikor esett az eső, mert tudták, hogy akkor nem működnek a magyarok nyilai, se előre, se hátra. Jól el is vertek bennünket, úgyhogy itt maradtunk a Kárpát-medencében a fenekünkön, és már nem nyilasztunk tovább.
0: Régen minden jobb volt.
1: Ez persze azt is jelenti, hogy annak ellenére, hogy jól kikaptunk, mi is tanultunk valamit, mégpedig azt, hogy esőben nem trükközünk ezzel a nyilazós dologgal. Tehát a berbereknek igazából ez a hátrafelé nyilazást már nem érdemes megtanulni, mert manapság már különben se divat ez a nyilazós háború. Na de akkor mit tudunk adni a berbereknek és a túlregeknek, amit eltanulhatnánk nap tőlünk, cserébe a burnuszért? Keressünk, kutassunk, gondolkodjunk!
0: Más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Volt egy időszak Magyarországon, amikor úgy működött az ország, hogy az volt a mondás, hogy az ország és ami benne van, az mindenkié. Mindenki a tulajdonosa a gyáraknak, mindenkié az összes troli, mindenkié a foci egyesületek, meg a kórházak, meg az iskolák, stb. Na most, normálisan, ha én a tulajdonosa vagyok valaminek, és az sok pénzt csinál, akkor én is kapok belőle. De ha csődbe megy, akkor én is ráfizetek. De ha valaminek 10 millió tulajdonosa van, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy mindenkié, de valójában senkié sem. Mert ha valami az enyém, arra vigyázok, szépítgetem, csinosítgatom, de ha nem az enyém igazán, akkor nem nő a szívemhez. Szóval az egész ország így volt vele. Nem nagyon gondozta senki, csak néhány hős. Ezek nem olyan köpönyeges, verekedős hősök voltak, hanem ők voltak a munka hősei.
0: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
3: Úgy dolgoztak éjjel-nappal, hogyha sokat dolgoztak, akkor sem kaptak több pénzt, csupán becsületből és hősiességből csinálták. Hogy példát mutasson a hős a sok lustálkodó dolgozónak, akik egész nap a lapátjukra könyökölve bagóztak, ugyanannyi fizetésért, mint ha izzatra lapátolták volna magukat.
0: No, ezen most megint becsokiztam.
3: Szóval ennek a bizonyos munkának volt a hőse, ez a Pióker Ignác úr. Olyannyira, hogy a hős munkájáért megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat.
4: Wow!
3: Na most a Kossuth díj, az főleg tudósoknak, meg művészeknek jár. Olyan embereknek, akik a tudásukkal és tehetségükkel valami maradandót alkottak. Hát végül is Pióker úr maradandót alkotott, fém alkatrészeket gyalult. Vagyis kb. Simára csiszolt valamiket egy géppel. Na, ezért lett ő Kossuth díjas hős.
4: Megáll az eszem.
3: Talán a Kossuth díj egy kicsit erős, de abban az időben jelképes jelentéstartalma volt. Mi szerint az ér igazán valamit, aki hülyére dolgozza magát a semmiért. Szóval Pióker Ignác úr jelképesen hős volt. De ha rajtam múlt volna, inkább a következő Ignácnak adtam volna Kossuth díjat. Ő Semmelweis Ignác volt, aki úgy híresült el, mint az anyák megmentője. Orvos volt egy olyan korban, ahol még nem volt igazán menő az orvostudomány, hogy mint ma, hogy már az interneten is megnézheted, hogy mit kell tegyél, hogy egy vírus ne kapjál el. Ha voltatok orvosnál, és jól figyeltetek, nyilván észrevettétek, hogy a doktornéni, mielőtt benéz a szádba, alaposan kezet mos. Ennek az az oka, hogy nem akarja, hogy az előző betegének a szájában lévő gusztustalan bacillus az ő kezéről a te szádba vándoroljon. Milyen egyszerű. De Semmelweis Ignác úr idejében ez még nem volt szokás. Előfordult, hogy egy akkori orvos egy boncolás után, amikor szétszednek egy halottat és a testében matatnak, kézmosás nélkül bement egy terhes anyukához és megvizsgálta. A hullás kezével matatott benne.
4: Megáll az eszem!
3: Ennek sokszor az volt a következménye, hogy szegény kismamák meghaltak egy csúnya bacillus fertőzéstől, amit a doki kezéről kaptak el. Na, ez a Semmelweis Ignác úr ezt vette észre, és rám parancsolt a dokikra, hogy minden vizsgálat meg műtét után alaposan mosson a kezet. Persze a többi doktor lusta volt, és lehülyézték Ignác úrat, aki ezen tök kiborult és kiabált velük. Nem, hogy Kossuth díjat nem kapott szegény, de még be is zárták egy déli házba. Viszont legalább ma az orvosokat tanító egyetemet róla nevezték el. Éljenek hát az Ignácok, a mi hőseink!
5: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Ha már szóba jött a rezsicsökkentés, illetve hogy hogyan lehet megszabadulni tőle, akkor megnézhetjük a forrás oldalt, hogy hogyan lesz pénz az új klímatörvény megvalósításához. Ugye ez is egy jó kérdés. Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartó Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat!
4: Na, hát ugye az új klímatörvény nem csak arról dönt, hogy mennyivel csökkentse Magyarország a kibocsátását, hanem arról is, hogy honnan lesz pénz az ehhez szükséges beruházásokra, és mit mond, hogy honnan?
5: Hát igazából ugye az új klímatörvényt még nem láttuk, hogy pontosan mi lesz majd az országgyűlés elébe terjesztve. Ez nagyon fontos, hogy ennek lesz majd
4: a társadalmi konzultáció. A forrás oldallal is.
5: Az egészen biztos, és azt gondolom, ez a legizgalmasabb, egyik legizgalmasabb kérdés, hogy honnan fogjuk ezt a szükséges pénzmennyiséget megteremteni a következő évek, sőt évtizedekben, hiszen valóban nagyon sok beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy a klímaváltozást lefékezzük, illetve egyébként most már az alkalmazkodása, Magyarország alkalmazkodása és a klímaváltozás hoz, az is szintén elég komoly forrásigénnyel rendelkezik. Szerintem egyébként nagyon fontos itt megkülönböztetni, hogy egyrészt ugye közpénzekről beszélünk, hogy egyáltalán a költségvetésben vagy EU-s forrásokból hogyan tudunk okosan költeni, és a másik nagyon izgalmas kérdés, hogy egyébként például a bankjói forrásokat, befektetési alapkezelők forrásait, egyéb úgymond piaci forrásokat hogyan tudjuk mobilizálni.
4: Uh-huh. Ugye itt sokat mutogatunk az EU-ra, hogy EU forrásokat kell igénybe venni, de hát ugye az látható például a mostani költségvetési hiányból is, hogy ennek van egy ilyen előfinanszírozása, sőt egy részleges saját erő is nyilván, amit a költségvetésnek kell állni. Ugyanakkor gyanítom, hogy a cégeknek is ebbe be kell szállni, tehát ilyen mindenki által érintett és mindenhol fellelhető forrást kell bevetni ehhez a fordulathoz.
5: Igen, és így azt gondolom, hogy megint csak nagyon fontosak lesznek a különböző szakmai egyeztetések. Ugye mi egyesületünk is részben pont ezt is próbálja segíteni, hogy nekünk ugye bankok, alapkezelők, biztosítók a tagjaink, és hogy közösen is gondolkodjunk arra, hogyan lehet okosan például az uniós forrásokat is majd felhasználni. Ugye azt is látjuk, vannak erre jó példák, hogy nyilván fontosak a vissza nem térítendő támogatások, de ugye nem végtelen sem az EU költségvetés, sem a magyar költségvetés, tehát szükség lesz ugye visszatérítendő támogatásokra, és hát például a garanciavállalással, különböző ilyen kombinált privát és állami források kombinálásával olyan sokkal több pénzt lehetne mozgósítani mondjuk a zöld átállás finanszírozására, mint sem, hogyha mondjuk kizárólag mondjuk vissza nem térítendő támogatásokat nyújtanak akár a vállalatoknak, vállalkozásoknak, akár a háztartásoknak. Ugye itt azért egy nagy szerintem egy nagy mozgástér van, hogy kicsit inkább ilyen katalizátor szerepet játszanak mondjuk a közpénzek. Mondok egy példát, ha például mondjuk közpénzekből mondjuk egy garanciavállalási programot indítunk, és például a vállalkozások vehetnek föl kedvezményes mondjuk zöld hiteleket, akkor egyébként egy egységnyi közpénzzel lehet, hogy mondjuk többszörös forrást tudunk mobilizálni, tehát ilyen típusú okos megoldásokra is szükség lesz ahhoz, hogy a valóban nagy zöld beruházás igény, mint finanszírozni tudjuk a következő, nem csak években, évtizedekben.
4: Ugye civil szervezetek összeállítottak egy alapos és részletes klímatörvény tervezetet. Ez mennyire, tudom, aztán nem tudjuk megmondani nyilván, hogy ezt mennyire fogja alapul venni a kormányzat vagy az országgyűlés kiinduló pontként, de mennyire elrugaszkodott, vagy mennyire gyakorlatias, tehát mekkora esélye van arra, hogy ezt mondjuk átvegye a törvényhozás, és tényleg alapja legyen egy dokumentumnak, egy törvénynek.
5: Ugye a minisztérium úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen egy nagyon komoly szakmai alapként tekint a civilek javaslataira, ami szerintem egy jó jel. És ugye nem sokára, tudomásom szerint nem sokára lesz majd ennek a hivatalos társadalmi egyeztetése, amikor ugye elkészül a már a minisztérium által készített törvényjavaslat, és ugye akkor fog igazából pontosan látni, hogy mi került a javaslatba, és akkor lesz egyébként szerintem nagyon fontos is, hogy akkor akár a lakosság, de a vállalatok, civil szervezetek akkor is majd elmondhassák a véleményüket. Én amit láttam, ugye maga a civil koncepció, az szerintem nagyon sok jó gondolatot tartalmaz a gazdasági, a pénzügyi rendszerre is. Ez egy nagyon nagy erőssége szerintem, hogy ez nem csak egy idézőjelben tisztán klímáról szóló törvény, nem csak kimondjuk, hogy le kell csökkenteni, hogy a következő évek, évtizedek során fokozatosan nettó zéróra Magyarországnak a üvegházhatású gázkibocsátása, de például a költségvetési politikára, adópolitikára, a vállalatok irányítására, akár a pénzügyi rendszerre is elég sok előre mutató gondolatot is tartalmaz, és szerintem ez nagyon fontos, hogy majd ezekről tudjunk beszélgetni, és én nagyon bízom benne, hogy lesznek ilyen típusú előremutató gazdaságra fókuszáló elemek is a klímatörvényben, hiszen tulajdonképpen nem lehet elválasztani a klímapolitikát a gazdaságpolitikától.
6: Igen, nem lehet elválasztani, viszont az nagy kérdés, legalábbis bennem, látom a pozitív jeleket, és azt is, hogy azok a szakértők, akik a civil szférából kerültek be kormányzati pozícióba, ő bennük nyilvánvalóan az a törekvés, hogy amiért eddig dolgoztak szakemberként, az megjelenjen ilyen szinten kormányzati döntésnél. Viszont itt van egy törés is, ugye, a környezetvédelmi és klímacélok, és mondjuk a pénzügyi oldal között. Tehát a ilyen fokozatosság, például különböző hiánycélok elérése és a többi. Tehát itt azért ezt nem lesz könnyű átverni, vagy egyszerűen csak átrakni egy ilyen klíma jellegű döntést.
5: Ez biztos, viszont én azt gondolom, hogy az érdekek azért tulajdonképpen középhosszú távon azok azért egy irányba hatnak. Itt szerintem megint csak a sokat emlegetett idei nyári, de igazából az összes elmúlt nyarat, igen, és tulajdonképpen egy évszakat tudjánk említeni, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás az már egy óriási, nem csak gazdasági kockázat, meg pénzügyi kockázat, hanem ez már most is egy értékromboló jelenség. És ez tulajdonképpen bármilyen ágazatról beszélünk, nem csak az agráriumról, nem csak a turizmusról, de ugyanúgy most már hogy energiatermelés, mindenkit ez érint, lesz-e egyáltalán, hogyan lesz, milyen megfelelő időben és áron, ugye villamosenergián, közlekedés, a vízi közlekedés, de ez megint csak az értéklátszakon keresztül sokakhoz eljut. Tehát úgy gondolom, hogy én értelemben a teljes gazdaságnak is ugyanaz az érdeke, mint mondjuk úgymond a természetvédelemnek, és ebbe ugyanúgy beleértem a bankokat, alapkezelőket, hiszen ők egyébként hiteleket nyújtanak a vállalkozásoknak, háztartásoknak, vagy befektetéseket teljesítenek, tehát ők is ugye abban érdekeltek, hogy a klíma kockázatokat és a klímaváltozásból fakadó veszteségeket tudják csökkenteni, menedzselni a vállalatok, háztartások, és hát pont ezt is tudja ugye a klíma törvényén átfogóan elősegíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy persze biztosan sokféle érdek között kell egyensúlyozni, ez egy művészet szerintem, viszont összességében a nagy kép az, hogy már mindenkinek ez az érdeke, hogy itt közösen előre lépjünk, és persze ehhez azért áldozatokra is lesz szükség.
6: Jó, abszolút, és nem kötekedni szeretnék, inkább az a nehéz azt elfogadni, hogy mik ezek a, mi a fokozatosság, és hogy a rövid távú célok, és a közép és a hosszú távú célok között mennyire tudunk lavírozni, mert szerintem abban teljesen egyetért mindenki, ami most elhangzott, hogy középtávon és hosszú távon mi a jó nekünk.
5: Igen, hát valóban ugye az, hogy egyébként például milyen gyorsasággal csökkentjük az emissziókat, azt lehet egy kicsit laposabb pályán, vagy egy, hogy is mondjam, egy kicsit ambíciósabb pályán is megalkotni. Én azt gondolom, hogy, és ezt talán mondhatom így, hogy a a befektetői, finanszírozási oldalról is az szerintem az egyik ilyen útja annak, hogy megtaláljuk az arány középutat, hogy például a zöld gazdaság, a zöld átállás, ugye az például munkahelyeket is tud teremteni, hogy az beruházásokkal jár, vállalati megrendeléseket fog generálni, alapvetően javíthatja a termelékenységet, vagy például a termelékenység romlást tudjuk megfékezni, tehát hogy mik lehetnek például azok a típusú, akár ilyen versenyképességi szempontból is pozitív történetek, ahol kéz a kézben tud járni a zöld átállás. Ugye ez megint csak jól hangzik, de azért nem könnyű, ugye szerintem nyilván a hallgatók is sokat követik, hogy mondjuk az autóiparban ugye óriási, úgymond háború van a elektromos autó piacon is, ugye itt Kína, amerikai márkák is, tehát nem könnyű valójában ma már, ez egy picit azt gondolom, nem mondom, hogy lekéstünk róla, de nagyon időben kell észlelni, és egy napelempiacról rengeteg ilyen zöld ágazatról lehetne beszélni, ahol időben kell egyébként eszmélni, hogy tulajdonképpen a nyertesek között legyünk, és ilyen értelemben akkor megint csak egyszerre tudunk jót tenni a klímának és a gazdasági növekedésnek is akár segíteni.
6: Abszolút. Oké. A másfél fog.hu oldalon jelent meg egy írásod ezzel kapcsolatban, ezt javasoljuk mindenkinek, kevés a bátrabb klímapolitika címmel, úgyhogy ezt érdemes egy kicsit olvasgatni, hogyha valakit még jobban érdekel a téma. Köszönjük szépen, hogy az Anzáját így el tudtuk mondani a hallgatóknak közösen.
5: Én is köszönöm a beszélgetést.
6: Az elmúlt percekben Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával beszélgettünk.
3: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
7: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
8: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
8: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
9: One, two, three, ho!
10: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
11: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
11: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
12: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
13: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
14: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
12: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
15: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
16: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
15: Közlekedési információk a Rádiókafén.
17: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos a Szent István tér Újpesti piac és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig a Szent István tér Újpesti piac és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár a Szent István tér Újpesti piac és a Frangepán utca között. Baleset történt az Orci úton a Kőbányai út felé az Elnök utcánál. Tart a helyszínen és a Fehérvári úton befelé a Dombóvári út előtt, a forgalom a villamosvágányon haladhat. Baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton kifelé az M0-es autóútnál a belső sávban és a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt a külső sávban. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Kovács Batont, BKK Info.
18: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
19: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
15: Hírek következnek a Rádiókafén.
20: Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Feljelentést tett Vitézy az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Erősödött a hazai ipar teljesítménye. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Már korábban közölték, hogy nem vesznek részt a választás folyamatában. A testület 5 új tagja Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt. Elfogadta az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról szóló új törvényt. A jogszabály az 1956-os forradalom 70. évfordulóján lép hatályba. Elsőként a hatos kartonok és a mágnes szalagok tartalma lesz elérhető. A teljes iratanyag, köztük a hálózati személyek dossziéi legkésőbb 2027. februárjáig kerülhet nyilvánosságra. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézy Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene júliusban, az egy évvel korábbihoz képest, derült ki a KSH adataiból. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozó ipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is emelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladta meg a tavalyi szintet. Több milliárd forinttal tartozik az állami rendezvényeken dolgozó alvállalkozóknak Balási Gyula cége, írja a Telex. A vállalkozás a nagy idei rendezvények szervezésében vett részt, de a számlákat egyelőre nem rendezték. Az állam júniusban felbontotta a keretszerződést a Lounge Event Kft-vel. A nemzeti rendezvényszervező ügynökség szerint dolgoznak azon, hogy kifizessék a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló állításokat az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy az AI el fogja pusztítani a világot, és az adatközpontok károkat okoznak a körzetükben fekvő lakónegyedekben, ugyanazok az emberek, akik nem sokkal ezelőtt még azt mondták, hogy a klímaváltozás el fogja törölni a világot. Irodát nyit Ottawában az Európai Parlament. Az EU szerint mindez erősíti majd az Európai Parlament jelenlétét és együttműködését Kanadában, emellett növeli a kanadai parlament munkájának ismertségét. Regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed, így fontos platformot biztosít a parlamenti részvételhez az EU és Kanada számára a stratégiai jelentőségű kérdésekben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
20: Ma már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél is mérséklődik. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is. Még magasabb hőmérsékleti értékekkel esni nem fog, pénteken viszont egy újabb enyhe idegfront érkezik, szorványosan esővel, záporral, helyenként akár zivatarral.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
21: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy mai háztartásban valóban hulladék nélkül élni? Hol húzódik a határ a környezettudatosság és a teljesíthetetlen tökéletesség között? És hogyan válhat egy 3 gyermekes édesanya saját otthonában elkezdett kísérletéből hivatás, könyv, több tízezres közösség és egy új szakmai élet? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a háztartásom hulladék nélkül közösség alapítója. Szia, Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Előzetesen annyit a hallgatóknak, hogy eredetileg közgazdászként végeztél, és úgy közel 10 éve, 2016-ban határoztad el, hogy a lehető legkisebbre szeretnéd csökkenteni az otthonotokban a hulladék mennyiségét, és hát sokan ugye már ismernek is, és tudják, hogy te gyakorlatilag a családoddal hulladék nélkül élsz, de kezdjük rögtön azzal a kérdéssel, hogy lehet-e egyáltalán egy mai magyar háztartásban valóban hulladék nélkül működni.
2: Lehet, hogy most néhány aktív környezetvédőt kifogok, hát ha nem is kiakasztani, de mindenképpen ki kell ábrándítanom, mert nem lehet hulladék nélkül, teljes hulladékmentesen a mai rendszerben, a mai társadalomban nem kivitelezhető a teljes hulladékmentesség, de azt gondolom, hogy ez nem is kell, hogy célunk legyen. A célunk inkább az kellene, hogy legyen, vagy az a jó, hogyha az a célunk, hogy egy irányba haladunk, hogy törekedjünk a minimalista hulladéktermelésre, minimális hulladéktermelésre. Ennek leginkább az a legfőbb oka, hogy olyan eszközöket használunk, olyan tárgyakkal vagyunk körülvéve, amit ha nagyon-nagyon környezetudatosan is állunk hozzá, akkor sem fogjuk tudni kikerülni a jelen világban.
1: És ugye a Zero Waste elnevezés az egy elég beszédes dolog, viszont nem teremt eleve egy teljesíthetetlen elvárást?
2: Én azt gondolom, hogy azért nem teremt, ugye a Zero Waste szó szerinti fordításban nulla hulladékot jelent.
1: Lehetne lóvészt,
2: igen,
1: ugye?
2: Lehetne lóvészt is, sokan használják a lóvészt kifejezést. Én azért maradtam a Zero Waste kifejezésnél, mert én szeretek egy célt kitűzni magam elé, még akkor is, hogyha tudom azt, hogy ez nem feltétlenül megvalósítható, de maga az irány, az mindenképpen a zéro kellene, hogy legyen. A lóvésztre nagyon könnyű rámondani, hogy jó, hát ma nem vettem PET palackot, de majd holnap, vagy ma megvettem, holnap nem veszem meg. A Zero Waste az sokkal, sokkal konkrétabb célkitűzést jelent számomra legalábbis.
1: És mondtad, hogy azért tökéletesen, teljesen 100%-osan nem lehet te, mondjuk akkor nézzük a kommunális hulladékot és a szelektív hulladékot, és még csak a százalékokat, aztán majd beszélünk a gyakorlatról, milyen szinten tud

0: tudjátok csökkenteni?
1: Százalékos formában nem nagyon tudom megadni, viszont azt el tudom mondani, hogy még mielőtt így éltünk, akkor ugye mi öten vagyunk egy háztartásban, öt főre a kommunális 120 literes átlagos ilyen családi házas szeméttárolónk,
0: amit, azt, hát,
1: igen, amit általában kiszoktunk rakni, igen, ez hetente megtelt, és a szelektívből is egy ugyanekkora mennyiség. Ez volt régen, 2016 előtt, és jelenleg ott tartunk, hogy a kommunálist az olyan 10-12 havonta telne meg, és azért mondom, hogy telne, mert főleg ilyen nagyon melegben nem hagyom, hogy álljon benne a kommunális
0: tehát
1: hulladék.
0: Tehát ugyanúgy kiteszed a kukát, kiteszem, de lehet, hogy csak egy kis zacskó
1: van. Hogy benne, csak vagy havonta rakom ki, ilyenkor nyáron van, hogy két hetente kirakom, de egy időben számoltam, hogy mekkora az a mennyiség, ami összegyűlik, és körülbelül 10-12 hónap alatt telne meg ez a mennyiség kommunálisból a korábbi heti egy helyett.
0: Hát azért az egy nagyon komoly, igen, változás. Mi az, ami 10 év után sem kerülhető el, mert hogy azt mondtad, hogy azért 100% nincsen a mai világunkban?
1: Nagyon, nagyon olyan egyszerű hétköznapi eszközökre, tárgyainkra kell gondolni, mint mondjuk egy mobiltelefon. Tehát bármilyen okos vagy buta mobiltelefont is használunk, és bármennyire tudatosak vagyunk a használatát illetően, és nagyon vigyázunk rá, és nagyon sokáig használjuk, mondjuk 10 évig is akár, ilyen egyébként nem létezik, szerintem,
0: most már
1: 10 évig, igen, igen, de egy idő után ebből komoly hulladék keletkezik, amit valahogy kezelni kell. Egy részét ugye újra tudják hasznosítani többnyire, de egy nagyobb részét viszont nem feltétlenül. És ez azért egy olyan szemét, és nevezzük szemétnek, ami csak gyűlik. Hát ez csak egy apróság. Vagy mondjuk a textil hulladékok körében hiába vagyunk nagyon tudatosak textil, vagy a ruháinkat illetően, mondjuk egy polár pulóver az előbb-utóbb nagyon komoly környezeti károkat fog okozni. Még akkor is, hogyha mondjuk 5-10 évig használjuk.
0: Amikor 2016-ban belevágtál, vagy belevágtatok, akkor én úgy tudom, hogy te drasztikusan és gyorsan kezdtél el változtatni. De ma is ezt javasolnád, vagy most inkább már a fokozatosság az, amiben hiszel?
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon embertípus függő. Van, aki szereti már tegnapra megvalósítani a dolgait. Én ebbe a körbe tartozok, főleg amiről úgy látom, hogy viszonylag egyszerűen kivitelezhető. Azt azonnal szeretném megcsinálni, de nagyon sok mindenben a fokozatosság az sokkal hatékonyabb és sokkal hosszabb távon fenntartható, tehát sokkal jobban rá tudunk állni agyban is, meg pszichésen is, hogy így éljünk. Emiatt a fokozatosság mindenképpen egy célra vezetőbb módszer.
0: És egyébként volt olyan, hogy mondjuk túlságosan szigorú voltál, és főleg itt az elejére vagyok kíváncsi, önmagaddal vagy a családoddal szemben?
1: A családommal szemben nem, mert azért meghagyom nekik mindig a kompromisszumos lehetőségeket, meg a döntés lehetőségeket, hogy ők választanak az adott felkínált ötletek közül. Magammal szemben viszont voltam már olyan, hogy hát, ha szabad ezt a kifejezést használni, túltoltam, és a férjem közölte, hogy ha ez így marad, akkor ő ezt nem vállalja.
0: Köszönjük szépen ezt.
1: Igen, ez egy fürdőruha volt, amit már egyébként is átörököltem egy barátnőmtől, és már igen, csak régi volt, és már sem a stílusban, sem az állapotában nem volt olyan, amit mondjuk az embereknek a 99%-a el tudna fogadni, és hát a férjem is abban a 99%-ba tartott, azt mondta, hogy ő így nem jön le velem a strandra, hogyha ez
0: van. Van olyan, amit ki, igen, kell dobni.
1: Igen, de hát el kell, hogy jussunk, el kell fogadnunk azokat az állapotokat, vagy azokat a szinteket, amikor már tényleg nem nagyon van értelme tovább húzni.
0: Egyébként hol húzódik a határ, erre vagyok kíváncsi, a tudatosság és a között, hogy mondjuk a hulladék elkerülése már elkezdi irányítani az életünket, mert hogy ez a veszély is fent áll, hogy e körül forog az agyunk, és már esetleg akár konfliktusba is kerülünk a családtagjainkkal.
1: Ebben picit szélsőségesen gondolkodok, mert én azt gondolom, hogy igenis konfliktusba kell, hogy kerüljünk magunkkal.
0: Tehát nem megy másként?
1: Igen, én azt gondolom, tehát el kell érnünk azt a komfortzónánk határát, amikor azt mondjuk, hogy de igen, ezen picit túl kell lépnünk azért, annak érdekében, hogy valódi változásokat érjünk el. Tehát most már nem elég azt mondani, hogy jól van, akkor majd mondjuk kevesebb PET palackos innivalót iszok. Nem, tehát egyszerűen nem. Most már meg kell húznunk azt a határt, hogy azt nem kellene egyáltalán megvenni.
0: És mondjuk ki, hogy miért, mert ugye a miértekről eddig még egyetlen szó sem.
1: Igen, esett. Hát a miért az nagyon-nagyon összetett a miért, hogyha maradunk a PET palacnál, és csak tényleg néhány szempontot említek, a gyártásától kezdve a maga a tároláson át, ahogy a mikroműanyagok és különböző károsanyagok beleivódnak, főleg ilyen nagyon nagy melegbe a benne lévő italba, ez mind-mind káros, az egészségünkre káros, a környezetünkre káros, gyakorlatilag mindenhol csak károkat okoz folyamatosan, és aztán nem beszélve az ártalmatlanítás szakaszról, amikor meg elméletben ugye bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, elméletben feldolgozzák, gyakorlatilag egy PET palacknak az újrahasznosítási hatékonysága borzasztóan alacsony. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy mondjuk egy liter PET palackos vízhez 3 liternyi víz felhasználása szükséges, hogy magát a palackot előállítsák.
0: Tehát a legyártás igen, is tehát nagyon, nagyon széles komoly környezeti lábbal
1: nagyon, nagyon széles körű problémákkal jár. Igen.
0: És akkor még csak a PET palackról
1: beszéltünk. És akkor még csak a PET palackról.
0: És hát ott vannak a fast fashion, és sorolhatjuk.
1: Igen, és az összes egyszer használatos, eldobható, együttas csomagolási rendszer, ez mind ebbe a körbe tartozik.
0: Igen, mert téged úgy ismertelek meg, hogy mindig fémkulaccsal szoktál érkezni, vagy üveg. A másik verzió, de mindenképpen valami, amit egy-két év múlva tartós. Nem kell kidobni, hogy így ezeket így helyre tegyük. Felmerül azért bennem a kérdés, hogy nem válhat-e a hulladékmentesség, nem feltétlenül mindenkinél, de a veszélye megvan, egyfajta vagy újfajta fogyasztássá, hogy na most akkor kidobjuk a régi tárgyainkat, és akkor lecseréljük a divatos meg a zöld megoldások.
1: Igen, sajnos nem csak a hulladékmentesség, hanem maga a környezettudatos életmód, vagy környezettudatosság, inkább így fogalmazok, az utóbbi időben utóbbi években nagyon felkapott divat, trendé vált. Igen. Így van. Erre természetesen rá is ugrottak a piacgazdaságnak a gazdasági szereplői, és mindent, ami mondjuk úgy tűnik, hogy az nagyon, nagyon öko megoldás, az inkább csak ilyen látványzöld, és ugye ezeket nevezünk greenwashingnak, amikor szándékosan megtévesztik a fogyasztókat.
0: Bizonyos termékeket zöldebbként hirdetnek, vagy igen. Adják el.
1: Igen, igen, és ez nagyon-nagyon félre tud menni, nagyon félre tud vezetni, illetve hát magában az egyéneknek a gondolkodás módjában is, hogyha mondjuk el tud határolni a greenwashing kategóriától, de ő megveszi nagyon tudatosan a kulacsot, de egy hónap múlva mondjuk megvesz egy másikat, mert éppen új szín van, na az megint csak nem fér bele a hulladékmentes életmódba, és a környezettudatos életmódba sem.
0: Ezért fontos, hogy ezekről mind beszéljünk, de álljunk meg itt egy kicsit, egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Anni Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, akiről már tudjuk, hogy egy személyes kísérletből indult, és ma már az élete részévé vált 10 év alatt a hulladékcsökkentés, és beszélünk majd arról is részletesebben, hogy mi mindennel foglalkozol azóta, mert hogy én úgy tudom, hogy családoknak, vállalkozásoknak segítesz, előadásokat tartasz, tehát hogy ez ténylegesen az életed részévé vált. A te történetedben egyébként különösen érdekes az, hogy hogyan indult, és kérlek, mesélj azért erről is, hogy egyik napról a másikra mi nyomta be azt a gombot, hogy te már másképp szeretnél élni.
2: Igen, jól látod, volt egy pillanat, amikor átkattantam, de ezt azért megelőzte egy picit egy folyamatosabb átállás is. Ez ugye 2016-ban volt ez a nagy átállás, de előtte én már mosható pelenkát használtam a harmadik gyerekemmel, tehát ott már én valahol ismerkedtem és kapcsolódtam ehhez a fajta életstílushoz, de csak kizárólag a pelenkák terén, és az nem érdekelt, vagy nem láttam problémának, hogy egyébként tele van a szemetesünk, az viszont problémásnak éreztem, hogy egy veszélyesnek minősülő hulladékot ne dobálja ki, úgyhogy így jött a mosható pelenka, és aztán 2016-ban az interneten láttam egy cikket, belefutottam Bea Johnsonnak egy interjújába. Bea Johnson egyébként talán tudják a hallgatók, egy amerikai hölgy, aki hát nálam sokkal-sokkal korábban kezdte, talán 2000-es évek elején kezdte a hulladékmentes életmódot, és gyakorlatilag ő volt az, aki átültette a háztartási megoldásokat a gyakorlatban. És vele olvastam egy cikket, és ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem elég a mosható pelenka, hanem sokkal drasztikusabb változásokra
1: van szükség. És mi volt az, ami ennyire erősen hatott rád abban a cikkben?
2: Igazából az, hogy olyan hétköznapi és mondjuk ki nagyon-nagyon egyszerű gyakorlati megoldásokat mutatott, amire azt mondtam, hogy hát ez annyira egyszerű. Hát miért áltatom magam azzal, hogy mondjuk bioélelmiszert veszek, meg ökotisztítószert veszek, de közben annyi szemetem van, hogy nem férünk be a kukába.
1: Tehát, hogy ne verjük át saját magunkat.
2: Nem szabad.
1: És mivel kezdted?
2: A legelső nálunk a petpalack volt, azért is szoktam ilyen sokszor a petpalackot emlékíteni, mert nálunk ez egy komoly becsípődés volt. Nem ittunk soha üdítőitalokat, vagy ilyesmit, de az ásványvíz, a szénsvas is, meg a mentes is, az mindig ott volt, ott figyelt. És amikor ezt a cikket elolvastam, akkor másnap közöltem a családdal, hogy jó gyerekek, itt van a csap, abból folyik a víz, mostantól nem veszünk petpalackot. És akkor így meghúzták a vállukat, hogy hát jó. És körülbelül ennyi volt. Nagyon könnyen indult, és ez volt az érzés, amikor azt mondtam, hogy hát ez könnyen fog menni. És talán ezért is alakult úgy, hogy nagyon gyorsan akartam változtatni, mert nagyon hirtelen pozitív visszajelzéseket kaptam családon belül.
1: Mekkorák voltak ekkor a gyerekek? Mert ugye az életkor is nagyon fontos, igen, hogy mennyire befogadó a család.
2: A legnagyobb volt akkor 14-15 éves kiskamasz, a kisebbik volt 9 év körül, a legkisebb pedig akkor volt pici óvis.
1: A gyerekeid ugye különböző életkorban találkoztak ezekkel az új szokásokkal, mennyire reagáltak eltérően, és esetleg mi volt olyan, amiben neked kellett kompromisszumot kötnöd az első jó visszajelzések után?
2: Természetesen volt olyan, ami nem ment át, és a többség viszont nagyon könnyen átment, annak ellenére, hogy a legnagyobb gyerekem akkor a kamaszkorát élte. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az én gyerekeim azóta sem és akkor sem voltak azok a fajta nagyon trendkövető kamaszok, tehát ilyen szempontból én könnyen tudtam őket, hát ha nem is befolyásolni, de olyan választási lehetőségeket mutatni nekik, ami ebbe az életmódba belefért, és ez nekik így elfogadható volt.
1: Tehát nem volt ez a ma bőnadrága divat, holnap meg
2: nem,
1: a
2: nem, nem volt jellemző, szerintem még most is felvennék azt a ruhát, amit én kiraknék nekik felnőtt fejjel, hogyha éppen úgy alakulna, tehát ők nem ezek a típusúak, és ez egy nagyon nagy segítség volt ebben az életmódban. Viszont azért óhatatlanul voltak olyan változtatási igényeim, amiket ha bár kipróbáltak, de aztán köszönték szépen, és nem kértek belőle a továbbiakban. Nagyon jó példa volt erre a fokrém. A fokrém az egy kritikus pontja.
1: Tehát,
2: a mai
1: te készítetted? Vagy megpróbáltad?
2: Én is készítettem, próbáltam is készíteni. Volt, amikor nem sikerült, volt, amikor sikerült. Aztán megállapodtam egy összetételnél, ami jól működött, és vegyész is ellenőrizhetett, minden rendben volt vele, ilyen szempontból, tehát egészségi oldalról is rendben volt, viszont hát azért közel sem adta vissza azt a habzást, azt az ízt, azt az állagot, amit megszoktak, és mondták, hogy ők ezt nem hajlandóak. A kislányom az egyszer még pont egy tévéfelvétel volt, amikor így utólag megkérdezte, ugye anya nem látták, hogy ők öklendezek, tehát ennyire nem szerették a fokrémet, és ezt el kellett engednem. Tehát azzal mai napig úgy vagyunk, hogy én használom az alternatív fokrémeket, de azóta már ugye nagyon sok fajtát lehet kapni is, tehát például fogszappant vagy tégelyes fokrémeket. Nekem nincsen vele problémám, úgyhogy én azt használom, de a család többi tagja megmaradt a hagyományos fokrénél. Ott azért arra figyelek, hogy próbálok például olyat választani, aminek nincsen külön papír csomagolása, csak ilyen csupasz. Itt ne legyen benne olyan összetevő, ami káros az egészségünkre, például ezek az SLS származékok. Tehát azért próbálok egy tudatosabban választani fokrémet nekik, ha már a csomagolt verzió marad.
1: Ha még a ti történeteknél maradunk, akkor voltak esetleg nehezebb pillanatok, vagy emlékezetes pillanatok, amik
2: volt bizony.
1: Végigkísérnek a mai.
2: Volt bizony, szerintem ez óhatatlan minden kisgyerekes családnál előfordulnak. Utólag már vicces pillanatok. Nálunk hát autós utazás során szerintem majdnem mindenkinél előfordult, hogy persze akkor lesz rosszul a gyerek, akkor kap el valami betegséget, vagy egyszerűen csak túleszi magát és hánynia kell, és hát egy hulladékmentes háztartásban mi nincs az autóban, természetesen nejlonzacskó, a jobb híján textil szatyorba végezte a legkisebb gyerek a dolgát, amit aztán a nagyobbiknak kellett kidobnia egy kukába, és utálta a helyzetet, és azt mondta, hogy ilyet soha többé nem merjek neki feladatoként kiadni, mert ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja.
1: Tehát voltak azért nehéz pillanatok, voltak. De összességében akkor azért sikerült rá beszélni, vagy rászoktatni a gyerekeket, illetve
2: igen,
1: ha jól értem, a férjedet is erre a fajta
2: igen, és tudod, az az érdekes az egészben, hogy eltelt több mint 10 év, és azóta a kiskamaszból felnőtt lett, a kicsi óvodásból nagy kamasz lett, és a két nagyobbik gyerekünk már gyakorlatilag külön él tőlünk, legalábbis most éppen változik a helyzet, de többnyire külön vannak, és innentől kezdve nincsen ráhatásom, hogy ők hogy élnek. És csak reméltem korábban, hogyha majd egyszer kirepülnek és elköltöznek, akkor majd vajon mennyi marad meg azokból a tapasztalatokból, gyakorlatokból, amiket én átadtam nekik, és meglepő módon nagyon sok visszajött. Az elején ugye kiélték magukat, jó, akkor most akkor jegesteát veszek halomba, petpalaszba, de azért újra és újra visszajönnek azok az emlékek, például a tisztítószereknél, takarításnál nagyon jellemző, élelmiszer vásárlásnál nagyon jellemző, hogy igen, megmarad bennük az, amit tőlem tanultak.
1: Tehát, milyen csomagolásba veszünk meg az élelmiszert, igen. Esetleg felkészülünk-e, visszünk-e magunkkal.
2: A maga az alaptudatossági szint az azért megmaradt és visszajön, és ez egy nagyon büszkeséggel tölt és nagyon jó érzés.
1: És hát még csak felvillantottunk egy-két apróságot, hogy mi mindent lehet csinálni, mert beszéltünk a fokrémről, beszéltünk arról, hogy kevesebb szemetet termeljünk, de mondjuk említetted a tisztítószereket, illetve hát arról még nem beszéltünk, de ott a mosás, ami egy kritikus pont lehet, főleg egy háziasszony életében. Tehát ezekre most már elég jó alternatívák vannak, ez 10 évvel ezelőtt is ennyire könnyű volt?
2: Egyáltalán nem volt könnyű, 10 évvel ezelőtt szinte mindent magamnak kellett legyártani, megkeresni azokat az alapanyagokat, amik környezetbarát megoldások, egészségbarát megoldások, és ebből összerakni egy vegyészbarátnőm segítségével azokat a recepteket, amik jól használhatóak, és működőképes alternatívát tudnak mutatni, vagy adni egy háztartás során. Azóta a 10 évvel alatt rengeteg hazai kisvállalkozó gyártó is elindult ezen az úton, és nagyon jó minőségű termékeket készítenek, úgyhogy én mostanában már nem is nagyon készítek magamnak semmit, mert szinte mindent megkapok nagyon jó minőségben hazai gyártóktól.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, továbbra is Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó a vendégem itt a Woman Powerben. Adunk szerintem jó tanácsokat is, mert ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a gyakorlati lehetőségekről. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, akiről ma már tudjuk, hogy a személyes kísérletéből idővel blog, közösség, előadások, tanácsadói munka, majd egy könyv is született. Beszéljünk arról, hogy ugye elkezdted 10 évvel ezelőtt, és azt mondtad, hogy ma már sokkal könnyebb. De van olyan, amit ma már egészen másképp gondolsz, mint 2016-ban?
2: Igen, mindenképpen úgy, ahogy a piac is változott, és sokkal könnyedebbé vált ezt az életmódot betartani, vagy tartani magunkat hozzá, úgy az én gondolkodásmódom is sokat finomult, és az extrém UFO kategóriából átkerültem, azt gondolom, egy olyan szintre, amikor nem a végleteket szeretném elérni, hanem azt, hogy minél többen legalább elinduljanak ebbe az irányba, mert az sokkal fontosabb, hogy sokan legyünk, akik valamit tesznek, mint hogy van egy-két nagyon-nagyon extrém gondolkodású ember, aki a maximálisra törekszik.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami belefér neked, és mi az, ami már nem. Hogyha ilyen a gyakorlati mindennapi dolgokat nézzük, tehát nem tudom én, hajfestés.
2: Igen, nem festek hajat, most már 5-6 éve arról leszoktam, de például az utóbbi időben a körmemet például megcsináltatom, amihez ragaszkodtam sok éven keresztül, hogy azt nem, na azt biztos, hogy nem, és mostanában viszont elkezdtem a körmet manikűrössel megcsináltatni. Az az igazság, hogy romlik a szemem, és egyfajta kényszer lett az, hogy manikűröshöz járjak, mert nem tudom magamnak olyan szépen elkészíteni, és ő meg rábeszélt arra, hogy na próbáljuk már ki, mert jó lesz, az szép lesz, milyen klassz lesz, milyen, hogy jól fogom magam érezni magam, és az, az igazság, hogy a nőiességemet megpiszkálta, és tényleg jól érzem meg benne magam, tehát ezt most már így elfogadom, habár tudom, hogy ez nem egészséges, nem annyira...
1: Csak nem annyira környezetbarát.
2: Igen, nem annyira környezetbarát, úgyhogy ezt így el tudtam engedni. Az sem okoz most már olyan nagy problémát, hogyha mondjuk jönnek a fiaimnak a barátai, vagy a lányomnak a barátnői, és hoznak nem tudom hány zacskó chipset, és akkor azt teszik meg ott, amíg ők ott partiznak, vagy buliznak. Már ezen sem akadok ki. Az elején azért mindig mondtam nekik, hogy szóljál nekik előre, hogy ne hozzanak ilyesmit, mert nem szeretem, és akkor hát nem működik ez így.
1: Tehát ilyen egy picit rugalmasabbnak kell lenni.
2: Igen, mindenképpen.
1: Volt olyan, ami egyébként egyfajta tévedés volt, amit később rájöttél, hogy ezt nem is érdemes csinálni?
2: Hát talán az, hogy inkább nem is konkrét gyakorlati oldalról, mert azt gondolom, hogy bármilyen hulladékcsökkentés gyakorlat az csak jó lehet, tehát az nem tud félre menni. Inkább az a komplex gondolkodás módonban történt inkább nagyobb változás ilyen szempontból, mert régen én azt gondoltam, amikor ezt az egész zero waste életmódot megismertem, úgy alaposabban, akkor azt gondoltam, hogy ez az alapja mindennek, és hogyha ezt nem csinálja senki, akkor itt a világ vége. És azóta már nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy ennél sokkal-sokkal komolyabb részei is vannak a környezet és természetvédelemnek, a hulladékcsökkentés egy pici szelete. A hulladékcsökkentés viszont abban nagyon erős tud lenni, hogy nagyon könnyedén tud hatni az egyénekre, mert nagyon egyszerű megoldásokat tud mutatni. És aki már egyszer elindult, változtatott egy icipicit a hétköznapjain, ott már nála már nagyon könnyű egy sokkal szélesebb körű környezettudatossági szintet elérni, mint például, hogy kevesebb autót fog használni, és inkább a tömegközlekedésre voksol, vagy spórol a vízzel. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik sokkal-sokkal fontosabbak, sokkal előrevalóbbak, sokkal nagyobb hatásuk van a globális klímaválságnak a kezelésében, de a hulladékcsökkentés az még mindig egy olyan fontos, bár vékony szelete ennek az egésznek, amit nagyon egyszerűen át lehet vinni az egyéneknél.
1: Gondolkoztál azon, hogy 10 év alatt körülbelül hány emberhez juthattál el? Tehát hány embert sikerült esetleg meggyőznöd, vagy a szemléletét formálnod?
2: Azt, hogy meggyőzni mennyit sikerült, ezt nem nagyon tudom felmérni, mert rengetegen voltak előadásaimon, és akik ott voltak, és hatott rájuk, azok valamilyen szinten biztos, hogy elindultak, de erre nincsen visszajelzésem. Azt viszont tudom, hogy több 10 000 emberrel találkoztam az elmúlt 10 év során, akiknek el kellett mondanom, hogy mi ez az életmód, és kíváncsiak voltak rá.
1: És hát gondolom, mindenkit más fog meg. Van, akit a költséghatékonyság, van, akit a környezetvédelem.
2: Igen, nagyon-nagyon változóak a motiváló tényezők. Tényleg, ahogy mondod, a költség az például egy komoly szempont tud lenni, de nagyon sokan például a gyerekeik miatt változtatnak.
1: Tehát más a hívószó.
2: Más a hívószó, mindenkinél más, és mindenkinél nagyon egyéni tud lenni, és igazából egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, mindenkinek a saját élethelyzetéhez kapcsolódóan van olyan motiváló tényező, ami el tudja indítani ebbe az irányba.
1: De most szerintem sokunkban felmerül az a kérdés, hogy mikor mondhatja valaki jó lelkiismerettel azt, hogy eleget tesz?
2: Szerintem ilyen nincs.
1: Nincsen?
2: Szerintem ilyen nincsen. Olyan van, hogy igen, megteszem, ami tőlem telik.
1: Többet teszek, mint eddig,
2: megteszem, ami tőlem telik, de hogyha nagyon bele akarnánk gondolni, akkor én is lehetnék még szigorúbb, visszatérhetnék a nagyon extrém életmódomhoz, ami mondjuk 8-10 évvel ezelőtt volt, de hogy nagyon-nagyon szembe megy a fő irányokkal ez az extrém gondolkodásmód, és nem feltétlenül célra vezető, mert hogy nagyon drasztikus változásokat akarnék akkor elérni, és az az emberek többségének pedig egy rögtön egy stop táblát mutat.
1: Több 10 000, vagy legalább 10 000 emberrel találkoztál, azt mondtad. Vannak kérdések? Vannak kétségek? Egy-egy ilyen előadáson találkozol ilyennel?
2: Persze, ez mindig van. Mindig van, aki hitetlenkedik, mindig van, aki azt mondja, hogy ezt nem kivitelezhető, és ezzel egyetértek. Lehet, hogy az ő élethelyzetében sokkal több szemét fog keletkezni, vagy akármit is csinál akkor is, mert egy olyan körülmények között él. Mondjuk nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk valaki olyan betegségben szem, mondjuk egy cukorbetegség, vagy egy gluténérzékenység, őnál sokkal-sokkal nehezebb megoldani azt, hogy mondjuk csomagolásmentesen élelmiszer beszerezzen. És ez abból a szempontból rendben is van, hogy a különböző élethelyzeteket különbözően kell kezelni. És pontosan ezért alakult egyébként ez az úgynevezett tanácsadás szolgáltatás, mert hogy megpróbálok egyéni szintre úgy lemenni, hogy az ő élethelyzetébe belelátva próbáljuk meg közösen kihozni a lehető legjobbat.
1: Tehát mondjuk egy gluténérzékenynél működhet az, hogy ne PET palackos vizet igyon, de fontos, hogy csomagolt élelmiszert
2: mindenképpen
1: legyen.
2: Hiszen az egészségünk az minden fontosabb, de amellett, hogy mondjuk lecseréli a PET palackot és a gluténmentes élelmiszereket megcsomagolva vásárolja, emellett dönthet úgy, hogy akkor mostantól biciklivel jár.
1: Az, hogy közgazdász végzettséged van, számít valamennyit ebben a szemléletformáló munkában?
2: Egy kicsit számít, abból a szempontból igen, hogy én mindig úgy közelítem meg a piacot, hogy annak ez egyensúlyba fog kerülni. és hogyha nekem az az igényem, hogy nem akarok mondjuk PET-palackot vagy nejlonzacskót használni, és egyre többen nem akarunk a piacon, a kereslet oldalon PET-palackot vagy nejlonzacskót használni, akkor a kínálat oldalnak erre reagálnia kell, és reagál is rá, és ennek megfelelően fognak változni azok a termékek, amiket megvásárolhatunk a boltban. És azt nagyon szépen lehet látni például a nejlonzacskóknál. És itt most nem a törvényi előírásokra gondolok, vagy a jogszabályokra gondolok, hanem arra, hogy 10 évvel ezelőtt mindenki nagyon furán nézett rám, amikor mondjuk a pékárút vagy az almát azt beraktam egy textilzsákba, aztán eltelt néhány év, és már az összes multinál ott vannak kirakva a textilzsákok. Igen. Tehát, hogy látszik az, hogy az igényre reagálnak a vállalkozások, reagál a piacgazdaság, csak éppen nem elég gyorsan.
1: Folytassuk innen, egy kis zene következik, utána Tóth Andi Zero Waste mentorral beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy közgazdász végzettséged van, és egyébként teljesen más életet élnél ma, ha nem jött volna az a pont, az a cikk, amikor úgy döntöttél, hogy hulladékmentesen szeretnél élni otthon a családoddal. Egyébként mi lettél volna, hogyha nem
2: hulladékcsökkentési tanácsadó? Nagyon nem állt távol a kettő egymástól, mert ami lettem volna, az a HR vonal, tehát a humán erőforrás vonal, mert az egyetemen sem szerettem a nagyon, nagyon reál tantárgyakat, hanem ott is már a humán terület volt az, ami nekem sokkal jobban tetszett, hogy emberekkel kapcsolódjak, emberekkel találkozzak, embereknek adjak át információkat, tehát ez már akkor is megvolt bennem, és valahol szerintem ezt ki tudtam teljesíteni a jelenlegi életemben.
1: Közgazdász végzettséged van, de most már blogot írsz, tanácsot adsz, előadásokat tartasz. Milyen sorrendben jöttek? Mert ugye indult ez egy kicsi otthoni közegből, amiből egyszerűen egy karrier nőtte ki magát 10 év alatt.
2: Igen, ezt nem gondoltam volna annak idején én sem. Blogot kezdtem írni, életemben nem írtam előtte, tehát maximum az iskolai dolgozatokat, de hogy így nem. És elkezdtem egy blogot írni, aminek az volt a célja, hogy megmutassam, hogy haladok. Ugye akkor találkoztam a cikkkel, és akkor másnap elhatároztam, hogy nincsen PET palack, és így napról napra vezettem, hogy mi történik.
1: A saját tapasztalataidat osztottad meg.
2: Az egyik barátnőm javasolta, hogy csináljak ebből egy Facebook csoportot is, mert hogy ott lehet, hogy könnyebben rátalálnak ezekre a gyors információkra, mint a blogon keresztül, úgyhogy párhuzamosan egy pár nap csúszással el is indult a csoport is, háztartásom hulladék nélkül még mindig működik, közel 30 ezer tag van benne, nagyon-nagyon gyorsan futott föl. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés egy ilyen életmód iránt. Akkor rendkívül extrémnek számított azért ez a fajta gondolkodásmód, hogy dobjunk ki, vagy ne használjunk műanyag csomagolásokat, ne használjunk eldobható eszközöket, és meglepődtem, hogy mennyire gyorsan fejlődött ez a közösség, és aztán a közösségből jött a könyv, mert olvasták a csoportot, a sok-sok ember olvasták ugyanúgy párhuzamosan a blogot, csak egy idő után, egy-két év után annyira nagyon-nagyon sok volt már az információ szinte ömlesztve egy nagy kosárban, hogy kezdtem mindenki elveszteni a feladat, igen, hogy mit hogy lehet ezt megvalósítani, úgyhogy muszáj volt rendszerezni, és akkor elkezdtem rendszerezni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor ezt csináljuk úgy, hogy könyvformában, és így lett a könyv.
1: És egyébként mikor változott meg a te önmagadról kialakított gondolatod, vagy a szerepet, hogy mikor lettél a tapasztalatait megosztó édesanyjából egy olyan ember, aki már szakmai válaszokat ad, akitől szakmai válaszokat várnak?
2: Ez egy folyamat volt, én azt gondolom, nem tudom konkrét időponthoz kötni. Elkezdődött azzal, hogy a könyv után elkezdtek rendszeresen hívni, előadásokat tartani, elsősorban könyvbemutatókkal indult, hogy mégis miről szól ez a könyv, könyvtáraknak, önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, az volt az első nagy menet.
1: Tehát edukációs cél.
2: Igen, igen. És aztán jártam olyan csoportokba, ahol ilyen baráti társaságokba, ahol kezdett kinyílni úgy a gondolkodásmódom, hogy nem csak a hulladék létezik, hogyha a klímaválságról beszélünk, hanem sok minden. Ugye abban az időben volt, amikor Greta Thunberg is elindult a minden péntek két tüntetéseivel, és akkor kezdett úgy a gondolkodásmódom, meg a fókuszom így jobban szétterülni, és akkor megnézni, hogy oké, mi van a hulladék körül még, ami problémás, amiben lehet változtatni. És aztán jött a humán ökológia tanfolyam, amire hosszú várólista van, és azt hiszem én is talán másfél évet vártam, hogy bejussak az ELTE-nek a humán ökológia tanfolyamára. Na, az volt az igazán olyan nagy pont, amikor már kezdtem tényleg szakmai oldalról közelíteni ezeket a dolgokat.
1: Tehát a gyakorlati tapasztalatok mellé, mögé oda tenni a szakmai tudást?
2: Így van, igen. Igen, mert önmagában az, hogy mit hogy csinálok, az egy jó dolog volt, de meg kellett mutatni a mögöttes lévő hátteret is, hogy ez miért jó.
1: Egyébként ezt gondolom kifejezetten érdekelt, és ahogy az ember elkezd valamivel foglalkozni, egyre mélyebbre és mélyebbre ás, meg lehet ebben állni valaha?
2: Inkább azt gondolom, hogy nem megállni lehet, hanem egy területre ráfókuszálni. Tehát minden területen nem tudunk ott lenni úgy teljes mélységükben, de nem is kell. Én annak ellenére, hogy így jobban most már rálátok arra, hogy a klímaválságot hogyan lenne jó minél inkább kezelni, mégis megmaradtam a hulladékcsökkentés fókuszánál, mert még mindig azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűen egyénekhez átvihető módszertan, amit azért tartok fontosnak, mert ezzel már legalább el tudnak indulni akkor. Tehát van valami a kezükben, egy konkrét dolog, hogy oké, akkor ezzel el tudok indulni egy környezetudatosabb életmód vagy szint felé, és aztán lehet még ezt bővítgetni mindenféle módon.
1: Gyakorlatilag akkor azt csinálod, amit szeretsz, meg amiben hiszel, el tudod képzelni most már ennek fényében, az elmúlt 10 év fényében, hogy más karrierutat válasz? Mással foglalkozz?
2: Most már így nem, úgy utólag nem, és nagyon örülök is neki, hogy ebbe az irányba léptem, hogyha valami miatt úgy alakul, hogy nem találkozok azzal a bizonyos cikkkel, akkor valószínűleg akkor is nagy eséllyel valamilyen környezetvédelmi irányba terelődök, mert a gyerekeim miatt a bioélelmiszerek, az ökotisztítószerek, és ugye a mosható pelenk, amiket említettem, ez már abba az irányba terelt óhatatlanul. Tehát azt gondolom, hogy valahol ez nekem lehet, hogy egy kijelölt út volt, hogy az emberekkel és környezetvédelemmel kell, hogy kapcsolódjak.
1: Voltak egyébként kritikák, amik értek?
2: Természetesen.
1: Ezen az úton? És hogyan érted ezt meg?
2: Van, amiben teljesen igazuk van, például az, hogy nekem nincsen szakmai végzettségem környezetvédelem területen.
1: Tehát nem vagy környezetvédelmi mérnök?
2: Nem, sem környezetvédelmi mérnök, semmilyen hasonló végzettségem nincsen. Hát amit tudok, az tényleg az csak
1: Tehát van egy nagy adag tapasztalatod.
2: Van a humánökológia hátterem hozzá, de nincsen egyéb végzettségem hozzá. Ez egy komoly kritika, és én ezt el is fogadom, és ennek megfelelően kezelem a helyzetet. Én nem érzem most, tehát nem érzem azt, hogy belebírnék vágni egy újabb szakma komoly kitanulásába 4-5-6 éven keresztül. Annál már én idősebb érzem magam jelenleg.
1: Egyébként mit adott személyesen neked az, hogy egyre többen figyeltek rád, és nyilván ez azzal is jár, hogy egyre többen bíznak, vagy bíztak benned?
2: Szerintem nekem van egy olyan lelki problémám, hogy soha nem érzem azt, hogy elég jó vagyok. És ezzel az irányjal, amikor meg tudtam mutatni, hogy mit csinálok, és erre én pozitív reakciókat kaptam, hogy ezek tényleg jó dolgok, meg megjelent a könyv, és rengeteg példányban elfogyott csak úgy szinte magától, ezek mindig megerősítettek engem lelkileg, hogy igen, jó az, amit csinálok. Kb. Ennyi.
1: Az, hogy rádióinterjút adsz, az, hogy emberekkel ott beszélsz, ez mennyire állt távol tőled korábban?
2: Igazából nem. Korábban sose csináltam ilyet, de soha nem volt nekem probléma, hogyha ki kellett állnom mondjuk egy versmondó versenyen, és elmondani a verset. Tehát így nem éreztem soha problémásnak azt, hogy emberek előtt beszéljek.
1: Hogyha jól értem, akkor itt a közösség növekedésével újabb és újabb feladatokat tűztél ki magadnak, és még beszéljünk erről, hogy mi minden történt itt az elmúlt években. A zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést Tóth Andi Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval. Jövünk vissza a zene után.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrönök, kész a kávéja! Kész a kávé!
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja!
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja!
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Na és végül mibe fektettél?
8: Ingatlanba.
7: Lakás?
8: Nem.
7: Nyaraló?
8: Nem.
7: Akkor?
8: Üzleti ingatlan.
7: Az nem csak a nagyoknak van.
8: Én is azt hittem.
0: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Na, ennek én is utána nézek.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset okoz fennakadást a Margit hídon Budafelé a Margit sziget után a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt. A külső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti Alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Astoria felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt és a Tököli úton befelé a Baross térnél. Kovács Botond, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: 10 milliárd jut a krízis programra. A gyors hajtás miatt van a legtöbb baleset. Nem romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízis ellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyorshajtás. Ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézy Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
15: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
14: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladék csökkentési tanácsadó, aki egyébként közgazdász végzettséggel rendelkezik. Ugye beszéltünk róla, hogy 3 gyermekes édesanyja, aki a saját családi hulladék csökkentésével indult, és ebből igazából egy karriert épített fel akarva, akaratlanul az elmúlt 10 évben. Egyébként mikor érezted először azt szívügyként, hogy a munkád és a család mellett ez egy valódi hivatás már számodra?
2: Én a kezdetek kezdetén én természetesen dolgoztam, és ez egy hobbi mellékág volt, hogy én a környezetvédelemmel elkezdtem foglalkozni.
1: Tehát ez egy személyes szívügy volt.
2: Így
1: akkor.
2: Van, így van. És aztán a könyv megjelenése után egy 2 éven belül annyira felfutott ez az egész téma. Talán abban az időben kezdtek, ugye 2020-as évek elején kezdtek nagyon a cégek is ráállni arra, hogy megpróbáljanak minél jobban megfelelni a vásárlói igényeknek ilyen szempontból is. És az volt az az időszak, amikor annyira nagyon sok megbízásom volt, hogy gyakorlatilag nem bírtam a munka mellett
1: ezt napi,
2: végezni.
1: Úgy képzeljük, hogy napi 8-10 órát akár dolgoztál, és mondjuk volt jó pár előadás, amit tartottál.
2: A jó pár előadás azt jelentette, hogy hetente 6-8 előadás is. Tehát volt olyan, sok, hogy délelőtt Nyíregyházán voltam, délután Kecskeméten. Tehát és emellett még dolgoznom kellett. Szerencsére home office-ban dolgoztam teljes, majdnem mondjuk ilyen 90%-osan, de hogy egyszerűen fizikailag nem fért bele a kettő, egymás mellett nem fért el, és akkor megbeszéltük a családdal, hogy nem, hát anyát nem látják soha otthon, úgyhogy ez így nem működhet, és akkor annyira úgy gondoltuk, hogy ez egy jó irány lesz, hogy a másik munkahelyen azt ott hagytam.
1: Tehát a két élet nem volt fenntartható.
2: Nem, egyáltalán nem, hogyha én családdal is szerettem volna lenni, akkor az semmiképpen nem. És aztán így maradt a környezetvédelmi vonal.
1: Egyébként volt kockázat ebben a döntésben?
2: Akkor azt gondoltam, hogy nincs kockázat, mert olyan szépen indult minden, de ez 2019 novemberében volt, hogy ezt a döntést meghoztuk. 2020 januártól nem dolgoztam, 2020 márciusában egy hét alatt az összes első fél éves előadásont, megbízásont, mindent lemondtak. Bejött a Covid.
1: Igen. Tehát úgy, akkor azért ott volt egy ott kis félelem.
2: Bejött a kockázati tényező, igencsak. Szerencsére, ahogy lefutott a járvány, utána egészen jól helyreállt, és jelenleg most ott tartok, hogy most egy nagyon komfortos, de a mindennapjaimat kitevő, vagy kitöltő tevékenységé vált.
1: Egy kiszámítható tevékenységé vált. Egyébként ez a pályaváltás, mert ez egy pályaváltás volt, felszabadított, vagy eleinte még inkább több munkát és bizonytalanságot hozott?
2: Nem éreztem bizonytalannak, mert én már előtte is gyakorlatilag így váltogattam a pályákat, hogyha szabad ezt mondani, mert én kezdtem fejvadászként, munkaerőközvetítőként a közgáz egyetem után, aztán ugyanezt csináltam vállalkozói formában, tehát ez egy nagy váltás volt, utána jöttek a gyerekek ugye sorba-sorban viszonylag nagy korkülönbséggel, de amikor egy mondhatni, hogy újabb gyerek született, akkor mindig valami újba kezdtem bele, és a legutolsó volt a mosható pelenka, abban annyira szerelmes lettem, hogy akkor egy webáruházat indítottam, tehát az életem tele volt ilyen nagyon nagy váltásokkal, úgyhogy így, ha innen

0: nézem, akkor nem éreztem ezt olyan dramatikusnak.
1: Egyébként akkor nézzük ezt a vállalkozói lábat, hogy mit kellett vállalkozóként megtanulnod, és miben segített mondjuk a közgazdász gondolkodásmódod?
0: Hát semmiben nem segített, a magában annyiban segített mindenképpen, hogy a hozzáállásom az megvolt, hogy ne legyen idegen számomra, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik már a vállalkozói lét, mint forma, az teljesen lehetetlennek találták. Nekem ez egyáltalán nem volt idegen, úgy éreztem, hogy ez teljesen rendben lévő dolog, de mindenképpen csak is könyvelővel tudtuk ezt megoldani úgy, hogy ez egy működőképes és fenntartható élet legyen.
1: És egy érdekes dolog, amikor az ember valaki csinál valamit egy szerelem projektként, majd utána vált, és kvázi munkaként folytatja. Amikor váltottál, pénzt kérni ezekért az előadásokért, például ez egy nehéz helyzet volt?
0: Nagyon, nagyon, rendkívül nehéz volt. Az elején én mindent ingyen csináltam, a könyv bemutatóknak a jó részét is az elején ingyen csináltam.
1: Tehát ez mind a szabadidődben, a ez munka után, a család
0: van,
1: mellett.
0: Így van, igen, és aztán akkor volt az első pofon, amikor kaptam egy olyan kommentet az egyik könyv bemutatós posztom alá, hogy nem értik, mert a könyv az ugye pénzbe került, az nem ingyen volt. Hogy nem értik, hogy ezt is miért nem tudom ingyen adni. Hiszen kutya kötelességem lenne nekem a könyvemet ingyen fölrakni az internetre, mert ez egy olyan téma, amit mindenkinek tudnia kell. És akkor így több emberrel beszéltem, mert ez engem így lesokkolt, hogy komolyan nekem, én akkor rossz irányba haladok, tényleg ezt úgy kéne, hogy ezt mindenkinek oda kéne adnom. És aztán nagyon sok emberrel beszélgettem, és megerősítettek abban, hogy nem, hiszen nekem, én ebből élek, nekem ez a munka, ez teszi ki a napi 24 órámat, innentől kezdve ezért igenis pénzt kell kérnem.
1: Volt olyan időszak egyébként, amikor megbántad akár ezt a váltást, vagy mondtad, hogy több váltás is volt az életedben, vagy ezeket azért könnyen viseled?
0: Nem, a váltások mindig úgy alakultak, hogy én szerettem volna a váltást, tehát soha nem volt olyan, hogy külső tényező hatására kellett volna változtatnom, tehát nem volt sose kényszer.
1: Nem volt kényszer,
0: hanem mindig én akartam valami újba kipróbálni magam, és ezek általában azért működőképes és jól sikerült ötletek voltak, úgyhogy ezt mindenképpen én jó érzésként, vagy jól kezeltem, és jó volt az egész. De azért azt meg most így sok év, hát szerintem most már több mint 20 éve dolgozok vállalkozóként, ugye az életem során változott a téma, de a vállalkozói forma megmaradt, és nem tudom, hogy mennyire bírnék elviselni, vagy mennyire tudnám magam elképzelni egy olyan helyzetben, amikor mondjuk 8-4-ig egy irodába kell ülnöm, mert azért a vállalkozói formának, ha bár rengeteg, sokkal több munkával jár szerintem, mint egy 8 órás munkaviszony, de azért a szabadság is ott van, hogy ha kell, akkor berakom a mosógépbe a mosást, mert éppen van 10 percem. Ezt nem tehetném meg. És ez a fajta szabadság, ez nekem nagyon sokat ad. Ennek ellenére, hogyha úgy hozza a sors, hogy valahol alkalmazottként kellene dolgoznom, mert olyan lehetőséget kapok, akkor biztos nem fogom azt mondani, hogy na hát ezt azért nem.
1: Mert hogy egyébként ez
0: mert,
1: is megvolt az életedben.
0: Mert ez is egyfajta fejlődés, igen, pontosan. Tehát dolgoztam én így is.
1: És mikor érezted először azt, hogy valóban sikerült? Ugye említetted, hogy nem könnyen indult, mert 2019 végén hoztál egy döntést, 2020 elején fölmondtál, jött a Covid, jött egy nagy pofon, és aztán később sikerült.
0: Igen, ugye a Covid előtt akkor nagyon futotta a szekér, az nagyon ilyen, körülbelül úgy indult az egész, mint ahogy én elkezdtem a hulladékcsökkentést a háztartásom, ilyen egyik napról másikra, és az úgy imponált nekem, hogy ez is ilyen milyen gyorsan és milyen könnyedén megy, és aztán persze jöttek ugye a pofonok, és aztán fokozatosan tudtam visszaépíteni az egészet, és amire például nagyon büszke vagyok, hogy voltak olyan megbízásaim, ahol például óvodákhoz kell mennünk egy cégnek a háttér segítségével, támogatásával, de óvodákat látogattunk azzal a céllal, hogy ott közösségi kerti komposztálót és magaságyást építsünk, és a gyerekeknek egy ilyen edukációs programot szerveztünk e köré. Tehát ez például szerintem egy nagyon-nagyon jó feladat volt, ez egy több szakaszos folyamat volt, több óvodába voltunk, és azt gondolom, hogy ez az igazán jó része a munkámnak, amikor akár egészen kicsi gyerekeket is már meg lehet, nekik is meg lehet mutatni, hogy milyen egyszerű ez az élet.
1: És lehet másként csinálni.
0: Így van.
1: Igen. Andi, ugye beszéltük arról, mert már mentorálással, egyéni tanácsadással foglalkozol, sőt vállalkozásoknak is segítesz a családok mellett, viszont itt ugye megjelenik egy érdekes ellentmondás, hogy hogyan lehet a kevesebb fogyasztás gondolatából üzletet építeni egy olyan világban, amely szinte mindent termékként próbál eladni, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz majd erre, de tartsunk előtte egy rövid szünetet, és folytassuk innen a beszélgetést. Tóth Andi, Zero Waste mentora vendégem, folytatjuk a zene után.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó a vendégem itt a Woman Power-ben, és hát ott hagytuk abba, hogy egy nagyon érdekes kérdés az, hogy egy Zero Waste mentor, aki mentorálással, egyéni tanácsadással foglalkozik, családokkal, vállalatokkal, hogyan teheti meg azt, hogy a kevesebb fogyasztás gondolatából épít üzletet egy olyan világban, amely szinte mindent termékként próbál eladni?
2: Ez egy nehéz kérdés, és nehéz is megtalálni benne azt az utat, ami gyakorlatilag kielégítő mind a fogyasztók számára, és mind azok számára, akik értékesítenek, vagy akik gyártanak. Nem is mindig sikerült. Voltak olyan felkéréseim, amiket azért utasítottam vissza például, mert kimondottan az lett volna a céljuk, hogy én valamilyen terméket propagáljak, már pedig ezt én nem fogom megtenni. Vannak termékek, amik mellé oda tudok állni.
1: Tehát vállalsz esetleg egy márka együttműködést?
2: Vállalok márka együttműködést abban az esetben, hogy ha az a márka, az olyan termékeket kínál, amik minden szempontból környezettudatossági szempontoknak megfelelnek.
1: Tehát a te értékrendeddel összeegyeztethető.
2: Így van, tehát például mondjuk egy mosólapka mellé biztos, hogy odaállnék, hogyha ilyen van. Mert az minden szempontból
1: számodra
2: belefér. Hiteles számodra. Persze, abból is van sok fajta, sok márka, hogyha ez egy magyar gyártónak a terméke, akkor maximálisan mellé tudok állni. Hogyha mondjuk egy Ázsiából behozott bambuszfogkefe, akkor biztos, hogy nem.
1: Igen, mert hogy ugye azt
2: mert
1: is
2: vannak
1: tudjuk,
2: egyéb
1: hogy
2: tényezők, amik számítanak.
1: Hogyha távolabbról érkezik egy termék, akkor annak másfajta ökológiai lábnyoma van, tehát ezt tegyük gyorsan hozzá.
2: Hát amikor egy feladatot meggondolok, hogy elvégzek-e, vagy elvállalom-e, akkor mindig nagyon sok szempontot szoktam végignézni, hogy mi az, ami az én értékrendembe belefér, és csak olyat vállalok el. Emiatt soktól elestem már egyébként.
1: Viszont fontos az önazonosság.
2: Igen.
1: Téged ugye neveztek többször már influencernek, miközben én úgy tudom, hogy azért ettől a fajta bélyektől igyekszel távol tartani magadat. Miért?
2: Igen, az igazság, hogy most elfogadhatnám, hogy influencernek neveznek, de én azt gondolom, hogy az influencer, mint kifejezés, az jelenleg eléggé pejoratív vált, mert gyakorlatilag influencernek neveznek bárkit, aki egy terméket vagy egy szolgáltatást reklámozza a közösségi média felületein. Én pontosan amiatt, amit az előbb elmondtam...
1: És kettőnél több ember követi.
2: És kettőnél több ember, igen, így van. Én meg amit pont az előbb mondtam, hogy én nagyon-nagyon megszűröm azt, hogy mi az, ami mögé be tudok állni, mi az, amit hitelesen át tudok adni. Innentől kezdve én inkább csak ezt a szemléletmódot közvetítő személynek tartom magam, és nem pedig egy olyan influencernek, akire általában az influencer szó hallatán gondolnak az emberek többsége.
1: Igen, és itt az a veszély merül fel, hogy mondjuk együttműködsz egy vállalattal, hogy ne maradjon ez az együttműködés egy egyszeri látványos gesztus, vagy egy kommunikációs kampány.
2: Így van. Hogyha egy kommunikációs kampány, akkor azzal sincsen baj, hogyha látok mögötte olyan tevékenységeket a cégnél, annál vállalatnál, vagy annál gyártónál, ami abba az irányba mutat, hogy igen, ők valóban szeretnének egy környezettudatosabb munkafolyamatot, vagy egy klímabarátabb munkafolyamatot, vagy gyártási folyamatot létrehozni. Volt olyan felkérésem például, és nem is kis helyről, és még csak nem is a profitorientált szekcióból.
1: De jól értem, egy csábító ajánlatnak tűnt.
2: Csábító ajánlatnak tűnt, igen. Azt gondoltam, hogy na, megfogtam az Isten lábát, és akkor így volt egy rossz érzésem, és megkérdeztem, hogy ez az egész egy éves kampány lett volna, hogy ez az egész kampány, ez egyébként arról szól, hogy maga a munkafolyamatokat valóban változtatni fogjuk? Nem, ez csak arról, és teljesen ott megmondták a szemembe, hogy nem, ez csak arról szól, hogy kicsit reklámozzák.
1: Tehát a greenwashing.
2: És akkor ott lett vége a beszélgetésünknek.
1: Tehát akkor volt olyan cég, aki a saját zöld hitelességedet akarta felhasználni üzleti haszonszerzés céljából. Akkor ezek szerint vannak olyan kompromisszumok, amiket biztosan nem kötsz meg.
2: Egész biztos.
1: Amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye ez 10 év alatt épült fel, ez a karrier, amit csinálsz. Mennyit dolgozol most?
2: Sokat, hát olyan. Nincsen olyan, hogy munkaidő, hogy mondjuk 8-tól 4-ig, ilyen nincs. Általában 5:30-kor kelek, elindítom a gyerekeket iskolába, munkába, ki hova megy. Mindig én készítem nekik össze, még a mai napig én készítem össze nekik a 10 óraiukat. És aztán van, hogy amíg még ők készülődnek, addig én már 6 órakor a a számítógép előtt ülök, mert éppen akkor van valamilyen ötletem, amit szeretnék leírni, és akkor abból lehet, hogy egy videó lesz, lehet, hogy egy poszt lesz, lehet, hogy nem lesz belőle semmi sem, de akkor gyorsan leírom. Van, hogy csak 8-9 fele ülök le a géphez, mert addig mással foglalkozok. Most például a két héttel ezelőtt a bejárati ajtót festettem, arra rászentem több napot, mert éppen ahhoz volt hangulatom. A vállalkozói létnek azért van ilyen jellegű előnye, hogy nem vagyok annyira kötve, de rengeteg munka van vele, mert egyébként nem menne. Tehát, hogyha nem dolgozunk benne, akkor nem történik semmilyen eredmény.
1: Egyébként felmerül a kérdés, hogy miért nem elég egyszerűen mondjuk egy listát adni arról, hogy mit, mire kell lecserélni mondjuk, vagy hogy hogyan lehet a változást az eltérő élethelyzetekben és a lehetőségekben igazítani. Lehetne akár ennyire egyszerű is, de mégsem az.
2: Azért nem ilyen egyszerű, mert nagyon-nagyon különbözőek vagyunk egyénileg is, és a háztartások is nagyon-nagyon különbözőek. Ahogy már volt arról szó, hogy különböző élethelyzetek lehetnek, ugye gluténmentességet hoztuk fel példának, innentől kezdve nagyon nehéz egy sablonra ráhúzni mindenkit, hogy akkor csináld ezt, és akkor az úgy jó lesz. Mert egyáltalán nem biztos, hogy az ő élethelyzetében az a valami, az kivitelezhető. És olyankor keressünk más alternatívát, és még az is lehet, hogy arra az egy, mondjuk, hogyha maradunk a hulladéknál, az az egy hulladék, amit szeretnénk lecserélni, arra lehet, hogy nincs is megoldás az ő helyzetében.
1: A fenntarthatóság köré ugye beszéltünk már róla, hogy egy hatalmas piac épült. Hogyan lehet megkülönböztetni a valódi megoldásokat a már általad is említett zöldre festett marketingtől?
2: Én itt nagyon őszintén és szívesen ajánlanám a Tudatos Vásárlók Egyesületét, mert ők nagyon sokat foglalkoznak ezzel, hogy a greenwashing az hogy felismerhető. Vannak tipikus jelei, jelzői.
1: Egy-kettő.
2: Például az, hogyha nagyon olyan színű a termék, vagy mondjuk nagyon zöld, vagy nagyon ilyen natúr, ilyen nagyon bézs, az már ugyanúgy kell, hogy keltsen. Vagy hogyha nagyon sok ilyen ökoszín...
1: Pecsét van rajta, vagy...
2: Az is, például a különböző ugye a hivatalos ökocímkéknek a koppintásai, mindenféle minősítéseknek feltüntetett kamu címkék. Például nem tudom, hogy a legzöldebb termék, és akkor szerkesztenek valamilyen rajzos szerkesztővel egy ilyen kis címkét, és akkor azt rárakják, és aki nem tudja, az
1: felszínesen elhiszi, ránézünk van, a termékre, impulzusvásárlás, ez biztos jó, megvesszük?
2: Így van, az impulzusvásárlás egyébként az egy külön történet, de az az, amit a legjobban meg kéne szüntetni az embereknél. Az volt az egyik legnehezebb dolog mindenhol egyébként, de ami még a greenwashing például, ami nagyon feltűnő tud lenni, hogy nagyon sok ökko szóval szinoním szavakat raknak rá a termékre. Naturál, természetes, bőrbarát, ökko, eko, mindenféle verzióban. Uh-huh. Ezek is nagyon-nagyon gyanúsan már. Igen, ez mindenképpen gyanúra ad okot, és érdemes akkor jobban megnézni, hogy tényleg az-e az a termék, amit gondolunk.
1: És akkor, amiről eddig nem beszéltünk, az összetevőket. Azt a kis címkét hátul nézzük
2: meg
1: alaposan.
2: Igen, az incilista, hát az azért problémás, mert egyrészt utána kell nézni. Nekem egyébként van egy ilyen anyagom, amiben a legfontosabb olyan összetevőket összegyűjtöttem, amiben a problémás anyagokat felsoroltam, de az az igazság, hogyha most belegondolsz, leveszel a polcra egy sampont, mondjuk egy 250 ml sampont, hát ember legyen a tarpán, vagy legalábbis mindenképpen sas szemű, aki el tudja olvasni ott helyben azokat az összetevőket. Én ezzel mindig megküzdöttem, lefotózom, kinagyítom, próbálom értelmezni, és igen, ez nagyon hosszú ideig tart, amíg ezt valaki átlátja, de ha már egyszer megtaláltuk azokat a termékeket, amiről biztosan tudjuk, hogy rendben vannak, akkor utána már az impulzus vásárlást is minimalizálni tudjuk, mert úgy megyek be a boltba, hogy tudom azt, hogy harmadik polc, negyedik sor, ott lesz az a termék, amit én keresek, és tuti, hogy csak azt veszem meg, a többit nem is látom.
1: Mert akkor így nem termelünk felesleges hulladékot, ugye ugyanoda jutunk vissza az impulzus vásárlás kapcsán. Egy rövid szünetet tartunk, majd arról beszélgetünk, hogy bár az egyéni döntések nagyon fontosak, de ugye ennek is van valahol egy határa, és hogy hol van az egyéni cselekvés korlátja határa. Tóth Andi Zero Waste mentorra, hulladékcsökkentési tanácsadóval beszélgetünk majd mindenről itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, four.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladék csökkentési tanácsadó, és hát Andi, felmerült bennem az a kérdés, és azt gondolom, hogy másokban is, hogy nem helyezünk-e túl nagy terhet az egyénre, amikor azt mondjuk neki, hogy mondjuk a vásárlásaival vagy a háztartási döntéseivel ő maga mentse meg a bolygót.
2: Én azt gondolom, hogy az, hogy megmentsük a bolygót, hogyha te szavaiddal éljek, nem csak egyéni felelősség, hanem a gazdasági és a politikai szereplőknek is a felelőssége. Viszont az egyéni felelősség az legalább ugyanúgy 30% egyharmadában ott van, és fontos, mert hogyha az egyén nem tesz semmit, akkor a gazdaság és a politikai szereplők hiába hoznak bármilyen döntést, hiába készülnek különböző jogszabályok, meg különböző rendeletek, hogyha az egyén nem hajlandó, mert nem, akkor ez csak egy olyan kényszerhelyzetet fog okozni, aminek nem lesz igazán jó és hatékony eredménye. Ellenben, hogyha az egyén is belátja azt, hogy neki is igazán van felelősség ebben, egyébként a háztartási hulladékok az összhulladéknak körülbelül a 20%-át teszik ki, tehát igenis százalékban is mérhető, számokban is mérhető az a mérték, amiben az egyénnek felelőssége van a hulladéktermelés terén.
1: És, hogy de azért ott van a gyártói felelősség, ott a kereskedői és a döntéshozói felelősség is.
2: Természetesen az egyik sem működik a másik nélkül. Itt mindegyik szereplőre szükség van ahhoz, hogy valóban tudjuk a globális ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, és egy élhetőbb bolygót hagyni magunk mögött.
1: És egy kicsit ilyen technikai dolgokba is belemenjünk, hogy mit tehet az, aki mondjuk egy olyan településen él, ahol nincs csomagolásmentes bolt, esetleg gyengébb a tömegközlekedés, vagy nem megfelelő a szelektív hulladékgyűjtés, mert még mind a mai napig tudunk ilyeneket.
2: Igen, itt az, amit én a legfontosabbnak tartok, egyrészt, hogy próbáljuk meg megkeresni azokat a nem feltétlenül hulladékcsökkentéssel kapcsolatos lehetőségeket, amik fenntarthatóbbá teszik nem csak a saját életünket, a mikrokörnyezetünket, hanem úgy komplexen hozzájárulunk mondjuk az országnak a fenntarthatóbb életéhez. És itt lehet olyasmire gondolni, hogy mondjuk tömegközlekedést választok, vagy takarékot takarékoskodok a vízzel, takarékoskodok az energiával. Ezek mind-mind olyan területek, ahol akkor is tudunk tenni, hogyha mondjuk nincsen egy csomagolásmentes bolt a közelben. Egyébként nálunk Gödöllőn sincsen csomagolásmentes bolt jelenleg, és mégis meg lehet oldani, de ez csak is úgy, hogy mondjuk havonta egyszer elmegyek a szomszédvárosba, és ott bevásárolok.
1: Tehát tervezés, szervezés, tudatosság.
2: Mindenképpen, és a tudatosság a legfontosabb ebben, és hogyha olyan helyen lakunk, ahol tényleg semmire nincs lehetőség, akkor is van lehetőség, csak nem biztos, hogy a hulladékcsökkentés terén, hanem az egyéb fenntarthatósági feladatok terén.
1: Nem válik-e a fenntartható életmód a jobb anyagi helyzetben lévők kiváltságává? Tehát, hogy drágább-e esetleg környezet tudatosan élni?
2: Nem. Biztos,
1: akkor
2: hogy
1: ez
2: nem.
1: Egy
2: hát eleve, ez egy tévhit, ez maximális egy tévhit. Hát eleve, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk nincsen csomagolásmentes bolt, jó, elfogadom, és akkor rendesen a helyi kisboltban vásárolok, de mondjuk az energiacsökkentéssel hozzájárulok ahhoz, hogy fenntarthatóbb legyen az ország működés, vagy akár mehetünk még nagyobbra is az egész bolygónak a működése, akkor már eleve kevesebb költségem lesz, hiszen az energiával spóroltam.
1: És miért fontosabb mondjuk visszautasítanunk, akár itt az impulzus vásárlás kapcsán is beszéltünk erről, és a fogyasztás csökkentését választanunk annál, mint hogy a megvásárolt termék csomagolását szelektíven gyűjtsük?
2: Azért fontosabb, mert a szelektív hulladékgyűjtés az picit, én már sokszor azt mondom, hogy ez már inkább greenwashing kategória, jelenleg legalábbis Magyarországon, mert hogy a szelektív hulladékgyűjtés az jó és fontos, hiszen az így gyűjtött hulladékokból lesznek majd ipari folyamatok során, ugye azok a másodalapanyagok, amiket új termékgyártásnál fognak felhasználni. Tehát ezzel csökkentjük azoknak az nyersanyagoknak a mennyiségét, ami esetleg továbbra is kizsigerelné a bolygót, azok a nyersanyagok, akár ez lehet állati, akár a fosszilis nyersanyagok, bármilyen nyersanyagra gondolunk, egy újra hasznosított, tehát egy már feldolgozott hulladékból készült másodalapanyag alapú termék, az sokkal környezetbarátabb, viszont abból előbb-utóbb úgyis hulladék lesz. Tehát itt azt a példát szoktam felhozni, hogy mondjuk nagyon lelkiismeretesen a PET-palackot, és akkor ugye újra a PET-palack, PET-palackot bedobjuk a szelektívbe. Így van, innen indultunk. Bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, lelkiismeretesek vagyunk, nagyon odafigyelünk, hogy tényleg bekerüljön a gyűjtőbe. Mi lesz a PET palackkal? Ha minden jól megy, akkor bekerül a feldolgozási folyamatba, csak egy nagyon kis hányada kerül egyébként be, mert nagyon rossz a hatékonyság eleve. De tegyük fel, hogy bekerül. Mi lesz belőle? Lesznek kis műanyag granulátumok, amik másod alapanyagként szolgálnak egy új termékre. Ebből sose lesz újra PET palack, tehát a körforgás már megszakadt. Hanem lesz belőle mondjuk egy polár pulóver, vagy egy mosogatószivacs. Mosogatószivacsot megvesszük a boltba, eleve csomagoltan, azt ugye legyártották, de azt a mosogatószivacsot én elkezdem otthon használni, az szépen így esik darabjaira, szórom tele vele a mikroműanyagokkal a környezetemet, és a végén mi marad? Egy szemét, mert a használt mosogatószivacsot, vagy mondjuk egy használt polár pulóvert, vagy egy használt műszálas ruhadarabot, ami mondjuk rá van írva nagybetűkkel, hogy hú, PET palackból készült, azt utána már nem fogják újra hasznosítani, és szemét lesz belőle, ami kerül a lerakóba, vagy a hulladékgyűjtőbe.
1: Nyilván azt tegyük fontos hozzá, hogy még mindig jobb, hogy oda kerül, mint
2: így
1: hogy
2: van,
1: mondjuk a kommunális
2: van
1: hulladékba,
2: ez biztos,
1: tehát ezt tegyük hozzá.
2: Ez biztos, tehát ezért is van benne a Zero Waste 5 alapszabályában egyikként az újrahasznosítás, mint alapszabály, mert ez nem elhanyagolható, és nagyon fontos, hogy van, csak nem ez az elsődleges. Tehát nem szabad
1: jobb,
2: a sorrendet összecserélni.
1: Vásárolni, és
2: sokkal
1: nem
2: nagyobb hatása van a hulladékcsökkentésben, hogyha kevesebbet vásárolunk, vagy esetleg nem is veszünk meg olyan dolgokat, amire valójában nincs szükségünk.
1: Szakemberként mit látsz? Az elmúlt 10 évben valóban tudatosabbá váltak a magyar háztartások, vagy inkább csak többet beszélünk a fenntarthatóságról?
2: Mindenképpen többet beszélünk róla, főleg az elmúlt években folyamatosan jönnek azok a klímaválságnak a tünetei, amiket saját bőrünkön is már tényleg megtapasztalunk, ugye a hőhullámokra gondolok, az asszályra gondolok, tehát mindenképpen többet beszélünk a környezettudatosságról. Azt, hogy mennyire érinti meg ezeket valóban, vagy ezek a tények az embereket, nagyon nehéz behatárolnom, vagy elképzelnem, mert én azt gondolom, hogy én egy buborékban élek. Olyan buborékban, ahol a velem hasonló gondolkodású emberek élnek. És ez a buborék, ez szép lassan nő. Tehát egyértelműen nő azoknak a száma, akik hasonlóan gondolkodnak, vagy közelít a gondolkodás mondjuk ahhoz, amit én is teszek, de még mindig nagyon kicsi ez a buborék.
1: Tehát még rengeteget kell dolgozni, igen, sok embert meggyőzni erről. Most egy rövid szünet következik, majd még egy negyed óráig Tóth Andi Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó lesz a vendégem, a zene után folytatjuk.

0: Még keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Power-ben Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, aki 2016-ban kezdett bele egy életmódváltásba, eltelt 10 év, megváltozott a piac, megváltozott a közbeszéd, és egyébként a családod, meg bizonyára te magad is nagyon sokat változtál, és ma már talán nem csak azt látod, hogy mi lehetséges, hanem azt is, hogy miben nehéz tartós változást elérni. Ha ma találkoznál azzal a Tóth Andival, aki 2016 elején elolvasta azt a cikket, meg egyébként kiborította a szemetesét, és megnézte, hogy mi van benne, és utána egy drasztikus változást tapasztalt a saját életében, akkor mit mondanál most neki?
2: Ugyanígy csinálnám. Nem változtatnék. Azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon erős és jó irány volt, hogy megnéztem, hogy mi van a szemetesünkben, és elmondtam másoknak is, és sok embernek elmondtam, hogy nézzék meg ők is, hogy mi van a szemetesünkben.
1: Mert hogy mi a jó megoldás? Mivel lehet esetleg így látványosan bemutatni, hogy másképp is lehetne csinálni? Mesélj erről.
2: Azt gondolom, hogy az általánosan megnevezett jó megoldás nincs. Sok jó irány van, amit mindenképpen érdemes valamelyik irányt kiválasztanunk.
1: És de mondjuk az első lépés a szembesülés, nem?
2: Első lépés mindenképpen a szembesülés. Tehát meg kell ismerni egyrészt a szemét típusunkat, a mennyiséget, mi van benne, mit dobunk ki, és aztán meg kell ismerni magunkat. A kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, mert azzal, hogy mi van a szemetesemben, azzal rájövök arra, hogy na hát, hogy milyen rutinokat szoktam én mindennapokban elvégezni.
1: És te is így kiborítottad egy papírra?
2: Pontosan, igen, és nem csak én, hanem ahol családoknál, ahol voltam, óvodákban, iskolákban, ahol voltam, mindenhol megtettük ezt, és kiborítottuk a szemetest, mert abból látszott igazán, hogy hát igen, minden nap megiszok egy energiaitalt például. És szükségem van rá? Hát tulajdonképpen nincs, csak megszoktam. Tehát ezek azok az apró rutinok, amik befolyásolják nagyon erősen az életmódunkat, a mindennapjainkat, és innentől kezdve hatással vannak a hulladéktermelésünkre.
1: Volt olyan időszak, amikor picit ugye elfáradtál, vagy mondjuk elveszítetted esetleg a hitedet abban, hogy ezt tényleg érdemes csinálni?
2: Persze, nagyon sokszor. Az egyik ilyen időszak volt, amilyen nagyon megmaradt bennem, az a pandémia időszaka, amikor azt gondoltam, hogy nincs is erre az embereknek szüksége, mert el van foglalva mindenki a pandémiával. Volt bennem egy olyan remény azért, hogy hát ha most ez egy olyan pofon a társadalomnak,
1: az emberiségnek.
2: Amire azt mondják, hogy na akkor változtatnunk kell, de nem, tehát ugyanoda vissza, sőt még talán rosszabb is lett utána, mint előtte volt, mert mindenki csak ezzel foglalkozott, és azt kell mondjam, hogy a cégek is, akikkel előtte kapcsolatban voltam, ugyanúgy eltűntek, tehát ugyanúgy nem, és az volt az érzésem, hogy ez azért történt, mert ez nem egy fontos dolog, és az olyan rosszul esett, hogy nem azért, hogy most éppen nem kerestem belőle, ez fel sem merült bennem, hanem inkább az, hogy erre nincs szükség. Ez volt az egyik ilyen.
1: És akkor ez azért szépen lassan elkezdett visszaépülni?
2: Igen, mert hát azért rájöttem arra, hogy pontosabban nem is rájöttem, hanem rá kellett, hogy jöjjek arra a megkeresésekből, hogy de hát itt vagyunk, kellünk, hogy elmondd az embereknek, tehát azért ez visszaépült természetesen, csak akkor volt egy olyan nagyon rossz érzésem, hogy nem számít, hogy mit csinálunk, mert nem érdekli az embereket, tehát ez így volt, úgyhogy ez nehéz így.
1: Tehát ez az út megélni. Nem mindig volt könnyű.
2: Nem, egyáltalán nem, mindig vannak mélypontok, amikor azt mondom, hogy hát ez nincs értelme.
1: És mi lendít tovább?
2: Nem tudom. Talán az, hogy én nekem ez már annyira alap, hogy így élek, hogy óhatatlanul is, hogyha bárkivel találkozok, akkor szóba kerül az, hogy én nem iszok PET palackot, vagy hát kérsz-e valamit inni, és akkor csapvizet, és hát hogy csapvizet, és akkor elkezdődnek ezek a beszélgetések, és ilyenkor mindig rájövök, hogy nagyon sokan vannak, akik nem is tudják, hogy így lehet.
1: Tehát még egy csomó szemet fel lehet nyitni, ezt érzed,
2: van,
1: és akkor van, újra belelendülsz.
2: És nem azt érzem, hogy milyen sok ember nem tudja, hogy hogyan éljen környezettudatosan, hanem nagyon sokan vannak, akik nyitottak lennének rá, és keresnék a módot, csak nem tudják a hogyant.
1: És mit adott neked ez az életforma a hulladékcsökkentésen túl? És esetleg mit vett el?
2: Nagyon-nagyon sokat abból a szempontból, hogy minden szempontból, tehát az élet minden területén próbálok nagyon mértékletes és környezettudatos lenni. Persze van, ami nem úgy működik, ahogy szeretném, mint például a körmöm, vagy ahogy eredetileg elképzeltem, de az, hogy az autóm mondjuk 7 éves, ha jól emlékszem, és van benne 30 ezer kilométer, és így megkérdezték, hogy valamit tekertünk-e rajta a szervizbe, vagy valamit csináltunk vele, és nem, mert egyszerűen nem használom.
1: Tehát nem használod annyit,
2: nem
1: ha
2: használom,
1: lehet, akkor
2: akkor, ha lehet, akkor tömegközlekedek, a helyben, a városban biciklizni nagyon szeretek, a vizet gyűjtjük, esőkertünk van, komposztánk, tehát egy csomó olyan dolog van, ami viszont nagyon jó érzés csinálni, és ezt szeretem.
1: Megváltozott eközben az, hogy mit tekintesz sikernek?
2: Igen, igen, hogyha csak a saját magánéletemre gondolok, mi éltünk úgy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor én is nagyon jó jövedelemmel tudtam dolgozni a férjem is, és gyakorlatilag bármit megtehettünk, amit csak akartunk, tehát tényleg. És aztán jött egy munkai válság, amikor minden összeomlott, és akkor kattant az első a fejemben, hogy ez így nem jó, tehát hogy nem jó, amit csináltunk, az nagyon nem jó, amit csináltunk. És akkor jött a következő, amikor hogy tudom máshogy csinálni, uh-huh. És akkor jött a zero waste. Tehát a mértékletesség az nagyon-nagyon erősen beépült a gondolkodásmódunkba.
1: És hogy a kis siker is siker? Valahogy ezt veszem ki a szavaidból. Minden kis siker siker?
2: Minden siker siker, és nem feltétlenül az a siker, hogy most meg tudok venni egy újabb cipőt. Hanem például az a siker, hogy nem veszem meg azt a cipőt. Uh-huh. Mert milyen jó, meg tudom állni, hogy ne vegyem meg, mert tulajdonképpen van otthon még, és akkor miért vegyem meg, és ez siker. Én ezt sikernek érzem.
1: És mi volt az elmúlt 10 évednek mondjuk a legnagyobb személyes eredménye, ha így visszatekintesz?
2: Hogyha konkrétan tárgyasítva nézzük az életünket, akkor az amennyi szemetet meg tudtam menteni. Tehát amennyit nem dobtam ki, uh-huh. Hogy ugye a heti egy kukától, vagy heti egy szemétgyűjtőtől eljutottunk oda, hogy évi egy. Hát ez egy hatalmas nagy ugrás volt.
1: Ugrás, igen.
2: És persze nem mindig van így, nem minden év sikerül így, de az átlag az ilyen.
1: Van még olyan szakmai álmod vagy célod, amelyet eddig még nem valósítottál meg?
2: Inkább csak a vállalkozásomban a finomítás szót használnám, mert szeretném egy kicsit abba az irányba elvinni, hogy nem szigorúan a hulladékcsökkentés legyen a fókuszban, és nem is feltétlenül a környezettudatosság, az mindig minden szempontból, akármit is csinálok, az egy alap lesz, tehát arra épül mindig minden, hanem próbálnám picit belassítani az embereket, és az a kicsit nyugodtabb, lassabb életmód felé vinni, mindezt úgy, hogy természetesen környezettudatos alapokra helyezzük, és a zero waste az egy központi eleme.
1: És hát sok mindenről beszélgettünk ma, de hogyha egyetlen gondolatot adhatnál tovább azoknak, akik szeretnének fenntarthatóbban élni, de úgy érzik, hogy képtelenek mindent jól csinálni, akkor mi lenne az?
2: Nekem már a könyvem megjelenésekor is ez volt a mottom, és ezt a mai napig nagyon szívesen használom, és nagyon-nagyon önazonosnak érzem azt, hogy hiszem, hogy minden lépés számít, és ezt meg is kell ragadni, ezeket az apró lépéseket.
1: Érdekes, mert pont az a kérdés merült fel bennem, hogy van-e még ereje a személyes jó példának?
2: Van. Mit látsz? Biztos, hogy van. Ha más, nem a gyerekeim felé. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és remélem, hogy sokaknak elindítottunk egy pici gondolatot
2: köszönöm,
1: a fejében, hogy lehet ezt másképp. Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a Háztartásom Hulladék Nélkül Közösség alapítója volt ma a Woman Power vendége. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul létszik!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, ballerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és az Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset történt az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a belső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Tart a műszaki mentés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Lassú a haladása a Közraktár utcában a Petőfi híd felé, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, az Adrási úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér közelében, a Tököli úton befelé a Baross térnél és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botont, PKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Drágulnak a dohánytermékek a jövedéki adó emelése miatt.
5: NATO gépek lőttek le egy drónt Litvániában. Szépen süthet holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől, ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízeltámogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő. Sőt, bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetőleg nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
5: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
14: A műsor támogatója az Opel Frontera.
15: Jó estét kívánok, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat, és hogy a múlt heti olvasás napjához egy picit még kapcsolódjunk, egy röpke kis idézettel kezdeném a mai műsort, mert hogy vége van a nyárnak, hű ősszelek járnak. És az, hogy ősz van, az azt hiszem, hogy kicsit olyan borúsá tesz az életünket, de aki még attól függetlenül, hogy ősz van, attól függetlenül nagyon sokan használnak lakóautót, és talán most van itt az egyik főszezonja annak, hogy lakóautóval járhassuk a világot. Úgyhogy ma olyan vendégeket hívtunk, akik nagyon büfék abban, hogy hogyan is kell egy lakóautót megépíteni. Egyébként köszöntöm a stúdióban állandó munkatársaimat, Szabó Bencét, aki a gépjármű ipari szakértőnk. Jobbágy Robi, aki ma már tud olyan zenéket keverni, amelyek abszolút köszönnek a mobilitáshoz. És aztán a zene és a reklám után majd bemutatjuk vendégeinket is, akiknek az a szakmája, hogy hogyan lehet bármiből lakóautót építeni, vagy közel bármiből. Úgyhogy zene.

0: Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Ismételten köszönjük a hallgatóinkat, köszöntöm a stúdióban Jobbágy Robit, köszöntöm Szabó Bencét, aki állandó autógyi szakértőnk.
2: Sziasztok.
1: És köszöntöm vendégeinket, akiknek az a szakmája, hogy kvázi bármiből építsenek lakóautót, persze nyilván aminek kereke van és alkalmas rá, Huszár Rihárdot és Kumi Zsófit köszöntjük a stúdióban, akik lakóautóépítők, vagy nem tudom, hogy jól apostrofálom-e azt, amit ti csináltok.
2: A Concrude Campers alapítói, tulajdonosai, vagy mi a megfelelő?
3: Igen.
2: Hogyan hivatkozol magadra?
3: Alapítója és tulajdonosa, minden stimmel, igen, sziasztok, köszönjük a meghívást. Sziasztok.
1: Együtt? Tehát, hogy ti ketten vagytok ebben a...
3: Igen, igen, Zsófi csinálja a háttérmunkát, a social médiás részt, meg a videókat, ami az én abszolút alkalmatlan lennék egyedül.
2: És de várjál, nem te szerepelsz benne?
3: Hát én szerepelek rajta.
2: De mert azt mondod, hogy izgulsz a rádió előtt is, most egy kis fun fact.
3: Hát igen, hát ez még most is
2: és
3: így
2: tettem
3: van.
2: Tettem fel neked a kérdés, hát ti csináltok YouTube videókat, akkor miért izgulsz? Mert hogy egyébként streamen lehet majd visszanézni. Jó hát kis ez... kivágatokat ebből az adásból.
3: Igen, igen. Az mindig más, amikor a műhelyben egy egyszerű utasításra én megcsinálom, amit kell, de nyilvánvalóan amúgy igen, a Zsófi a háttérmunka, és én pedig a gyakorlati részt csinálom
4: ebben az egészben. Otthoni szerep,
1: kvázi. Ügyestük. Szóval, hogy én úgy konferáltalak fel benneteket, hogy bármiből lehet lakóautót építeni. Bármiből lehet lakóautót építeni?
3: Bármiből lehet lakóautót, aminek négy, hát nem csak négy kereke van, mert egyébként egy három kerekű Piaggio-ból is szerettünk volna már lakóautót építeni, csak az más irányba ment.
2: Csak legyen kereke.
3: Legyen
2: tankból
3: kereke.
2: Tankból például nem lehet?
3: De, hát hogyha valaki egy ilyen Volvo Laplandert mondjuk láncos kerékkel hozná hozzánk, nagyon szívesen abból is építenénk, bármiből.
2: Még élveznéd is.
3: Hát sőt.
2: Micsoda kuriózum lenne.
3: Igen, igen, abszolút. Úgyhogy szerintem ennek így semmi nem tud így határt szabni a lakóautóépítésben. Nem gondolnám, hogy lenne olyan, amire azt mondanánk. Semmi se hasonló emberkék, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy akkor ezt így nem tudjuk megcsinálni, mert minél izgalmasabb, minél több kihívás van benne, mi annál jobban szeretjük.
1: Mert hogy én lakóautó felhasználó vagyok, több kontinensen használtam már lakóautót Új-Zélandtól Afrikáig, de még sose jutott a szembe, hogy építsek egyet. Tehát mindig az volt a metódusa, hogy kinéztem magamnak egy márka név említése nélkül, mondjuk azt egy multinacionális cégnek a termékét, megnéztem, hogy milyen kényelmi szolgáltatásai vannak, és kibéreltem. Gondolkodtam

0: Amazon, hogy veszek egyet, de aztán...
1: Új-Zélandon?
0: Nem, ott nem gondolkodtam. Itthon, mert hogy Európában is használtam, de egy matematikai művelet olyannyira megrémített ennek a megtérülésében, hogy aztán úgy gondoltam, hogy mégsem veszek egyet. De az sose jutott eszembe, hogy építsek. Hogy ez hogy jött? Tehát, hogy miből van ez a gondolat, hogy ez...
2: Hát az alap tézis az ott volt, amikor volt egy céges transzporterem, az egyik cégemben volt egy transzporter, egy T4, ami egyébként a mai napig megvan, ez a transzporter.
0: De jó is ez.
2: És volt egy gondolat, hogy akkor azzal most el fogunk menni nyaralni. És akkor hát az igazából egy ilyen kertépítő cég volt, tehát a transzporternek köze nem volt még a lakóautózáshoz. Az utánfutót húzta meg, a ások voltak benne hátul.
1: Egy habszivas matrac és készen van, nem?
2: Hát igen.
1: Ez lehet, volt a béta verzió.
3: És
1: volt
3: akkor most nem lennénk itt. Hogyha ez lett volna a megoldás?
2: Lehetett volna ez is, de nem az. Igazából egy ilyen, hát egy hét alatt körülbelül egy ilyen egész hangulatos, otthonos, igazából majdnem minden földi jóval felszerelt lakóautót tudtunk csinálni.
0: Mi volt benne? Mert hogy nekem vannak percepció, hogy minek kell lenni egy lakóautóban, legyen benne áram, fűtés, hűtés, valamennyi víz, meg 220-as csatlakozó.
2: Ez tökéletesen ez a során, tehát így minden stimmelt. Volt benne hideg-meleg víz, volt benne inverter.
0: Egy hét alatt?
2: Persze, hát ugye azért a...
0: Fiam, nekem van egy terrorotom, akkor átvinném.
2: Bármikor hozhatod.
1: Bármikor jól lehet.
2: Egyébként meglepő, hogy mennyi cég foglalkozik lakóautó kiegészítőkkel. Tehát az egészen márkásoktól a kevésbé márkásig átfüggő, de gyakorlatilag azt mondom, hogy ilyen leülsz este a gép elé, és berendeled a gépészetet, úgy mindentől, ától az ég, csatlakozókig, mindenig. Volt benne hideg-meleg víz, inverter, napelem is volt rajta már akkor.
0: Mikor vagyunk?
2: 2017-ben, és akkor ez olyan jól sikerült, hogy én akkor addig még nem voltam benne ebbe a lakóautós témában nagyon, de elmentünk vele egy jó nagy körre, ugye ez az egy hónap, ez úgy véget ért, közben posztolgattunk csoportokba ide-oda-amoda a kocsiról, csak úgy szorgalomból, meg igen, hogy ez jó pofa dolog, és óriási volt a visszajelzés, tehát nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon szerették az autót, tetszett nekik, és akkor ahogy hazaértünk, akkor még azt hiszem, hogy egy vagy két évet használtuk a kocsit, és akkor úgy eladtuk, amit amúgy nagyon megbántunk. És közben már elkezdődött ez a Conclude Campers-es lakóautós dolog, többi autóval, amit így beszereztünk, alapautó, és a sztori lényege, hogy ezt az autót, ezt a transportert sikerült 3 éve visszavásárolni, mert írtunk a tulajdonosoknak, hogy mi szeretnénk ezt a kocsit vissza. Igen, szeretnénk ezt a kocsit vissza, mert ezt nagyon szeretjük, és úgy érezzük, hogy ez kell, hogy itt legyen nálunk.
1: És egyébként a tyúk vagy tojás analógián elindulva, hogy a lakóautó, az agyonreszett akkori transporter hozta magával az utazást, vagy előtte is nagy utazók voltatok, és akkor gondoltatok egyet, hát ne repülővel, meg személyautóval, hanem inkább csinálok magamnak lakókocsit, vagy hogy oké, beütötted a fejed a lakóautózással, amikor kész volt a transporter, de honnan értettél ehhez például, meg hogy mit csináltál előtte, meg hogy jött az egész utazósdi?
2: Hát a famunkákhoz is, meg a kicsit így az autószereléshez is azért értettem előtte, ilyen ács vonalon mozogtam abba az időbe, a kertépítéssel egy síkon, és az autószerelés, meg ez a motorszerelés, ez meg gyerekkoromtól elkísért, tehát így az, hogy mondjuk beépítsek egy vízrendszert, vagy megcsináljak egy 220-as rendszert, az annyira nagy kihívás, azért ezekben a lakóautókban nincs ebből, mert ezt igazán aki, én azt gondolom, hogy hát vagy akkor itt is körbenézve jó, értem, igen, tehát ez most így akkor lehet, hogy hirtelen kijelentés volt, de akinek van erre egy pici affinitás, és aki neki áll már önmagában lakóautót építeni, mert azért nem mindenki áll neki, ott szerintem már amúgy ebből nem feltétlen van olyan óriási probléma, mert kivitelezhető abszolút pár hétköznapi szerszámmal ez az egész művelet. Nyilván el lehet ezt bonyolítani.
0: Én most volt szerencsém egy-két hete egy közepes méretű IKEA bútort összeszerelni, viszonylag precíz rajzok alapján. Borzasztó boldog voltam, mert a végén aztán 8 csavar maradt, ami megmaradt, tudjátok, a végén.
2: Igen, igen.
0: Tehát én ezt egy picit szkeptikusan hallgatom, hogy ez olyan egyszerű dolog lenne, hogy én is meg tudnám csinálni. Valószínűleg nem. Meg nem is tudom, hogy bátorítsunk mindenkit arra, hogy építse magának lakóautót, vagy...
1: Te a workshopokban bátorítod őket, nem?
2: Én a workshopokban olyan szinten, vagy mi olyan szinten bátorítjuk őket, hogy akinek van erre valami alap, meg elő képzettsége, bármilyen munkaterületről, akkor én azt gondolom, hogy tudom azt az ilyen gyakorlati segítséget, meg gyakorlati támogatást adni, amivel ő ezt meg tudja utána csinálni. Aki most valóban egy olyan beállítottságú ember, aki nem szeret bütykölni, nem is tud, meg nem is igazán érdekli, hát őt én sem fogom bátorítani, mert az nyilvánvalóan falakba fog ütközni folyamatosan.
0: Tehát akkor a ti üzleti modelletek az két félén, két dolgon alapszik. Az egyik, hogy megtanítasz engem építeni egy ilyen cuccot, vagy ha én nem akarok, vagy nagyon nem vagyok rá alkalmas, akkor te építesz nekem egyet, elmondom, hogy én hogy szeretném, majd valójában, ahogy beszélgettünk, majd te úgyis megmondod, hogy lesz. Tehát nekem nem nagyon van beleszólásom valójában. Tehát ez a két üzleti modell az, ami mentén ez a vállalkozás...
2: Gyakorlatilag igen, igen. De mondom, a megtanítás azért az olyan szintekről indul, hogy muszáj, hogy valamennyi előképzettsége legyen azért az embernek, vagy ilyen műszaki beállítottsága. Tehát, hogy a nulláról én sem tudom, meg nem is szeretném, mert nem érzem magamban azért annyira az energiát ahhoz, meg úgy talán a türelmet sem, hogy most így tényleg nekiálljak.
1: És egyébként mi a helyzet az utazással, mert az előbb beszéltünk róla, csak nem tértetek ki, hogy merre indultatok például az a lakóautóval, meg hogy előtte is sokat utaztatok-e. Egyébként, hogy egy ilyen tipikus digitális nomádos lakóautós srácok, lányok vagytok, vagy hogyan apostrofálnád ezt? Mert azért ez egy szűk szubkultúra azért itthon. Mindegy, ez túl sok kérdés volt, de haladjunk sorra.
2: Haladunk sorba, és akkor nem marad ki reméljük most semmi.
3: És gyorsan leszögezném, hogy ez a tipikus digitális nomád, szerintem az így biztos, hogy nem vagyunk.
2: Ez nekem is egyértelmű.
1: Biztos voltam egyébként, de hogyha az
3: ember és nem negatívként mondom, csak hogy
0: ez olyan szép kifejezés volt, ez kénytelen voltam mondani a Bence.
1: Igen, sokat
0: igen, senki nem érti. Tehát ennek
2: én fel is húztam a szemöldököm.
1: Zsófi, te se érted?
3: Abszolút, meg valamennyire hozzám még közel áll nyilván, de hogy így magára ez így semmilyen szín alatt nem
2: ja, magára azért, mert magánzódunk egymás között elég sokat, csak ez van, akinek még nagyon furcsa, és mi egyébként így szoktunk beszélgetni elég sokat egymás között.
3: Tehát ott nem, itt még elfér, amúgy nagyjából.
0: Mit jelent ez egyébként, hogy
1: a digitális
0: szubkultúra ebben a környezetben, ez mit?
1: Hát ez azt jelenti, hogy van egy szűk réteg, aki egy hátizsákkal és egy lakóautóval elmegy Új-Zélandra, vagy nem tudom bárhova, és onnan dolgozik.
2: Hát ez így van, de ezek nem mi vagyunk. Ettől függetlenül ezek
3: hát úgy... én most már tudok azért...
2: Igen, én nem. Ez a kultúra egyébként így jelen van az országban, meg amúgy egyre többen kezdik pont ennek a kapcsán fölkapni ezt a lakóautózást.
1: Mert Instagramon borzasztó jól mutat egyébként.
2: Abszolút. Tehát, igen. És pont erről beszélgettünk egyik nap, hogy amit a közösségi médiában lát az ember ilyen lakóautózással kapcsolatban, az egy olyan ilyen sok, meg ilyen marha jó érzést kelt az emberben, hogy szerintem, aki nem akart eddig lakóautózni, de látott egy ilyen posorozatot, nem a miénket, hanem akárkét, annak is megjön a kedve ahhoz, hogy ezt így próbálja ki, mert hogy ez tényleg egyébként egy jó dolog, és én mindenkit támogatok benne, ha nem is építés, de felhasználás szinte mindenképpen.
0: Tök menő, hogy ezt toljátok magát az életérzést, de ez mégiscsak valamiféle autós műsor, tehát az baromi jól lenne, hogy elmondanád, hogy oké, volt egy transzporteretek, mi lett abból? Tehát mi volt benne, mit csináltál vele, milyen eszköz lett belőle? Aztán mi volt a következő?
2: A transporternél még megpróbáltunk egy picit, mivel nem ismertük a lakóautó vizsgáztatásnak, meg ennek az egész dolognak a szabályét, meg műveletét, ezért megpróbáltunk egy picit egyszerűbbek maradni, és ott egy gyár ilyen Volkswagen transporter multivanágy került be hátra, ami ugye az ülések számát így kvázi nem változtatta meg, annak ki van perforálva amúgy az autónak a padlólemezén a hely, tehát nem nagy művelet beszerelni, és akkor ez a multivanágy volt, ami ágyazható volt, de ugye ez ülésként is funkcionált. Ez volt leghátul, volt benne egy konyhai szekcióban, volt hűtő, volt mosogató, sőt a tolóablakon ki lehetett dugni egy ilyen zuhanyrózsát, és akkor kint lehetett vele tusolni meleg vízbe. Egyébként ez a legjobb dolog szerintem a lakóautózásban, hidegbe, kint, meleg vízben tusolni.
0: Ezen vitatkoznék, de mondjuk.
2: Igen.
0: Szerintem ezen...
1: Szerintem azért fordítva, melegbe, hideg vízzel.
0: Szerintem a sok van benne a melegben, meleg vízzel lesz.
1: Ez a harmadik. Vagy a hidegben, hidegben. Igen. Is szívesen vállalom.
2: Hát nyilván mindenkinek a komfortzónája az máshol, meg a komfortérzet az máshol van. Én ezt szeretem. Került bele egy dízelálló fűtés, ugye ez az autónak a saját üzemanyagtankjából kapott megtáplálást, és ez egy ilyen dízel üzemű levegős fűtés volt. Egyébként ezt használjuk, ezt a típust a mai napig az összes autónkban, ez tényleg brutál meleget tud csinálni az autóban, tehát hogy ez ilyen mínusz fokba is képes hasonló drágos időt csinálni bent. le lett szigetelve, kapott padlót, laminátpadlót, faoldal burkolatokat. Tehát, hogy
0: és ezt egy hét alatt, azt mondtad?
2: Hát ezt egy hét alatt, de még ennél extrémebb is volt. Volt egy háromnapos beépítésünk is, igen.
3: Akkor nem jön haza vacsorára.
0: Nekem lehet, hogy a hétvégére kéne nekem egy. És azért azért viccelek.
2: Nem hiszem, azt látom.
0: Én képes vagyok erre, tehát hogy azért is foggatlak, hogy mi az, ami péntek estig el tudnak készülni. Egy Opel 3,5 tonnásban mit tudnánk?
2: Igen, de mondjuk hozzáteszem, hogy ugye, ahogy mondtam, ez egy transporter volt, tehát hogy ezek kisebb méretű autók.
0: Meg akkor ezek egy kisebbet.
2: Jó, meg a háromnapos beépítés is egy transporter méretű másik autó volt. Mm. Tehát, hogy ez egy Mercedes volt, úgyhogy azok úgy be tudtak ennyi idő alatt építődni, de hát mondjuk a háromnaposnál fejlámpát használtam elég sokat, mert ott azért éjszakázás ment keményen. Meg jó elhúzni a határidőig, az magunknak készült ez az autó.
0: Mondom, péntek este van.
2: Nem tudok kibújni, úgy nézem itt.
0: Hogy az állandó nagy dilemmája ennek a lakóautózásnak azért az az, hogy egyre több országban szigorítják azt a metódust, hogy használhatod, hol állhatsz meg, hova tudsz leparkolni. Ugye két irány van, amennyire én látom, van a lakóautó, ami önmagában, mint a csiga, viszi magával a helyzet, és akkor van az a verzió, hogy húzol magad után egy lakó
2: kocsit,
0: amit leraksz, és akkor az autód meg egy teljes értékű jószág. Van a kettő között átjárás? Tehát, hogy ez egy transporter azért buli, azt hiszem, méretéből adod van, mert ezzel be tudsz menni a belvárosba, egy parkolni is tudsz, át tudsz menni vele egy parkolóházba, tehát, hogy hol van ennek az ideális mérete?
2: Ez egyébként pont ahol mondott, tehát, hogy vannak ezek a jóval nagyobb 3,5 tonnás autók, amikből ez az L3A3 méret van, vagy akár még nagyobb annál, amivel ugye se az ilyen igazán vadregényes helyekre, egy tengerpartra, egy tópartra, egy erdőbe fölmenni nem tudsz, nem alkalmas rá, meg vannak ugye a lakókocsis dolgok, hogyha a lakókocsit említetted, ami meg ugye nyilván még kevésbé mobilabb, és akkor a kettő között mindenféleképpen én is ezt a transporter méretet mondanám félútnak. Ez nagyon sok kompromisszummal jár egyébként, mert ez egy kis autó, tehát rövid, keskeny, alacsony, ebben azért úgy meg kell húzni a határokat, hogy mi fér bele, ami belefért, az neked elége, azzal biztos, hogy jól meg leszel, nem lesz kevés, nem lesz hiányod belőle, de mi úgy érezzük, hogy ez nekünk abszolút a méretünk, tehát én ezt támogatom.
1: De bocs, csak még mielőtt elindulnál a lakóautóval, ott van a átalakított egyedi transporter, amikor bemész a műszaki vizsgaállomásra, milyen arcot vágnak ilyenkor egy ilyen egyedileg átépített, átfejlámpázott éjszakák utáni transporterre? Mennyire nehéz egy ilyet lepapírozni és rendszámozni?
2: Egyébként miután kijártuk már ennek az útját, utána már rájöttünk, hogy ez nem annyira lehetetlen küldetés egyáltalán, és azóta tök egyszerűen megy, bármennyire hihetetlennek tűnik. A mérnöki kamarából, a gépelmű mérnöki kamarából mi kerestünk egy mérnököt, aki azt mondta, hogy nem vállalja, így indult az egész, mert ugye nem épít lakóautók, vagy nem foglalkozik lakóautó tervezéssel, de ajánlotta egy úriembert, akivel a mai napig együtt dolgozunk, ő egy ilyen nagyon idős, most már 80 körüli bácsi, viszont tényleg mindent is látott eddig életében, és ő, tehát a legelső lépés az, hogy ő megtervezi az autót. Konzultáltok, átbeszéltek, és ő megtervezi az autót. A terv alapján ti el tudtok kezdeni az építésbe, vagy el tudjátok kezdeni az építést. Ő ezt ugye nyilván végig kíséri, szóval, hogyha valami nem stimmel, amikor megvan az autó, készen van az autó, akkor ő azt befotózza, letervezi, képekkel dokumentálja, minden úgy ment, ahogy kellett, beadja a közlekedési hatóságnak, visszakapsz egy papírt, hogy rendben van, ott a határozat, azzal foglalsz egy időpontot, szigorított műszakire az NK-hoz, beviszed az autót, de egyébként nem vészes. Nem vészes.
1: Bukott meg valaha kocsid?
2: Persze.
1: De, akkor mégiscsak vészes.
2: Hát, de ezt a sima műszakinnel is el tudom mondani.
1: Hát jó, de azért talán egy ilyen szigorított műszakin többet néznek, mint hogy repette a szélvédő és fog-e a fék.
2: Többet, persze, nyilván, tehát itt a beépítés is a villamossági rész, bár ugye
0: érintésvédelmi
2: gáztömörségvizsga, tehát itt azért kellene külön vizsgák pluszban.
0: Azt mondtad az előbb, hogy érzek némi antagonisztikusságot abban, hogy azt mondod, hogy baromi sok kompromisszummal jár egy ilyen lakóautó, és ti mégis ketten itt vagytok egymás mellett, tehát hogy akkor a ti kapcsolatotok ezt túléli, akkor mégse annyira sok kompromisszum vagy tényleg nagyon, mert az a lakóautó típus, amit én használni szoktam, az tényleg négy embernek, nem tudom én, a nagy ágyjal, légkondival, indukciós főzőlappal, mindennel, és akkor egy ilyen transporter meg azért tényleg valóban valószínűleg nagy kompromisszum készséget ígér, vagy kínál, vagy kér, vagy nem is tudom.
2: Egyébként én nem a méretében érzem egymással szemben a kompromisszumot, hanem inkább azzal, hogy össze vagy. Hát lehet, hogy nem értünk ebben egyet.
3: De abszolút egyet.
1: Kételkedő tekintet meg a balodon.
3: Csak az a baj, hogy én ugye már tudom a sztorikat.
2: Nem, én...
3: Igen, érdekesebbnél érdekesebb jut
2: eszembe. Én azt gondolom itt, hogy inkább az a nehéz, amikor össze vagy zárva valakivel a pároddal, mondjuk 0-24-be, tehát optimális esetben azért elmész dolgozni otthon, lemész a műhelybe, elmész vásárolni, nem tudom, de itt ugye mindent együtt csináltok, 0-24-ben együtt vagytok.
0: Ez és a gyártás, vagy az utazás?
2: Nem, ez az utazás része, tehát amikor a kompromisszum kívános részre reagálva.
3: Azért a gyártás is eléggé, tehát hogy eléggé össze van folyva úgy a hétköznapok, úgy a mindennapi ritmus, úgyhogy csiszolódunk folyamatosan.
2: De egyébként volt egy nagyon aranyos pár, akiknek építettünk, ők digitális nomádok, ahogy az előbb is beszéltük, ők pont ez a típus, egy jó nagy L33-as autót, és ők azzal ilyen 2-3 hónapokat voltak úton folyamatosan, és az első ilyen út után jöttek hozzánk ki, talán pont egy workshop volt, és akkor kicsit a végén beszélgettünk velük többet, és akkor a srác kérdezte, hogy...
1: Hogy van egy válaszfalad esetleg a
2: egyébként kocsiba. Mi nagyon sokszor össze szoktunk veszni, amikor lakóautózunk. És akkor, hogy az nem szokott úgy gond lenni, mert ő kicsit úgy rosszul érezte, aztán mondtam, hogy ez a ne izguljon, mert ez ilyen.
0: De egyébként szoktatok összeveszni?
2: Hogyne.
3: Persze.
0: Hogyne. Most kell, hogy egy pici szünetet tartsunk, de aztán ennek a részére még kíváncsi vagyok, hogy
1: az összeveszés részére.
0: Hogy veszünk össze egy lakóautóba? Tehát mit csinálunk akkor?
3: Nagyon sok opciót tudunk sorolni.
0: Jó, kíváncsi vagyunk rá, úgyhogy menjünk zenéjünk, reklámozzunk egy kicsit, és aztán várunk benneteket vissza.
4: Még ne menjetek el! Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: a Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Újra itt veletek, köszöntelek benneteket, akik hallgattok minket ma este is. Vendégünk Huszár Richárd és Kumi Zsófi, akik profi lakóautóépítők, és egyébként számtalan esetben gondolkodtam már azon, hogy olajában nem kéne zene meg reklám szünetet tartani, mert hogy akkor jutnak eszünk a legjobb gondolatok valójában, amit utána nagyon nehéz újra elővenni. Most például azon arról beszélgettünk még a szünet előtt is, meg szünet alatt is, hogy ez a lakóautózás egy borzasztó zárt közösséget alkotó valami, hogy lehet egy lakóautóban összeveszni. Tehát amikor össze vagy zárva, vagy amikor ti ketten össze vagytok zárva, akkor hogy veszekedtek? Hiszen az egy borzasztó pici tér. És hogy akkor mi történik, kiszáll valaki, és akkor elmegy, és
2: gyalog folytatja,
1: anyázik tovább egy kicsit valamelyik sarkon, és akkor visszajön, addigra kipufogja magát, vagy ez hogy van ilyenkor?
3: Igen, ez igazából így mind stimmel, nagyon bevett praktika, hogy így külön válnak útjaink, valaki erre, valaki arra.
2: Az autón belül?
3: Lakóban, valaki pedig kiszáll, nyilván, hogyha rossz idő van, akkor ez egy kicsit kellemetlenebb, vannak, aki a rövidebbet húzza és távozik az autóból, de folyamatos kompromisszumkeresés, meg megcsiszolódás.
1: Meg egymás megismerése, meg önmagad megismerése is, hogy hogyan reagálj.
3: Az utóbbi is, főleg.
1: Hogyan reagálj.
3: Abszolút. Ja,
1: ahogy említettem a műsor elején, én lakóautó felhasználó vagyok, és van egy pár dolog, ami borzasztó módon zavar a lakóautózásban, ami nem tudom, hogy ti tudtok-e választ adni, amikor ti gyártotok egy ilyen jószágot. Az egyik az, hogy mindig zörög benne valami. Ez egy, nem tudom, hogy ez egy olyan sajátosság, amivel senki nem tud semmit kezdeni. Tud vagy nem tud?
4: Szerintem tud. És a műsor előtt erről beszélgettünk kicsit, hogy a gyári lakóautóknál azért nem, az ár nem mindig tükrözi a minőséget sajnos. Sokszor vannak kisporolva anyagok, sokszor van olyan anyaghasználat, ami amúgy nem odaillő, vékonyabból, más kötésben rakva, mint ahogy kellene. Tehát mi tapasztaltuk ezt egyébként, mivel mi is szoktunk bérelni autókat, új autót is, meg használt autót is béreltünk. Béreltünk Európába és Amerikába is többször, és találkoztunk olyan megoldásokkal, aminél így leestünk a székről, hogy ezt így hogy, mert az első úton gyakorlatilag széthullott alattunk a lakóautó, kis túlzással nyilván. Hogyha jól van használva az anyag, odaillő anyagot használsz hozzá, hangja lesz, tehát nem tudsz teljesen csendes hang nélküli lakóautót építeni, az hátul csak egy komplett lakrész, tehát zörögni fog mindenképpen valamennyire. De a gyári lakóautóknál van olyan, amikor azért hozzák az autót hozzánk, egy-két-három éves autót, hogy tudunk-e valamit csinálni ezzel a sok nyikorgással.
1: Zörög, nyeked, nyikog.
4: Hát a gyárinál nem. Tehát ott alapjaiban van hiba,
3: az
4: mondom. Tehát ott nagyon messziről kéne indulni.
2: Hát esetleg egy kibelezést és újraépítést tudsz javasolni, mint általában.
4: Igen, azt a két éve kihozott vagy leasingelt autó tulajdonosa szerintem határozottan örülne egy
3: ilyen. Meg az amerikai körről eszembe is jut, amikor így elképzeled az ilyen gyönyörűbbnél gyönyörűbb nemzeti parkos tájat, sivatag, hegyek, mit tudom én, mi váltakozok percenként, és pont ami a zenei blogban itt benne van, ilyen jó kis klasszikusokkal ott éled a feelinget.
2: Country zenem, igen.
3: De amúgy semmit nem hallasz belőle.
4: Mondjuk igen. Igen.
3: És egy idő után már ki is lövöd a rádiót, vagy bármiféle zenét, mert annyira hangos.
1: Nem csak az a rossz a minősége. Tehát az nekem is akármilyen ilyen lakóautót béreltem, például a zenei rendszere borzasztó volt. Tehát az olyan volt, mint egy ilyen a múlt heti adásunkban, mint amikor egy Warburgba bekapcsoltad a rádiót, és ott a papír membrános tudsz zörgődni.
2: De ez nem körülbelül 30 ezer forinton múlik, hogy egy normális hangrendszer legyen benne?
4: Ugye ezeknek az alapjai még mindig teherautók és teherautók. Ez teherautó, tehát, hogy ezzel ott erre van sajnos igény, vagy kereslet, vagy ez fér bele a büdzsébe. A cégeknek, amire ez az autó alapból épül, nem tehát nem azért választod, mert mondjuk egy jobb minőségű hangrendszer lesz benne. Az már egy jó kérdés, hogy egyébként, aki utána lakóautóépítő cég, felépítménygyártó cég, vagy beépítő cég megveszi, az miért nem cseréli, vagy foglalkozik
2: igen,
4: ezzel a részével?
3: Hát nekünk konkrétan Bluetooth-os csatlakozási opció nem volt, tehát hogy így
4: Egy új autó.
2: De kazettát remélem lehetett belerakni.
4: Hát nem, pedig kazit vittünk, úgyhogy.
1: Ti egy pár vagytok, igen. És hogy ez nyilván itt most volt, eddig azt hallgattuk, hogy egy pasi oldaláról, hogy működik egy ilyen mutatvány, de hogy működik egy nő oldaláról, mert például nekem, ami állandó módon zavar, hogy A, kosz van, B, nem tudok rendet tartani egy ilyen lakóautóban, nem tudom maradni a cipőmet, ha már egyszer bejöttem, akkor saras lesz, ha lerakom kint a cipőmet, akkor hogy jövök be. Tehát, hogy ilyen nagyon, bár én nem vagyok egy nagyon rendszerető ember valójában, sőt, baromi rendetlen vagyok, de hogy egy nő hogy látja ezt a típusú megközelítést a lakóautónak, hogy ott hogy lehet rendet tartani, vagy hogy kell úgy kitalálni egy lakóautót, hogy rend legyen benne?
3: Hát szerintem ez nagyon működik így a felhasználáson, tehát hogyha téged zavar, akkor muszáj.
1: De te mit tudtok hozzátenni? Tehát hogyan tudjátok úgy kitalálni azt a lakóautót? Például mondom, ez a cipő levétel, ez egy klasszikus, hogy esik kint az eső, ha bemész vele, akkor sár lesz, ha kint leveszed, akkor vizes lesz az oknid.
4: Hát szerintem erre a legegyszerűbb, amit én mondtam is neked itt az imént, hogy vagy az előbb még az a szünetben, hogy egyszerűen úgy építed meg az autót, hogy ez praktikus legyen. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de ez a valóság.
1: Tehát ti tudtok olyan megoldásokat javasolni, hogy ne legyen sár bent.
4: A lakóautó építő cégek nyilván figyelnek arra azért, hogy mik az igények és mik a praktikumok. De alapesetben őnekik van mondjuk két vagy három választható verziójuk, és ők azok mentén indulnak el. Azok nem mindig, nem 110%-ig a praktikumról, hanem inkább arról, hogy jön ki az anyag, hogy férnek el, hogy komfortos annak a gépészetnek, hogy az. Nálunk sokkal inkább háttérbe szorul saját autónál is mindig az, hogy a gépészet vagy a mi egymás, aminek a háttérben kell lenni, hogy fér el. Nekünk az a fontos, hogy mi az élettérben, ahol vagyunk non-stop, oda hogy pakolunk, mit pakolunk, miért pakolunk, mit teszünk, tehát minden kéznél legyen, minden ott legyen, ahol lennie kell. És ezt nem tudják szerintem a mai napig egyébként jól megcsinálni ezek a nagy gyártók sajnos. Amellett, hogy a design, az mondjuk nyilván ízlés kérdése, de sok ember, amit így hallok, sok visszajelzés felhasználó szerint is azért egy kicsit még mindig visszamaradt a gyári autóknak a dizájnja, tehát hogy nagyon egysíkú az egész.
1: Jó, azért foglalkozom, mert ugye péntekig kell, hogy elvállítsuk az enyémet.
4: Hát, én itt a szünetben már megrendeltem a gépészetet hozzá, úgyhogy meg lesz péntekig.
1: Csak kérdezem, hogy ez hogy van, mert hogy egyébként meg van egy csomó hasznos funkció ezekben. Persze. Hogyan lehet megoldani azt ezekben az autókban, hogy az élettér, ami nappal az élettered, az éjszakára meg egy nyugvó helyed legyen?
4: Hát ez a kisebb autóknál nyilván egy ilyen kanapés verzió működhet, csak mert ott nem tudsz külön egy nappalit, meg külön egy hálószobát, vagy hálófülkét kialakítani. A nagyobb autóknál viszont ugye ez tud akár külön hálószobaként is funkcionálni, tehát hogy egy külön hálószobát építesz, és akkor van egy nappalit, egy étkezővel, mert azok általában azért mindig együtt szoktak járni kézenfogva az asztal miatt. Azt nem tudsz sajnos annyi féle fajtát belerakni, nincs annyira sok helyed, de nekünk mondjuk az a méret, ami ilyen nagyon külön hálószobás, nagyon elbarangolsz az autóba és elveszted a másikat, az egyáltalán nem is jön sajnos át. Mi béreltünk ilyen autókat, és az egyik ilyen amerikai autónk az akkora volt, hogy még a, nem tudom, második hét végén is így néztük, hogy azt a szekrényt még kisanyítottuk. Abban a részben
3: meg
4: nem
3: kellett senkinek kiszállni, hogyha összevesztünk.
4: Ja, igen.
3: Egyik a hálószobában, a másik az anyós, igen. És olyan táv volt közöttünk, hogy így kellemes.
2: Felsorolta egy csomó szobát, de a fürdőszobát nem említetted, és én visszatérnék még a női nézőpontra egy picit, hogy nyilván férfiaknak is fontos, de a nőknek talán annál is fontosabb, hogyan éled meg a olykor korlátozott higiéniai körülményeket.
1: Vagy korlátozottak?
2: Ha vannak egyáltalán.
1: Vagy korlátozottak a higiéniai körülmények?
3: Szerintem amúgy mi így figyelünk rá, hogy ne legyen korlátozott. Nyilván valamilyen szinten rugalmasnak is kell lenni, de én is nagy híve vagyok a kint zuhanyozásnak.
2: Nyilván
3: bárhol,
2: most az egy, úgyhogy, az egy mentőv azért.
1: De igen, de ez nagy mázli,
2: ha nincs, mondjuk tegyük fel.
3: Nem mentővnek használjuk.
4: De nem,
3: olyan... És így pancsolunk egyet, olyan, tehát az egy jó program. A Montserrat hegység volt például, amit meg akartunk mindenképp nézni Spanyolországban, és csattak, szanaszét izzadtuk már magunkat kb. 2 perccel a reggeli tusolás után, hogy ugye a spanyol nyári időben, amúgy nem is biztos, hogy nyár volt, de kegyetlen
1: érzés
3: volt.
1: Nyár volt.
3: Igen, érzésre igen. Biztos, hogy nyár volt, és akkor, hogy nézzünk föl, de hogy milyen szép a kilátás, ugye nyilván lentről, hogy amikor még ugye nem fönt vagy, és akkor hát azért itt kár lenne kihagyni azt a tusolást, úgyhogy ott is szépen leparkoltunk, le a textil és mentünk hátra.
1: Jó,
3: nagyon jó volt, igen. Ugye úgyhogy naponta mondtad, többször is be.
1: Ugye azt mondtad, hogy egy ilyen transporter volt az első.
4: Így van.
1: Mi a következő lépcsőfok egy ilyen karrierben, vagy ilyen életmodellben? Tehát építettetek egy transportert, mi a következő?
3: Amúgy ez egy nagyon szép ív lesz.
1: És mi az, ami a legszebb ebben? Tehát, hogy hova jutunk a transportertől?
4: Hát a hova jutunkat még nem tudom megmondani, folyamatban van az ügy, de egyébként mi határozottan a régebbi típusok felé húzunk el. Tehát a Transporter után azért volt nagyon sok ilyen szokásos, legismertebb lakóautó márka alapautóból, a 3S felesből tömérdek mennyiségű, amit építettünk, azok tök jó pofák voltak, azokban így visszatérve a tusolásra, meg a WC-re, azokban egyébként teljes értékű zuhanyzót lehet építeni kazettás WC-vel, tehát hogy gyakorlatilag az, én majdnem azt mondom, hogy a zuhany mérete az nagyobb volt, emlékeim szerint például ennél az autónál, amit most kimondottan így említenék, mint ez a szokásos 70x70-es tusolótálca, amit otthonra veszel, tehát hogy itt nagyobb tusolód volt ebben az autóban. De igen, utána jöttek egyébként régebbi típusok megint. Mint például MB100-as Mercedesek. Annál volt egy olyan vonulat, hogy egy időben mindenki szeretett volna építeni, de megijedt az áraktól, hogy nem fog beleférni, nagyon sok pénz kell rá, nem tudják megcsinálni. És meg akartam mutatni, vagy szerettük volna megmutatni azt, hogy ez nem igaz. És akkor...
3: A T5-ösök maradtak amúgy ki, hogy nekem tényleg. Ez volt ugye az ív, hogy akkor T4, modernebb, volt, T5, EGR, stb.
4: Akkor ide csak annyit visszacsatolok, igen, hogy volt összkerek és ilyen Formotion T5-ös Transporterből, magas hosszúból nekünk egy jó pár, azokat imádtuk, az egy zseniális autó egyébként. A összkerékhajtása is nagyon-nagyon jó, mi ki is emeltük, snorkel volt rajta, tényleg jó lett, terepgumi volt rajta, ilyen all-terrain gumi. Az szerintem az úgy eladta magát a kocsi, végül egy olasz...
3: Insta-kompatibilis. Hogy modern is, meg hogy nagyon...
4: És az egy mentőautó volt, hozzá kell tenni, hogy az egy osztrák mentőautó volt eredetileg, ez a magas hosszú Formotion Transporter, Ausztriából vettük, és annyira tetszett egy olasz kereskedőnek, hogy ő meg is vásárolta.
3: Hát utólag derült ki, hogy kereskedő.
4: Hát mikor leszállítottuk neki az autót, derült ki, hogy ő egyébként autókereskedő, de...
1: Jó áron eladja, igen.
4: Igen.
3: Viszont
4: utána nagyon tetszett neki a projekt, és kitalálta, hogy akkor ő megveszi az olasz mentőautókat kint, ugyanezt a Formotion összkerekes transportet, én hozzam haza, építsük meg, vizsgáztassuk le, és vigyük ki készként.
2: Ez egy szép evolúciója.
4: Ez egyébként tök jó működött, autónak. És amúgy a mentőautók eszméletlen jó állapotban vannak, tehát nagyon sokan félnek ettől a részétől, hogy mentő.
1: Oké. Mondjam, el is kész lehet a hétvégére egy ilyen?
4: Ez nem. És akkor, na mindegy, igen, és itt tovább fűzve, akkor volt ez a rész az evolúciónak, és akkor utána jöttek az ilyen megrendeléses beépítések, és mi visszatértünk az MB100-as nem fejeztem be, úgy csak annyi volt, hogy meg szeretünk volna mutatni azt, hogy lehet ezeket olcsón is kivitelezni, és akkor a keretünk, azt hiszem, hogy az alapautóra ilyen 300 000 forint körül volt, és én mondtam, de hogy ezt így meghatároztuk, ennél többért nem veszünk autót, és meg szerettem volna.
1: És ha jövő hétvégére kell.
4: Ez azért már azt egy ilyen biztos. Régebbi történés, tehát akkor még nem ezek az árak voltak. És akkor egy nagyon messziről vettünk autót, valahonnan Cserépfalu, vagy nem is tudom, mi volt a neve, Zsákfalu volt.
1: Kérem szépen, én tudom, hogy hol van Cserépfalu.
4: Hát akkor nem is volt olyan messze.
1: Ez ott van Mezőkövesd, től kell elmenni fölfelé, átmenjünk ott egy fürdővároson.
4: Így van, így van.
1: Aminek nem jut eszembe a neve, és Cserépfalu, ez egy zsákfalu, kis hídon kell átmenni.
4: Így van, így van.
2: Mindestekben. Magállándias földrajztudós.
3: Akkor lehet, hogy láttad az autót is, amit akkor megvásároltunk.
4: És karancslapújtőt is tudod, hol van?
1: Azt is tudom, hogy
2: azt még én is tudom, az egyel ismertebb azért.
4: Tényleg?
1: De hogy ez nagyon fontos, hogy én Cserépfalun többször jártam életemben. Csak mondom.
4: Mi egyszer jártunk, és megvásároltuk ezt az autót, amit egy idős bácsi örököse adott el nekünk, és akkor ebből indult el a projekt, hogy akkor mutassuk meg, és na ez az autó volt az, amit 3 nap alatt építettünk, aztán meg így jött a határidő nekünk, hogy na most fogunk elmenni nyaralni, 3 nap alatt meg kell építeni, elhúztuk, de aztán megépült. Ugyanez, mint a transporternél állófűtés, zuhanyzó, hideg-meleg víz, ágy, tehát minden végül is így basicbe benne volt, és ezzel az autóval indultunk el utána Madridba.
3: Pontosan.
4: Mondjuk itt azért voltak műszaki problémák, bőven.
3: De jó, hogy ezt mondod. A női komforttal bejelentkeznék a MB100 toláshoz,
4: ja,
3: MB100-at tolni.
1: Mégpedig azt mutatok megkérdezni, hogy ha én hozok neked egy ilyen, mondjuk egy országot, egy T2-est vagy bármi, akkor, bocsánat, te megmondod nekem azt, hogy fiebből ne építsünk, mert ez olyan rossz állapotban van? Tehát, hogy te azt is meg tudod nekem mondani, hogy ne fogjunk hozzá, mert ennek kiesik alá az alja, vagy...
4: Többször volt erre példa, én mindig szóvá teszem, vagy teszek rá egy javaslatot, hogy kéne, vagy nem kéne, aztán eldönti nyilván a tulajdonos, hogy akkor így ezzel tovább megyünk-e, vagy akkor tényleg vesz egy másikat. Ugye, ha be van építve egy lakóautó, és már látom, hogy például lakatolni kell nem sokára, akkor szerintem az ebből nem egy jó indulás, hogy ezt egy év múlva teljesen nullára kipakolni. Tehát, hogyha csak a lakatolás, ami szemmel látható része nézem, akkor az már ilyen. De műszakileg is nagyon sok olyan visszarettentő, vagy elrettentő dolog van, amire azt mondom, hogy szerintem ez egyszerűen nem éri meg azt, hogy beletegyen X forintot ahhoz, hogy ez lakóautó legyen, inkább vegyen egy olyat, ami nem fogja elvenni a kedvét azzal a lakóautózásnak, hogy mondjuk úton útfélen lerobban az autóval, mert hát ez is benne van sajnos. Tehát ez nem egy ilyen...
2: Itt felsoroltál egy csomó autót, ami volt, meg hát nem is fejezted be, mert nincs vége az evolúciónak, és azt mondtad, hogy még nincsen vége. Mindenkinek vannak álomautói, meg vágyai. A te álom lakóautód micsoda, hogyha van ilyen?
4: Hát, ami abszolút nem praktikus felhasználás szempontjából, de álom lakóautó, az nekem egy Unimog, de az az orrú Unimog, ami a autópályafelügyeletnél van, az egy kicsit buflák orrú.
2: De miért? Miért? Miért nem egy, mit tudom én, 3 millió dolláros ilyen nagy RV, aminek így motorosan kimegy az oldala.
3: Azzal nem fogunk tudni elmenni Kínáig például, azt gyanítom.
1: És azt terv, hogy elmenjetek Kínáig?
4: Nekem, de nekem ez egy ilyen régi vágyam. Semmilyen szinten nincs most itt terítéke jelenleg, de egyszer szeretném, hogyha összejönne ez, hogy
1: eljussunk. Ez menő, én csináltam Moszkva-Pekinget.
4: Tényleg?
1: Meg de Moszkva-Sziám, nem, versenyautó.
4: Versenyautó.
2: Gyorsabb egy picit.
1: Kicsit gyorsabb, de kényelmetlenem. Mert hogy csak még azt szerettem volna megkérdezni ebben az olvasatban, hogy mennyibe kerül egy ilyet megcsinálni. Tehát hogy te azt mondtad, hogy tehát hát. Most tökre van a fejemben egy terv a jövőmmel kapcsolatban, és abban
4: ami hétvégéig szól, tehát hétvégéig.
1: Igen, de mondjuk jövővel kapcsolatban, amiben van helye valamiféle ilyen típusú eszköznek. Uh-huh. Úgyhogy én most hozok neked egy, nem tudom én, egy L2, H2-t, uh-huh. vagy valamilyen, nem tudom, megkérlek, hogy hozz egy ilyen mentőautót uh-huh. nekem Olaszországból. Akkor A, mennyi ideig tart egy ilyet megépíteni, úgyhogy ne, tehát nem kell mondjuk a hétvégére, uh-huh. és hogy körülbelül mennyibe kerülhet egy ilyet meg. Tehát hol van az a határ, hogy ne menjek be a boltba, és ne vegyek meg egy 10 éves detlepszet, uh-huh. mondjuk 15 millió vagy 18 millió forintért, valószínűleg tudok venni egy olyan ready-made, vagy ilyen kész uh-huh. lakóautót, amiről hogy tudom, hogy kb. Ez a baj, az uh-huh. a baj, tehát hogy hol van ez a...
4: Hát itt óriási a szórás a gépészet miatt. A gépészet tudja elvinni
1: ez
4: a sót.
1: Ez egy korrekt cucc, tehát fűt.
4: Hát igen, tehát mindegyik fűt, de itt nyilván minőségre meg márkára gondolok, hogy az a nagy szórás, de ha így általánosítanom kell, akkor egy ilyen, ez az L2 H2-es méretben, mondjuk a...
1: Ugye a hallgatók ezt nem is, hogy tudják, de az L2 H2 az mondjuk egy közepes méretű Ducato.
4: Így van.
1: Vagy igen. Egy tranzit, vagy nem
2: a
1: tudom
2: én. A hosszára és a magasságára.
4: És egyébként itt a Ducato az azért szempont, mert ugye mindenki ezt a Ducato Boxer Jumperes triót látja, és ez nem véletlen, mert ugye ez egy olyan méretű furgon, amiben keresztbe el tudsz feküdni hátul. Tehát ez azért indult el a lakóautózásnál ilyen óriási kirobbanó erővel, hogy mindenki ebből épít, mert ez az egyetlen méret, amiben hátul keresztbe annyi helyed van, hogy tudsz egy keresztbe ágyat készíteni magadnak. Ez az egyetlen, és ez egyébként nagyjából...
2: És nem magzatpózban.
4: És nem magzatpózban, igen. És ez egyébként nagyjából szerintem ki is merítette mondjuk így a pozitívumokat, mert én mondjuk így minőségre azokat azért úgy nem feltétlen preferálom, tehát vannak azért olyan jobb minőségű autók, amik így alapautónak jobbak lennek. De visszatérve a kérdésedhez, ezt a méretet, ezt a középhosszú, középmagas méretet, én azt gondolom, hogy egy ilyen teljesen akár off-gridre épített, tehát hogy nem kempingbe használatos, hanem kempingen kívül vadkempinges.
2: A számot, ha
4: önellátásra alkalmas.
2: Hallani, mennyi az annyi?
4: Autó, az mondjuk egy ilyen 7-8 millió forint, de abban már úgy minden is benne volt. Plusz az autó nyilván, de hát az autó meg olyan, amilyet veszel, tehát az lehet egy 4-5 milliós autó is, vagy lehet egy új autó is 8-10 millióért, tehát innen indulunk. Egyébként a gépészet, ez ugyanaz ebbe az árba például, mint a gyári lakóautóba, amit a boltban vennél, meg pontosan ugyanazok az eszközök, meg gépek lennének benne. Úgyhogy én ezért szoktam mondani, hogy alapesetben nem jössz ki drágábbra, hogyha te nekiállsz otthon megcsinálni magadnak, még akkor sem jössz ki drágábban, hogyha van egy asztalos, aki az egész bútorzat részét megcsinálja, még akkor is olcsóbbra fogsz kijönni, és akkor tényleg teljesen rád van szabva az egész.
2: Vannak ilyen kuriózum lakóautók egyébként, mármint amik eleve lakóautónak készültek, nem átépítések. Például, hogyha én a Breaking Badből szeretném azt a Fleetwood talán,
4: igen, annak azt az Arminak
2: a neve, akkor azt hogy tudom megszerezni?
4: Hát ez szóval, egy jó kérdés, szólj, hogyha ezen a témán vagyunk, és akkor együtt valahogy megszerezzük, erre én is.
2: Akkor a hype lett, hogy ez lehetetlen?
4: Nem, abszolút. Hát kint egyébként mi nézegettük ezeket az autókat, mert volt egy ilyen gyenge próbálkozásunk, hogy Kanadába veszünk egy lakóautót magunknak, és akkor mi majd csak úgy járunk ki, idézőjelben csak, mert hát kijárni is azért nem két perc, meg két forint, hogy akkor kimegyünk, ott vár minket az autó, beülünk, és akkor tudunk lakózni.
1: Az jó, az egy nagyon jó hely arra.
4: Igen, ez tök jó, elindult ez a projekt, aztán hamar be is fulladt, nagyjából a harmadik vagy negyedik napon már kiválasztottunk így több autót, amit megnéztünk, és akkor már le volt igazából így kb. Minden zsírozva, hogy a postafiókot nyitunk, oda jönnek a papírok a kocsihoz, minden rendben, minden működött is egészen a biztosításig, hogy hát a biztosítás
1: ahol nem... Ahol megcsúsztatok vele.
4: Mert azt nem tudtuk megkötni a magyar jogosítványra, sehogy sem. Tehát a magyar jogosítványjal nem fogadták el a biztosítást az autóra. És arra meg most nem.
3: Annyira csűrni, csavarni kellett volna.
4: Már nagyon.
3: Már még napot erre.
1: Most kezdtünk el jó helyekre jönni a sztoriban.
2: Igen, és lassan az adásnak az vége van sajnos.
1: De hogy ti ebből megéltek? Szóval, hogy abból, hogy nektek vannak álmaitok, hogy transportertből lakóautót építettek, meg Amerikába elmentek. Mondjuk, ha vannak tehetősebb klasszfej szüleitek, vagy nem tudom, akkor ez rendben van, de hát valahol élni kell. Ebből megéltek? Vagy tök más csináltok?
4: Mi nem ebből élünk meg, tehát nekünk van egy ilyen kis cég, amiben ez is benne van, de nekünk nem ez a fő.
2: Mi van még benne?
4: Nemzetközi áruszállítás, social médiás vonal, tehát hogy nekünk így elégták, földmunkagépes vonal, úgy van benne minden is, amivel így foglalkozunk.
3: Ja, építettünk egy foodtruckot is.
4: Igen, az első foodtruck.
2: Mert hogy lakóautónak indult? Azt nem mond.
4: Nem, ez úgy volt egyébként azért, hogy megvásároltam. Betározok mindig alapautókkal, amik szimpatikusak a piacon, azokat le kell tárolni, biztos, ami biztos. És az a Piaggio volt az egyik, amit letároltam, aztán álltott egész sokáig a kertben, ez egyébként azért izgalmas csak, mert ez egy maxi ép Piaggio, ez a leghosszabb Piaggio, ami van, 400 köbcentis dízel ráadásul, háromkerekű, és akkor ebből jött az ihlet, hogy akkor lakóautó, de az olyan kicsit komolytalannak bizonyult, a tartalomgyártáson kívül sokra nem lett volna jó, azért az valójában.
1: Egyébként viccet félretéve, nekem kell gyártanom december 1-ére egy ID Buzzból egy valamit, úgyhogy majd beszéljünk adáson kívül.
4: Jó. Az jó. Tényleg? Egyébként tényleg jó projekt.
1: Hát nem tudom még, én még nem látom ezt ennyire...
2: Kicsit modernabb.
1: Meg kell utána, húznia kell egy valami kis vontatmány, de ott nagyon korlátos felülről ennek a jószágnak a 1300 kilót mondhat fékkel. Tehát van vele probléma, de akkor beszélgessünk erről. És tényleg nagyon sajnálom, hogy lejárt az adási időnk, mert ez menő, és szerintem ti is menők vagytok.
4: Köszönjük szépen.
1: Viccesek vagytok, meg hát szemmel láthatóan értetek ahhoz, amit csináltok, ami egy olyan párosítás, hogy valaki fiatal, vicces, meg még ért ahhoz, amit csinál.
2: Ez ennél jobb kombó nem is kell. Hát és hol tudnak titeket a hallgatók nézni, ha nem volt még elég belőletek?
3: Igen, a Facebook oldalunkon, ugye Konkrút Campers névem, Instagram, YouTube és TikTok is megy, de jelenleg a Facebook a fő
2: csatorna. Akkor mindenhol ott vagytok.
3: Amúgy mindenhol ott vagyunk, igen, de talán az a legaktívabb.
1: Hány ilyen projektetek volt eddig, csak hogy a hallgatóinkat tudjuk orientálni, hogy mekkora gyakorlattal rendelkeztek ebben?
4: Hát ez a 30-35 közé tenném valahova.
1: Jó, nem. Mennyi idő? Ha most tényleg nem hétvégéről beszélünk, mi két hét, vagy három
4: hét? Ez egy három hét körülbelül, de van, még röviden csak van egy ilyen tűzoltóautónk, ami egy összkerék meghajtású 10 tonnás tűzoltó, az mondjuk 3 éve készül, de a saját projekt életmű lesz belőle, úgyhogy nem sietünk vele.
3: Igen, ezt nem eladjuk, hanem múzeumot nyitunk, mert szerint a munkája.
1: Igen, amikor már betűjjük, akkor az egész életeteket
4: belőle. Igen.
1: Hát srácok, ez nagyon klassz volt, nagyon szépen
4: köszönjük.
1: Nagyon élvezetes beszélgetés volt, köszönjük szépen. Köszönjük.
2: Hát lassan a hallgatóktól is búcsúzunk, azt gondolom.
1: Robitól is,
2: hallgatóktól is.
1: Ennek a magyarásnak a
2: zenével és jelenlétével és szakszerű kezeivel emelte az adásfényet.
1: Lencének. És Lacinak
2: is. Mindenkinek. Sziasztok.
1: Sziasztok, köszönjük, hello.
3: Sziasztok.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikusa az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Új tagokat választottak az Alkotmánybíróságba. Jövő hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás. Holnap szépen süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
9: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
8: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Képzeljük el, Liam és Noel Gallagher a 2025-ös Oasis Reunion közepette épp a manchesteri Lidl-ben készülnek újabb testvérháborút kirobbantani arról, hogy Liam vehet-e még egy parkakabátot és csörgődobot, amikor a bolti hangszórókból felcsendül az afro-karibi ritmusokban nyomuló francia ireké formációtól a pötyi-te-pötyi. Liam égtelen haragra gerjed, tudatosul benne, hogy a cím ugyanazt jelenti, mint a Little by Little. Ezek itt tuti az ő 2002-es slágerüket gúnyolják. Üvölti, hogy meg fogja verni a magukat trópusinak képzelő gallokat, és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel ecseteli, mit fog tenni esernyős ananász koktéljukkal. Noel csak a szemét forgatja és elmereng. Ha már a vicces nevű Little by Little kampány valóban egy kisebb vagyont hozott a zenekar konyhájára, akkor talán ebből a dalból kiperelhetne némi jogdíjat.

0: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és a helyetekben egyébként én nem is sűrű hallgatnám. Csók.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Kevesen tudják, hogy a Black Eyed Peas zenekar gerincét alkotó két tag, Willem és Apple the App, az 1988-ban alapított Advent Clan nevű bandában is együtt zenélt. Eazy-E akkor meg is dobta őket egy lemezszerződéssel, amiből azonban semmi nem lett, mert a kiadó nem találta elég trendinek az anyagot az éppen elhatalmasodó gangster hip-hop lázban. A most következő Black Eyed Peas dal a They Don't Want Music James Brown Mind Power című dalának mintáit használja.

Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Ha egy brit énekes gitáros ma éjszakáról dalol és penget, sokunknak Slow Hand úr, azaz Eric Clapton 77-es klasszikusa A Wonderful Tonight ugrik be először. Összesen több mint 180 változata ismert. Tom Misch 26-os Slow Tonight című dala meglehetősen slow handes. A zenész azonban nem is tagadja a Clapton hatást, sőt, rendkívül büszke rá, hogy jóban vannak a legendával. Eric Clapton felkért, hogy vegyek részt a fesztiválján, a Crossroads-on, és rengeteget beszélgettünk, ami számomra már-már bizarr élmény volt. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán tudja, ki vagyok. Hát még arról, hogy a zenémet is szereti. Részletezte a megtisztelő ismertséget Misch. A szerzemény rég várt második szólóalbumát, a Full Circle-t vezette fel. Bemutatkozó lemeze, a Geography, még 2018-ban jelent meg. A kettő között más produkciókban alkotott.

A Beginner nevű német rap együttes egyik tagja, Jan Delay, az anyazenekar pályafutásával párhuzamosan szólóban is nyomja reggis, funkis, diszkós hangzású számokat készítve. A 2006-os Klár a funkis diszkós vonalat erősíti. Ám koránt sem mondhatjuk el a zenészről, hogy minden német diszkó muzsikáért lelkesedik. Amikor kedvenc foci csapata, a Werder Bremen 2019-ben csoportképet készített Dieter Bohlennel, majd a csapat napokkal később lejtmenetbe került, Delay összefüggést vélt felfedezni a Modern Talking egykori tagjával készített fotó és a csapnivaló teljesítmény között. Ő a legrosszabb bátok, aki létezik. Kiválóan mentek a dolgok, aztán egy fénykép Bohlennel, majd hirtelen 8 játékos megsérült és kieső zónába kerültünk, gonoszkodott Delay.

Már sikerei csúcsán is a legendás amerikai énekesnőhöz, Janis Joplinhoz hasonlították Amy Winehouse-t, aki a nagy előtthöz és számos más könnyűzenei előadóhoz, így a Nirvánát alapító Kurt Cobainhez és a Rolling Stones kezdeti lépéseinél jelenlévő Brian Joneshoz hasonlóan 27 évesen távozott az élők sorából. Amy Winehouse rövid földi élete egyáltalán nem volt könnyű. Későbbi zenei sikereit meghatározta nehéz gyerekkora, rosszul alakult magánélete, illetve alkohol és drog problémái. Ezzel együtt munkáját, tehetségét 6 Grammy-díjjal ismerték el. Jellegzetes kontraaltja és a dalaiban több stílust ötvöző egyedi zenei világa azóta is utánozhatatlan. Csak halála után vált széles körben ismerté, hogy a bevételeiből több jótékonysági kezdeményezést is támogatott pénzzel, fellépésekkel, így gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek segített, de részt vett a merrák elleni, illetve a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető kampányokban is. Londonban több szobrot is állítottak tiszteletére, viasz figurája pedig Madame Tussaud panoptikumában látható.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
3: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
4: Zsörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Hát ezt te jobban csinálod.
7: Gyere.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
7: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
6: Még egyszer.
7: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
7: Viszont alig van időnk beszélgetni.
6: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
7: És végre jót dumálunk egymással.
6: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
7: Tévéről.
6: Színházról.
7: Művészetről.
6: Kulturáltan.
7: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
7: Jó, kitaláltuk, nem?
6: De. Még egyszer csináljuk meg.
0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
8: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
9: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
9: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni. One, two, three,
0: ho! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
11: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
12: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Emelik novembertől a cigaretta jövedék kiadóját, római kori pénzekre bukkantak a drávánál, holnapra jó sok napsütés juthat, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedék kiadójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal 9 tartózkodás ellenében szavazták meg. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000 év végéig, tehát összesen 20.000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedék kiadója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
14: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20.000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424.000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyitás szerepelt.
13: Római kori pénzeket találtak a Drávánál. A kaposvári Ripl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A harmadik századból jelentős lelet például Gallienus pénze, amely a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig ismét Andonov Alexi okos utastársunk. Szia!
2: Szia!
1: Ma utazunk mindennel, földön, vízen, levegőben. Föld, igen, leveg. A charterek meg a utazási irodák az meg belesorolható mindegyikben, nem? Mert hogy egyik témánk lesz, most ismét csődök voltak. Ennek egy kicsit a háttere, illetve értetlenkedünk azon, hogy elvileg az uniós szabályok alapján a biztosításnak feleznie kellene a károkat, de egészen kicsi megtérülési arány lesz, most legalábbis úgy néz ki. Ez tehát az egyik témánk. Kicsit átfutjuk, hogy milyen újdonságok vannak, ha egyáltalán vannak az új menetrendekben, amiket meghirdettek a társaságok, rögtön szerintem az elején, és akkor még a Európa egyik legszebb vasútvonalát sikerült végigutaznom, legalábbis a butikönyvek szerint, meg sokan gondolják így, egy csomó újságcikk jelent meg, ez a bizonyos Belgrádból a tengerpartig, a montenegrói tengerpartig bárig tartó vonal, érdekes tapasztalataink vannak onnan is. Ezek a fő témáink, és akkor meglátjuk, hogy mi fér még bele a műsorba. Hogyha az újdonságokat nézzük, akkor nem annyira repülés

0: nagy visszafogást csinál a légitársaság azon az ottani bázisán, tehát még valahol ez is magyarázható, de hogy Göteborg vagy Göteborgnál miért kell térre bezárni, mikor ott nagyon sokan élnek kinn, és elég komoly családlátogató forgalom van mindkét irányba. Ráadásul a Ryanair egyedül maradt, miután a Wizzair bezárt ezt a útvonalat most már néhány évvel ezelőtt, és évről évre meglepetten konstatálom, hogy hát bezárják térre, aztán nyáron visszajön. Most is bezárták térre, és most kiderült, hogy mégse. Visszarakták. Mégis lesz. Úgyhogy noha nem hirdették meg, és úgy tűnt, hogy nem lesz télen, mégis bekerült a menetrendbe, egy hétvégi járatpárral visszahozzák, és el lehet menni ismét Göteborgba télen is, ami egy tök jó hír, úgyhogy ennek szerintem mindenképpen örülünk. Ez csak arra példa egyébként, hogy van olyan, hogy még menet közben nem sokkal a indulás, a menetrend időszaknak a kezdet előtt belenyúlnak, és akkor beletesznek járatokat. Kivenni nem szoktak, ebből a szempontból a Ryanair megbízhatóbb, a Wizzairnél több a menetrendmódosítás, meg a variálgatás. A Ryanair, hogyha van, hogy meghirdet előre egy-két, sőt, több hónapra előre az új menetrend időszakokat, akkor abban jóval kevesebb a módosítás. Ha van, az inkább pozitív előjelű, tehát újabb járatokat raknak be. Kivenni általában akkor szoktak, hogyha behisztiznek valamin, és akkor nagy hanggal meg is magyarázzák, hogy megemelték a költségeket, és akkor onnan inkább továbbállunk olcsóbb helyekre, és akkor a teljes bázist bezárják, vagy drasztikusan csökkentik az útvonalhálózatot. Ilyen van, de általában pozitív szokott lenni az előjel. Jövő nyarat illetően a Wizzair már publikálta a menetrendjét, a Ryanair viszont még mindig nem, azt még nem tudjuk. Ez egyébként hagyományosan így van, a Ryanairnél még erre várunk. A Ryanair, amit föl szokott rakni, az általában az, amit terveznek. A Wizzair ezzel szemben azt a megoldást választja, hogy valamit fölrakok, ha valaki foglal oda, akkor az nekem már csak az bevétel. Nagyjából fogalmam nincs, hogy milyen lesz a jövő évi menetrendem, gyakorlatilag átkopizom az előző nyarat, aztán onnantól kezdve majd megváltoztatjuk a menetrendet és fölrakjuk a valóságot, addig és ha valaki vesz ilyet, akkor már jól jártam, mert már nálam van a pénz. Tehát gyakorlatilag ezzel a módszerrel működik, nyilván az útvonalat nagy része működni fog, hogy az előző évben, vagy idei nyárnak a nagy része át fog menni a következő időszakra, de azért jó esélye nem pont akkor, amikor most meghirdetik, hogyha valaki most foglal. És akkor ennyit ahhoz hozzá, hogy az árak viszont ahhoz képest, hogy azt szoktuk mindig elmondogatni, hogy 2-3 hónappal indulás előtt a legalacsonyabbak, a jövő nyári időszakra is vannak 10.000 forint alatti jegyek, tehát nem feltétlenül nagyon drágán vagy minimum középáron kerültek be a rendszerbe a jegyek, hanem érdemes rápillantani a jövő nyárra, azzal együtt, illetve azt figyelembe véve, azt észben tartva, hogy valószínűleg a járatunk nem akkor fog indulni, ha nem kapunk egy bianco csekket, hogy módosítgassuk az időpontunk környékén előre 30 visszafelé, meg 15 nappal, majd ha meglátjuk az új menetrendet. Úgyhogy ilyen ezt figyelembe véve érdemes valószínűleg jövő tavaszra és jövő nyárra foglalni. Ezek szerint nincs hozzáfűzni való.
1: Hát
0: jó, akkor akkor a hajókhoz. Egy évre előre szokták a légitársak meghirdetni az újdonságaikat, a hajós tégek viszont 2 évre előre, és az elmúlt hetekben gyakorlatilag minden fontos szolgáltató bedobta a 28-as nyári ajánlatokat. Nem fogunk végigmenni rajta, de azért 2 érdekesség úgy, és nem cégenként, hanem így tendenciaként, trendként föltűnt nekem. Az egyik az, hogy Európában jóval több kapacitást allokálnak. Európa népszerűbb lett. És az amerikai cégek is már az egész műfajnak úgymond a legnagyobbja és trend diktálója, a Royal Caribbean is már 27-re is jól megnöveli az európai kapacitását, és 28-ra még inkább, de olyan változások is vannak egyébként, hogy ugye ehhez a csoporthoz tartozik csak premium brand a Celebrity, amelyik kimondottan nagy bővítést, európai bővítést jelentett be 28-ra, és egy olyan érdekes, izgalmas cég, amely mindent máshogy próbál csinálni, mint a többiek, és azért egy nagyon lelkes rajongó tábor alakult ki, ez a Richard Branson nevéhez, vagy hoz köthető Virgin, akiknek egy 4 hajós cégük is van, ők is Európát elkezdik sokkal jobban súlyozni, és új irányokat, Észak-Európát, Baltikumot, sokkal több északi kirándulást tesznek föl. Úgy tűnik, hogy ez a hogy hívják ezt, cool későn, vagy éjszakra menjünk vakációzni dolog. Ez nem csak a mezei tengerparti nyaralásoknál megfigyelhető,

0: New York Times cikkezett erről, hogy már észak-európai tengerpartok is tele vannak, és egyre többen mennek oda, hanem a hajóknak az útirányainál is. Szóval Európa egyre népszerűbb, jó nagy kapacitásbővítés. Mi csak csendben remélhetjük, hogy ez a kereslet-kínálat törvényei alapján jó nagy árversenyt és kedvezve árakat fog majd jelenteni. Ezt még nem látjuk, most még óriási a hype, és az új útvonalakra tett hajókat azt már a meghirdetés után is szépen fogyasztják, nem is feltétlenül európaiak, hanem az ide látogató amerikai turisták, de talán ez majd nekünk is kedvező lesz, és ezek közül majd válogathatunk, de hát ez még odébb van. A másik tendencia, vagy másik érdekes trend, és ezt többen is bejelentették, hogy nő az ottalvós kikötős éjszakáknak a száma, tehát amikor nem megy tovább a hajó este, és köt ki máshol másnap reggel, hanem ott alszik, és két teljes napot lehet valahol eltölteni, illetve a környéken hatalmas kirándulásokat tenni, erre is van igény, hogy jobban meg lehessen ismerni bizonyos helyeket. Ennek az egyik, hát talán túlbúrjánzása az az ajánlat, amikor az egyik cég így tette föl, hogy egy hajós kirándulásnál a következő szöveggel tette föl, hogy lapföldi látogatás a Mikulásnál. Hogy elgondolkodtam, hogy megy be a hajó Rovaniemibe, de ez kérlek szépen egy Helsinki overnight, ott tartózkodás, ott éjszakázás, és az egyik napon természetesen repülős kirándulás Rovaniemibe, a télapó faluba. Úgyhogy még ezt is sikerült, noha, nem tudom, egy 1000 kilométer kb. Tehát, hogy szerintem egy ennyire távoli célállomást hajóval megközelíteni, hogy hajós cégnek ajánlani nem hiszem, hogy sikerült volna, úgyhogy most már itt tartanak a marketingesek, hogy a télapó látogatást is megoldják hajós kirándulás keretében ezzel a módszerrel. Na, ezek közül neked melyik szimpi?
1: Hát így. Nehéz erre mit mondani, hogy nyilván bármire van, hogy az emberek befizetnek, de hát ilyenkor azért érdemes elgondolkodni, hogy most mire fizet be az ember, hajóra, vagy repülős kirándulásra?
0: Hát az nyilván még egy satra egy 400-500 eurós kirándulás lesz, igen. Még ha ráadásul egy napra feleslegesen repülünk olyan sokat, tehát igazából ez nekem összességében inkább riasztó. Te gondolom kivárod továbbra is a last minute ajánlatokat.
1: Hát igen, itt most ijeszgett itt jövőre ugye a Michael O'Reilly, hogy majd emelgeti a repjegy árakat.
0: De ezt mondta tavaly is.
1: Igen, de alapvetően azért ez egy kereslet kínálatja. Tehát, hogy nyilván a légitársaságok költségei is fontosak, de azért az, ha van egy megfelelő kapacitás, az föl kell tölteni. Tehát, hogy nem tudja nagyon megcsinálni az a légitársaság, ha csak vissza nem vágják a kapacitásokat, hogy árat emeljenek. Tehát alapvetően, ha mindegyik légitársaság bővíteni akarja úgymond a kapacitását, és alapvetően jönnek új repülőgépek, és ezeket valahogy tölteni kell, akkor nehéz elképzelni, hogy nagy arányú áremelkedés jönne, ha csak nem mennek csődbe.
0: Na, ez a lényeg, igen. Ugye O'Leary erre számít, és ezt várja, de hát mondjuk ez 5 éve, 10 éve minden válságban, és nem volt akkora csőd arány, mint amire ő számított volna. Tehát, hogy ha nem mennek csődbe mások, ha nem hullanak el a gyengék a mostani iszonyatosan magas üzemanyagár környezetben, és az óriási költségnövekedés a légitársaságoknak, akkor az árazás ugyanolyan marad, akkor a veszteségük fog nőni, illetve hát a Ryanair esetében a nyereségük fog csökkenni, mert ők mennek át legutoljára a veszteségbe, tehát azért a legstabilabbak és a legnyereségesebb légitársaságról van szó. Ezzel egyébként totális ellentétes cikkek születnek a magyar sajtó, mintha a Ryanairnek lennének a legkomolyabb problémái, sorozatban ilyeneket lehet olvasni. Szó nincs erről. Tehát az, hogy most megint belengedték, hogy jövőre jó nagy jegyáremelkedés lesz, minden attól függ, hogy valóban a piacról kiesnek-e szereplők. Hogyha mindenki valahogy átvészeli, kibírja, akkor hiába gyűrűzik be. Ugye idén már elszálltak az olajárak, de a korábbi hedzselések miatt még a régi árakon tudtak ketyegni sokan. Ezek a hedzsek kifutnak, illetve az új üzemanyagvásárlásokat előre több évre már csak a magasabb áron tudják nyilván. Ez tényleg nehézséget okoz sok cégnek. De tegyük föl, hogy valahogy ezt átvészelik. Az árazás az akkor is úgy fog történni, hogy a repülőt meg kell tölteni. Ha nincs kereslet, tehát az árat oda viszi le, ahol az a repülőt megtölti. És eznek kevés köze van a költségekhez. Tehát ő nem fog árat emelni, neki fontosabb, hogy tele legyenek a gépek, tehát neki a töltöttséget 92-95%-on fönn kell tartania. Akkor lesz neki igaza, hogyha valóban beindulnak a csődök. Hát ugye ezt nem tudjuk. Az a baj, hogy ugye azt nem is lehet előrejelezni, mert hogy éppen milyen befektető száll be, vagy az államok hogyan segítik ki a saját nemzeti légitársaikat tiltott vagy nem tiltott támogatásokkal, ezt láttuk a Covid-ban, úgyhogy ezt nagyon nehéz előrejelezni. Lehet, hogy piaci alapon már sokan bedobnák a törölközőt, de ez pont emiatt megjósolhatatlan, és éppen miatt megjósolhatatlanok az árak is a jövő évet illetően. Idénre is sokan azt jósolták, hogy komoly áremelkedés lesz, aztán a gyors jelentésekből a múltra visszatekintően, amikor már látjuk a konkrét adatokat, meg mi is látjuk, hogy mi mennyiért vásárolunk, ebből gyakorlatilag semmi nem jött be, fapados árak nagyon picivel mentek csak följebb, és a 10 000 forintos jegyek nyáron is ott voltak a nyaralóhelyekre, a 20-22-25 vagy 15 is néha, nem volt nagy változás előző évekhez képest, legalábbis én ezt tapasztaltam, te nem?
1: Igen, alapvetően ez tehát nekem is ez volt a tapasztalatom, tehát én inkább szerintem ez a Olirinek ez a kinyilatkoztatása arra jó, hogy sürgesse az ember, tehát hogy próbálja nyomni a vásárlásokat szerintem, hogy így a jövőbe, tehát hogy mindig, aki, ha fél valaki attól, hogy áremelkedés lesz, akkor hamarabb vegye meg a jegyét.
0: Valószínűleg és akkor ez is egy szokásos marketing.
1: Igen, a szöveg, tehát hogy nem hiszem, hogy ez most ő is, tehát valódi helyzetet látná ilyen szempontból, bár nyilván itt nyáron azért voltak több mondjuk chartert, tehát mondjuk a légitársaság, vagy a utazásirodás csődök mellett például charter cégek is megálltak, tehát hogy azért van, tehát én például a charteres piacon azt látom, hogyha nagyon nyomás a másik oldalon tehát a fapadosokról, akkor azért bizonyos szereplők vissza tudnak lépni, tehát vagy legalábbis csökkenteni kapacitást, vagy be se lépnek a piacra, tehát meglátjuk.
0: Jó, akkor kanyarodjunk ide, most már félig ide is jutottunk. Mi ez a két csőd, ami most volt?
1: Hát ugye volt egy tavasszal egy Travel Teachers nevezetű magyar utazásiroda, és nemrég egy Robinson Tours utazásiroda. A Robinson
0: az
1: Tours,
0: ismertebbek, igen, az ismertebb,
1: viszont annyiból ott van egy csavar, hogy hát régebben magyar bejegyzésű cégként működött, tehát a Covid előtt, és az utóbbi 5 évben viszont egy Bulgáriában bejegyzett utazásiroda volt, ami határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtott Magyarországon. Tehát nem tudom, hogy nyilván akik ott üzletfelek voltak, mennyire érzékeltek ebből, hogy mégse egy magyar irodánál fizetnek be, tehát valószínűleg, tehát nyilván a szerződésből ezt lehet látni, de nyilván ez egy, tehát ilyenkor mondjuk például a biztosítás, meg az összes ilyen fogyasztóvédelmi dolog, az átkerül abba az országba, ahol be van jegyezve az utazási iroda. Tehát ezt is érdemes átgondolni, amikor valaki mondjuk befizet valahová, hogy tehát főleg az ilyen határon átnyúló szolgáltatásoknál, hogy ott gyakorlatilag se a magyar fogyasztóvédelem, se a magyar tehát biztosítás, stb. Tehát minden egy kicsit bonyolultabb ügyintézni, és másik országba kell ügyintézni, tehát hogy mind a két esetnél az a igazániból nagy probléma, hogy úgy néz ki, hogy mind a két esetnél egy ilyen nagyon nagy alulbiztosítás van, tehát a Robinson Toursnál még nem látott, tehát most még gyűjtik ugye a károsultakat, de a Travel Teachersnél most jelent meg nemrég tehát a maga biztosítónak a jelentése, hogy kb. 5%-os kielégítését, tehát hogy kevesebb 4,5%-os kielégítési arány, tehát gyakorlatilag...
0: Tehát a pénzednek a 19-20-át elbukod.
1: Hát igen, és ez úgy amellett történik ez a nagy alulbiztosítás, hogy elméletileg 2015 óta van egy EU-s irányelv, hogy az országoknak működtetni kell egy olyan kártalanítási sémát, ami teljes kártalanítást biztosít az utasoknak, és emiatt úgy tudom, hogy néhány országban sikerült is pereket nyerni az adott állammal szembe, amikor nem volt teljes kielégítés, hogy az állam helytálljon ezért. Tehát Bulgáriában egyébként most pont idén nyújtottak be a parlament elé egy olyan szabályozást, amelyik ezt megoldotta volna, de végülis csak így első olvasatra átment a parlamentbe, tehát így nem lépett életben, mert közben kormányváltás is volt, de ott elméletileg majdnem sikerült volna, tehát hogyha mondjuk megszavazták volna tavasszal, akkor mondjuk most nem lenne gondjuk az utasoknak valószínűleg, vagy legalábbis megoldódott volna teljesen. Hát most kérdés, hogy nyilván...
0: Tehát, és akkor itt a szabályozással van a probléma, vagy nem tartják be, vagy a cégek valahogy, hát hogy is mondjam, mintha betartanák, de mégsem stimmelnek az adatok, vagy akkor így valami nagyon nem stimmel, de
1: háttérben ugye nem lehet látni, tehát ugye ahhoz az kellene, hogy minden szerződést lásson az ember, tehát hogy mi alapján kötötték ezeket a biztosításokat. Tehát itt nyilván a kár alapján látni, hogy egy hatalmas alulbiztosítás volt. Na most, aminek nem kellene, hogy legyen. Tehát, hogy most az, hogy ki, tehát, hogy a szabályozás rossz, és ezért történt ez, vagy trükköztek a utazási irodák, és ezért van ez, tehát ezt így nehéz kijelenteni, tehát ezt ehhez látni.
0: De ilyenkor kell. Utas így járt? Tehát itt nincs egy felsőbb rendszer, aki ilyen esetekben is térít szabályozást. Angliában például van, ha jól emlékszem.
1: Hát tehát, hogy... kellene, hogy legyen, tehát ugye nyilván az EU-s szabályozás az pont arról szól, hogy kellene, hogy legyen valamilyen olyan séma, ami teljes kártalanítást biztosít, de a gyakorlatban nincs, és ilyenkor az marad, hogy az államot kell perelni, hogy hát elmulasztotta úgymond a szabályozó, tehát ezt megcsinálni.
0: A más... akkor most a Robinsonosoknak a bolgár államot kell ezek szerint? A magyar
1: hát igen,
0: ügyfeleknek?
1: Igen. Tehát nekik elméletileg a bolgár államot. A kérdés egyébként, mivel határon átnyúló szolgáltatás van, és itt Magyarországon is bejegyezett, tehát itt is van egy bejegyzési kötelezettség, tehát a magyar állam is elméletileg, tehát legalábbis én nem jogász nem lévén, tehát azt gondolom, hogy ellenőriznie kellett volna, hogy mindennek megfelele, tehát mindenféle engedély, vagy mindenféle, tehát hogy nem csak papíron megvannak az engedélyek, hanem valójában ezek, tehát ténylegesen megvan-e a fedezet, vagy stb. Tehát hogy most lehet, hogy csak papíron volt valamilyen engedély, és ők bejegyezték, de felmerülhet szerintem a magyar állam felelősség, és amikor így engedélyez egy ilyen határon átnyúló szolgáltatás, de ezt én, mivel nem vagyok jogász, ez azért ezt így nem tudom megmondani. Ami egyébként lehetne egyébként, vagy valós védelem egyébként az utasoknak, csak az a kérdés, hogy mondjuk az ilyen problémás utazási irodáknál általában az szokott lenni, hogy hirtelen kitalálják, hogy kártyás fizetés nem lehet, hanem az utas utaljon, vagy ilyesmi, tehát hogy tehát ha valaki kártyával fizet ki egy ilyen utat, tehát például egy utazási irodás csődnél, a banknál kérheti vissza a pénzét. Tehát
0: ez a például cashback?
1: Egy cashbacket, igen, uh-huh. Lehetne igényelni, tehát ez például egy valós védelem lehet, de, hát de nagyon sokszor...
0: Emlékszem, a malév csődnél is volt, akinek ez sikerült, volt, akinek meg nem, és ott próbáltam utána nyomovni, hogy mikor igen, mikor nem, de nem találtam meg a megoldást, meg a választ, hogy...
1: Én, nekem ugye Covid-kor volt egy ilyen esetem, amikor visszakértem így tehát akkor nem utalták vissza, hogy nem megvalósult, tehát akkor nem uh-huh. csőd volt, hanem gyakorlatilag ugye nem utalták vissza a pénzemet, mert hogy nem, tehát törölték a járatot, és nem utalták.
0: De akkor ez egy sima légitárság, egy sima repülő.
1: Hát pontosabban nem légitárság, tehát ugye én közvetítőn keresztül, aha. tehát egy ilyen online utazási irodán keresztül foglaltam a repjegyet, tehát nem a légitársasággal.
0: Ennyivel olcsóbb volt?
1: Igen.
0: Csak akkor szoktunk, azért lettél
1: igen,
0: meg.
1: Igen, tehát ez egy ilyen transatlanti járat volt, és ez, tehát ott jelentősen olcsóbb volt tehát a jegy, de viszont akkor ugye a Covid-nál hirtelen hát nem reagáltak meg minden, akkor beadtam a bankhoz, és akkor egy hónap vagy másfél hónapon belül visszautalták a pénzt. De és akkor utána néztem ennek a dolognak, tehát ott alapvetően nem csődökre vonatkozik ez a dolog, hanem arra vonatkozik, hogy te egy szolgáltatást megrendeltél, tehát bármilyen, függetlenül attól, hogy milyen ok miatt, és hogyha nem szállít a szolgáltató, tehát hogy lehet ez azért már, hogy egyszerűen hanyag a szolgáltató, vagy nem. Tehát nem fontos, hogy csőd következzen be, de a csőd is egy ilyen, tehát nem kizárók. Tehát az a lényeg, hogy ha becsődöl egy cég, az nem kizárók azért, hogy nem. Tehát ugye ez a bankkártya fizetési rendszerek iránti bizalom miatt van ez a dolog, hogy ha te bankkártyával fizetsz valamit, és azt nem szállítják, akkor neked jogod van visszakérni a pénzedet. És itt,
0: jó, tehát, neked működött akkor.
1: És működött, tehát mondom, ez nincs kizárva ebből a csőd.
0: Tehát hogyha egy iroda azt mondja, hogy inkább utalj, az már egy jel, tehát hogy nem szeretnél a kártyás elfogadást?
1: Hát úgy látszik, tehát ez, tehát én így, ahogy hallottam itt ezeknél, vagy utána olvastam ezeknél, tehát két utazási irodánál, tehát például itt voltak ilyen kifejezett kérések, ne kártyával fizessenek, hanem utaljanak. Uh-huh.
0: Akkor van összefüggés.
1: Úgyhogy ez lehet valamennyire gyanú. Nyilván a kártyás fizetésnek is van egy költsége, tehát most van egy racionális oka, ha valaki azt azt kéri, hogy ne fizessél kártyával, de ez egy olyan védelem, amiről az utas ilyenkor lemond, tehát hogyha nem kártyával fizet. Úgyhogy ezt érdemes meggondolni, tehát és például a sztornó biztosítás az csődre nem vonatkozik. Tehát nagyon sokan ugye kötnek biztosítást, azt gondolja, jó, akkor van nekem biztosításom.
0: Viszont... Ez lett volna a következő kérdésem, igen.
1: Uh-huh. Igen, tehát általában az ilyen sztornó biztosítások azok csődre nem vonatkoznak, úgyhogy ilyenkor olyan, mintha nem lenne biztosítása az embernek.
0: Tehát akkor mi a védelem? Akkor...
1: Hát akkor a kártyás fizetés az egyetlen védelem, plusz ha az állam egyébként mögé áll, mert ez egyébként egy kicsit ilyen piramis játékszerű ez az egész utazási-irodás szervezés, tehát főleg ami nem arról szól, hogy most valakinek befoglalnak egy repülőjegyet meg egy szállás, hanem ugye ezek a tehát amikor csártereznek, tehát ugye általában mit tudom én, az van, hogy mondjuk a szezon elején az egész szezonra befoglalnak, nem tudom, a kapacitás 10-15%-át. És akkor ebből a 10-15%-ból nem az van, hogy az egész szezonra előre kifizetnek valami, hanem akik első héten utaznak emberek, azoknak a pénzéből is finanszírozzák, akik mondjuk később utaznának. És ugye ahogy jön be a foglalás, jönnek be a foglalások, úgymond a szezonra, így jön be a likviditás. Tehát, hogy nem az van, hogy most én most befoglalok mondjuk januárba, augusztusra, és akkor nekem az augusztusi repülőjegyemet, meg augusztusi szállásomat kifizeti a vagy az utazási iroda, hanem ő először a júniusit fizeti ki ebből a pénzből. És hogyha véletlenül kevesebb foglalás jön be, ugye valamilyen ok miatt elszámítják magukat, és egyszerűen nincs meg az a foglalás. Tehát például a Robinson Tournál ugye arra hivatkoztak, hogy a Ryanair meg a Wizz Air túl sok kapacitást nyitott most már ott Burgaszba, lenyomták az árakat, és gyakorlatilag ők nem tudták eladni az utakat.
0: Ami egyébként igaz?
1: Ami valószínűleg ez is beletartozott a dologba.
0: Na most utas meg nem ismeri
1: a koncepcióját. Na most azok az utasok, akik befizettek augusztusra, azok nem értették, hogy hol van a pénzük. Hát bizony az ő pénzük az ott van,
0: akik
1: júliusban utaztak, azoknak az útját finanszírozták.
0: De nagyon kevesen tudják, hogy így működik a rendszer.
1: Hát igen, igen. És ezért, na most mivel az államok tudják, mivel az EU tudja, hogy ez így működik a rendszer, ezért
0: lenne elvileg ez a védelem.
1: Igen, ezért kellene egy ilyen biztosítási védelem. Védelem, hogy ne következzen be egy ilyen.
0: Jó, hát még majd megpróbálunk jobban utána járni, hogy mi történt, és miért nem működött, vagy miért nem működött ennyire ez a védelem. Majd még beszélünk illetékesekkel, és visszatérünk a témára. Most szusszanunk egyet, és akkor szerintem vonatozunk egyet a Balkánon. Maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, és ahogy ígértük, van egy nagyon szép vasútvonal, amin tényleg tök jó végutazni, és ahova érkezünk, az is nagyon szép. Általában az emberek, hogyha véletlenül vonatoznak az Adriára, akkor a Magyarországról induló két vonatot használják, van nekünk a régi, sok-sok éve működő Adria nemzetközi gyorsvonatunk, vagy éppen most Expressnél valat megy, azt most nem is tudom, de lényegtelen. Az a tuti, hogy éjszakai vonat és lemegy egészen Splitig. Idén egyébként veszélybe került az indulása, annyira problémás volt a gördülő állomány, úgyhogy bérlésekkel, meg utolsó pillanatos össze eszkábálásokkal, de nagy részt bérléssel sikerült kiállítani. Csodálkoztam egyébként májusban, még mindig nincs meghirdetve az Adria. Elvileg a menetrendben a balatoni vonalon benne van, hogy az jár, de még nem is kezdtek el a jegyeket árulni. Aztán utána a közlekedési miniszter mesélt erről, hogy hát ezért nem volt biztos, mert egyszerűen már nem volt megfelelő minőségű kocsi a MÁV-nak, hogy ki tudja adni a vonatot. Aztán végül ezt megoldották, és ez egyébként tök népszerű vonat, elég gyakran teltházzal megy. Ez működött nem a hét minden napján, de azt hiszem, hogy heti háromszor, vagy talán háromszor, vagy négyszer. Háromszor inkább ez működik. Aztán néhány éve kitalálták, hogy ha már ilyen régi, ócska kocsijaink vannak, akkor mi lenne, ha beállítanánk őket, megbrendeljük retróként, és akkor akik bírják ezeket, mint én, az ilyen régi, leúszható, 80-as években készült régi Express kocsika, tudod, fülke, folyosó, az a régi, hagyományos fülkéskocsik, plusz ezekből még van néhány fekvőhelyes ugyanebből a korszakból, ezeknek a kapcsolódó fekvőhelyes, meg hálókocsik, ezeket ráakasztjuk, kinevezzük retro Isztriának, és akkor Uzsgyi, és akkor ez is lemegy egészen a tengerpartra fele, a kis szlovén kicsúcsosodásra, a másik fel pedig a Koriekába, ez is akkor működik. Úgyhogy ez a két lehetőség volt, de van egy olyan, ez mind a kettő éjszakai vonat egyébként, de van egy olyan vonal, amit viszont tájilag fantasztikus. Egyébként szerintem a Split felé menő vonatnak is az utolsó szakasza, ott fönn a hegyekben, kanyargós, nagyon jó kilátású, az is gyönyörű, tehát azt is érdemes végigutazni. Amikor volt egy év, és volt egy RegioJet leúszható ablakos vonatokkal, akkor első dolgom volt azzal menni, tehát ugye a mostani magyar vonat, az Adria Express, az légkondicionált, nem leúszhatós, az ember gyakorlatilag álmosan fölébred, és már ott van Splitben, tehát annyira nem nézi a tájat, nekem meg ez fontos. És ez a vonal viszont, ami Belgrádtól egészen a montenegrói tengerpartig tart, ez egészen lenyűgöző 190 akárhány alagúttal, végig kanyargós magas hegyek között, úgyhogy ezt érdemes beutazni. Én akkor kaptam fel a fejemet, amikor megjött a nagy hír, hogy most már nem az van, hogy csak a vasútállomáson oda kimész és megveszed másnapra vagy harmadnapra jegyet, tehát a jó kőkorszaki megoldással tudsz jegyhez jutni, hanem online értékesítést. 2026-ban bevezették ezen a vonalon is az online jegyértékesítést. Utcú neki akkor, menjünk, nézzük meg, olyan régen terveztük már, de egy igazi nagy, igazi élményben lehet részed, ugyanis az éjszakai vonat az végigmegy az útvonalon, ott nem kell átszállni. A nappali vonat, ami egyben van meghirdetve, az viszont a határállomáson átszállós. Tehát a szerb-montenegrói határon át kell szállni a szerb szerelvényből a montenegrói szerelvénybe. Maga a határ, és akkor erre majd még térjünk az utolsó néhány percben, mert a határokon átkelés a balkáni túrákon elég komoly problémát tud okozni. Nagyon komoly várakozási idők vannak. Itt egyébként azt hiszem menetrendileg egy fél óra van rá, majdnem elég volt, kicsit több volt, szerintem 40 perc alatt lezajlott a határellenőrzés, tehát a szerb-montenegrói határon. Ami úgy történik, hogy a szerb vonat megérkezik a határra, nem nyitják ki az ajtót, felszállnak a határőrök, végigmennek, mindenkit ellenőriznek, és amikor minden megtörtént, a fél óra mondjuk, vagy kicsit több, akkor kinyitják az ajtót, és akkor lehet átrongyolni a mellette a peron túloldalán álló montenegrói szerelvényre. Itt igazából az volt talán kicsit zavaró, hogy maga a szerb vonat, amivel 8 órát zögykölöz, gyakorlatilag 50-es, 30-as lassú jelekkel, ami azért nem zavart engem, mert hogy nagyon szép volt a táj, és élveztem, de ez egy flört. Ez ugyanolyan, mint amivel, amit itt a MÁV, mivel nincs más, kinevez fantasztikus minőségi légkondis szolgáltatásnak. A légkondi természetesen igaz, de ezek alapvetően elővárosi szerelvények, tehát 8 órát ezeken ülni, azért ott már mindenki nagyon nyújtogatta a tagjait, meg mászkált és fölállt és mindent próbál csinálni. A másik a túlhűtés, tehát volt, aki az összes ruháját fölkapdosta, mert nagyon hideg volt benne, és a vonaton, a szerelvényen belül, a motorvonaton belül is eltérő volt. Tehát egy ilyen közlekedik a szerbiai oldalon, majd pedig jön az átszállás, és elvileg van helyjegy, helybiztosítás, de 4 részre van osztva a motorvonat, aztán átszállsz, és a másik vonat már csak 3 kocsiból áll, a helyek egy része nincs a másik vonaton, és akkor jön az, aki kapja majra, te ülsz a helyemen, de már az én helyemen is ültek, és akkor a nagy viták. Tehát átszállsz a 3 kocsis mozdonyvontatta hagyományos szerelvénybe, amin elvileg van légkondi, de azért nem túl erős, úgyhogy a 17 fokból átültünk a 32 fokba, kint 35 volt, és mint a MÁV-nak a legendás légcserélős, ami 2 fokot tud hűteni, kb. Olyan minőségben vannak ezek a kocsik is, lehet egyébként hasonló típusú kocsi, az visz tovább. Úgyhogy így néz ki, tehát ezek a külső körülmények, de tényleg maga a táj, az lenyűgöző. Én nyilván annak örülnék, hogyha le lehetne húzni az ablakot, és akkor gyakorlatilag végig állnám az egészet, de tényleg, tényleg érdemes menni, végigutazni, szóval fantasztikus. Nyáron jár a nappali vonat, és most már a szerb vasútnak az applikációjában kényelmesen lehet jegyeket venni, de mondom, azért vannak még itt balkáni, mondjuk úgy balkáni jelenségek ennél az útnál.
2: Hát én csak beleszúrnék egy 100 évvel ezelőtti sztorit, a balkáni vasút jut, azért most nemrég így keresgélek itt régi újságokba, és belefutottam egy 100 évvel ezelőtti első világháborús MÁV.
1: Ennyire régi?
2: Ennyire na, régi. Amikor első világháborúban, hát ugye az osztrák magyar hadsereg, meg a bolgár hadsereg találkoztak, és volt egy 3-4 évig egy kvázi közös határa Bulgáriának, meg Magyarországnak, és akkor a Budapest-Szófia vonatra volt egy ilyen MÁV értesítés, hogy, hogy kell utazni, hogy Belgrádig ment a vonat, ott addig ugye nem volt semmilyen ellenőrzés a vonaton, majd Belgrádba felszálltak az ilyen vámosok, meg ellenőrök, és Belgrád és Nis között a vonaton útközben, tehát egy percig sem állt a vonat, hanem a vonaton történt a vám ellenőrzés, és már Nisben már kvázi az volt az első nagy bolgár, vagy akkor ilyen Bulgáriához tartozó város, amelyikben volt, úgyhogy már az első világháborúban meg tudták oldani, hogy ne kelljen várakozni a határon, és úgyhogy hát...
1: Na ez egy nagyon jó sztori a határokhoz, viszont akkor igen, a végére tartalékoltunk egy nagyon praktikus határinformációt, mert tényleg nagyon durva tud lenni, tehát gyakorlatilag, mint a Horvátországba fejeztük be, Montenegróból Horvátország irányába láttuk, hogy 1 és 10 óra között bárhol lehet a várakozás a határon. Ízlelgessük. 10 óra? Atya úristen, tehát ez mi folyik ott? Ez nagyon durva tud lenni. Érdekes tapasztalat, hogy a Google térképe úgy jelöli a nagy várakozást, még akkor is, hogyha csak a határnál kell sokáig például busznak beállnia, hogy ahol nincsen kocsisor, ott is pirosnak jelzi, mert utána majd a határ előtt sokáig fogsz várakozni. Gondolom, emiatt nyújtja el, vagy így ábrázolja a várakozást, mert én azt gondoltam, hogy csak ahol a kocsisor áll, ugye az piros a térképen.
2: Ez most a furcsa volt. Ugye lehet sor, tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy milyen gyorsan megy ez a sor. Mert néha van hosszú sor, de pörgő és a gyors,
1: igen,
2: a hosszú
1: sor. Nagyon lassan
2: néha meg van, amikor lassú, és például pont ezért van egy ilyen alkalmazás, a Border Watcher.
1: Nem ezt akartam beharangozni, igen.
2: Igen, alkalmazás, ahol viszont...
1: Most még egyszer mond a nevét?
2: Border Watcher.
1: Tehát Watcher.
2: Tehát
1: határfigyelő.
2: Határfigyelő, tehát ott nagyon fontos, hogy ott valódi emberek adják le, hogy ők mennyit várakoztak a határon. Tehát, hogy ott nem az van, hogy most mekkora hosszú a sor, vagy stb., hanem, hogy valaki, amikor megérkezik a
1: nem leadják a hírügynökségnek a határól, mint hogy a magyar-szerb határon 6 óra várakozás, és akkor az nem tudott, egyszer leadják, és akkor utána az megy a napokig a hírekbe, hanem itt az aktuális és a ott várakozók által beküldött információk.
2: Igen, ez úgy működik, hogy amikor beállsz a sorba, akkor benyomod, hogy most beálltam a sorba, és amikor átmész a határon, akkor szintén benyomod az alkalmazás, hogy átmentél, és akkor ő kiszámolja, tehát nem neked kell írni, hogy 60 perc, hogy hogy kiszámolja, hogy akkor most 57 percet várakoztál, és akkor 12 óra 57-kor XY, tehát ilyen felhasználó az 57 percet állt a határnál. Tehát, hogy nagyon jó, hogy gyakorlatilag élőbe látod, hogy most éppen hol mennyit várakoznak, és főleg a magyar-szerb határon ez nagyon jó, mert ott azért rengeteg határátkelőhely van, tehát rengeteg kicsi határátkelőhely is van, és ott néha előfordul, tehát amikor nyáron vannak a nagy népvándorlások, hogy ugye a törökök főleg a nagy határátkelő helyekre mennek, mert azokat ismerik, tehát az autópályását. És akkor olyankor van, amikor pár kilométerrel odébb, vagy akár 10-20 kilométerrel odébb van egy olyan határátkelő, ahol nulla. Tehát én voltam olyan, hogy néha, hogy Szerbia felől jöttünk, és akkor Röszkénél azt írta, hogy 4 óra várakozás, és elmentünk, azt hiszem, talán Bajmok, vagy igen, talán meg nem tudom milyen település volt, ott gyakorlatilag egy autó se volt. Tehát amikor az egyiken 4 órát várakozol, a másikon meg egy autó sincs. Tehát,
1: és van elég user, tehát elég sokan használják már azt, hogy megbízható legyen az információ?
2: A magyar-szerb határa igen, és most már egyre jobban, ugye egész Balkán benne van ebbe az alkalmazásba, tehát most már egyre jobban így a többi, tehát ahogy így az évek során, tehát most már szerintem ez 8-10 éve van talán ez az alkalmazás, vagy legalábbis elég sok tehát éve, tehát hogy most már szerintem így egyre több határátkelőre. Helyre ugye most eddig a magyar-román határa is volt, de hát amióta Schengen van, ugye
1: akkor az már nem aktuális,
2: igen, tehát ott már kiment tehát hogy nem probléma, de az egyéb balkáni határátkelőknél alapvetően nyáron mindig van információ, télen szerintem inkább a magyar-szerb határ az, ami megbízható, tehát ott van a legtöbb user.
1: Na hát reméljük, hogy akkor ez még fejlődik, és akkor nyilván még pontosabb információkat, Border Watcher applikáció. Na ezzel a hasznos infóval zárjuk akkor a mai műsort. Alexi, köszi, hogy ismét itt voltál. Hamarosan folytatjuk. Bíz magadban, utaz okosan, ezt sose felejtjük el elmondani, ez a mi komoly jelszavunk, Okostas magazin pedig természetesen ugyanitt, ugyanekkor a jövő héten, addig is az okostas.hu-t olvassátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyáron a fogyasztóvédők. Átadták a Diák Oscar díjakat Torinóban. Szépen süthet majd holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő. Sőt, bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetőleg nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
3: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a Diák Oscarokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra Való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra Való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van,

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instagramon, vagy keressétek fel a borravaló.hu-t, ahol az összes eddigi adásunk visszahallgatható podcast formájában. Mai témánk a vendéglátásról, a vendéglátás mostani helyzetéről, és a következő generációról, egészen pontosan a Z generációról szól, és itt van velem a stúdióban Kocsis Lilla és Nagy Zoltán párlatszakértők, a Butik Bár tulajdonosai. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Jó reggelt, vagy jó napot, vagy... Vendéglátáson mindig minden nap szakél.
1: Így van, így van. És hát azért beszélgettünk erről, már sok témát átbeszéltünk Zoltánnal korábban, mert érdekes látni, hogy a vendéglátás hogy alakul. Én fogyasztóként azt látom, hogy zárnak be helyek, és egy ilyen koncentráció van bizonyos szempontból a gasztrópiacon, amit nem feltétlenül gondolok jónak. Ti mit láttok, és hogyha most nem az étel, hanem inkább a bár és a párlat és az italpiacra gondolunk?
2: Hát ez egy nagyon izgalmas és összetett kérdés szerintem. Egyrészt az, hogy nyitnak új helyek, az azt jelenti, hogy az emberek nem vesztették el a hitüket abban, hogy ez egy élhető foglalkozás, és alapvetően jövedelmező is tud lenni. Viszont nagyon sok helyzetben az idealizmus az, ami vezeti ezt a dolgot, és nem annyira a valós piaci tényezők. Az, hogy ital szempontból ez hogy is néz ki, itt mindenféle trendek és kutatások szólnak arról, hogy mi a helyzet ma

0: zuhanóban a borfogyasztás, az új generáció, főleg az Z, nem iszik annyi alkoholt, ezért elkezdték át pozícionálni magukat az italgyártók. Én egyébként ezekkel is egy kicsit szkeptikus vagyok ezekkel az adatokkal, mert vannak olyan kutatások, vagy olyan adatok, amikből nem teljesen ez derül ki. És én úgy érzem néha, hogy van egy ilyen trend, ami lehet marketing, lehet lobby, és lehet, nem tudom, valakinek a térnyerése, ami ezt kicsit így nyomja.
1: Ezt szerintem nagyon jól látod. Én ezt, mi nagyon sokat beszélgetünk erről, és én ezt úgy látom, mint a kreatív könyvelést, hogy alapvetően minden attól függ, hogy melyik részről, vagy melyik oldalról nézed a számokat. A Z-n generáció nem fogyasztása, vagy az alkohol kevésbé fogyasztása, egyet értek vele, valószínűleg, hogy nem úgy isznak már, mint ahogy annak idején mi tettük, hogy gyakorlatilag nem emlékszünk arra, hogy mi volt az előző nap. Viszont azt is fontos tudni, hogy a Z generációnak a fele az még nem 18 éves, tehát ugye Európában, Amerika meg az egyharmada ment csak át a 21 év fölött, tehát ha részadatokat, tehát hogyha részarányosan nézzük ezek a számokat, akkor most nem arig jött ki egy kutatás, hogy valóban 57%-a többet isznak, mint mi.
0: De ez volumenben vagy értékben, mert szerintem ez is érdekes, és azért érdemes egy kicsit cizelálni ezt.
1: Igen, tehát nem úgy fogyasztanak, mint mi. Tavaly voltam egy elképesztően érdekes marketingfesztiválon, ahol beültem egy terembe, és ott felejtettem magam egész napra, főleg ugye már alkohol, illetve ital, nem is csak alkohol, nem ital témában volt az egész terem, és ott egy ilyen nagyon izgalmas dolgot csinált egy angol borászat, a Treasury Winery, aki egy 2 éves kutatás alatt jött rá arra, hogy valóban a fiatalok azért nem fogyasztanak bort, mert szégyellik az éttermekbe, meg a helyeken szembesülni az a ténye, hogy nincsenek tisztában a különféle borfajtákkal. És ezáltal ők inkább arra mennek rá, hogy milyen színe van, vagy milyen íze van, vagy egy vizuális dologra egyértelműen. Tehát, hogyha szembesülnek azzal, hogy nem tudják, hogy mi a Pinot Grigio, és ez nem tudatos, tehát ez tudatalatti szégyenérzet, vagy szekunder szégyenérzet, hogyha nézhetjük így, tehát hogy nem néznek utána, nem kíváncsiak annyira az információra, mint mi voltunk, hogy én is elmentem egy bor szakértői tanfolyamra, annak érdekében, hogy megértsem, hogy mik ezek a dolgok, ők már ezt nem teszik meg, és inkább ugye más oldalról közelítik meg ezt az egészet.
2: Kutatások szempontjából pedig nagyon nem mindegy, hogy milyen kutatási eredményeket nézünk, hogy gasztronómiai szempontból, vagy társadalmi szempontból. Én nem vagyok nagy elméletgyártó, de szerintem itt egy picit összefolynak a gazdasági válságra utaló jelek és a társadalmi válságra utaló jelek. És szerintem azzal, hogy ezt nagyon sarkallatosan kivetíti a média az Z generációra, itt valójában arról van szó, hogy van egyfajta ilyen underground gazdasági megtorpanás, vagy piaci átszervezés a multik között, de most kifejezetten italpiacról beszélünk, és ebből egy társadalmi problémát generálunk, és valójában itt szerintem ez az átfolyás, ez nem teljesen igaz. Ahogy Zoltán is mondta, egyrészt az évek miatt, másrészt az Z-generáció, aki már alkoholt fogyaszt, ők valóban preferálják a sört a borral szemben például, de a fogyasztási szokásaikban is sok olyan momentum létezik, ami az előző generációkban nem, és ez hiányzik a mindennapi vendéglátás asztaláról, mert ők előbb rendelnek online meg mondjuk 3 darab párlatot, és hozzá mondjuk a tonikot, vagy a szódát, vagy a bármit, amit házhoz visznek nekik, és akkor ők kimennek az erkélyre grillezni, vagy lemennek a parkba piknikezni. De valójában ez nagyon nagy butaság Z-generáció szempontból nézni, mert ők ezt így, egyrészt így szeretik, másrészt ha elmennek helyekre, tehát ők nem fizetőképes kereslet, nem rendelkeznek úgy önálló tőkével, tehát nem alapozhatunk arra, hogy majd a Z-generáció menti meg az éttermünket vagy a bárunkat, mert a Z-generáció nem tart ott 20 évesen, hogy nem tudom én, hetente 150 eurókat költsön el vendéglátóhelyeken, és ha azt nézed,

0: hogy milyen típusú áremelkedés zajlott akár nyersanyag, akár rezsi szintjén, akkor nem háríthatjuk ezt az generációra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ők nem a költésképes generációs vonal, mert mi se voltunk 20 évesen azok. Tehát, hogy itt megint egy nagyon fontos dolog van, hogy kinek a kutatásait nézzük. Társadalmi szempontból nézzük, vagy gazdasági szempontból nézzük, mert szakmai lapokban, amiket az okos újságírók leírnak, hogy az Z-generáció is nem fogyasztanak, ott elsősorban arról van szó, hogy egy italforgalmazó cég rendelt meg egy valamilyen típusú felmérést az adott piacon, az amerikai piacon, az európai piacon. Tehát ők bizonyos a saját termékükre vonatkoztatott eredményeket szeretnének látni, és nem azt keresik, hogy társadalmi szinten mi a helyzet. Stimmel. Tehát itt egészen más típusú kutatások között kell körülnéznünk ahhoz, hogy valóban mi a helyzet az Z-generációval. És én szerintem az Z-generáció egyébként sokkal tudatosabb fogyasztó, mint az előzők, mert egyrészt most az, hogy digitálisan ő máshogy érdeklődik, és máshogy fogyaszt, ez megint egy külön kérdés, de hogy sokkal több információ éri el őket, most az, hogy mennyire fogékonyak arra, hogy ezt hogy dolgozzák fel, az megint egy külön kérdés, viszont az fontos, hogy ők tudatosabban választanak. Tehát ők választanak azért, mert valami szép, választanak azért, mert valami tetszetős, választanak valami azért, mert ugye tudnak vele azonosulni, mert megmutathatják, hogy ők ezzel azonosultak. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy koktél, vagy párlat, vagy valamilyen fajta ital, plusz annak az ára, ami döntő szempont lesz, hanem hogy ők egy egész csomagot keresnek e mögött. Keresik mögötte az élményt, a megmutathatóságot, a platformot, hogy ők ott jelen voltak, megjelentek, stb. Szóval, hogy ez sokkal összetettebb kérdés, mint az, hogy hello Z generáció, miért nem isztok?
1: Figyelj, teljesen egyetértek ezzel, vagy hát hajlamos vagyok erre gondolni én is, és amikor legelőször elindult a kiabálás a sajtóban, hogy úristen, mi lesz itt, zárhatnak be a borászatok, a bortermelők, a italkereskedő cégek, akkor a New York Times-ban megjelent egy érdekes cikk, amiben azt fejtegette az író, bár kevés adatból, de ugye próbálta összeszedni különböző kutatásokat, felméréseket, hogy valójában nem arról van szó, hogy az Z-generáció nem iszik, hanem pont amit te mondtál, hogy valószínűleg nem tudja kifizetni, ez az egyik, és hogyha pedig őszinték akarunk lenni, akkor menjünk el egy BMS buliba, vagy egy egyetemi buliba, hát nem azt látjuk, hogy az Z-generáció nem iszik, hanem azt látjuk, hogy olyan költségekkel néznek szembe ezek a diákok, lakhatási és egyéb, amit már a szülők se tudnak finanszírozni. Na most itt akkor nyilván nem jön szóba az, hogy az ember megvesz egy 15 000 forintos párlatot üveggel, hanem hát valamit lenyúl az alsó polcról, vagy mit tudom én, és hát nyilván társadalmi hatások is vannak, amit te mondtál, bejöttek ugye különböző tudatmódosítószerek és a többi, ez egyértelmű, hogy harapja valamennyire a piacát a szeszesítő, de szerintem túlságosan korai temetni azt, hogy a jövő generációja már nem foglalkozik egészség szempontjából az alkohollal.
2: Egyetértek veled, és még egyszer, tehát, hogy szerintem nem szabad kisarkítani ezt a Z-re, mert Európában az elmúlt 5 évben egy olyan elképesztő drágulás ment át, hogy én magam, aki keresem az ilyen típusú élményeket, vagy mi a keresünk ezek az élményeket. Azért, amikor Londonba elmegyünk, és 4 italra kifizetünk 160 fontot, akkor egy kicsit elgondolkodom azon, hogy így érdemes nekem ezzel foglalkoznom, mert én ezt értem, és elfogadom, meg tényleg óriási költségekkel mennek a helyek, tehát hogy most Londonban, ha jól emlékszem, akkor 10 font fölött van az óradíja egy szakembernek, nevezett úriembernek, vagy úrihölgynek, akik a pult mögött van. És azért hagyjuk meg azt, hogy néha a tudás hiánya, vagy a tapasztalat hiánya, azért az italok nem mindig annyira jók, hogy azt az ember kivizessen értem mondjuk 36 fontot plusz szervizt, és az ugye kihat itthon is egyébként a piacra. Most, ha nézzük azt, hogy amikor mi nyitottunk 17 évvel ezelőtt, akkor volt körülbelül egy olyan 6/7 olyan bár, amire azt mondtam, hogy így ez érdemes elmenni és megnézni. Most én 60-nál abba hagytam a számolást. Budapest föl tud venni szerintem egy jó pár ilyen típusú helyet, most kifejezetten koktélbárra beszélek, de azért 60-at már nem szerintem. Tehát, hogy mint mondta Lilla, elképesztően nagy a zaj a piacon. Hihetlen sok ember gondolja ezt most izgalmasnak, hogy nyisson bárt. Többek között egy csomó barátom szeretne bárt nyitni, én mindes alkalommal lebeszélem őket róla.
1: Ez és az akkor... új trend, mert egy időben a kávézó volt, ugye ez a romantikus álom, amikor kiég valaki a munkahelyen, akkor nyit egy kávézót. Ugye,
0: és
1: akkor
0: most... Hát ez nem kapott ki azért, tehát ez a kávézó slash bárt, okay. Szóval lehessen az Instán tunkolni a tükörtojást, és akkor
1: az jobb, nagyon jó.
0: Akkor jók leszünk.
2: Nekem az Instára visszatérve nagyon szeretem azokat a bejegyzéseket, amikor azt mondja, hogy hogyan juss el havi 4000 dollárról havi 400 dollár bevételre, és akkor a következő slide volt van, hogy nyiss magadnak egy kávézót.
1: Tehát, igen. Hogy... Bocsánat, nem akarom ezt elvinni ebbe az irányba, de amikor azt mondtad, Lila, hogy társadalmi aspektusok, szerintem nagyon fontos még azt is hozzátenni, hogy és meg fognak jelenni ennél a beszélgetésnél is ezek a kommentek, hogy miért beszélünk a 10 millió alkoholista országában erről. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, csak szeretném helyre tenni. Tehát, hogy az alkoholizmus, mint jelenség, és az a típusú fogyasztás, az nem ugyanaz, mint a kultúrált alkoholfogyasztás. És akkor jön ugye az újabb aspektus, hogy jönnek az egészség nácik, hogy na de hát minden csepp alkohol méreg, és most már, ha megfigyeltétek, konkrétan olyan posztokat és cikkeket látni, ahol az első 10 mondat az egy ilyen elnézést kérés, hogy jaj, tudom, hogy ilyen megérzés. Tehát ettől egyébként ez nekem heróton van, mert ezt, hogy is mondjam, tehát tegyük már helyre azt, hogy miről beszélünk. Tehát egy szocializációs, kulturális dologról beszélünk, amit normálisan is lehet csinálni, anélkül, hogy az embernek bármiféle problémája legyen, vagy pedig arról beszélünk, ami a dohánybolt előtt van, a szétdobált ugye, kis fekete kupakok, az nem az, amiről beszélünk. Az, amivel kell foglalkozni, és probléma Magyarországon, amiről mi beszélünk, az más szempontból érdekes. Tehát ezt ide kellett ilyen diszklémerként tenni, mert fontos szerintem.
0: De igen, abszolút igazad van. Én kicsit ezt azzal tudnám párhuzamba állítani, hogy mondjuk a gyorsértelmek elé sem megyünk oda tüntetni, hogy ne tett tönkre a májat a cukorral és a zsírral. És aztán pedig mondjuk azt, hogy mindenki járjon mondjuk Michelin csillagos étterembe. A helyzet az alkohollal is ugyanez. Szerintem én abszolút hiszek az edukációban, ugye, ami nagyjából a zéróhoz közelít ma Magyarországon. Ezt is egy kicsit így elfedjük, elmaszkoljuk. Ez a fajta strusz politika soha nem vezetett eredményre, tehát az, hogy okosan megtanítunk egy felnövekvő generációt az alkoholhoz viszonyulni, annak sokkal több értelme van, mint elmaszkolni azt, hogy persze itt mindenki alkoholista és beteg. Tehát nyilván a mérték, a személyes mérték meghatározása, az mindig abból indul ki, hogy valaki egy egészséges személyiséggel rendelkezik, és ismeri a határait. Most nyilván akkor, hogyha mondjuk az ember nem tudom, tinédzser, akkor ugye a határfeszegető korszakot élve átléphet bizonyos fajta határokat, de ettől függetlenül én abszolút hiszek az edukációban. Tehát azért, mert a gyerekeim mondjuk bár közelben nőnek fel, nem gondolom azt, hogy rögtön két alkoholista az, akit így a társadalomnak adományozunk, hanem pontosan tudják, hogy miről van szó, és nem fakadok sírva, hogy mondjuk egy valamilyen párlat plakátra, óriás plakátra rámutat a gyermek, hogy nézd, ott a nem tudom, ilyen brand, mert hogy ők ismerik, és ebben nőnek bele, de az nagyon fontos lenne, ahogy a szexuális edukációt is egy kicsit ignoráljuk intézményes szinten, úgy az alkohollal, vagy akár a dohányzással kapcsolatos kommunikációt is ignoráljuk, noha mindenki pokóval és véppel rohangál boldog-boldogtalan. Tehát, hogy...
1: Igen, van egy ilyen képmutatás ebben az egészben, és ez tényleg fontos lenne az edukáció, mert talán ez vezet oda, hogy kicsit normálisabb tudunk erről beszélni, és nincs lesöpörve rögtön a téma az asztalról, hogy na de hát ez mondjuk egészségtelen, vagy na de hát itt mindenki alkoholista, mert nem erről van szó. Ez egyébként egy külön téma, amiről majd egyszer külön beszélgethetünk. Térjünk majd vissza az eredeti menetbe a Z generáció és a vendéglátás mostani helyzete. Most egy rövid szünetet tartunk, utána jövünk vissza. A témánk tehát ez Kocsis Lila és Nagy Zoltán párlatszakértők, a Butik Bar tulajdonosai vannak itt, akik egyébként közös szerzői az Ultimate Guide to Gin and Gin Tonic című és egyéb koktélok című könyvnek.
3: Borravaló. étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni a rendék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
4: Pincér! Pincér!
5: Igen, mit parancsol?
4: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
1: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin, és továbbra is Kocsis Lillával és Nagy Zoltánnal beszélgetek, párlatszakértőkkel, és arról beszéltünk, hogy a Z-generációnak milyen tendenciái vannak a felnövekvő generációnak, és hogy ők egyébként a magyar vendéglátásban hol foglalnak helyet. Egyrészt nyilván fogyasztói, másrészt pedig munkavállalói oldalon is, de a vendéglátást félbeszakítottuk egy kicsit ezzel a generációs kitekintővel, hogy oké, nyitnak új helyek, nem bír el ennyi helyet Budapest valószínűleg, de hogyha én most megmondom őszintén, hogy nem látogatom sűrűn az összes ilyen helyet, bár akkor lennék nagyon autentikus, hogyha látogatnám, de visszajelzésekből azt látom, hogy nagyon sok olyan hely nyílt, amik ilyen látszólag koktélbárok. Tehát mit tudom én, különböző színes italok összekeverése, hogy ilyen trikolor shot jöjjön össze, és ebből mondjuk ilyen vállalati partikat rendezni, ahol az a lényeg, hogy egy X forint befizetése után megihatsz 10 vagy 15 ilyet, az szerintem nem koktél, bár de javítsatok ki, a tévedek.
2: Alapvetően szerintem, vagy nem újra fogalmazom, tehát alapvetően, ha koktélokat nézünk, minden olyan dolgot, amit összekeversz, tehát két vagy kettő dolgot összekeversz, az már koktélnak definiálható, tehát egy gin tonic is lehet, az egy whisky kóla, vagy rum kóla, tehát ezek mind koktéloknak nevezhető, és mint az előbb a Lilla említette, a gyors étterm versus Michelin csillag, tehát a kettő között egy óriási spektrum van, tehát hogy nem arig hallottam egy nem úgy teszem, hogy ki mondta azt, hogy az a baj, hogy például ebben az országon, Magyarországon vannak a nagyon-nagyon rossz éttermek, és vannak a nagyon-nagyon jó éttermek. Mm-hmm. Ugyanezen a bároknál is, hogy nincsenek átmenetek itt a rendszerben, nincsen semmi olyan dolog, hogy mondjuk vagyok egy elképesztően jó bár, és vagyok egy nagyon rossz kocsma, mert mindenki az elképesztően jó bárra akar lőni, és nem, tehát szakember szintén nem tudjuk kiszolgálni ezeket a helyeket. Tehát ha belegondolunk abba, hogy 17 évvel ezelőtt volt a mi bárunk, aki egyébként ilyen elég forradalmas, ilyen forradalmasította a magyar vendéglátásba a koktélkészítést, a koktélfogyasztást, és ehhez képest 17 évvel később ilyen szinten megnövekedett, tehát egy jó szakembernek a kinevelése az én meglátásom szerint az valahol 5 és 10 év között van. Tehát, hogy ahhoz, hogy értse, hogy mit csinál, tudja, hogy miért vannak ott a dolgok, tisztában legyen a folyamatokkal, tisztában legyen az, hogy rendszer nélkül minden hely meghal. Ehhez képest olyan szakembereket látok bárokat vezetni, akik két évvel ezelőtt kezdték el a szakmát, és most meg ott vannak, hogy rájuk bíznak egy egész étterem működését, vagy egy egész koktélbárnak a működését, ami...
1: Tehát ez ilyen kényszer, nem?
2: Ezt nagyon jól látod, és nagyon jól megfogalmaztad, igen, kényszer. Kényszer azért, mert nincs, aki bejön dolgozni. Tehát, hogy ez egy valós téma, ami szerintem nagyon-nagyon sokat kéne beszélgetnünk a vendéglátásban, mert szerintem az, hogy a vendéglátás arról a szintről, ami volt mondjuk 6 évvel ezelőtt, eljutott erre a szintről, ami van, pluszban most már teljesen elfogadott a szerviz szinte mindenhol, azért ahhoz képest drága, hogy mondjuk a ott felsorakozott X mennyiségű ember ne szóljon hozzád úgy, folyamatosan elnézést kérjen, hogy miket rontott el, meg milyen hibák mentek végig ezen az egészen, tehát, hogy szerintem ez is egyébként visszatérve az előtt témához egy nagyon nagy hátráltató tényező, és nagyon sok emberre beszélgettem, hogy én nem megyek el egy helyre azért, hogy fizessek, mit tudom én, 5000 forint plusz, vagy 6000 forint plusz szervizt egy ételért, amikor nem kapom meg, hideg, nem úgy néz ki, miért? És ezt nekünk vendéglátósoknak szembe kell néznünk ezzel, tehát hiába emeljük az árakat, mert mindenhol drágulás van, de egy ponton azért szembe kell nézni, hogy mit kapok. Tehát mi a szerviz, amit kapok. Mosolyognak el ám az emberek, ha bemegyek, tudják, hogy miről beszélek. Tehát legutóbb voltam egy helyen, ahol az úriember nem tudott különbséget tenni rum és gin között, mert nem tudta, hogy mi a különbség a kettő.
1: Tehát ez vissza a 90-es évek elejére, amikor ugye az nagy kell. Akkor volt az, amikor, hogyha bementél egy helyre, és volt szemelt Riesling szeremlej, akkor már oké volt, mert legalább egy dologra rá lehetett mutatni, de az, amikor megkérdezted, hogy milyen bor van, és az volt a válasz, de tényleg, mint a viccekben, hogy van vörös és fehér, akkor úgy oké, közelítsünk egy kicsit, tehát menjünk már le valami vajtára vagy régióra, ha évjáratra, akkor már szuper. De szóval értem, tehát ez egy probléma, de ez kinek a problémája? A munkavállalók hiányának, a tulajdonosok felkészületlenségének, vagy a fogyasztók igényeinek, mert ez egy ilyen érdekes mátrix.
2: Szerintem vagy őt badást csináljunk erről, okay. hogy kinek okay. a probléma, szerintem összetette. Összetett azért, mert nagyon gyorsan van szükségünk kollégákra. Összetett azért, mert jelen pillanatban egy kollega nem hajlandó eltölteni 3-4-5 évet egy-egy helyen. Tehát akár nálunk is megfigyelhető, hogy Covid előtt nálunk az átlag életkor, mármint, hogy nem a földön töltött idő, hanem a bárunkba eltöltött idő, az 6 év volt. A bárba. Volt olyan kollega, 10 évet volt ott, mondtuk, hogy 3 volt. Tehát nálunk egy év után tudtál csak eljutni oda, hogy hozzászólj a vendéghez, addig tanultál. Na most ez megváltozott, most jelen pillanatban talán a legidősebb kollégánk az másfél éve van nálunk. Én szégyellem magam miatt, hogy ezt így be kell vállalnom, de kényszerhelyzetben vagyok. Ugyanakkor mi rengeteget foglalkozunk azzal, hogy tanuljanak, rengeteget foglalkozunk azzal, hogy tudjanak, de azért nem lehet összehasonlítani egy olyan szakembert, aki mondjuk 10 évet él ugyanazon a helyen, vagy olyan, aki mondjuk másfél éve van bent. Tehát másfél alatt talán tudja, hogy hol van a raktárunk, vagy le tud menni a Jäger. Most egy kicsit sarkítottam egyértelmű,
1: hát, mert... Nem biztos, hogy sarkítottál, nem tudom. Szóval szerintem ez probléma. A munkaerő is elmegy.
3: Hát alapvetően szerintem azért probléma, nem szeretek mindig a Covid-ra hivatkozni, de a Covid volt egy olyan időszak, amikor azok az emberek, akik mondjuk egyetem mellett, vagy egyetem után még a vendéglátásba töltöttek időt, azok mondjuk hiányoznak ebből a rendszerből. És mivel mondjuk a szakmai képzések nagy része úgy zajlik, hogy hármas a gyerek pincérnek jó lesz, a kettes a gyerek séfnek jó lesz, ez azt is eredményezi, hogy van egyfajta csúnyán fog hangzani, IQ hiány ebből a rendszerből, és mivel IQ hiány létezik, ezért az EQ hiány is létezik. Ami azt jelenti, hogy kevés az intelligens ember a vendéglátásban, kevés az a fajta gondolkodó, aki egyébként napi szinten részt vesz az operációban, tehát most nem arról van szó, hogy elmegy egy hotelbe food and beverage managernek, hanem arról van szó, hogy napi szintű operációban vesz részt. Ezért egy nagyon érdekes kényszerhelyzet állt elő szerintem abból a szempontból, hogy abból kell gazdálkodni, ami van. És gyakorlatilag a Covid kivonta az IQ-t a rendszerből, és emiatt egy ilyen teljesen leszegényedett, mármint szellemi értelemben leszegényedett szektorról beszélünk szerintem, ami megint csak egy fontos dolog lenne fókuszt helyezni arra, megint csak az edukációhoz visszatérve, hogy itt fejlődjünk, gyerekek, haladjunk valamilyen irányba, legyenek céljaink, akár szervezeti szinten, akár szakmai szinten, akár ágazat szinten.
2: Akár személyes szinten.
3: Akár személyes szinten, nyilván személyes szintről indul, de alapvetően a vendéglátásnak van egyfajta, és első körben most az italpiacról beszélek, van egyfajta ciklikussága, ami megint csak generációkkal hozható össze függésben, mert hogy a 40-es évek klasszikus koktélfogyasztása egészen máshogy nézett ki mondjuk a 60-as években. A 70-es években senki nem nagyon figyelt semmire, csak hogy legyen mondjuk megfelelő mennyiségű long drink, mert ott a tömegekről szólt megint a dolog. 80-as években jött egy óriási mélypont gyártásügyileg, fogyasztásilag. Aztán volt a 90-es évek, ami megint csak egyfajta ilyen felocsúdást eredményezett, szóval van egyfajta ilyen ciklikusság, de egyébként ez az 1800-as évek elejétől kezdve, amikor elkezdődött az industriális párlatgyártás, onnantól kezdve abszolút megfigyelhető. És szerintem nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mivel a vendéglátás az alapvetően egy szolgáltató ipar, nagyon szoros kapcsolatba áll a társadalmi folyamatokkal, és ezt nem vizsgálhatnánk egyébként külön ágazatként, hanem meg kell nézni, hogy egy adott régió jobban egy adott szinten a dolgok hogy működnek, és ahhoz szabni aztán a feltételrendszert és minden mást, egyebet is.
1: Ez szerintem teljesen jó, és jogos is, hogy van ugye egy ilyen ciklikusság, ami lehet akár az, hogy ugye a kereskedők kell, hogy kitaláljanak valamit, mert nem elérhető egy alapanyag, mondjuk, mit tudom én, háború miatt, ilyenről is számtalan szó láttunk példát, amikor elkezdtek bevezetni a divatba olyan italokat, amit nem tudtak korábban, és akkor abból abból lett valami. Viszont például a koktéloknál, a bárkultúrában én azt látom, hogy ez a ez az ilyen tiktokizáció van, hogy olyan gyorsan történik minden, hogy nincs ideje kifutni egy italnak, mert az a divatos, hogyha én, mit tudom én, 3 percben bemutatok valami újat, és féljetek, most tök laikus vagyok ebben, tényleg mint fogyasztó, de én azt látom, hogy most az van, hogy gyakorlatilag öntsünk össze mindent mindennel, és mivel az egyik alapanyag az eredetinek volt valami komponense, ezért elnevezem ugyanazon a néven, mint azt a koktél, csak hozzáteszek valami más nevet. És én nem tudom ezt követni.
2: Ez az én problémám is egyébként, hogy úgy nevezünk el italokat, hogy semmi köze nincsen ahhoz, ami van. Tehát most itt szoktam mondani azt, hogy én szeretnék, kimegyünk és fölözünk az égre, és azt mondjuk, hogy zöld, akkor csak úgy lehet zöld, ha megegyezünk, hogy ez a szín holnaptól zöld. Tehát a koktéloknál is ez van, hogy hiába rakok, vegyük alapul most Negronit, mert nagyon sikeres és elképesztően jó. Tehát amikor a Negroniból kivesszük a gin, kivesszük a narancskeserűt és kivesszük a vermutot, attól még lehet Negroni, ha mondjuk egyetlen egy alapanyagot cserélsz. De amikor mind a hármat kicserélted, és teljesen más szegmensekben van, akkor ne hívjuk már Negroninak, mert az én fejembe a Negroni szó kapcsán lecsapodik egy fogalom, lecsapodik egy ital, és megkapok valami teljesen mást, akkor egy kicsit így fölteszem a kérdést, hogy miért is van szükség erre. A másik pont, amit jól mondtad, hogy szerintem egy óriási nagy probléma van jelen pillanatban a koktélvilágban, hogy mindenki a World Best 50-be akar lenni, ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, csak 50 lehet benne. Tehát nem arra beszélünk, hogy Buda vagy Magyarország Best 50, vagy Budapest Best 50, hanem World Best 50, tehát, hogy nagyon-nagyon sok hely úgy nyílik meg, hogy szeretne föllenni a listán. És ez nem lehet cél. Azért nem lehet cél, mert eleve csak 50 tud rajta lenni, vagy a 100-at, akkor csak 100 lehet világszínen, 100, bár az nagyon kevés, és rengeteg pénz, energia megy bele abba, hogy különleges legyek, más legyek, és igenis elfogyott az a mennyiségű szakember, aki egy daiquirit össze tud rakni. Az a típusú szakember, aki megérti a gin tonicot, hogy kell jól elkészíteni, és ez elvezet ahhoz, hogy egy ilyen elidegenedés lesz a szakmába, ugyanis a vendégek, a fogyasztók, ne haragudj, hogy ezt így mondom, vagy hogy haragudj, hogy ezt mondom, de rohadtul nem kíváncsi az én művészetemre akkor, hogyha az egy ilyen réteg művészet. Tehát, hogy a táncba is, a festészetbe is, a szobrászatban is van egy olyan réteg művészet, ami tényleg nagyon-nagyon keves embert érdekli.
1: Igen, egy nis, igen.
2: És mi nem egy nis piac, ilyen nis piac vagyunk a saját szakmánkon belül, de alapvetően azért mégiscsak azok eltartsanak, akik bejönnek és élvezik azokat az italokat. Tehát, hogy nagyon jól látod ezeket a dolgokat, illetve a másik óriási trend most nálunk a mi szakmánkban, ez az előre, tehát a pre-batchel dolgok, tehát előre bekever dolgok, ami egyébként megint kényszerből jött, mert nem voltak már szakemberek, akik ezt megcsinálják, és ezért Londonban például egy kedves barátom, ő úgynevezett bárséf lett, aminek van 6 helye, vagy 7 helye, és akkor hétfőn itt van, kedden ott van, szerdán ott van, mindent bekészít előre, ki van üvegezve, ki van porciózva, kedves kollega bejön, mosolyog, kijönti a pohárba, egy szép jégre, egy díszre is megy ki, vagy alkalmazottan dísz nélkül.
1: Ha elfogy, akkor nem tudom elkészíteni, mert nincs ez itt a bárség. Csodálatos.
2: Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik egyébként mi elfogadtuk az evolúciót ennek az egész dolognak, elfogadtuk azt, hogy volt egy elképesztően szép 17 évünk a bárba, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne érjen véget, de egy ponton tehát, hogy nem fogom tudni disztingválni magam a többi szereplőhöz képest, mondanom, hogy de nálam tényleg rohadt jók az italok, meg tényleg odafigyelünk rá, mert, mint mondtad, a TikTok, illetve a szociális média, az tényleg, tehát engem felháborít a ténye annak, hogy a szociális médiában megyünk el helyekre. És Budapesten van mit olyan 50 hely, ami nagyon-nagyon jól megy, és a többi az meg szenved, mert éppenséggel mondjuk nem tud annyi tartalmat gyártani, nem tud annyi izgalmas dolgot rakni, és
3: vagy akkor nem fizet annyit a hirdetésekért.
1: Erre gondoltál, mert amikor beszélgettünk előtte, akkor Lila írta egy olyat, hogy generált fogyasztási válság. Ez micsoda? Vagy mire gondoltál itt?
3: Ez igazániból arra vonatkozott, hogy bizonyos, tehát az a típusú italpiaci átstruktúrálódás, ami nemzetközi szinten zajlik, az a magyar piacon nem feltétlenül szűrődik le, és hozzánk általában 4-6 évvel később gyűrűznek be azok a fajta változások, amik mondjuk az európai vagy az amerikai piacon jelen vannak, és ezt igazániból kommunikációs vagy ilyen szociális média szinten értem, abból a szempontból, hogy ha mondjuk egy világszinten óriás cég vagy mamut cég elkezdi kommunikálni azt, hogy már pedig a tekila menő, akkor a TikTokról vagy az Instáról, ha elégszer látod, akkor elhiszed azt, hogy valóban a tekila menő. És akkor, hogyha azt mondja, hogy konkrétan az én brandem a menő, akkor elhiszed azt, hogy konkrétan az a brand a menő.
1: Ja, értem.
3: És akkor innentől kezdve van egy
1: fals... És jönnek a hírességek, ugye, hogy hirtelen igen, kiderül, akkor... hogy XY most éppen azzal foglalkozik, hogy ő tekila párlót vásárolt, és stb., és az így ki van domborítva.
3: Igen, és ez egy olyan fajta, hogy mondjam, egy ilyen... tűnő jelenség a piacon, ami alapvetően befolyásolja a mindennapjaidat, vagy alapvetően befolyásolja az adott évedet bevétel szintjén, mert nálad pont nincsen az a tekila, vagy nálad pont nem elérhető, vagy lehet, hogy Magyarországon pont nem elérhető az a fajta dolog, amit egyébként Amerikában a TikTokon hype-olnak, és egyébként keresnék az emberek. Szóval, hogy nagyon sok, ez megint nagyon sok szempontból nézhető, de szerintem ezeknek a nagy mamut cégeknek és a hozzá kapcsolódó kutatásoknak és adatoknak és okos újságírói cikkeknek óriási befolyásoló hatása van arra nézve, hogy is beszélünk az italpiacról úgy általában.
1: Meg ugye, amúgy, ami említetted is, hogy nevezzük őket véleményvezéreknek vagy influencereknek, mekkora felelősségük van abban, amit csinálnak, ugye, és ez nyilván rengeteg témához oda lehetne illeszteni, de ugyanúgy az ital és bár kultúrához oda lehet illeszteni.
3: Hát igen, mert hogy alapvetően nem képzett párlatszakértőkről beszélünk az esetek 99%-ában, vagy gasztroszakértőkről, akik nem tudom én, belefektettek 15 évet abba, hogy megértsék, hogy mondjuk a különböző érlelésű parmezánoknak milyen ízfaktorai jelennek meg itt, ott, amott. Úgyhogy egy nagyon szubjektív képet látunk azokról a dolgokról, amik nagyon súlyosan befolyásolják a fogyasztást úgy egyébként itthon is és nemzetközi szinten is.
1: De hogy látjátok, akkor van ebből valami ilyen pozitívabb jellegű kiút, vagy nagyon nehéz? Mondjuk, amit elmondtál, abból az következik, hogyha esetleg egy fizetőképesebb turista szezonban, főleg nagy turista szezonokban turista jön be, ő is fog olyat keresni, ami éppen divatos, tehát ebből nem tudsz kimászni akkor se, mert a turista ugyanazt fogja mondani, mint mondjuk egy magyar fiatal fogyasztó.
2: Szerintem kiút van. Mi mindig azt mondtuk, hogy hát ugye 17 éve nyitottuk a bárt, mi megéltünk 3 darab elég komoly válságot, ráadásul hogy a bár nyitása az 2008. szeptember 27-én történt meg, vagy 17-én történt meg, amikor 2 hét múlva beütött a 2008-as gazdasági világválság. Szerintem egy jól definiált érték mellett, értékrend mellett szerintem a helyek túl tudnak élni. Kérdés az, hogy mennyire találod meg magadnak azt az 5, 6, 8, 10, 12 olyan szakembert, aki a te értékrended mentén szeretne dolgozni. Tehát, hogy mi alapvetően nagyon szerencsések vagyunk, mert akik velünk dolgoznak, ők nagyban ugyanez az értékrend mellett szeretnének dolgozni. Tehát, hogy nálunk lényeges az, ha eljössz hozzánk dolgozni, akkor a személyes fejlődésed az nálunk a nulladik pont. Tehát, hogy mindent fölülír a te személyes fejlődésed. Ami egyébként sajnálatos mondom, van egy pár kollégánk, aki ezt nem tudja megélni, de mi nem fogunk eltérni attól, hogy te, mint egyén, amiről beszélt, hogy EQ-IQ fejlesztés, könyv, tehát egy kötelező könyvolvasás, kötelező mentális szakemberhez való járás, tehát egy csomó olyan dolgot kell csinálni, ami ugye a mi értékünket is definiálja, mint butikbár. De alapvetően ezt nagyon tömegesen, tehát sokkal nagyobb tömegesen kéne nézni, és akkor talán lenne idő túlélésre, mert mind a mellett, hogy egy villanyszerűnek sem egyszer úgy, hogy nem csinálsz meg alapvető tanfolyamot, ehhez képest egy társadalmi szinten ennyire elképesztően fontos iparágnak, mint a vendéglátás, mert a vendéglátás nem csak azt mondja, hogy etet meg itat, hanem azt is megkérdezni, hogy szociális hatása milyen a társadalomra. Olyan emberek mennek el, akik tegnap még nem tudom, egy építkezésen hordták a maltert, ma meg beáll felszolgálni, vagy Isten ne adja, beáll a szakácsnak. Tehát, hogy ezeket nekünk kell, mint szakemberek, mint vendéglátásban dolgozók definiálni, hogy mi a mi értékünk, hova, merre megyünk, és szerintem ezek a helyek túl fognak élni. Amik meg nem, azok meg nem fognak túlélni, vagy nem úgy fognak túlélni, vagy másképp nem tudom, hogy fogják túlélni ezt az egészet.
3: Szerintem vízió. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogyha azt mondod, hogy akkor ez az irány, akkor valójában próbálj meg mindent ennek a víziónak alárendelni és haladni abba az irányba. Igazándiból kicsit olyan ez, mint amikor egy picit jobban hullámzik a tenger, és minden energiád arra megy el, hogy fenntartsad a fejed a víz fölött, és levegőt kapjál. Most a vendéglátás alapvetően szerintem egy nagyon komoly mélypont felé indult el olyan a 2010-es évek közepén, csak akkor még nem feltétlenül látszott ez, és akkor most csúszunk lefelé a spirálcsúszdán, néha a szemünkbe süt a nap, mikor abba a szögbe érünk, vagy pont így a nap rásüt, tehát ez így néha meg is ismétlődik, mert hogy spirálcsúszda, tehát elérjük ugyanazokat a pontokat, viszont nem gondolom azt, hogy ezt nagyon negatívan kéne értékeljük, mert a világ attól szép, hogy változik, tehát ez nem csak negatív irányba változhat, hanem pozitív irányba is.
1: Nagyon jó pozitív kicsengésre kifutottuk. Szerintem van egy jó pár olyan téma, amiben csak így belekaptunk, úgyhogy majd valamikor folytatjuk a például a társadalmi hatásokról és arról, hogy egyébként hogy alakul a fogyasztás világszerte és milyen okai vannak, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok, egy kicsit jobban beleláttam én is ebbe az egészbe.
2: Mi köszönjük szépen.
1: Kocsis Lillával és Nagy Zoltánnal, párlatszakértőkkel, a Butik Bar tulajdonosaival beszélgettem. Ha már olvasni való, akkor az Ultimate Guide to Gin and Gin and Tonic és egyéb koktélok könyv szerzői, és kövessetek minket, nézzétek meg a borravaló.hu-t, ott lehet tallozgatni az előző adásainkból, hogy a Facebook, az Insta vagy a YouTube oldalunkon pedig visszahallgatni az összes podcastet. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.

0: Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés, a héten tartják a budapesti sportág és hangszerválasztót. Sok napsütés, kevés felhő várható volna. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
3: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Andy Butler, a Hercules and Love Affair projekt alapítója és a Post-Diszkó társulat egyetlen állandó tagja, Blind címmel eredetileg verset írt gyerekkori traumáiról és a kirekesztettség érzéséről. A mélyen személyes, szomorú költeményből tánchimnusz lett 2008-ban. Ehhez kellett az énekes Anthony Hegarty különleges hangja is, aki azonban nem maradt a folyton változó csapat tagja, ezért a Hercules and Love Affair évekig nem tudta a stúdiófelvételre emlékeztető hangzással előadni legnagyobb slágerét. Hegarty a 2012-es londoni Meltdown fesztiválon csatlakozott újra a csapathoz egyetlen fellépés erejéig. Így végre elhangozhatott az ő orgánumával a Blind, úgy, ahogy a rajongók a lemezről megszokták.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bo Saris eredetileg egyszerűen Borisként futott Hollandiában, ahol ezen a néven nyert meg egy helyi tehetségkutatót. Amikor azonban nemzetközi karrierbe kezdett, rájött, hogy a Boris túlságosan oroszosan cseng. Ezért váltott stílusosabb művésznévre. Orgánuma alapján sok ember meg volt győződve róla, hogy egy 70-es évekbeli fekete soul legendát hall. Amikor a rádiókban felcsendült a 2012-es She's on Fire. A dalcímnek megfelelően tüzes klip természetesen mindenki számára egyértelművé tette, hogy itt épp egy 21. századi fehér énekes ereszti ki kiváló, ám megtévesztő hangját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bajóslatú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szinti pop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Stephen Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott, és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később, 1998-ban az OG Industriális Rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2021-ben pedig az Acid Cowboys Alternative Country együttes dolgozta fel a szerzeményt.

csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lee Hazelwood dalszerző producert bízta meg Frank Sinatra, hogy egyengesse lánya az addig éveken át csak szerény eredményeket elért Nancy énekesnői pályáját. A zeneipari szakember első lépésként írt egy vagány, szakítás utáni folkrock dalt These Boots Are Made For Walking címmel. Második lépésként Nancy lelkére kötötte, hogy ne kedves hölgyként énekeljen, mert a kamionosok a célközönség. Így 1966-ban meg is született a világsiker. Később egyéb verziók mellett a Megadeth metal, Billy Ray Cyrus pedig country feldolgozást készített belőle, hiszen ezekért a műfajokért is bizonyíthatóan lelkesednek kamionosok. És mivel francia nyelvterületen is dolgoznak kamionsofőrök, ezért még a Nancy Sinatra felvétel megjelenési évében a francia-kanadai Muguette is elénekelte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A német-kanadai énekesnő Csécsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mulatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korán sem 18-an vannak. Csécsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem éppen hasonló karriert futottak be a The Housemartins klasszikus felállásának tagjai a 80-as évek nagy sikerkorszaka óta. Norman Cook basszusgitáros, Fatboy Slim néven a világ egyik legmeghatározóbb DJ-je lett. Paul Heaton énekes egy másik jelentős brit zenekar, a Beautiful South élén folytatta. Stan Collymore gitáros gyerekkönyvek írásába fogott. Hugh Whittaker dobos, dobverő helyett baltát ragadott, amikor üzleti nézeteltérést kívánt rendezni haragosával, és a kerti szerszám az illető fejében kötött ki, súlyos sérülést okozva. Emellett Whittaker a férfi házát is felgyújtotta. 6 év börtönre ítélték 93-ban, amelyből 4-et le is kellett ülnie. 24-ben Cook fellépett Heaton Glastonbury Fesztiválon tartott koncertjén, a közönség és saját maguk nagy örömére eljátszották az 1986-os Happy Hour-t.

0: Rádió Café. Van barátod. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Wake up. The time has arrived. Light the candle and let your spirit shine. The time has come to release your soul and let your spirit shine.

Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

Saint-Jacques.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: kinyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Ebessé vagyok, hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyö, megyek a temetésre.
1: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön. Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: ledob ki?
1: Ki ledobd a rádiót?
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Szekeres Adrián vagyok, én is a Rádiókafét hallgatom.

0: Rádió Café. Káposztás megyeren az FM 98-as frekvencián.
1: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred

freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.